0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: To the beat, to the one, two, check me, check me, one, two.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több százezer ember nyugdíja emelkedhet, felújíthatják a Gellért fürdőt, az Egyesült Államok szerint hamarosan összeomolhat az iráni olajipar. Kora nyárias idővel indul a hét, akár 26 fok is lehet, de a szél olykor megélénkül. Szerdán lehűlés érkezik, majd erős széllel, és többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több százezer ember nyugdíja emelkedhet meg a minimál nyugdíjjal és a sávos emeléssel, ha a vállalásokat jogszabályba ültetik. A legnagyobb nyertesei az alacsony nyugdíjból élők lehetnek, több tízezre havi 20 000 forintnál is nagyobb emelést kaphatnak, írja az Index. Nyugdíjas szépkártyát is bevezetnének, 2,2 millió nyugdíjas kapna évente 100-200 000 forintos juttatást, élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre. 500 000 forint feletti nyugdíjaknál viszont nem járna. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben, 7:30 után. Rendszer záró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester most péntekre. Az új országgyűlés május 9-i alakuló ülése előtt szeretnék elbúcsúztatni a NER-t. A Tisza párt elnöke udvariatlannak és károsnak nevezte, hogy a főpolgármester rászervezett az ő szombati rendszerváltó nép ünnepéjükre, és kommentben üzent Karácsony Gergelynek. A főpolgármester hivatala Telex megkeresésére azt írta, a felvetéseket megfontolva keressük a mindenkinek megfelelő megoldást. A Tisza párt egy egésznapos rendszerváltó nép ünnepére készül szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Felújíthatják a Gellért fürdőt. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az új kormány jóváhagyására vár, hogy hitelt vehessen fel, amint egy 20 milliárd forintos felújításra. Szűcs Ildikó, a BGH vezérigazgatója elmondta, hogy a nagyszabású munkálatoktól függetlenül már elindult az épület alapjának megerősítése, valamint a fürdő működéséhez elengedhetetlen, de életveszélyes állapotba került gépészeti központ felújítása is. A komplex megújulás 2027 elején kezdődne, a belső terek 2028-ban, a kültéri részek pedig 2029 nyarára nyílhatnak meg a látogatók előtt. Az Egyesült Államok szerint hamarosan összeomolhat az iráni olajipar, a tárolók gyorsan telnek, a kitermelést pedig már vissza is kellett fogni. Ezért az amerikai pénzügyminiszter szerint Teherán egyre nehezebb helyzetben van, és szerinte már az is problémát okoz, hogy ki tudják fizetni a katonákat. Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy ez gyakorlatilag egy valódi gazdasági blokkád. A pénzügyminiszter azt is állította, hogy az iráni oldalon gyakorlatilag nem halad át hajó a Hormuzi szoroson keresztül, miközben Washington fokozta a fellépést minden olyan pénzmozgás ellen, amely az iráni forradalmi gárdához köthető.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, de a déli szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
4: Végéhez közeledik a 2025-26-os színházi évad a Pintér Béla és társulatánál. A hátralévő közel két hónapban a társulat állandó játszóhelyén, az átriumban szinte a teljes aktuális repertoár színpadra kerül. A közönség újra láthatja a már klasszikussá vált előadásokat, mint a Titkaink, a Parasztopera, a Kaisers TV, Ungarn vagy a 42. hét, de műsoron maradnak az elmúlt évek bemutatói is. Többek között a Kabuki, az Idegentest, a Marshall 56 és az Imádkozó. Az évad végére pedig egy különlegességgel is készül a társulat. Május 13-án és 14-én először lesz látható az átriumban az egyik legritkábban játszott előadásuk, az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög. A csaknem 20 éve 2007-ben bemutatott darab egy sajátos Jézus parafrázis. Főszereplője Máté Edina, a Szegedi Hittudományi Egyetem másodéves hallgatója, aki víziókban látja az emberiség jövőjét, látomásait megosztja környezetével, és hamarosan követők is szegődnek mellé. A legújabb Megjegyezhetetlen című opusz esetében Pintér Béla az emberiség és az irodalom egyik legrégebbi és leggazdagabb témájához nyúlt, a Bibliához. Konkrétan Jézus történetének maiasított és nemet váltott verzióját állítja elénk. Napjainkban, jelen viszonyaink között játszódik le a régi mese mása. Az Atya Úristen elküldi közénk egyetlen lányát, aki csodákat tesz, prédikál. Tanítványok csatlakoznak hozzá, aztán elárulják, megtagadják, elpusztítják, és utóbb legendát szőnek köré, írta az előadásról Stuber Andrea kritikus a bemutatót követően. Az évad zárása így egyszerre kínál visszatekintést a társulat meghatározó előadásaira és lehetőséget egy ritkán látható darab felfedezésére is.
0: Tánc.
4: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
0: Fesztivál.
4: Koncertekkel, félmaratoni futóversennyel és egész napos családi programokkal várják a látogatókat az Európa Napi Fesztiválra a Budapesti Szabadságtéren május 10-én. Ezen a napon az Európai Egység gondolatának megszületését ünnepeljük, amelyet a Schumann nyilatkozat indított el 1950-ben, és amelynek évfordulója az együttműködés és a közös értékek fontosságára hívja fel a figyelmet. A fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozik. A látogatók interaktív módon ismerkedhetnek meg többek között a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika, a demokrácia és az életminőségünk javításának aktuális kérdéseivel is. A rendezvény egyik kiemelkedő eseménye idén is a hagyományos Európa napi futás, amely 9 órakor rajtol a Szabadság térről. A versenyen a résztvevők eddig Magyarország uniós tagságának éveivel megegyező számú kilométert teljesíthettek, azonban 2026-tól az Európa napi futást félmaratoni 21,1 kilométeres távon rendezik meg. A nagyszínpadon egész nap változatos programok követik egymást. Ingyenes koncertek többek között a Budai Pop Duo, a Hiperkarma fellépésével, valamint közösségi programok, például EU-kvíz. A gyermekeket idén is külön pódium színpad várja, ahol báb előadással, zenés irodalmi műsorral és gyerekkoncertekkel gondoskodnak a szórakozásról. Fellép például a Buborék Együttes és a Veronaki Zenekar.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Aki szeret keskenyösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Bemutatjuk a mecsek hangulatos, keskeny csapásait, amelyeken öles bükkök és görbetölgyek között vagy épp patakokon sétálhatunk a baranyai rengetegben. Betyárt anya körül a mecseki karszton. Az Orfői tórendszer völgyébe torkoló, hosszú és egyenes csapású szúadó völgy a mecsek egyik legvadregényesebb helyszíne. A szűk árok alján több forrás táplálja a mélybe elnyelődő patakot. Kiszélesedő pontján izgalmas, betyártanyát idéző bivakkunyó áll. Az ösvény pedig hol a patakmeder kőgörgetegeit kerülgeti, hol a lejtőn harántól. A természetesen kaotikus rengeteg végigjárása önmagában is élmény, de érdemes felkeresni a Balázshegyi kilátót, hogy letekinthessünk a Pécsi tóra. Majd végig sétálni az Orfői tó partján, benézni a sárkány szakadékba, végül egy sűrű, bükkös ösvényen útba ejteni a büdös kúti kulcsos házat. Mindez belefér az alábbi, közepes hosszúságú túrába. A mecsek természeti látnivalókban leggazdagabb része a nagy mély völgy és környéke. Vízesések, zúgók, óriási hozamú források és barlangok tarkítják a szűk és mély völgyet. A szomszédos Petnyák völgy parti csapását és a Zsidó völgy száraz árkának őserdőszerű rengetegét is érdemes végigjárni, ha a nagy mély völgybe látogatunk. Hogy menet közben egy pillanatig sem fogunk unatkozni, arról a szomszédos Melegmányi völgy terjedelmes méztufagátja, az Ágnes vízesés sziklalépcsője, a Mánfai kőlyuk sötét szádája és a Mánfai Árpádkori templom gondoskodik. A kereti mecsekbe mélyülő várvölgyet a legtöbben a benne húzódó aszfaltúton járják végig, pedig akad itt egy nem kevésbé kényelmes, eleven sokkal látványosabb alternatíva is. A piros jelzésű ösvény a völgy déli oldalán alig hullámozva szeli át az árkokkal sűrűn tagolt lejtőt. A pazar és buja természetszerű bükkösben kilátás nincs ugyan, de a természetélmény intenzív és félúton a Márévár falai alatt vagy között tartatunk pihenőt. Aki végig sétál az ösvényen,

0: Őt, és maguk a reklámok is nagyon sokszor a félelemérzetre appellálnak, és arra, hogy valamivel felhívják a figyelmünket egy veszélyre, majd megoldást kínálnak erre. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy ember legyen a talpán, aki ezzel meg tud küzdeni, de hogyha elkezdünk tudatosabban létezni, ugye mi a tudatosság, a képesség az élményeink megfigyelésére. Ha elkezdünk tudatosan figyelni a testünk jeleire, mert a testünk mindig jelzi, amikor valami olyan kerül a figyelmünk hálójába, ami félelemérzettel, bizonytalansággal tölt el, de sokszor ezt nem is tudatosítjuk, csak összeugrik a gyomrunk, vagy ökölbe szorul a kezünk, vagy mondjuk egy ilyen torokkarcoló érzés megjelenik. Ha elkezdünk kapcsolódni picit jobban a testünkhöz, és megfigyeljük azt, hogy hú, mi történik bennem? Valami, érzem, hogy valami történik. Nekem egyébként én a gyomromban érzem először.
1: Sok témát behoztál, csak szerintem egy picit is szereteljük fel jobban. Ugorjunk vissza. Tehát, hogy jól értem, akkor azt mondtad, hogy a kontrollvesztettség, meg a bizonytalanság az alapjában véve megadja már így az alapot a félelemhez, de maga a forrása az bármi lehet, és akkor ez inkább egy csomagolóanyag, egy jól működő csomagolóanyag ahhoz, hogy bármilyen üzenetet be lehessen rakni, vagy bármilyen szándék. És ilyen formán egyébként maga a munkahely, vagy az iroda az egy nagyon speciális helynek tűnik, mert egyrészt egy nagyon formális környezet, ahol nagyon sokszor explicit nem jelennek meg a dolgok, és mondjuk nem derül ki egyébként mondjuk a valódi érzelmek akár, vagy gondolatok, és hogy viselkednünk kell. Valahogy másrészt pedig pontosan ilyen típusú célok, üzenetek és szándékoknak a sokasága közlekedik, és hogyha azt mondtad az előbb, hogy ez évezredek óta az egyik legegyszerűbb módja az üzenetünk felerősítésének, hogy félelembe csomagoljuk, akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzetet teremt, hiszen akkor szinte intézményesíti a félelemnek a használatát úgy, hogy egyébként ez nem látszik. Tehát, hogy a formális környezet, és akkor ez a csomagolás együtt az irodában, az egy nagyon érdekes dolog. Erről mit gondolsz?
0: Pont így, ahogy mondod, hogy szerintem egy ilyen viszonylag zártabb közösség, akik naponta egy fizikailag is egy térben dolgoznak, sokkal érzékenyebben tud reagálni szerintem egy-egy ilyen helyzetre, egy-egy ilyen üzenetre. Önmagában nagyon izgalmas a félelemnek a csoportdinamikáját megnézni egy-egy ilyen helyzetben, mert alapvetően az a fajta vágyunk, hogy minél több dolgot tudjunk befolyásolni az életünkben, és amikor valamiben hiányt szenvedünk, amikor nincs elég információnk adott dologról, akkor automatikusan elindul az a fajta biztonságérzetkeresés, hogy minél több információt behúzzak, minél többet megtudjak arról, amivel kapcsolatban bizonytalanságérzetem van. És nagyon érdekes, hogy ilyenkor például, amikor elindul egy-egy folyosói pletyka, egy-egy összeesküvés elmélet, akkor gyakorlatilag az emberek, hogyha van mondjuk a vezetőségben bizonytalanság egy, tegyük ezt a szenáriót fel, hogy van egy cél, hogy mondjuk egy új terméket bevezessenek azért, mert nehézségek vannak egy cégnél, de igazából még nem találják pontosan az irányt, még dolgozzák ki a részleteket, és addig nem akarják megijeszteni a dolgozókat, amíg ezt nem dolgozták ki teljesen, és ezért inkább nem kommunikálnak erről, de hát nyilván mindig tudjuk, hogy minden előbb-utóbb így kiszivárog a dolgozók felé, és ezért elindulnak erről a folyosói pletykák, elindulnak a különböző elméletek, de ezt felismerve sem dönt úgy a vezetőség, hogy kommunikál-e, nem továbbra is zárolja ezeket az információkat és a folyamatokat, ami elképesztő félelemérzettel tudja egyébként eltölteni az embereket, mert ugye az emberek számára az információ hiány az rendkívül talán a legstresszesebb, ahogy említettem.
1: És ennek az az oka, és ezt saját magamról is tudom, hogy hajlamos vagyok mondjuk a szorongásra, ami valójában félelem olyan dolgoktól, amik nem léteznek, ha jól értem a definíciót.
0: Ezzel majd egy picit korrigálok, de azt hogy, tudja elindítani,
1: hogy,
0: igen.
1: Hogy általában, hogyha valamit nem tudok, de sejtem, hogy van ott valami, akkor a fantáziám jóval borzalmasabb verziókat képes előállítani, mint a valóság, és erről beszélünk?
0: Igen, az, ahogy ezt leírtad, egyébként nagyon rímel arra, amit egy jövőkutató említett nekem a szorongás képleteként, aki ugye az idősíkok szempontjából vizsgálta a szorongást, és ő mondta azt a nagyon találó képletet, hogy a szorongás egyféle félelem megszorozva a fantáziával. Tehát, hogy nem

0: létező a tárgya, mert valahol a szorongás is sokszor nagyon is létező dologból indul ki, csak a fantázia elviszi már egy másik síkra, és kihelyezi a jövőbe. Mert ha szorongásra belegondolsz, mindig a jövőben játszódik. A jövőbe kivetített megfoghatatlan félelem, és nagyon nehéz beleállni, és elkezdeni edzeni a megküzdési képességünket pont azért, mert hogy van ennek a képletnek egy megfoghatatlan része, a fantázia. Ezért nagyon izgalmas, hogyha visszatérő szorongásunk van, egyébként megvizsgálni, hogy akkor ebben mi lehet az a fantázielem. Csavarni egy perspektívát arra, hogy oké, ez egy lehetséges forgatókönyv, ami megtörténhet. De most mi a jelenben a valóság? Hogy ez még nem történt meg. Tehát, hogy azt az energiát, amit beletolok abba, hogy szorongok valamin, ami megtörténhet, azt abba is beleteltem, hogy azt értékelem, hogy most az nincs.
1: És mennyire személyiségfüggő, vagy mennyire környezetfüggő? Tehát, hogyha mondjuk egy vállalatnál nem toxikus mondjuk a környezet, de mégis vannak emberek, akik remegő lábbal mennek be a meetingekre. Ez belőlük jön, vagy a környezetben vannak olyan implicit dolgok, amit ők lefordítanak valahogy, ez hogyan működik?
0: Szerintem ez nagyon változó, ez mind lehet ok. Szerintem itt érdemes vezetőként először is azzal tisztában lenni, hogy amikor zárolnak információkat, de közben az emberek a csapatban érzik, hogy valami mégis történik, azt érzik, hogy nem hallják és nem látják őket. Na, ennél bénítóbb és rémisztőbb egy ember számára evolúciós okokból sincsen, mint amikor azt érzed, hogy nem látnak, nem hallanak. Tehát azt kell megérteni, hogy a csoporthoz való tartozás talán az egyik legalapvetőbb és legfontosabb igénye az embernek. Ezért, amikor azt érzi, hogy kvázi kitaszíthatják egy csoportból, vagy nem tud bekerülni egy csoportba. Ez egy másik dinamikája, és egy másik aspektus annak, amikor azt érzi, hogy kizárják az információból, hiszen evolúciósan a túlélés tétje volt az, hogy egy csoporthoz tartozzunk, hogy ne taszítsanak ki. Szóval nagyon sok oka van annak, hogy az embereket miért tölti el ilyen félelemmel, amikor azt érzik, hogy nem tudnak mindent, nincs elég információk, nincs hatásuk arra, ami történik velük, mert közben ugye nyilván érzik, hogy változások vannak, és ilyenkor szerintem sokkal hatásosabb, és sokkal több biztonságérzetet ad egy csapatnak, ha akár azt mondja ki egy vezető, hogy gyerekek, tudom, hogy szeretnétek információt tudni arról, hogy ez meg ez hogy alakul, de most még nem tudom, de dolgozunk rajta, és ígérem, hogy amint lesz valami olyan, amit már tudok nektek elmesélni, megosztani, akkor ezt el fogom mondani, és hiszed vagy nem, önmagában ez a nem tudom még, de közölni fogom mondat, ez elképesztő erővel tud bírni, hiszen ebbe benne van a bizalom, a felhatalmazottság, hogy én megosztom veletek akár azt is, amikor éppen én még nem tudom a válaszokat kérdésre. Nyilván más, ha egy vezető csupa ilyen helyzettel áll elő, mert az a bizonytalanság érzetet is növelheti, ha egy vezető soha nem tudja a választ és az a konkrét lépéseket egy változás útján, de szerintem időnként meg pont, hogy a bizalmat tudja visszaépíteni és a biztonságérzetet, mert szerintem vezetőként manapság ez talán a legelsősorban fontos cél, hogy az emberek biztonságérzetét amennyire csak lehet megteremteni, hiszen ha folyamatosan változik a kontextus, változnak a helyzetek, új impulzusok jönnek gazdaságilag, és azt várják az alkalmazottaktól, akár egy irodai környezetben, hogy rugalmasak legyenek, és rugalmasan képesek legyenek alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, mint ahogy a cégeknek is egyre rugalmasabban kell, akkor ezt mikor várhatom el? Ha van legalább egy biztos alap, amiről el lehet rugaszkodni, és azt a biztos alapot nekem kell vezetőként biztosítani. Azzal, hogy olyan pszichológiai biztonságot teremtek, hogy bár nem tudom kiszámítani, hogy két nap múlva milyen új dolog áll elő, amit kezelnünk kell együtt, meg nekem is vezetőként, de legyen egy olyan bázis, egy olyan szilárd alap, hogy amennyire tudom, a kiszámíthatóságát és a biztonságérzetét megadom az embereknek.
1: Igen, tehát itt azt mondod, hogy ha bár nem tudjuk, hogy holnap mi történik, de nyugodjatok meg, hogyha valami történik, akkor szólni fogok, hiszen így volt tegnap is.
0: Ez az egyik része, igen. De ennek számos más aspektusa is van, mert hogy a biztonságérzetet kvázi akkor is el tudom kezdeni építeni, amikor sok bizonytalanság vesz körül, apró dolgokkal. Például a kontroll érzését visszaadni az embereknek, akkor is, ha nagy dolgokat most nem tudnak irányítani, mert éppen sok a bizonytalanság gazdaságilag, milyen olyan apró dolgok vannak, amiben viszont mégiscsak azt tudom éreztetni velük, hogy van ráhatásuk a munkájukra, az életükre, a cég életére, tehát akár apró dolgokkal választási lehetőséget adni az embereknek, különféle területeken, hogy azt érezzék, hogy igenis képesek befolyással bírni, még egy ilyen bizonytalan időben is.
1: Igen, itt tele vagyunk olyan paradox helyzetekkel, hogy egyrészt mondjuk a sebezhetőség, vagy a gyengeség megmutatásával, vagy a bizonytalanság megmutatásával teremtünk biztonságérzetet, de a másik paradox helyzet, hogy mondjuk, hogyha valami ilyen necces helyzet áll elő, vagy mondjuk a külső környezet az nehéz kihívásokat hoz, akkor általában egyébként nem tágítani szokták a szervezetek a választási lehetőséget, hanem csökkenteni, és tűzoltó üzemmódba akkor most mindenkinek megmondjuk, hogy mit csináljon. Tehát ez a természetes, hogy tényleg, hogyha ég a ház, akkor ugye a tűzoltók is egyértelműen mondják, hogy mit kell csinálni, és nem választási lehetőségeket ajánlanak fel, de hogy ezek nehezek, tehát ugye, mint hogyha ha éppen a könnyebb verzió az a rosszabb irányba vinne minket.
0: Alapvetően nyilván vannak fokozatok, tehát amikor éppen kiderül, hogy lángol a ház, akkor valóban nincsen feltétlenül helye annak, hogy a kontrollérzésére koncentráljunk, akkor tűzoltás van. Csak hogy olyan sok tűzoltás van, hogy egyáltalán megtalálják-e a cégek azokat a szakaszokat, amikor két tűzoltás között viszont építeni kell. Mert ez a hüllőagy üzemmód, amiben vagy, amikor a tűzoltásra kell koncentrálni, amikor nagyon fontos, hogy tényleg legyen egy nagyon hierarchikus módja a megoldás kezelésnek, akkor ugye nincs hely annak, hogy hosszú távú célokban gondolkodjunk, meg közös eszmékről filozofáljunk, akkor mindenkinek be kell állni a sorba és tenni a dolgát, hogy a tüzet kioltsuk. Csak hogy ez a fajta hüllőagy üzemmód, mint hogy az embernél is ez a hüllőagyból, az agyunk legősibb részéből fakadó üzemmód, hiszen ennek az agyrésznek a legfontosabb feladata az, hogy te életben maradj, hogy téged megvédjen. Itt nincsen racionalitás, kognitív gondolatok, politikailag korrekt eszmék. Itt az életben maradás a helyzet megoldása tét, és ez nagyon hasznos, amikor egy helyzetet kezelni kell. De amikor valaki konstans hüllőagy üzemmódban működik, akkor ez gyakorlatilag hosszú távon felégeti az immunrendszerét, az erőforrásait, és nem lehet hosszú távra tervezni, ebben nincsen benne a racionalitás, ahogy említettem, meg mindaz, amiről egyébként az életnek szólnia kéne.
1: Most egy kicsit megállunk, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a félelem és a szorongás felismerése, kezelése, feldolgozása a vállalati irodai környezetben. Vendégünk pedig Algai Heszna, médiapszichológus író. A félelem és szorongásnak a forrás, azok ugye jöhetnek kívülről, és akkor így sokszor elhangzott már a polikrízisnek a fogalma itt az Epic Storiesban is, de hogy ilyen politikai pszichózisban vagyunk, bizonytalanságban, meg gazdasági, meg geopolitikai értelemben is egy nagyon kiszámíthatatlan világban, de egyébként jöhet belülről is, hogy akár mondjuk a cégnek a tevékenysége, vagy mondjuk az adott, mondjuk a vezetők, vagy a kollégák oldaláról, tehát mondjuk lehet toxikus maga a szervezet, mondjuk a működéséből tekintve, vagy mondjuk akár egy-egy vezető, de az is lehet, hogy egy peer, vagy egy kolléga, vagy bárki kelt mondjuk rossz érzéseket magunkban, vagy egyébként saját magunk is generálhatunk olyan dolgokat, amiktől szorongunk, tehát nagyon sok irányból jöhet, de hogy ugye a kérdés az inkább az, hogy mi a helyes viselkedés ennek a feldolgozására, amit ezért egy-két ponton már érintetted, hogy oké, akkor beszéljünk róla. De hogyan beszéljünk róla? Tehát a konyhában panaszkodáson túl ez, amit...
0: Hát először is érdemes észrevenni, hogy ott van-e a félelem kultúrája bármilyen szinten, és amiket említettél források, ezek mind nagyon releváns források lehetnek. És sokszor nem azért van jelen a félelem kultúrái szervezetben, mert mondjuk explicit módon a vezető terrorban tartja az alkalmazottakat. Ilyen is van. Tehát azért nagyon sok sztorit mesélnek nekem emberek egy-egy ilyen céges előadás után, hogy dolgoztak olyan munkahelyen, ahol konkrétan meg is mondta a vezető, hogy már pedig ő szereti félelemben tartani az alkalmazottakat, mert ilyenkor kétszer olyan hatékonyan dolgoznak, és a durva az, hogy ez igaz. A kérdés csak az, hogy milyen távon. Rövid távon ezt ki lehet préselni az emberekből, csak hosszú távon olyan burnout van, meg olyan ez a quiet quitting, amit mondasz, tehát hosszú távon ez teljesen szétzilálja és szétégeti a szervezetet. Tehát ugye ezt nagyon fontos felismerni, és vannak vezetők, akik egyébként kifejezetten szeretnek hüllőgy üzemmódban lenni, mert ennek egyébként nagyon látványos az eredménye, hiszen eloltjuk a tüzet, és kifejezetten szeretnek tüzeket generálni, mert jó érzés látni, hogy valahogy mindig eloltják, csak nem veszik észre, hogy alapvetően közben szétesik alóluk a szervezet, és kiégnek az emberek. És szerintem nagyon sokszor viszont az van, hogy nem szándékosan van jelen ez a terror, hanem a félelem kultúrája olyan magatartás formákból is be tud csak kúszni, amik bizonytalanságérzéssel vagy szorongással töltik el az alkalmazottakat, és itt nagyon fontos, hogy ezeket fel tudja-e térképezni egy szervezet. Erre egyébként már vannak tesztek, például a pszichológiai biztonság, az pont erről szól, most már van olyan teszt, ami kifejezetten felméri azt, hogy mennyire van jelen egy céges kultúrában, és például vannak ilyen jelek. Mondjuk megnézni azt, hogy egy megbeszélésen ki az, aki beszél. Megszólal-e bárki a vezető után? Ez egy nagyon érdekes jele annak, hogy mondjuk mennyire van pszichológiai biztonság egy helyen, vagy mennyire van annak kultúra, hogy bárki még hozzá tudjon, merjen, akarjon szólni. Másik jel az megnézni, hogy mondjuk mennyire jellemző, hogy az emberek vállalnak feladatokat a saját szigorúan vett felelősségi körökünk kívül. Mert ha nincsen ilyen, az megint csak egy nagyon fontos és alarming jel, hogy itt valami nem stimmel. Mindig érdemes megnézni azt, hogy vannak-e visszajelzések, és itt nem csak a negatív vagy a pozitív visszajelzések, hogy egyáltalán van-e kommunikáció, mert mindig érdemes föltenni a kérdést, hogy mi a csönd ára. Tehát, hogy lehet, hogy azt jó jelnek veszi egy vezető, hogy nincsenek visszajelzések hibákról, meg kudarcokról, mert hát akkor minden szuperül folyik, csak hogyha nincsen hibázás és nincsen kudarc, az a legnagyobb vészlós jó jel, mert az vagy azt jelenti, hogy nem is veszik észre és nem riportálják, vagy egyszerűen tényleg a szűnyeg alá van söpörve az egész, és az mindig egy nagyon fontos szempont, hogy tényleg mi a csendára, hogy egy pici visszajelzés hiányból, tehát amikor valaki még egy apró hibát visszajelezhetne, de nem meri tenni, az hogyan tud eszkalálódni akár egy óriási tragédiává. Tehát közlekedési baleseteknél vizsgálták azt, hogy rengeteg repülőgép szerencsétlenség gyökerében egy apró vissza nem jelzett hiba volt, amit az alkalmazott félt, nem mert, nem akart valamiért visszajelezni, ami még ilyen könnyen kezelhető lett volna, de nem tette meg, mert nem volt olyan a szervezeti kultúra, hogy ezt megtegye, vagy meg akarja, vagy megmerje tenni, és a végén hova tudott ez eszkalálódni, ahogy így végigvették így az események láncolatát. És ez alapvetően befolyásolja a profitabilitást, tehát hogy a pszichológiai biztonság nem egy úri hóbort, ami arról szól, hogy jól érezzék magukat az emberek a munkájukon, hanem nagyon súlyosan szól a profitabilitásról, arról, hogy milyen eredményeket tud elérni, milyen hosszú távon tud működni egy csapattal a cég, milyen lesz a kiégés arány, ami alapvetően befolyásol rengeteg dolgot. Szóval szerintem egy ilyen változó világban luxus nem foglalkozni a biztonságérzet.
1: Egyébként erre rá tudok kapcsolódni, hogy Sivaforce-ban szoftverfejlesztéssel foglalkozva azért azt látjuk, hogy egy hibát ugye minél később veszünk észre, ugye annál drágább kijavítani, vagy annál jobban kockáztatja egyébként mondjuk a szállítás határidejének a betarthatóságát, vagy bármit, és hogy ilyen szempontból ugye az egész, nem tudom, az én agilis szoftverfejlesztés kultúrája pontosan erről a gyors ciklusokról, visszajelzésről, és pont erről szól, hogy az a lehető leghamarabb derüljön ki, hogy rossz irányba megyünk, mert ugye vissza kell jönni, és a másik irányba elindulni, akkor az minél messzebb mentünk, annál drágább, de ez egy nagyon érdekes, hogy ezt ilyen pszichológiai térbe is behozva, ez abszolút él ez a párhuzam.
0: Nagyon izgalmas, és nagyon izgalmas azt is megnézni, hogy ilyenkor milyen más jelek vannak, például nagyon sok a klik, a pici csoport, és sok a folyosói pletyka, az megint egy nagyon vészjósló jel, mert hogy
1: vagy mondjuk akár az ilyen titkos Slack csatornák.
0: Na, arról nem is beszélve. és pont azért, mert ahogy említettem, az ember alapvetően arra van húzalozva, hogy észrevegye a veszélyt, elindul ez a félelmi válasz, és amikor az emberek félnek, amikor veszélyt detektálnak, csoportdinamikailag is elkezdenek közelebb húzódni a saját pici csoportjukhoz, azokhoz az emberekhez, akikhez egyébként a legközelebb állnak, és távolodni a többi csoporttól. Ugye ez is egy evolúciós reakció, hogy amikor veszély közeleg, akkor az én pici csoportomhoz húzok, és az a célom, hogy őket életben tartsam, és minden más csoporttól növelem a távolságot, hiszen minden outsider alapvetően veszélyt jelenthet. És mindemellett az a fajta felhatalmazottságérzés, hogy megszegjem a szabályokat, az elkezd kilőni, hiszen ha én félek, és nekem az a célom, hogy valahogy megvédjem magam és a körülöttem a kicsi csoportomhoz tartozó embereket, kit fog érdekelni? A közös hosszú távú érdek, a közjó, a közös perspektíva. Az a célom, hogy életben maradjak, hogy én túléljem valahogy a kis csoportommal ezt a fenyegetettséget. Tehát nagyon-nagyon látni, hogy hogyan alakul át egy egész közösség szemlélete, amikor a fenyegetettség és a félelem valahogy megjelenik. És olyan érdekes, hogy amint ez a fenyegetettség elkezd csökkenni, úgy csökken ez a hajlandóság is a szabályok áthágására, és úgy közelednek megint ezek a kisebb csoportok, széttöredezett csoportok egymáshoz. És ilyenkor van az is egyébként, amit említettem, hogy elindul egy folyosói pletyka, egy összeesküvés elmélet, próbálják ezeket az információ réseket betönni az emberek, már mindent is elhisznek, és ez odáig tud fokozódni, hogy például volt konkrétan ez a példa, amit említettem, ez egy megtörtént eset, hogy a végén annyira felháborodtak az emberek, olyan indulatokat szült, olyan folyosói pletykák születtek már, hogy mit készül a cég éppen változtatni, és mi az, amit próbál bevezetni, és mindenki elkezdett fantáziálni, hogy ez hogyan fog negatívan hatni rá, hogy a végén, mire eljutottak volna oda, hogy bejelentsék, már nem tudták bevezetni akkor ezt a terméket, mert már olyan szintű volt a dolgozói felháborodás és indulat, hogy el kellett az egészet halasztani, és ezt az egészet meg lehetett volna előzni azzal, hogy időben kommunikálnak arról, amit éppen tudnak erről.
1: Hát itt is ugye visszajön az, hogy ami a természetes reakció lenne, hogy ha mondjuk az emberek elkezdik nem a közös célokat priorizálni, akkor egyébként általában akkor szigorúbb szabályok bevezetése szokott lenni, ami valószínűleg akkor még inkább ebbe az irányba tolja. De hogyha mondjuk abból indulunk ki, hogy nem egy borzasztó szervezetben dolgozunk, és valószínűleg azért szerintem a legtöbb szervezet az nem az extrémitások jellemzik, de problémák vagy ilyen kihívások vannak, akkor hogyan lehet ez hozzányúlni? Tehát, hogy már látom, hogy valamilyen módon akkor ez a fajta szorongás, vagy a félelem, vagy az ebből fakadó általad is leírt ilyen hatások azért jelen vannak a szervezetben, nem pusztították el még teljesen a jóságot. Hogyan lehet ez hozzányúlni akkor, hogyha már ezek a dinamikák működésben vannak?
0: Szerintem a kommunikáció az egyik legfontosabb, tehát tényleg teret adni a ventilálásnak, az érzelmek, gondolatok megosztásának, hogy megint azt érezzék az emberek, hogy hallják és látják őket, erre kapjanak visszajelzést. A visszajelzéseket nagyon keményen beépíteni. Alapvetően miről szól a visszajelzés? Arról az evolúciós igényemről, amiről már beszéltem, hogy látnak, hallanak, csoporthoz tartozok, visszajelzést kapok arra, hogy ki vagyok én, mi az én értékem ebben a közösségben, hogyan járulok hozzá azzal, amit teszek ahhoz, amit mondjuk itt közösen képvisel a cég. És ez megint csak nem egy úri hóbort, hanem az ember alapvetően biztonság igényét elégíti ki, hogy kapok visszajelzést magammal, a helyzetemmel, a munkámmal kapcsolatban. Nagyon fontos az is egyébként, hogy van-e ennek a csapatnak, ennek a közösségnek lehetősége arra, hogy értelmezzék közösen azokat a nehézségeket, amin átmennek. Mert nagyon sokszor egyébként pont azok a korábbi sikerélmények, megküzdések tudják átlendíteni egy következő nehézségen a céget, amit már együtt átéltek, amiben már találtak megoldásokat, alkalmazkodni tudtak, itt van például COVID, hogy vajon hány cégnél vették arra az időt, energiát, fáradtságot, hogy miután kijöttek ebből, leüljenek és végig gondolják, hogy hogyan tudtak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hány remek megoldást találtak, milyen csapat összefogások voltak. Mert hogy igazából ezek a sikertéglák azok, amik beépülve ebbe a kollektív rezilienciába elhitették ezzel a közösséggel, hogy bár nehézségek mindig lesznek, és nem fogjuk tudni irányítani a cég és a saját életünket se 100%-osan. Képesek voltunk ezzel megbirkózni, alkalmasok vagyunk rá, tudatosítani az erőforrásokat, hogy nézzétek, ez is segített, az is segített, erre is számíthattunk. Ezeknek a belső és külső erőforrásoknak például a tudatosítása, az például pont ezt a biztonságérzetet emeli, amit kérdezel, hogy hogyan lehet elkezdeni építkezni, hogy tudatosítjuk, hogy mi mindenre és mi mindenkire tudunk számítani, amikor beüt a krach. És ezek megint csak a biztonságérzetet emelik. De ugyanilyen egyébként az a kontextus is, az a storytelling, hogy én vezetőként átveszem-e az narratíva írást, attól a lehetőségtől, hogy ugye, amit említettem, az agyunk mindig a lehető legrosszabb forgatókönyvet termeli ki, hogy mi minden rossz történhet. De én veszem-e a fáradtságot vezetőként, hogy én írjam a narratívát, hogy ez most egy baromi nehéz helyzet, de miért éri meg nekünk ebben kitartani, összefogni? Mi az, amit kaphatunk ettől? Milyen tapasztalatokat szerezhetünk? Hogyan tudja ez megerősíteni a mi közösségünket? Tehát megtalálni azokat a pontokat, amiket tudok kommunikálni, megosztani, elhitetni azokkal, akikkel együtt dolgozom, hogy ezen megéri átmenni. És egyébként nagyon érdekes, hogy például ilyen apróságok, hogy a ritmus, a ritmikusság, mint ahogy a kisbabát is ringat. Ugye a ritmus az alapvetően nyugtatja a zaklatott idegrendszert, egy ilyen feszített idegrendszert. Alapvetően az elvont értelemben vett ritmikusság, például egy kiszámíthatóan visszatérő időpontban jelentkező esemény, egy közös csapatépítés, egy közös sörözés, egy tréning, ami kiszámíthatóan ismétlődően megtörténik. Főleg, ha egy olyan esemény, ami közösséget kovácsol, ami erősíti az összetartozást, a csoporthoz tartozás élményét, ezek mind a biztonságérzetet emelik, hiszen a jövő egy ilyen beláthatatlan, kiszámíthatatlan idősík, és amikor nekem visszatérően minden hónapban, vagy minden fél évben van egy esemény, az feltöri ezt a hosszú, kiszámíthatatlan idősíkot belátható idősíkokra, amiben tudok tervezni, amiben otthonosabban érzem magam. Szóval sok ilyen apró dolog van, amihez nem kellenek milliók, csak tényleg egyfajta szemléletváltás, hogy a biztonságérzetét elkezdjük növelni a cégen belül dolgozóknak, meg egyébként a saját biztonságérzetünket is, mert egy vezető idegrendszerére hangolódik az egész csapat idegrendszere, tehát az egészet magunkkal kell kezdeni.
1: Én is, hogy itt felvetődik a kérdés, és lehet, hogy ez egy picit ilyen extrém kifordítása a dolgoknak, de hogy itt azért most kicsit a poszttraumatikus növekedés témáját, amit ugye említettünk a bemutatásodkor is az elején behozva, hogy hogyan lehet akár karrier szempontból előnyössé fordítani a szorongást, vagy a félelmet, vagy lehet-e egyébként a drive-ja a fejlődésnek az, hogy én még félek dolgoktól, vagy mondjuk úgy reagálok dolgokra, és aggódom, szorongok, hogy ezt lehet-e egyébként egy ilyen erőforrásként használni?
0: Én nagyon hiszek abban, hogy a félelem tud erőforrás lenni, de ehhez több feltételnek kell megvalósulni. Egyrészt észre kell vennem, és tudatosítanom kell, amikor egy helyzetben félek, és azt, hogy mitől félek, és a másik pedig az, hogy elfogadnom, és a szégyenérzetet lehántani. Tehát a félelem elképesztően destruktív tud lenni, és óriási falakat tud akár egy közösség, vagy egy én és a célom közé is emelni, ha ez nincs kimondva, ha el van nyomva, mert alapvetően nem szeretjük a félelmet, és félünk a félelemtől. De én mindig azt mondom, hogy a félelem nem döntés kérdése, az vagy van, vagy nincs. Az az én döntésem, hogy mit kezdek ezzel a félelemmel. És szerintem, hogyha tudatosítom azt, hogy én valamitől tartok, azt közelebb kell inkább húznom, hiszen ha távolodok attól, amitől tartok, még kevesebb információm lesz. Pedig a félelem egy elképesztő iránytű. Azt jelzi, hogy nekem ott valami dolgom van még. És amikor találok egy célt, ami erősebb ennél a félelemnél, ami van annyira fontos számomra, hogy megérje átélni a félelmet, akkor tudom szerintem ezt az egész szemléletet a félelemmel kapcsolatban átkeretezni, és azt mondani, hogy igen, ez egy olyan cél, ami miatt megéri átélni ezt az amúgy nem kellemes érzést, és kézen fogni, és elindulni vele a célom felé.
1: Az új könyved címe, szerintem az már beszédes, miért pont én, és hogy szerintem ennek a beszélgetésnek egy tök jó lezárása, és talán egy következőnek a tízere lehet. Ez nem tudom, röviden egy mondatban, hogy tudnánk ide most bekötni?
0: Ez leginkább arról szól, hogy amikor nehézségekkel állunk szembe, akkor nagyon gyakran bekapcsol az a fajta attitűd, hogy már megint engem diszkriminál az élet, már megint velem történik ez, miért pont én? És érdekes, mert ez sugal egy olyan áldozatmentalitást, amiben úgy tudunk sokszor belecsúszni, hogy észre se vesszük, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a nehézségek, ezek annyira igazságtalanok velünk szemben az élettől, és elkezdünk felelősöket keresni, mert a miért pont én, ez mindig a múlt felé néz, hogy már megint miért velem történik mindez, ki tehet erről? Kit lehet ezért hibáztatni? És amíg a múlt felé tekintünk, addig nem tud elindulni a probléma megoldás, vagy akár a gyógyulás egy-egy nehéz, traumatikus élmény után. Ugye ebben a könyvben olyan emberekkel beszélgettem, akik elképesztő nehézségen mentek át valami nagyon traumatikus történeten vagy krízisen, és a poszttraumás növekedés pont arról szól, hogy ők nem pusztán átmentek a veszteségfeldolgozás különböző fázisain, hanem valami olyan pozitív változásról számoltak be az életükben, ami nem közvetlenül a traumából fakad, hanem abból a megküzdésből kristályosodott ki, amin ők átmentek. És ez egy nagyon érdekes és izgalmas jelenség, mert nagyon sokszor átmegy az ember úgy valami pozitív változáson, hogy közben nincs meg a szemüvege hozzá, hogy észrevegye, hogy wow, egyébként ezt mind kaptam ettől az élménytől. Megváltoztak, minőségibbek lettek mondjuk az emberi kapcsolataim, vagy rájöttem, hogy mennyire erős vagyok, vagy milyen humorom van egy-egy kétségbeesett helyzetben. Szóval a könyvemmel való az volt a cél, hogy amikor beleszorulunk ebbe a miért pont én állapotba, ezeknek az építő köveknek hála, amiket felvázoltam a könyvben, emberi sorsokon keresztül, meg nagyon sok szakértővel beszélgetve, talán be tudunk húzni egyet-kettőt az életünkbe, és fel tudjuk ismerni, hogy mennyi erőforrás birtokában vagyunk.
1: Ez szerintem csodálatos, és nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy erre is felhívtad a figyelmet, és akkor így a jövőben való szorongás és a múltban való mozgás spektruma akkor teljes itt a beszélgetésben, és remélem, hogy ezt tudjuk folytatni, mert nagyon-nagyon izgalmas és fontos dolgokat hoztál be, és ezt köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy a félelem tényleg mint erőforrás, és mint egy figyelemre méltó dolog, az méltatlanul elhanyagolt a diskurzusokba. Beszéljünk róla, legyünk transzparensek vezetőként is, és akár alkalmazottként, vagy beosztottként is. A visszajelzés fontosságáról is szerintem legalább 2-3 adásunk szólt már az Epic Stories-ban, úgyhogy ez is szerintem egy jó validáció volt, hogy te is ezt külön kiemelted. Köszönjük szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm a meghívást!
1: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Alga Ő Heszna, médiapszichológus író, akivel arról beszélgettünk, mit kezdjünk az irodai környezetben a félelem és a szorongás érzésével, vezetőként vagy beosztottként, hogyan kezeljük az ebből fakadó feszültségeket. De ezen túl is van még mit megbeszélnünk, ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Több 100 000 ember nyugdíja emelkedhet, felújíthatják a Gellért fürdőt, az Egyesült Államok szerint hamarosan összeomolhat az iráni olajipar. Kora nyárias idővel indul a hét, akár 26 fok is lehet, de a szél olykor megélénkül. Szerdán lehűlés érkezik majd erős széllel, és többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több 100 000 ember nyugdíja emelkedhet meg a minimál nyugdíjjal és a sávos emeléssel, ha a vállalásokat jogszabályba ültetik. A legnagyobb nyertesei az alacsony nyugdíjból élők lehetnek, több 10 000 havi 20 000 forintnál is nagyobb emelést kaphatnak, írja az Index. Nyugdíjas szépkártyát is bevezetnének, 2,2 millió nyugdíjas kapna évente 100-200 000 forintos juttatást, élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre. 500 000 forint feletti nyugdíjaknál viszont nem járna. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben, 7:30 után. Rendszer záró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester most péntekre. Az új országgyűlés május 9-i alakuló ülése előtt szeretnék elbúcsúztatni a NER-t. A Tisza párt elnöke udvariatlannak és károsnak nevezte, hogy a főpolgármester rászervezett az ő szombati rendszerváltó népünnepéjükre, és kommentben üzent Karácsony Gergelynek. A főpolgármester hivatala Telex megkeresésére azt írta, a felvetéseket megfontolva keressük a mindenkinek megfelelő megoldást. A Tisza párt egy egésznapos rendszerváltó népünnepére készül szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Felújíthatják a Gellért fürdőt. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az új kormány jóváhagyására vár, hogy hitelt vehessen fel, amint egy 20 milliárd forintos felújításra. Szűcs Ildikó, a BGH vezérigazgatója elmondta, hogy a nagyszabású munkálatoktól függetlenül már elindult az épület alapjának megerősítése, valamint a fürdő működéséhez elengedhetetlen, de életveszélyes állapotba került gépészeti központ felújítása is. A komplex megújulás 2027 elején kezdődne, a belső terek 2028-ban, a kültéri részek pedig 2029 nyarára nyílhatnak meg a látogatók előtt. Az Egyesült Államok szerint hamarosan összeomolhat az iráni olajipar, a tárolók gyorsan telnek, a kitermelést pedig már vissza is kellett fogni, ezért az amerikai pénzügyminiszter szerint Teherán egyre nehezebb helyzetben van, és szerinte már az is problémát okoz, hogy ki tudják fizetni a katonákat. Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy ez gyakorlatilag egy valódi gazdasági blokád. A pénzügyminiszter azt is állította, hogy az iráni oldalon gyakorlatilag nem halad át hajó a hormuzi szoroson keresztül, miközben Washington fokozta a fellépést minden olyan pénzmozgás ellen, amely az iráni forradalmi gárdához köthető.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, de a déli szelet többfelé élénklökése kísérhetik. Délután 26 fokot is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jó ég, Jamie.
13: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
2: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
14: Kérem szépen, a Tisza párt, illetve hát a kormány június 1-től megtiltaná a vendégmunkások tömeges behozatalát, tehát ezt több szempontból is értelmezni kell majd ezt a dolgot, és hogy helyettük 400 ezer jelenleg inaktív emberi munkaerőpiaci bevonását célozza a párt programját. Szóval hogy valósítható meg? Mert egyik napról biztos, a másikra nem, hogy na most ti nem jöttök.
15: És addig mi lesz?
14: Ti 400 ezeren akkor munkára.
15: No, hát szóval. Majd egy nálunk hozzáértőbb szakértő, Nógrádi József, a Trenkvalder kereskedelmi igazgatója megpróbálja dekódálni a helyzetet. Jó reggelt, szervusz!
14: Jó reggelt!
16: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
15: Szedjük ketté a vendégmunkásokat és az inaktív, de munkaerőpiacra bevonható embereknek a körét.
14: És először azt is értelmezzük, bocsánat, hogy ezt a tömeges behozatalt, igen. Tehát, hogy valami részlegesben gondolkodik-e a kormány, mit lehet igen. tudni.
15: Mert lehet, hogy a részletekben van a kutya elásva. Igen. A lényeg, vendégmunkások nélkül működhet a magyar gazdaság? Vagy már rég elfogytak a munkaerőtartalékaink?
16: Igen, azért lettek behívva a vendégmunkások, mert hogy alapjában véve nem volt kellő hadrafogható ember, és azokra a pozíciókra, amelyekre egyébként nem jelentkeztek magyar munkavállalók. Ez azért fontos kimondani. Az, hogy ennek mentén egyébként voltak benne finoman szólva is torzulások, amit aztán próbált a kormányzat, az akkori kormányzat helyre pofozni, ez tény. Ezt a törvényt gyakorlatilag vagy fél tucatszor módosították, pont azért szigorították folyamatosan, mert voltak benne úgymond nem feltétlen jól átgondolt részek. Ettől függetlenül az unión belül talán az egyik legszigorúbb, már ami a minősített kölcsönzőket illeti. Uh-huh. Viszont megnézzük mondjuk az inaktívak
15: még arra nem menjünk rá, még arra nem menjünk rá, még arra nem menjünk rá, mert ez messzire vezetne. Maradjunk a vendégmunkás okay. témánál. Nagyjából mennyi vendégmunkás dolgozik Magyarországon, azt lehet-e tudni, illetőleg milyen országokból érkeznek ide?
16: Nos, ma Magyarországon olyan 250-255 ezer külföldi él, ebből kifejezetten munkavállalási céllal itt tartózkodó olyan 100-110 ezer fő körül van, de folyamatosan csökken a számuk, mert hogy jár le az itt tartózkodási engedélyük, tehát ez a 2+1 év, illetve ahogy a gazdasági recesszió egyre erőteljesebben van jelen az országban, úgy csökken a számuk, Tényleg hónapról hónapra lehet azt mondani, hogy ezrével változik, tehát most, hogyha jelen pillanatban csinálnánk valószínűleg egy metszetet, akkor 100 000 alatt lenne a pontos létszám.
15: Kik a legfontosabb küldő országok? Ugye lehetett hallani a Fülöp-szigetekről például, hogy az feljövőben van, meg hogy Ukrajnából is sokan jöttek dolgozni Magyarországra, ez nagyjából állandó, és nagyjából ezek most is a legfontosabb munkaerő küldő országok?
16: Igen, tehát hogyha most megnézzük a legnagyobb létszámokat ebből az adatból, az jellemzően az ukrán, úgymond a Fülöp-szigetek, mert ugye ez gyakorlatilag az elmúlt időszakban ez volt a abszolút jellemző és behozható, de még aránylag magas a vietnámi és egyéb más ázsiaiaknak a száma. Ez azért van így, mert gyakorlatilag nem kölcsönzésen keresztül, hanem mondjuk önfoglalkoztatóként itt tekerő nepáli bringás, az épp úgy jelen van a magyar munkaerőpiacon, és nyilván a hallgatók őket érzékelik úgymond a leglátványosabban.
15: Uh-huh. Oké. Okay. Mennyi munkaerő hiányzik a magyar munkaerőpiacról, ezt lehet-e tudni?
16: Hát hogyha megvizsgáljuk a KSH vagy a foglalkoztatási szolgáltatóit, akkor azt lehet látni, hogy a jelen pillanatban betöltetlen álláshelyek száma nagyságrendében a versenyszférában egy olyan 40 000 fő. Az állami szférában meg olyan 20-21 000 fő. Ilyen alacsony szám gyakorlatilag a Covid idején volt, amikor tömeges létszámleépítések voltak jellemzők, tehát nagyon fékezett habzással működik úgymond a magyar gazdaság, nagyon gyengék az adatok, tehát ha érkeznek is munkavállalók, akkor azt nagy valószínűség szerint olyan célzottan, olyan pozíciókra, amire tényleg nagyon nem volt már magyar munkavállaló, és mondjuk lehet azt mondani, hogy vagy régóta keresnek rá, vagy pedig nem látnak más megoldást arra, hogy az adott pozíciót betöltsék.
14: Hát mondjuk a körülmények sem biztos, hogy olyanok, hogy magyar munkavállaló vállalná. Most két üzenet jött egymás után. Az egyik arról szól, hogy 14 vietnámi lakott a hallgató szomszédságában, pék üzemben dolgoztak gyakorlatilag éjjel-nappal, ilyen rabszolga sorsszerűen. Egy másik hallgató Debrecenről ír, ott sokan vannak Ázsiából, Kínából az építkezésekre projektszerűen jönnek, körülbelül nem is élnek, csak azért vannak itt, hogy dolgozzanak. Egészség terem, de nekik ez nagy pénz, és bevállalják
15: akkor,
14: az áldozatot.
15: És akkor most az én gazdasági kapcsolataim tapasztalatait is hadd emeljem ide, mert hogy azt mondják, hogy ma egy magyar munkaadónak sok esetben jobb külföldi munkavállalót alkalmazni, aki azért jön ide, hogy minél többet dolgozzon, ezáltal minél több pénzt keressen, és mehessen hazatne. Nincs szabadság, nincs hétvége, minimális pihenőidőt akarnak, nem járnak nyári szabadságra, nem beteg a gyerek, stb. Stb. Azért ennek is vannak gazdasági szempontból nézve szigorúan előnyei.
16: És hogyha kicseréljük emögött azt, hogy azt mondja az osztrák a magyar munkavállaló kapcsán, vagy a holland cégtulajdonos szintén a kelet-európai munkavállaló kapcsán, gyakorlatilag ugyanezt. Tehát, hogyha nézzük a globális munkaerőpiaci vándorlásokat, azt lehet látni, hogy a recesszív gazdasági környezet az nem, hogy azt erősítené, hogy még jobban odafigyeljünk a munkavállalókra, hanem pont ellenkezőleg gyakorlatilag megpróbálják még jobban kizsákmányolni annak érdekében, hogy azokat az igényeket, vagy azokat a pénzügyi teljesítéseket, amiket az adott cégek vállaltak, azokat tudják hozni. És hát ugye a legnagyobb költségelem a büdzsében mindig a munkavállaló bére. Ezért itt próbálnak valahogy a cégek fogni.
15: Uh-huh. Okay.
16: Ez a valóság.
15: És akkor most jön a második halmaz, ez az inaktív, de munkára fogható. Kiről beszélünk, amikor ezt a kifejezést
14: használjuk? És akit eddig nem tudtunk bevetni, hogy ahogy te is mondtad, ugye ezért kellettek a külföldi munkavállalók.
16: Igen, itt nagyon sok kérdés van egyébként, mert átlagon a hallgatók nyilván csak annyit tudnak, hogy inaktív, és nyilván mindenkinek a fejében van ezzel kapcsolatosan egy elképzelés, de
14: hogy ott van ül és inaktív, és nézi a meccset, és hogyha szólnak neki, akkor megy dolgozni.
16: Igen, de ilyen nincsen. Tudjuk, hogy ilyen nincsen. Ráadásul ugye, hogyha most valaki elkezd kutakodni, akkor miről beszélünk? A 15 és 64 év közöttiekről, vagy a 15 és 74 évek közöttiekről? Mert hogy ugye utóbbi esetében a nyugdíjasok foglalkoztatását is beveszi a kormányzat a foglalkoztatási adatokba, és ahhoz, hogy 400 ezer főt vel többen dolgozzanak, erre most direkt kíváncsi voltam, és megnéztem, hogy az előző kormányzat, vagy hát az Orbán kormányzat hogyan állt ehhez a kérdéshez, és hogy sikerült-e 400 ezer főt, vagy mennyi idő alatt, vagy milyen áron sikerült 400 ezer főt beállítani a munkaerőpiacra. Az volt az érdekesség, hogy a legmagasabb érték, amikor a legtöbb foglalkoztatott volt, ez 4,8 millió fő volt Magyarországon, ez 2023-ban, és ekkor az inaktívak száma gyakorlatilag 1,3 millió volt a 15 és 64 évesek között. 2013-ig kell visszamennünk ahhoz, hogy megnézzük, hogy a foglalkoztatottak száma gyakorlatilag 4,4 millió fő, és az inaktívak száma viszont 2,1 millió. Magyarán ahhoz, hogy 400 ezer fő hasznosuljon az elsődleges munkaerőpiacon, ahhoz 800 ezer embert kellett mozgatnia folyamatosan. Tehát ahhoz, hogy valójában 400 ezer inaktívról termelő emberként tudjunk beszélni, látható termelő emberként, ahhoz nagy valószínűség szerint a dupla akkora mennyiségű embert kellene az inaktív állományból átmozgatni. És akkor kik az inaktívok?
15: Nyugdíjasok, hajléktalanok, a romák?
16: Például, igen, például lehetnek nyugdíjasok ebből, nagyságrendileg, aki ebbe a korosztályba beleszél, az 1 millió 200 ezer fő. Lehetnek gyermekgondozási eljárásban, vagy ellátásban létesülők, akik ugye nyilván otthon vannak a gyerekkel valami oknál fogva, álláskeresési ellátásban részesülők, vagy nappali tagozatos diákok 600 ezer fő, tehát összességében 2,2 millió fő az inaktív. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy kit hív az állam munkaerőpiaci tartaléknak, akkor ez egy egész más halmaz. Ott a 70%-a valójában a munkanélküliek. A munkanélküliek ugye Magyarországon 230 ezer fő nagyságrendileg, és ebből is kettő részre szedi az egészet. Vannak azok, akik egy évnél rövidebb ideje, tehát nagy valószínűség szerint könnyen el tudnak helyezkedni, vagy könnyebben, ők 130 ezer fő, és vannak az egy évnél régebbiek, tehát tartós munkanélküliek, ők nagyságrendek 80 ezer fő, tehát hogy ez a munkanélküli tömeg teszi ki a munkaerőpiaci tartalék egyik részét, és utána vannak az úgynevezett alulfoglalkoztatottak, akik mondjuk 4 órában vannak foglalkoztatva, de egyébként 8 órára alkalmasak lennének, vagy olyan inaktívok, akik bár keresnek munkát, de nem állnak rendelkezésre, mert két héten belül nem tudnak munkát vállalni, ez egy 10 ezer fős tömeg, és az utolsó az pedig egy olyan inaktív tömeg, aki bár nem keres munkát, de szeretne dolgozni, válaszol a statisztikai kérdésre, vagy az OFA-nak a kérdésére, ők 56 ezeren vannak. Tehát ők lennének valójában az a munkaerőpiaci tartalék, akiről akkor beszélünk, hogy akkor plusz 400 ezer főt majd akkor be kéne állítani. Okay. Ez nagyon nehéz, mert a képzettségi szintjük azok rendkívül szerteágazó.
15: Oké, okay, és akkor itt jön a kérdés, hogy mennyire akarnak ők a hiányzó munkahelyeken helytállni. Ezt azért kérdezem, mert például a logisztika rovatunkban állandóan beleütközünk abba, hogy hát hiába fizetnek derék és európai szinten is versenyképes béreket a sofőrnek, senki nem akar sofőrnek lenni. És ugye volt ebből politikai pulparlé, és ugye Lázár János is mondta, hogy vannak olyan munkák, amire nem jelentkezik senki sem. Hát akkor ilyenkor mi van? Mert lehet, hogy azok akarnának dolgozni, csak mondjuk nem kamionsofőrként vagy WC-pucolóként. Miközben most ezekre igen, lenne szükség? Fontos. Hát akkor itt jön képbe, hogy akkor hogy oldjuk meg ezeket az elvégzendő munkákat?
16: Az azért ki kell mondani, hogy ma a 20 vagy 30 évvel ezelőtti szemlélet már nem létezik a munkabecsülete kifejezés kapcsán. Vagy a munkatisztelete kapcsán. Tehát egész másként tekintenek ma a munkavállalók a saját munkájukra is, még a másiknak a feladatára. Tehát egyáltalán nem vagyunk büszkék arra, amit valójában csinálunk, vagy amelyik munka lehetőséget előttünk van, és szeretnénk megragadni. Valójában a munkavállalók nagyon nagy része csak is kizárólag a pénzt. Ami persze nyilván érthető, hogyha van egy recesszív gazdaság, hogyha van egy repülő infláció. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy egyre kevésbé lehet találni embereket mondjuk hivatástudatra, és itt mondanám a rendvédelmet, vagy a különböző egészségügyi, vagy a szociális területeket, vagy az oktatást. Tehát, hogy éppen azért, mert egyszerűen eltűnt a munkának a tisztelete. Így nagyon nehéz az embereket munkairányába terelni, a másik pedig a fizikai munkák erodálódása. Tehát, hogy felnövekedett egy olyan nemzedék, aki a digitális térben...
15: Vagy rádiós műsorvezető.
16: Ott minden pozitív. Ott szerzett minden pozitív élményt. Tehát, tehát úgy jártak iskolába két éven keresztül, hogy gyakorlatilag nem volt szociális kapcsolódásuk, csak az online téren keresztül. Nehéz neki bemenni egy olyan helyre, ahol kalapácsot adnak a kezébe, vagy pedig fizikai munkát kell végeznie, és nem nyomkodhatja a telefonját. Aha. Most innentől fogva nyilván az az utánpótlás, vagy az a munkahely nem alkalmas, és arra, hogy egy könnyen keressen munkavállalókat. Ráadásul ma már nem akar mindenki a szabadföldön dolgozni, mondjuk az agráriumban, maximum drónokat kezelni. Tehát, hogy át kell alakuljanak a munkahelyek annak érdekében, hogy kellő módon meg tudják szülteni a fiatalokat, másik oldalról, vagy a munkavállalókat, a másik oldalról viszont a munkavállalókat meg képezni kellene nagyon nagy mértékben, ugyanis rendkívül módon elmaradottak azokhoz a technológiákhoz, amelyek egyébként évről évre egyre durvábban és egyre gyorsulóbb ütemben fejlődnek. Úgyhogy futunk gyakorlatilag a munkaerőpiac után, és próbáljuk felzárkóztatni ezeket a tömegeket. Csak ez lehet a megoldás, hogy oktatni, képezni, és valahogy számukra fogyaszthatóvá tenni a munkahelyeket. Ezzel nem csak Magyarország egyébként, hanem Észak-Amerikától kezdve Európa is küzd. Tehát, sőt, most már Kínába is felütötte a fejét ez a fajta, mondanám, hogy struktúrálódás, vagy
15: átalakulás. Az a baj, hogy a hallgatók nagyon leegyszerűsítik a problémát, azt mondják, a jobb fizetések lennének, akkor...
14: Hát jó, de arról beszélünk, ilyen gazdasági környezetben nem tudsz jobb fizetést adni.
15: De tehát... nem csak ez, de tényleg ilyen egyszerű lenne. De
16: hogy 1 millió forintot lehet keresni.
15: De én is ezt mondom, tehát hogy mondjuk az igen, vagy nem tudom, én katonáknak is ilyen béreket ajánlottak, abban is volt
16: Hollandiában. Az unión belül Hollandiában fizetik a legmagasabb bért. Tehát tényleg, ugyanakkor a holland munkaerőpiacon 400 ezer állás betöltetlen. Tehát, hogyha ha tényleg csak a bérről szólna, akkor ugye mindenki ott topzódna és tépni a kerítés, de valójában nem erről van szó. Valójában arról van szó, hogy egyrészt a munkavállalók sok esetben nem is tudják, hogy milyen munkalehetőségek vannak a környékükön. Másrészt nincsen, mint mondottam, munkaszocializáció. Tehát, hogy a legnagyobb tömeg egyébként a munkanélkülieknek több mint a fele, vagy legalábbis közel a fele, gyakorlatilag legfeljebb 8 általános végzettséggel bír. Tehát őket fel kellene zárkóztatni, tehát olyan képzést adni, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy egyáltalán a munkaerőpiac alkalmazni tudja őket, és legyen keresetük, okay. És onnantól fogva tudják becsülni.
15: Oké, okay, akkor egy kérdés, amíg ez, tegyük fel, hogy minden flottul megy, amíg ezt a 400 ezer embert bevonjuk a munkaerőpiacra, addig mit csináljunk? Mert addig is meg lesz az a munka, amit betöltetlen, és amit el kéne végezni.
16: A szörnyű hírem az ezzel kapcsolatban, hogy a cégek úgy állnak ez a kérdéshez, hogyha nem tudja a megoldást rövid, záros határidőn belül meglépni, akkor abban az esetben gyakorlatilag elindítja a csoportos létszámleépítést és áttelepül olyan helyre, ahonnan ez megoldható. A verzió B átszereli a gyárat, teljes egészében automatává teszi, onnantól fogva gyakorlatilag azok is elveszítik az állásukat, akik ott dolgoznak. Tehát ugye és itt jön be a képbe az, amikor sokan nem hitték azt el, hogyha kivesszük azokat a külföldi munkavállalókat a rendszerből, akik miatt működik ez a foglalkoztatás, tehát a többinek is van munkája, akkor nincs baj, de hogyha kivesszük őket, akkor azonnal gyakorlatilag a cég megáll, és onnantól fogva azt mondja, hogy jó, akkor nincs más. Ha van tőkéje, akkor átszereli az üzemet, és megpróbálja egy magasabb technológiával ugyanazt a feladatot, produktumot lehozni, vagy pedig kénytelen kell ezt lenni továbbá.
15: Oké, okay, hát, és akkor tegyünk ki 3 pontot.
14: Hogy hogyan zajlanak majd ezek a folyamatok, majd megnézzük élőben. Köszi szépen, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánunk.
16: Nagyon szívesen.
14: Szervusz.
16: Én is köszönöm.
14: Nógrádi Józseffel, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a munkaerőpiacról. Annak kapcsán június 1-től azt tervezi a Tisza kormány, hogy megtiltaná a vendégmunkások tömeges behozatalát.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%

0: 1%-át ugye nekik adod?
1: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
8: Hajrá, érettségizők! Legyen ez az első szó. Tudom, biztos vagyok benne, mert én is átéltem ezt az időszakot, hogy most mindenki nagyon izgul, és élete legnagyobb próbatételének tartja azt, ami most jön. Nem tudjuk a tételeket, nem fogjuk elmondani. Sajnos,
9: én de... tudom.
8: Te tudod?
9: Persze.
8: De nem árulhatod el.
9: Az van, hogy miután most már az előző nagy melómér kifizetett, az a bizonyos nagy cég, akiknél nagyon sok újság és mindenféle adat volt, az most megvan, azt kifizették, úgyhogy azt leszettem, azokat az adatokat a dark webről, most a tételek vannak.
8: Értem.
9: Nálam.
8: Na, szóval, hogy nagyon nagy próbatétel, nagyon nagy izgulás, vagyon, ebben biztos vagyok, de ne legyen, mert higgyétek el, hogy utólag visszatekintve...
9: Vagyon.
8: Az se legyen, de...
9: Vagyon
8: kedves
9: legyen.
8: Kedves érettségiző, Kántor Endre bácsi, mivel nem érintett az érettségiben, ezért nem segít nekem
9: segítek
8: abban,
9: szívesen, hogy de azt mondtad, hogy ne legyen az érettségizőknek a... vagyona. Legyen vagyon. Én ezt mondom. És érettségizzetek le.
8: Ne haragudjatok, kedves érettségizők, fogalmam sincs, mit akartam mondani.
9: Azt, hogy szurkolunk, kitartunk, ne. Nincs nálunk semmilyen információ, ami nektek kell, úgyhogy igazából teljesen fölösleges minket hallgatni ilyenkor. Legfeljebb nyugtatni egy picit az idegeket. Ezt lehet. Ideg nyugtatásra megfelelő.
8: Na, eszembe jutott. Szóval, ha visszatekintünk már túl az érettségén az érettségére, akkor az vigasztaljon benneteket, hogy olyan nagy fennakadás az nincs ilyen, hogy tehát, hogy így azt gondolod, hogy emiatt aggódtam én annyit, és emiatt féltem?
9: Kérem szépen, most jön ugye a magyar nyelv és irodalomtudás.
8: Aztán matematika holnap.
9: Aztán a matek, aztán töri. Így van. Töri.
8: Van-e még olyan,
9: idegen
8: hogy évforduló, és akkor ahhoz kötődően valamelyik irodalmi alapot?
9: Már majdnem 150 ezer diák vizsgázik, úgyhogy ennyien tessék. Vagytok együtt. Hogyha egymásra hangolódtok mentálisan, és együtt rezegtek, akkor szerintem fel tudjátok ilyen mély kas hatással erősíteni egymás gondolatait, bár akkor lehet, hogy a rossz gondolatokat is felerősítitek, úgyhogy akkor nagyobb lesz a hibázás is, de minden esetre vigyázzatok magatokra.
8: Azt írja Zsolt hallgató, mert hogy ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével és Mihálovics Andrással, és 0636980980, és ide lehet SMS, WhatsApp és Viber üzeneteket írni, hogy szerintem ti is kaptatok 1%-os támogatást, de az Ács elutazta.
9: Nem 1%-osra gondol, hanem NK-asra szerintem.
8: Ja.
9: De egyébként, ha csak 1%-os, az bőven. Bőven. Az NK-ásat azt még éljük vígan, tehát hogy is mondjam, érted? Hát
8: igen.
9: Benne
8: az
9: kellett lenni a körbe.
8: Az elutazta, hanem vett egy saját repülőgépet belőle.
9: Igen, igen. És még igen. Akadt még egy egész szigetre való. Most nagy baj van, igen. Kérlek szépen.
8: Már napfelkeltés, és most egyben holdnyugtás. Jó reggelt, kartársak! Hétfőhöz képest kellemes forgalmi viszonyok között 21 perc, 10 másodperc a szokásos reláció, Szerencs utcai lámpa egy váltással. Sikeredet ír a D-kartárs. Gézu pedig ma, de úgy írta az üzenetét, hogy egyetlen perc telt el a mai napból, és akkor fontosnak tartotta ide írni minékünk, hogy egy tag a tábor elején kijelentette, hogy utálja a jazzt. Már a más véleményem van, köszönhetően a vacsorák mellé általam belopott streameknek szorgos népünk győzni fog, írja Gézu hallgató.
9: Így
8: tehát.
9: Van, így van.
8: Na,
9: most akkor.
8: Flóriánok és Mónikák örvendezzenek, vala, mert nevük napja vagyon.
9: A Szent
8: és
9: Flórián védi az érettségizőket ma, hát csodálatos. Igen. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, úgyhogy szerintem teljesen adekvát, hogy 1991 óta ünnepeljük ezt, és hogy jajjaj, hát az érettségizőknek nem a Szent Flórián kell, hanem az erő. May the fourth be with you. Május 4-e van, és éppen ezért Star Wars nap természetesen.
8: Hát akkor az erő veletek van.
9: Ha úgy
8: és
9: érzitek,
8: az erő veletek ki ellenetek.
9: Ha úgy érzitek, hogy ott lavíroztok a halálcsillag egyik ilyen rovátkájában, vagy mi az, amiben belem abba az árokba, akkor csukjátok be a szemeteket, és szólítsátok meg Obi-Want, hogy ott van-e veletek, és tud-e segíteni. És hogy Obi-Wan, mi a második válaszra, meg második kérdésre a válasz, és megmondja.
8: Ne hallgassatok mérnök bácsira, aki azt írja, hogy nem kell ez a spiritualitás, tanulni kell az érettségire.
9: Mérnök bácsi, persze, hogy tanulni kell, ilyen egyszerűen nem lehet ezt elintézni. Nagyon X generációs vagy most komolyan. Most már a Z generáció és az alfa generáció jön, és az ő igényeiknek megfelelően kell a világot átszabni, sajnos.
8: Igen. Na, hát a születésnaposok, akik most majdnem háttérbe szorultak az érettségi és a May the Force nap mögött, hát nem árt, hogyha tudják, hogy 1849-ben a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő ezen a napon, tehát május 4-én a erő napján, ugye, véletlen, alig ha kezdte meg Buda várának ostromát. Ez állítólag stratégiai baklövés volt, vagy legalábbis vannak olyanok, akik szerint hát addig kellett volna űzni hajtani a császári haderőket, és nem megállni Budán, de hát aztán ezt már cáfolták egy csomószor. Aztán kérem szépen egy strike leverés szó szerint és véresen a chicagói rendőrség tüzet nyit a McCormick Harvester Machine Company sztrájkoló munkásaira, akik a 8 órás munkanap bevezetését követelik. Ennek napja emléknapja világszerte a május 1-je a munka nemzetközi ünnepe, kivéve az USA-ban és Kanadában.
9: Ja, ott, milyen ahol lőttek, jó, ott
8: ahol
9: nem.
8: Ahol elkezdték, ott nem ünneplik.
9: Nem, ott a munkát máshogy ünneplik, igen. Például megfelelő fizetéssel. Igen. Úgyhogy ez is működik.
8: Aztán 1959. május 4-én volt az első Grammy díjátadás.
9: 79-ben pedig Thatcher lett az első női brit miniszterelnök, és megalakította a konzervatív kormányát.
8: Aztán 1990. május 4-e óta független Lettország, ekkor kiáltották ki, hogy leválnak a Szovjetunióról. Na, és akkor nézzük.
9: Összefoglalva egy, két szóval független lett.
8: Igen. Igen. Nézzük meg akkor a születésnaposokat, kikre rákapcsolódhatnak majd azok, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Buzánszky Jenő, remek labdarúgó, az aranycsapat hátvédje, 1925. május 4-én született.
9: Pár évvel később, 1928-ban pedig Hanki Selemér, magyar irodalomtörténész, filozófus, Széchenyi díjas, ugye ő.
8: Audrey Hepburn, hát.
9: Ó, csodálatos Audrey Hepburn.
8: Töréken, nagyon szép virágszál. 1929-ben született az Oscar díjas angol színész. Én nem tudtam, hogy ő angol. Tényleg, most szembesültem ezzel, de angol, Audrey Hepburn. Aztán a zenebutik meg volt, hát egy
9: szeretném egy buxus sok, mögül sok elmondani neked, hogy igen. Itt vagyunk a
8: Acapulcói.
9: Az Acapulcói fesztiválon, ahol a legfrissebb zenékkel. És így nagyon...
8: Nem így. Érdekességek, különlegességek, aktualitások. Igen. Itt a zenebutik, a zenebutik.
9: Így van.
8: Igen, de hát... Egy generáció remegve várta, hogy végre ne csak Brahms vonós négyesét, hanem valami kortárs könnyű zenét is küldjön a zenebutikos juhász előtt.
9: És valamikor
8: nem küldött, érted? És végig nyomtod az egész műsort, és óriási csalódás.
9: És most néztem meg pont a május 1-e alkalmával a felvonulók kértéket, a híres Gálvölgyi szkecset, azt imádom.
8: Dvorzsákot bírjuk?
9: Bírjuk.
8: Lökjétek.
9: Lökjétek. Dorságot.
8: Igen.
9: Igen.
8: Hát, drága juhász elődnek, jó egészséget kívánunk. 1940-ben ezen a napon, május 5-én, vagy május 4-én született Robin Cook, amerikai író, illetve kérem szépen...
9: Róna Péter, magyar közgazdász, 42.
8: Huszti Péter, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas, magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzet művésze, 1944-ben született. Aztán még egy színművész, illetve kettő, Igó Éva, Jászai Mari díjas, magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, 1956-ban született ezen a napon, és Anger Zsolt, Jászai Mari díjas, magyar színész is ünnepli a születésnapját, 1969-es évjáratú ő, és Gyurta Dani, olimpiai arany és ezüstérmes világ és Európa bajnok magyar úszónak is jó egészséget kívánunk, 1989-ben született május 4-én.
9: Kérlek szépen, üzenetet kaptál a technikai szobából, nézd csak.
8: Igen,
9: itt.
8: Látom. Tudom, a technikai személyzet jó lenne, ha a technikával foglalkozna, és nem a műsorvezetők instruálásával.
9: Helyes.
8: Lehet ilyen visszavágás?
9: Jó, videó chip.
8: Chip,
9: ezt mondta, igen, tényleg. Na jó, köszönjük szépen az eddigi hozzáfűzéseket is a műsorhoz, kommenteket 0636 98 098 0 infokukat@millásreggeli.hu és

Gergővel próbáltunk kedveskedni, és azt gondoltam, hogy bekeretezzük a Millás reggelit, mert tök sok visszajelzés jött, hogy ez nagyon tetszett, azzal, hogy most ezzel kezdjük a hétfőt, úgyhogy az érettségizőknek is egy jó kis dúdorászni való, ez jön most.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a lapszemlét, a Népszava írja, hogy a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek, köztük több mint 79 ezer végzős középiskolás, szóval

0: kedves diákok és kedves szülők, nem vagytok egyedül, még legalább 148 ezeren fognak megmérettetni a következő napokban, úgyhogy hajrá, nem győzzük elégszer tolmácsolni jó kívánságainkat, és szorítunk, és hát mondhatok csúnyát, vagy nem tudom.
1: Hát
0: ez egy jó kívánság. Igazából,
1: mit?
0: Hát van egy olyan mondás, hogy szart a tarisznyába, ugye?
1: Na, és akkor tessék.
0: Elnézést.
1: Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok segít átkelni a hormuzi szorosban rekedt hajóknak. Ezzel egyetlen egy probléma van ezzel a bejelentéssel.
0: Hogy az irániak nem tudnak róla.
1: Nem. Akkor kettő gond van. Az egyik, most már tudnak róla, tehát egy és fél, hogy hajózási támogatást nem adnak. Tehát légi támogatást adnak, meg drón támogatást, de hajókkal nem segítenek. Úgyhogy ez olyan, tudod, mint amikor most bácsi ugorjon.
0: Ez veszélyes.
1: Amikor átvezetik a világtalan bácsit.
0: Tehát, akár hogy, erőszakkal
1: is átvezetik. Az a nehéz, igen, tehát na mindegy, érdekes igen. lesz.
0: Na, a Népszava cikkét ajánlom még egyszer, hogy tavaly 823 milliárd forint rezsivédelmi támogatást kapott az MVM. Szóval ennyit arról, hogy olcsó az orosz földgáz. A lap kiszámolta, hogy a támogatási rendszer 2022-es bevezetése és 2025 vége között a költségvetés az MVM-et összesen 3,1 ezer milliárd forinttal segítette ki.
1: Hát ekkora szám nincs is.
0: Nincs.
1: Hárman meghaltak egy óceánjáró hajón, gyaníthatóan hantavírus járvány tört ki. Az óceánjáró hajó az MV Hondius nevű óceánjáróról van szó, az Atlanti óceánon közlekedik, Argentínából a Zöldfoki szigetek felé tartott, és azt mondják, hogy még legalább 5 gyanús eset van a WHO közlések között. Ugye ez a hantavírus az, amit különböző rákcsáróktól, például patkányoktól lehet elkapni, hogyha ők fertőzöttek, és valamilyen módon kapcsolatba kerül az ember az ürülékükkel és a vizeletükkel. Úgyhogy egészen rémisztő sztori van. Az elhunytak között van egy holland házaspár és egy harmadik személy. Ja, most még 3 ember betegedett meg rajtuk kívül, így van. Az ENSZ megerősítette, hogy egy 69 éves brit állampolgár egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán fekszik, és most vizsgálják, hogy egyáltalán ez a fertőzés ez tovább terjedhet-e.
0: Igen, aztán itt van például egy, ha már Donaldot szóba hoztad, akkor én is tromfolnék rá, a NASA éves költségvetésénél is több pénzt égetett el eddig Trump az iráni háborúra, ezt igen. a Telexen lehet olvasni.
1: Ez csütörtöki hír szerintem, igen. hogy valami 23 milliárd dollárba került eddig, vagy 25
0: eddig 25-be
1: milliárd.
0: Került, 25, és igen. még nem látni a végét.
1: Hát még nem.
0: A New York igen. Times cikkezik erről.
1: Bizony.
0: Vagy cikkezett
1: bizony,
0: erről.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy...
0: Aztán a dietetika legnagyobb kérdéseiről is ír a Telex. Növényi vagy állati alapú étrenden éljünk? Ez a kérdés. Ács Bori kollégina erről ír az egy jó. hosszas elemzést, úgyhogy figyeljünk oda erre is. Én nem tudom rá választ, nem akarok orientálni. Isten ments, bár én szerintem, aki növényi étrendet fogyaszt, az egy régi mondás szerint rossz vadász.
1: Menjünk tovább, nézzük a tőzsdét.
0: Hát nem tudom, hogy ezen még lehet-e.
1: Ezen most már nem
0: megvárod
1: lehet.
0: Megvárod még engem a hát vegetáriánusok.
1: Még beszélhetünk arról, hogy eléggé súlyos az aszály Magyarországon, és hogyha a Super El Niño beváltja azt, amit itt a műsorban is ecseteltünk többekkel, szakértőkkel, akkor elég nagy slamasztikában vagyunk. Nem csak a Balatonról van szó, vagy a Velencei tóról, vagy a Fertőtóról, ezekről a tavainkról, nem ám, hanem például a Dunáról is szó van. Vészesen apad a Duna sajnos. Ugye vasárnapra előbukkant az Inségszikla Budapesten, ezt már lehet látni. A mellékfolyói a Dunának és a különböző holtágai tragédia állapotban vannak. Ott lent ugye a Gemencnél 2 nagy olyan ág van, amit szívesen látogatnak turisták is, és túrázók is. A Rezéti Dunág és a Bajai Vén Duna vagy Öreg Duna. Hát az Öreg Duna az gyakorlatilag olyan, hogy ott húzod magad utána csónakot.
0: Sanyi hallgató egy 43 másodperces kis videóban mutatja be, hogy a nyáron küldtem képeket a mesterséges fecske dagonyázomról, bár akkor már nem vették használt, mert elmúlt az építkezési időszak, de jelentem a projekt beérett, és mutatja, hogy a fecskék oda járnak inni, sárért is. Szuper. Úgyhogy építkeznek. Hát
1: fecskedagonyázót kell csinálni, mert ez tényleg nagyon fontos, nagyon megritkultak sajnos a fecskék, és elképesztő fontos ökológiai szerepük van, sokkal több fecske jó lenne. Nyilván hozzájárult az is, hogy tűzzel, vassal írtották az emberek őket, ugye, mert összeszarták a teraszt, és akkor milyen borzalom, de hát ugye közben pedig nagyon sok szúnyogot, meg kártevőt megesznek, úgyhogy de jó lett volna, hogyha ez nem így van.
0: Na, nézzük akkor a tőzsdei eseményeket. Hol van az már, te azért nézzük.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: Na kérem szépen, a MOL 4136 forinton zárta a kereskedést, és a BUX pedig, mert azzal kellett volna kezdenem, csak belegabajodtam a mondandomba. A BUX, ja, tehát az sincs meg, mert közben lenullás.
1: Semmi várjál, gond, várjál. Semmi gond, közben én elmondom, hogy...
0: Megkérdezték, amikor rákattintottam, hogy biztos-e ön abban, illetve, hogy elfogadom-e a süteményeket, de hát diétázom, most mit csinálják, ne legyen tőzsdei hírek.
1: Történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék viszont, és úgy tűnik, hogy nem zavarja a befektetőket az, hogy továbbra is, bár enyhült a nyomás, $100 fölött az irányadó olajtípusoknak az ára, mert hogy a crude az $101.63, a Brent $108.15 még mindig, úgyhogy ezen kívül egy erősödés látszik a rézár folyamában, 0,2%, a platina is erősödött, és a földgáz is 2%-kal, csak hogy mondjak egy pár árupiaci információt. A futures-ök úgy néznek ki, hogy enyhe emelkedés, enyhe pozitívum az S&P-nél és a Nasdaq-nél, a Dow Jones azonban csökken. Hát a Nasdaq a hajtómotor, mint ahogy ezt észrevettük az elmúlt időszakban, és hogyha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy 5,5%-os pluszra húzott az Intel, azt mondja, a Nokia is tovább emelkedett 3%-kal, az Apple 3,3%, ugye gyors jelentéseknek a Magnificent Seven gyors jelentései után vagyunk az elmúlt héten. Apple tehát elég jól beerősödött, a SoundHound valami elképesztő módon 20% fölött, a Tesla 2,5%-os pluszban, az Amazon is 1,3%-os pluszban, és a Spirit Airlines, ami ugye csődöt jelentett, és ez most egy dominószerű több száz, több ezer utast és repülőteret érint az Egyesült Államokban. Ennek a hatása még nem gyűrűzött be állítólag, befog. Az American Airlines pénteken 1,2%-os pluszban zárt, majd megnézzük a nagy légitársaságokat, hogy hogy szerepelnek, mert a Spirit az abszolút durva. A GameStop-ot kéne megkeresnem, igen, mert képzeld, de az eBay-re tettek.
0: Nem érdekel.
1: Az eBay-re? Hogy a GameStop megvenné az eBay-t? A világ egyik legérdekesebb felvásárlása lenne.
0: 0,9%-os pluszban volt a BUX, és az 50 és 200 napos mozgó átlaga fölött áll, tehát közép és hosszú távon emelkedő trendről beszélnek a chartisták, azonban a 20 napos mozgó átlaga alá került, ami rövid távon esést jelez. Na, ebből kell főzni. A legutolsó kereskedési napon, amely jó régen volt 3 nappal ezelőtt, a Richter árfolyama és a MOL árfolyama is emelkedett 2,3%-kal, az OTP és a Magyar Telekom viszont esett, az OTP 0,3, a Telekom pedig 1%-os mínuszban zárt, de figyeljünk oda, mert hogy a midcap-eknél 11,8%-kal az Opus vétette észre magát, a 4IG 7,3%-ot erősödött, úgyhogy volt egy komoly esés a CVAK részvényeiben, az majdnem 2%-os volt a mínusz, és akkor nézzük a devizapiaci információkat természetesen, mert a forint azért az azért érdekes lehet, de természetesen megint az történik a süteményekkel, ami már eddig is, ez nem fog ma összejönni nekem, én ezt úgy látom, hogy ez így lesz. Na,
1: fogadd el a kukikat,
0: én
1: András.
0: Elfogadtam, de most másik kukikat is akarja, hogy elfogadjak, én már nem akarok ennyit elfogadni.
1: Akkor elmondanám neked,
0: 361 hogy... forint 70 fillér az euró, és 380 forint 40 fillér a dollár.
1: Elmondanám, András, hogy azt mondta a GameStop vezér, hogy belenyúlok a zsebembe, ide a farzsebembe, és belehajolok a hajadba, és beledúdolom, hogy labamba, és 56 milliárd dollárért megveszem az eBay-t, és vállalom, hogy én leszek az új cégnek a vezetője is. Úgyhogy az eBay árfolyama 12,8%-os pluszban, a GameStop-é pedig 7,3%-os pluszban.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Itt van Czoller Andika, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Láttál te már falonpókot?
3: Mit?
1: Falonpókot.
3: Nem, de a bokámon igen.
1: Igen, és még egy csíp hete. Egy kicsit, még fáj.
3: Hát nem akar elmondani.
1: Milyen pók?
3: Hát ha én azt tudnám.
1: Na tessék, bent csak volt a lakásban, vagy kint?
3: Azt sem tudom, mert egyik pillanatra a másikra így észrevettem, hogy megcsípett, és azóta egy ilyen dupla bokával élek.
1: Jaj, értem.
3: Na, hát de ez a hagyma jó gyógymód, eddig az segített legjobban, nyers hagymát rákötözni. Hát magára a csípésre
1: igen,
3: és
1: igen,
3: a környékére.
1: Azon gondolkodtam, hogy mi lehet. Lehet, hogy valami kénszerű cucc az jót tett neki.
3: Nem tudom, ez nagyon ősi gyógymód.
1: Egy fél hagyma. Az mindenre jó.
3: Igen.
1: Na jó, az a szalonnához is.
3: Így
1: van. Akkor jön a Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit. Rengeteg téma, például, hogy a fenntartható divatőrületekről fogunk beszélgetni Budapest rovatunkban. Nagyon izgalmas témáink vannak. Ráadásul azt is megnézzük, hogy mi lesz a nyugdíjakkal is a Tisza kormány nyugdíjprogramja alapján.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi útnál a belső sávban. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani útburkolatjavítás miatt. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
3: A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődik az érettségi. Egyre súlyosabb az asszály, az Egyesült Államok elkezdi átkísérni a hajókat a Hormuzi szoroson. Kora nyárias idővel indul a hét, akár 26 fok is lehet, de a szél olykor megélénkül. Szerdán lehűlés kezdődik, majd erős széllel is többfelé alakulhat ki záporzivatar. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kezdődnek az érettségik. Ma a magyar nyelv és irodalom vizsgát tartják, a középszintű vizsga 4 órás, a diákok reggel 9-től délután 13 óráig írhatják a feladatlapot, kedden matematika, szerdán történelem, utána pedig idegen nyelvi érettségik lesznek. Az oktatási hivatal jelezte, szigorú szabályok vonatkoznak a bevihető eszközökre. Engedélyezett például a számológép, a függvénytáblázat és bizonyos szótárak, de minden elektronikus eszköz tiltott. A szabályszegések súlyos következményekkel járhatnak, akár a teljes vizsga érvénytelenítését beleértve. Egyre súlyosabb az aszály. Az elmúlt hónapokban lett volna a tavak természetes feltöltődési időszaka, de már most olyan szárazság tapasztalható, amely normál esetben inkább a legforróbb nyári hónapokra lenne jellemző. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint, ha nem érkezik jelentősebb csapadék a következő hetekben, tovább romolhat a helyzet. A leendő kormányfő felkérte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására. Soha nem látott méretű átalakítás várható a magyar filmgyártásban. K.L. Csaba filmügyi kormánybiztos távozásának hírére azonnal megmozdult a filmszakma, írja az Index. Deák Kristóf Oscar-díjas filmrendező közös gondolkodásra hívott mindenkit, aki érdekelt a változásban. Nem sokkal később Filmreform 2026 néven kezdeményezés indult a filmszakma jövőjéről. Ennek eredményeit várhatóan május 8-án mutatják be. Az Egyesült Államok elkezdi átkísérni az öbölben rekedt hajókat a Hormuzi szoroson. Donald Trump azt állítja, az Egyesült Államoktól segítséget kértek azok az országok, amelyek hajói a Perzsa öbölben rekedtek, Amerika pedig úgy döntött, hogy segítséget nyújt nekik. Az Axios arról ír, hogy az USA csupán navigációs segítséget ad a hajóknak, és a térségben dolgozó hadihajók készen létben lesznek arra az esetre, ha katonai lépéseket kell tenni. Közben zajlanak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról. Az amerikai elnök azt is hozzátette, ha Irán akadályozza ezt a műveletet, akkor az USA fegyverrel fog válaszolni. Közben 20 ezer ember rekedhetett a Hormuzi szorosban veszeglő hajókon, olvasható a Telexen. 850 konténer szállító tanker és más kereskedelmi hajó áll a térségben 2 hónapja. A rajta szolgáló személyzet folyamatos bizonytalanságban van.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, de a déli szelet többfelé élénklökések kísérhetik, délután pedig 26 fok is lehet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
8: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra 8-as perckor már folytatjuk is a Millás reggelit. Itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
6: és Mihálovics Andrással.
5: 0630-as 6980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez egyelőre olyan információ, amely most is azonnali megosztást kíván, az nem érkezett, úgyhogy mehetünk is tovább, Endre.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Hát a fenntartható divatőrületek. Ez egy különleges összművészeti divatesemény, amely a fenntarthatóság kérdését nem egy ilyen elvont fogalomként, hanem valódi történeteken, valódi emberek történetein és városi közösségek együttműködésén keresztül mutatja meg. Úgyhogy itt ez egy nagyon érdekes történet, egy projekt.
5: Program?
6: Egy nagyon jó projekt? Sorozat, igen. Gerlóci Judit, ugye a Delta Produkció, Rezes Judit és Tihanyi Ildi együttműködésében, valamint Solt Robert és Vajdai Vilmos közreműködésével valósul ez meg, és a Hello Margit fesztivál nyitó eseményeként a Fény utcai piacon kap helyet. A vonalban itt van velünk Tihanyi Ildikó jelmeztervező. Szia, jó reggelt kívánunk!
8: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit!
6: Na, mit kell tudni a fenntartható divat őrületekről?
8: Nekünk ez egy ilyen szívügyünk, így a lényeget elmondtátok, hogy mi hárman tulajdonképpen a két Judit is, mint Ildi keltettük életre ezt az esemény már két évvel ezelőtt, és ez annak a folytatása, mint fenntartható divatőrületek, és a célunk az az, hogy egy olyan kontextusba helyezzük a fenntarthatóságot, ami mindenki számára egy kicsit kézzelfoghatóbb és érthetőbb formában jelenik meg. És ehhez választottuk most a Fény utcai piacot helyszínül, ugyanis a második kerületnek a Hello Margit fesztiváljába csatornáztuk be ezt az eseményt, ami azt jelenti, hogy helyi értékeket szeretnénk megmutatni, ugye a hazai dizájnereken, kisebb helyi második kerületi üzleteken és vállalkozásokon keresztül, hiszen a fenntarthatóságnak az egyik alapköve az, hogy helyben vásároljunk, és a hazai divatipart részesítsük előnyben a nagy multik helyett. Úgyhogy ennek szeretnénk egy ilyen nagyon szórakoztató eseményt létrehozni, ahol tulajdonképpen a zenét szeretnénk összekapcsolni, a divatot és a színházat, ezt a három élményt, és egy ilyen összművészeti, gyakorlatilag szösszenetet létrehozni a piacon.
6: Tehát akkor installációkat kell elképzelni, néhány ilyen röpke előadást és edukációs tartalmakat?
8: Tulajdonképpen igen. Úgy kezdtük az egész projektet, hogy a Fény utcai piacon egyrészt mindegyikünknek van kötődés a második kerületes, és hogy tulajdonképpen a Fény utcai piacon találkoztunk, hogy ott egyáltalán hogyan lehetne ezt a helyszínt átvarázsolni, és helyi egyébként ottani kereskedőket, tehát a zöldségest, a hentest és a virágost és az ottani kisebb bódéknak a tulajdonosait kérdeztük meg, hogy nekik milyen történeteik vannak a piachoz, illetve megállítottunk vásárlókat is, akik hajlandók voltak velünk beszélgetni, és ezekből a pici emberi történetekből kerülnek megjelenítésre szösszenetek fellépők által, és tulajdonképpen ezeket a kis történéseket és kis zenetűdöket szakítják meg azok a divat bemutatós események, ahol ténylegesen a helyi divattervezők, mint a La Viadán, a Natipura Idea, például a Riplac vagy a Ruha, akik ugye kimondottan second hand store-ok, tehát mindenképpen használt ruhával foglalkoznak, vagy most a Szüel is beszállt, mint partner, akinek a ruháit meg fogjuk jeleníteni valószínűleg egy tánc performance keretén belül, és a Metu is becsatlakozik ebbe a saját designer hallgatóival, tehát tulajdonképpen az ő ruháikat fogjuk bemutatni, és ennek segítségével fogjuk életre kelteni ezeket a pici megélhető történeteket, amihez mindenki talán saját maga is személyesen tud kapcsolódni.
6: Teljesen biztos, azt lehet látni, ugye, hogy azért világszerte van mozgalom arra, hogy fenntarthatóvá varázsoljuk a divatot és a ruhaipart. De ugye elsősorban az első lépés, amit nagyon sokan megtesznek, főleg a fiatal generáción lehet látni, hogy ők előszeretettel vásárolnak használt ruhaboltokban, és kerülik a nagy fast fashion márkákat.
8: Igen, szerencsére van ebben egy ilyen fordulás és egy ilyen szemléletváltás, ami egy generációs különbség is, és ezt azt mondom, hogy ez most az új generáció javára tudjuk érni ezt a váltást. Szeretnénk, hogyha ez egyrészt beszédtárgya lenne, hogy milyen alternatívák vannak a bárkinek, aki szeretne fenntarthatóbban lenni, és illetve azt hiszem, hogy ez most már lassan nem is egy kívánság vagy egy döntés kérdése, hanem egy muszáj lesz a következő évtizedekben, hogy ezt a szemléletet tulajdonképpen gyakorlattá tegyük, mindennapi gyakorlattá, és egy olyan gyakorlattá, amit élvezünk, mert az, hogy amit mi meg szeretnénk mutatni, az, hogy fenntarthatónak lenni, nem azt jelenti, hogy lemondunk arról, hogy a divatot élvezzük, nem. Mi nagyon szeretünk öltözködni, imádjuk a ruhákat, és azokat az utakat keressük, hogy ezt hogyan lehet úgy megtenni, hogy mégis egy fenntarthatóbb szemlélettel, és kevesebbet ártva azoknak az ökológiai lábnyomnak, amit egyébként maga a divatipar, mint egyébként a második legszennyezőbb iparág jelenleg, ami működik, és hogy ezt hogyan lehet mégis egy olyan formában megfogalmazni, vagy fogyaszthatóvá tenni, hogy ez tulajdonképpen nekünk elsősorban élvezetet és örömet okozzon, közösséget építsen, és mégis ezeknek valahogy megfeleljen.
6: Oké, 13-a, ugye? Május 13, 8 óra.
8: Május 13, este 8 órakor, és várunk mindenkit szeretettel, igen. És az este pedig a Rádió Café-nak a fergeteges buliával zárul DJ Infragrandival, úgyhogy várunk mindenkit nagyon.
6: Na, hát egy nagyon klassz program lesz, eleve szerintem a Fény utcai piac egy tök jó helyszín erre, egy kicsit így a szíve ennek a városrésznek, úgyhogy köszönjük
8: ez
6: szépen az infókat.
8: Én is köszönöm
6: és
8: nektek.
6: És akkor jó bulizást és jó divat bemutatózást.
8: Mindenkinek csodás reggelt kívánok.
6: Köszi szépen, szia. Tihanyi Ildikó jelmeztervező beszélt tehát a fenntartható divat őrületekről, és érdemes tehát megjegyezni, május 13, Fény utcai piac, este 8 óra, nagyon sok izgalmas beszélgetés, előadás, bemutató, aztán utána Rádió Café buli Infragandival.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
6: Ne kerülgessük a forró krumplit, András, én azt mondom.
5: Jó.
6: Sydneyből hoztam egy zenekart, úgyhogy akinek kicsit megfeküdte a gyomrát éjgyomorra az Apples, az Alma, az, ami az előbb volt, ugye, a Killing in the Name feldolgozással, annak itt van ez a jó kis sült krumpli.
5: Feldolgozás?
6: Egy jó kis sült krumpli. Jó, ennek így kell lennie.

0: világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: Kicsit álmoskák a hallgatók, úgy veszem észre a beérkező üzenetek mennyiségéből, vagy esetleg el vannak foglalva teljesen más dolgokkal, mint az üzenetek írása, de azt írják például, hogy a ruhacsere abszolút fenntartható. Aztán mindenki a zenei kínálattal van elfoglalva, egyesek azt csatornaváltásra bíztatják a mai zenei szerkesztőt, Gántor Edét.
3: Aha.
2: Gondolom ennek a zenének olcsó a jogdíja, más magyarázat nincs.
3: Na, igen. Ez abszolút így van. Sőt, mi több,
2: DJ ők fizetnek nekünk.
3: Ők fizetnek is. Nekünk, hogy ez játszott. Ez nem kívánság műsor, mint kiderült nagyon sokszor. Nézzük végig azokat az üzeneteket, amik hozzáadnak például tartalom.
2: Ilyenek nincsenek, csak elvesznek, Endre.
3: Hát...
2: Hidd el.
3: Akkor.
2: Na, egyébként meg te emlékszel még az érettségi tételeidre? Aranyballadáj. Milyen jó eszét írtam belőle.
3: Ne, nekem nagyon nem az jó. Volt. Nem azt választottam. Na, mindegy.
2: Mert te mintegy 13 évvel később érettségiztél, mint én.
3: Nem.
2: Persze,
3: 13
2: hogy nem választottad azt, amit én.
3: Nagyon jól, igen, hangzik. Ennyire öregnek érzed magad?
2: Igen. És utána pedig a történelem érettséginél a Normandia partra szállásról,
3: ja, nekem
2: egy olyan előadást tartottam hadosztályra lebontva, hogy ott ásítozott az egész érettségi bizottság, és a történelem tanár mondta, hogy köszönjük, András.
3: Köszönjük, most már hagyja
2: abba. De még nem is értünk a partokhoz, tehát még azt hadd mondjam el, hogy... És hát nagyon jó volt.
3: Kérlek szépen, Magyarország három részre szakadása, ez volt az én történelem tételem.
2: Bárcsak a matematikai érettségiről is ezt mondhatnám el, de akkor, amikor mi matematikából érettségiztünk, kiderült, hogy az érettségi tételeket valaki kiszivárogtatta.
3: Igen, arra
2: hosszú
3: emlékszem.
2: Hosszú ideig lebegett Damoklész kardja a fejünk felett, mert azt mondták, hogy újra kell írni az egész érettségit, pedig már az első próbálkozás sem sikerült, és akkor szerencsére az évvégi egyes azért a írt sokkal jobb osztályzattal. Emlékszel erre?
3: Emlékszem, az óriási generáció botránya volt, igen.
2: Volt, hogy akkor. De természetesen azért tartottam rendkívül igazságtalannak, mert hogy mi nem tudtuk. Tehát kiderült, hogy rajtunk kívül mindenki tudta az országban a matematika tételeket, mi nem tudtuk, és mégis igazságtalan éreztem volna, ha újra kell írni. Illetve hát megkérdezte tőlem egy érettségiző, hogy mi az a tétel. Mondtam, hogy az nagyon nagy baj, ha most tőlem kell lesz hallanod. De már nem így hívják, kérdezem én.
3: Kérlek szépen,
2: nem
3: hallgat,
2: hívják, hallgat
3: minket
2: tétel.
3: Folyamatosan minden eszközünk, és azt a hírt dobta ide be gyorsan a hírcsatorna RSS-en, hogy miért ennyire fontos a mikrobiom. Látod, András?
2: Tehát,
3: ilyen hatással vagy a...

0: Igen, amikor azt mondja, gratulálunk, nyalhat.
1: Igen.
0: Az mindenkinek ajánlom.
1: És ott azért utána, mert ott olyan puskázási módszereket valósítanak meg abban a filmben, ami hát etikátlan, és hát nem akarnánk, hogy valakit ez most inspiráljon az érettségi vizsgák előtt.
0: Igen. Na akkor, kedves érettségizők, nektek küldjük a következő felvételt, nem kívánság műsor, de azért valamit mégiscsak megengedünk. Csak azért, hogy jól sikerüljön, aztán jövünk vissza a Millás reggeliben, és két nagyon fontos témánk van, a nyugdíjak, illetve a mai, illetve a heti adatok, úgyhogy ezekre figyelünk.

0: mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
1: Éberség!

0: A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
1: Dínos ismeretterjesztő.
0: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
1: Dínos ismeretterjesztő.
0: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
1: A galamb beszél benne, de nem lövöldözősen, hanem dínósan.
0: 2.
1: Ez a T-rex, ez hogy nem esett fejre?
0: 3.
1: Annak idején ezeknek mi lehetett a neve, mert azt tudja, hogy nem hívták egymást Pterodactylusnak.
0: 4.
1: A galamb még akkor is nagyon nyugodt, amikor a fejükre esik a meteor.
0: 5.
1: Hol van ez a meteor?
0: 6.
1: Most a dínók az a szén vagy az olaj? Most, hogy belegondolok, milyen sok rohadt dínójuk lehetett az araboknak, de várjál, az egy sivatag. Ezek szerint akkor nem volt sivatag. Becsoki.
0: Ne feledd, logika, kritika, etika.
2: Logika? Azt nem tanultuk.
0: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Zsebrádió!
2: Napközi. 15-15-kor.
0: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
4: 50-50.
5: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
8: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
10: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
11: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
13: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
5: Millás reggeli.
15: És hogyha megnézzük a híradót, akkor láthatjuk, hogy például a Tisza párt nyugdíjprogramja alapján akár 363 ezer ember ellátása emelkedhetne a minimál nyugdíjjal és a sávos emeléssel, hogyha jogszabályba ültetik a vállalásokat. Foglalkoztunk már ugye a választási ígéretekkel, vállalásokkal, és most
16: csak hogy meglegyen.
15: Ez a témával is foglalkozni kell, hiszen folyamatosan napirenden volt nálunk az összes nyugdíjkérdés. Éppen ezért tárcsáztuk dr. Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjét. Szia, jó reggelt kívánunk!
17: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
16: Azt már régóta beszéljük egyebek mellett veled is, hogy valamit kell kezdeni a nyugdíjrendszerrel, mert fenntarthatatlan. Most még ugye nincs beiktatva az új kormány, de már bizonyos gazdaságpolitikai elképzelései napvilágot láttak, így a nyugdíjjal kapcsolatos elképzelések is, amiben szó van ugye minimál nyugdíjról is. Gondolom áttekintetted ezt a javaslatcsomagot, jó irányú lépések ezek így első blikre?
17: Természetesen jó irányúak, már nagyon régi probléma, hogy a nyugdíjasok úgynevezett relatív elszegényedése a legkisebb nyugdíjban részesülő több százezer embernél már átcsapott tényleges elszegényedésbe, az abszolút elszegényedésbe, és ez olyan probléma, amit azonnal kezelni kell, de szerintem nagyon helyesen ismerte föl a Tisza programalkotó csapata, és ezért mondták azt, hogy mostantól, mármint hogy miután ők hatalomba kerülnek, ez már nagyon hamarosan, ugye néhány napon belül megtörténik, akkor utána az első intézkedések között ott lesz, hogy a nyugdíj emeléseket végre kell hajtani, és ennek a legfontosabb része, hogy 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat nem lehet Magyarországon fizetni majd. Ez érinti ezt a több százezer embert, akire utaltatok. Ugye itt a nagyon régóta megy a vita arra, hogy most már 20. éve lassan 28.500 forint a minimál nyugdíj Magyarországon, ami egy arckörítően alacsony összeg.
16: Azt hát ebből egy általán... havi bevásárlást nem lehet lehozni.
17: Ez így igaz, de azt hozzá kell tenni, hogy ez annyira elenyésző jelentőségű ma már a nyugdíjrendszerben, hogy ez nem jelent igazi problémát. Az igazi probléma az, hogy mi tényleg nagyon sok 60-70-80 ezer forintos nyugdíj van, és a PISZA kiterjeszte ezt a vállalását nem csak az öregségi nyugdíjakra, hanem a rokkantsági ellátottakra is, ami már nagyon-nagyon fontos, mert a rokkantsági ellátottak között rengeteg ember kap 120 ezer forintnál kisebb rokkantsági havi ellátást. Az ő esetükben is egy életmentő intézkedés ez, tehát ez egy jó dolog.
16: Tudni, hogy ez mennyi nyugdíjast érint, hogy mennyien vannak ez alatt a 120 ezer forint alatt jelen pillanatban rokkantsági és öregségi nyugdíjas?
17: Ha a rokkantságit meg az öregségit egybe vesszük, akkor körülbelül 180-190 ezer embert érint. Uh-huh. Ja, bocsánat, nem, a többet érint. Én a következő javaslatot néztem éppen, az kicsivel több mint 125 ezer embert érint, mert a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak emeléséről is szó van, tehát megbeszélhetjük. De ez körülbelül egy olyan 260 ezer nyugdíjast érinthet, meg ellátottat. Tehát ez elég sok ember, ha belegondolunk. És az ő esetükben ez egy azonnali pici javulást fog hozni. Amit én szerényen hozzáírtam ehhez a Tisza vállaláshoz javaslatként, hogy nem szabadna ezt ilyen mechanikus forint határok, vagy forint küszöbértéket meghatározni, hogy 120 ezer forint, hanem ezt például rögzítjük idén 120 ezerbe, de utána automatikusan menjen például az inflációval, vagy automatikusan kössük a KSH által is mért mély szegénységi küszöbhöz, ami most jelen pillanatban olyan 140 ezer forint körül van, tehát az lehet, hogy célszerűbb lenne egy olyan mozgó küszöböt hozni, hogy ne értéktelenedjék el ez az intézkedés a jövőben.
16: Oké, azt is mondtad, hogy a 120 és 140 ezer forint között keresők nyugdíjához is hozzá nyúlna az új kormány. Erre miért van szükség?
17: Pozitívan,
16: ez a nyugdíj tolulás, hogy akkor aki, ha felhozzuk egy csomó ember 120 ezer?
17: Hát egyrészt, persze, hát egyrészt ez. Másrészt, amit említettem, hogy 140 ezer forint körül ingadozik idén ez a bizonyos mély szegénységi küszöb. Tehát, hogyha valaki annál kevesebbet kap bármilyen forrásból, az rettenetesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és ezért mondják azt, hogy akkor 120-140 között adunk egy plusz emelést, ez most a tervek szerint 6 és 12 ezer forint között ti plusz emelést jelentene a normális rendes emelésen felül, gondolom én, és így akkor a körülbelül a 140 ezer forintig terjedő sávban jelentősen tudnának segíteni a nyugdíjasokon, hogyha ez bekerül a törvényekbe is ez a javaslat. Tehát ez mindenképpen egy előremutató és pozitív dolog. Természetesen én jobban örültem volna, hogyha rögtön nekivágnak egy olyan eljárásnak, amivel meg tudják változtatni magát a magyar nyugdíjemelési rendszert, mert mi is már többször beszéltünk arról, hogy ha csak az inflációhoz kötjük a nyugdíjemelést, mint az elmúlt másfél évtizedben, akkor ez automatikusan a nyugdíjasok elszegényedéséhez vezet, mert a keresetek sokkal gyorsabban nőnek, mint a nyugdíjak, és az a bizonyos relatív elszegényedés, ez a kereseti olló, ez minden évben nyílik a nyugdíjasok kárára, és ezt úgy lehetne megoldani, hogyha a nyugdíjemelést nem ilyen eseti tapaszokkal javítgatnánk, ezekkel a SEV tapaszokkal, bár az is nagyon fontos, hanem úgy, hogy magát az eljárásrendet megváltoztatnánk, és valamiképpen a nettó kereset növekedéshez is kötnénk a nyugdíjemelést. Erre jöttek egyébként rá a környező országokban mindenhol az utóbbi 10 évben, megváltozott a nyugdíjemelés a cseheknél, szlovákoknál, románoknál, lengyeleknél, mindenütt, csak nálunk nem. Ők azt mondják, hogy persze a inflációs emelést oda kell adni minden nyugdíjasnak, de emellett még pluszban rá kell emelni a volt reál kereset növekedés, annak meghatározott százalékával, jellemzően a 30-50%-át még odaadják pluszban a nyugdíjasoknak, és így akkor le lehet lassítani az elszegényedést, mert nagyon fontos lépések a Tiszától ezek az első lépések, de nyilván ezt tovább kell majd gondolni.
16: Na jó, látjuk ezt, de ugye pont az volt a baj, és amikor beszélgettünk nyugdíjkérdésekről, hogy azért fenntarthatatlan, mert egyre kevesebb aktív korúnak kell egyre több nyugdíjast eltartani. Most ez a dilemma ezzel a nyugdíjemeléssel talán még súlyosbodik is, és akkor ugye hát a Tisza párt elképzelései között van még a férfiak 40 program, ami még súlyosbítja ezeket a dolgokat, tehát én nem látom, hogy jön ki a matek.
17: Hát a matek úgy jön ki, hogy a nyugdíjra a költségvetésnek azt a részét fordítják, amit erre száll a kormány. Tehát magyarán ez az egész költségvetésen belül ezek mozgó keretek, tehát hogyha elhatározza a kormányzat, hogy a nyugdíjasoknak jelentősen jobban akar segíteni, tekintettel arra, hogy a kormányzat pontosan látja, gondolom én, az Európai Unió statisztikákat, ahol a magyar nyugdíjasok az utolsó helyek között vergődnek. Jellemzően az utolsó előtti helyre csúszott a magyar nyugdíjasoknak az életszínvonala, és hogyha ezt is megnézzük, akkor láthatóvá válik, hogy az Unióban átlagosan a nyugdíjakra az adott ország GDP-jének a 10,9%-át költik átlagosan, nálunk meg 7,32%-át. Tehát így lehetett mozgatni, ez a célok kitűzésétől ugye a politika nyilván a prioritások meghatározásának művészete, de meglátjuk, hogy mi lesz, mert az nagyon fontos a Tisza párt számára is, hogy a nyugdíjasok a korábbinál jobban érezhessék magukat, és jobban éljenek. Ugye erre utal, hogy megtartják a 13. meg 14. havi nyugdíjat is.
16: Sőt, ez szép kártya is a nyugdíjasoknak. Az számít?
17: Így, igaz.
16: Nyilván minden fillér számít, de... Igen.
17: Nézd, amit szép kártyát elhatároztak, hogy a 250 ezer forint alatti nyugdíjasoknak lenne évi 200 ezer forint értékű szép kártya, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjat kapó nyugdíjasok számára meg lenne évi 100 ezer forint szépkártya, ez 325 milliárd forintba kerülhet így első ránézésre, ami egyébként 5%-ponnyi nyugdíjemeléssel ér föl. Tehát itt ugye ez is egy politikai döntés kérdése, hogy odaadjuk ilyen kártyaformába, és akkor annak is vannak előnyei, hátrányai, vagy inkább odaadnánk például nyugdíj emelésre, és akkor már is lehetne enyhíteni ezt az automatikus nyugdíjas elszegényedési folyamatot, amit újra csak ilyen eseti juttatásokkal lehet kezelni, meg jól is hat nyilvánvalóan, amikor megkapja a nyugdíjas a 200 ezer, meg a 100 ezer plusz forintját, de ez... ha jobban beépülhetne a nyugdíj emelésbe, akkor a nyugdíjak értékét ezt tartósan tudná emelni. Az eseti juttatásoknak egyikében ilyen, másikében olyan. Itt megint csak az az alapvető kérdés, hogyha ilyen mechanikusan berögzítünk mondjuk 200 ezer forintot, az jövőre már kevesebbet ér, aztán két év múlva még kevesebbet. Tehát ezek mind akkor értelmes juttatások, hogyha mindent kötünk az inflációhoz.
16: Oké, tehát akkor ez egy első lépésnek jó, és akkor egy átfogó nyugdíjreformot nem fogunk meg. Mi magyarok?
17: Hát majd mindenképpen neki kell állni, de nyilvánvalóan egyetlen egy felálló új kormánynak sem az első feladata a rendszer reformja. Majd ezt addig szépen ilyen eseti intézkedésekkel lehet javítani a nyugdíjasok helyzetét, és remélhetőleg egy-két éven belül a komoly nyugdíjreformra is sor kerül.
16: Jó, legyen így, beszámolunk majd róla. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot kívánunk!
17: Nagyon szívesen, nektek is.
16: Szervusz! Dr. Farkas András nyugdíj szakértővel, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjével vitattuk meg a még nem hatályos, de tervezett új kormány nyugdíjpolitikai lépéseit.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, jönnek inflációs mutatók itthonról, az Egyesült Államokból munkaerőpiaci riport, termelékenységi adatok, munkaerőköltség adatok, úgyhogy sok minden az USA-ból, de hát az inflációra figyeljünk oda, ami itthonról jön.
2: Így van, hát nekünk ugye ez a legfontosabb adat, ez pénteken érkezik, és ugye arra számíthatunk, hogy a előző két hónap nagyon alacsony inflációs adatai után ugye a hazai infláció az emelkedik, tehát hogy meghaladja szerintünk a 2%-ot, a piac is hasonlót vár, tehát igazából azt, hogy...
3: Ez mi miatt lesz, jó? Gergő? Már benne van a hormuzi purparlé?
2: Nem igazán. Ugye, tehát valamennyire egy kicsit had, de ugye alapvetően azért az, hogy a védett ár itt a ezzel kapcsolatos gyors emelkedést azt ugye gátolja. Igazából arról beszélhetünk, hogy ez egy bázis hatás, ugye tavaly ilyenkor léptek hatályba ezek az ilyen ára és sapkás intézkedések, vagy azoknak legalábbis egy része, és ez akkor ugye a havi inflációt nagyon alacsonnyá tette, ehhez képest egy kicsit magasabb normális érték érkezik, és emiatt várjuk azt, hogy fölmegy az infláció 2,1%-ra leginkább.
3: De egy felfelé mutató kockázat benne van ebben, hiszen az egész világ attól rettek, hogy ez elhúzódik, ez az USA-iráni konfliktus, és akkor az olajárak, ja, az hazavágják a növekedést a világgazdaságban.
2: Igazából ez a kérdés. Tehát, hogy ez az adat, ez még talán annyira nem lesz érdekes. Ugye alapvetően az előttünk álló pár hónap lesz, ami kulcsfontosságú. Ugye zárva van a szoros, most egy kis ilyen, hogy is hívják, túlzással azt is mondhatjuk, hogy így megy a szakadék széle fele az olaj, vagy, tehát így vágtat a szakadék széle fele az olajpiac, mert ugye az, hogyha zárva marad, akkor ez az eddigi áremelkedés az kevés lesz ahhoz, hogy az egyensúly biztosítsa, akkor további emelkedés lesz. Tehát igazából az a kérdés, hogy lesz-e belátható időn belül megegyezés, és akkor a hazai infláció az viszonylag alacsony maradhat, vagy pedig az történik, hogy sokáig zárva marad a szoros, és akkor tartósan magas olajárakat láthatunk. Ez azért probléma, mert ugye ez a védett ár, ez a hazai hatásukat egy darabig tudja csillapítani, de ugye amikor nagyon magassá válik az ár, akkor ugye ez az intézkedés nem lesz tartható. Tehát ilyen szempontból azért nem lineárisak a hatások.
3: De mit lép egy ilyen helyzetben? A jegybank nyilván kivár, mindenki kivárna a helyükbe, és ugye az előző kamat döntőülésen is ugye kivártak. Ha most szépen lassan elindul az infláció felfelé, plusz még felfelé mutató kockázatok is vannak, akkor nem biztos, hogy hozzá kell nyúlni a kamatokhoz, bár vártunk ilyesmit a jegybanktól.
2: Hát ugye itt nagyon sok minden volt az elmúlt két hónapban, tehát volt olyan, hogy ilyen 125 bázispontnyi emelés volt beárazva a piacban, meg ugye most már azért az van, hogy az év végéig váraton nem nagyon változik a kamat, és utána kezd érdekessé válni a történet. De nyilván a jegybank ebben a helyzetben vár, hiszen ugye a legfontosabb, hogy azért a infláció sokkal jobban alakult, mint eddig gondolták. Ugye a forint, erősebb forint az lényegében az évelei átározásokat nagyon lecsökkentette. Ahhoz képest ugye a választások után, meg előtte, tehát hogy még sokat erősödött a forint, tehát hogy ez azért egy nagyon komoly fegyelmező eszköz, és a sok egy jelentős részét az képes megfogni, tehát egyébként azt gondoljuk, hogy jó esetben simán lehet, hogy az idei infláció az átlagosan ilyen 3% körül, vagy az alatt is lehet.
3: Ezt most aláírnám, ha így lenne.
2: Ja, persze, mi is, de ugye, hogyha marad zárva a szoros, akkor ennél lényegesen magasabb, tehát mondjuk ilyen 4-5%-os infláció.
1: Aha, tehát ekkora, tehát ilyen 2-3% kot jelent ez az egész?
3: Igen.
2: Hát ugye azt kell látni, hogy ha nincs közel-keleti olaj, pontosabban ha zárva marad a szoros, akkor azért itt az eddigi rugalmasságok alapján 150-200 dolláros olajár is kialakulhat.
1: Érdekes.
2: Úgyhogy ebben van óriási bizonytalanság, azért a nagy jegybankok is kivárnak, és ugye az MNB is kivár, ugye, tehát hogyha egyébként nincs további olajások, vagy sőt elindul egy normalizálódás, akkor itt lehetne bőven várni a kamaton, és igazából ezektől a dolgoktól függ a kilátás. Tehát most, ha így előre tekintünk, előre gondolkozunk, akkor az egyik, tehát a rövid távú kérdés az alapvetően az irányi helyzet. A középtávú pedig az, hogy mi történik a hazai gazdaságpolitikában, hogyha az EU-s pénzekkel kapcsolatban sikerül eredményeket elérni, és haza tudja hozni a magyar kormány valóban az EU-s forrásokat, illetve ősszel egy olyan költségvetést látunk, ami megerősíti azt a kommunikációt, hogy itt 2030-ra a magyar kormány teljesítené a Maastricht kritériumokat, akkor szerintem itt nagyon sok kamatvágásra kell egy sor, mondjuk, ha nem is idén, de ugye nyilván
3: szükség is van rá, mert az adósságszolgálat terhei azért gusba kötik az új kormányt, valamit kell majd ezzel is kezdenie. No, menjünk át a tengeren túlra, ott ugye jegybank elnökváltás van, és kicsit pikáns, hogy ugye lesz új jegybank elnök valószínűleg Kevin Warsh személyében, de hogy Jerome is marad. Jerome Powell marad a monetáris tanács tagja. Hát az így szép lesz.
2: Hát ugye ez azért érdekes, mert így a szűkebb kormányzó tanácsban sem lesz többsége a Donald Trump embereinek. Egyébként Warsh szeretne áttérni egy új, tehát hogy a Fed által targetált inflációt is megváltoztatná, tehát eddig ugye ezt a core PCE-t nézték, és hogy akkor a trimmelt PCE néznék, ami hát jelenleg lényegesen alacsonyabb, nyilván nem véletlen a választás, de hogy igazából az a tehát hogy tehát hogy azzal, hogy Powell marad, ez igazából ez azt jelenti, hogy az új Donald Trump-féle csapatnak nincs többsége, így egyelőre nem látszik az, hogy csökkennének érdemben a kamatok az USA-ban, vagy hát kevésbé egyértelmű.
3: De hát ezért nyomta állandóan a rizsát Donald Trump a Jerome Powell ellen, hogy nem nyúl a kamatokhoz, pedig már szerinte nagyon kéne. Most lesz új jegybankelnök, és ő sem tud akkor érdemben változtatni. Ezt mondjuk egyébként piaci folyamatok is indokolnák? Miért ne indokolnák a Fed az monetáris tanácsa, azért piaci adatokat néz, és nem politikai vágyálmokat vált valóra?
2: Hát ugye azért a világ legtöbb országában ez így van, tehát hogy persze, és vagy így mondom, egy ideje így van, és aztán hát meglátjuk, hogy meddig lesz így, mert nyilván ez az emelkedő adósság sztori, ez azért hogy is mondjam így a független jegybankok szerepét azt egy politikai oldalról ingatagabbá teheti. Uh-huh. De ugye Donald Trump nem szokta könnyen elengedni a dolgokat, bár most van nagyobb gondja is, ezt azért elmondhatunk.
3: Igen, már beszéltünk is róla a hormuzi szoros kapcsán.
1: Nem, a nagy gondja az Epstein, aztán az összes többi az csak utána jön, de ez nyilván viszi tovább magával ilyen dominószerűen a dolgokat. Igen.
3: Na, de mit mutatnak ezek az adatok Fed monetáris tanács részéről? Jön munkaerőpiaci adat, ezt azért abszolváljuk még a búcsú pillanatban.
2: Így van, hát ugye ez az a hét, amikor dőlnek a piacra az amerikai munkaerőpiaci adatok, tehát kezdünk ezzel a szokásos, tehát üres álláshelyet száma, önkéntes állás elhagyók száma, akkor az ADP report, akkor utána ugye jön a munkaerőpiaci riport, meg jön ugye a termelékenységi, meg a munkaerőköltség szám. És ha egy kicsit messziről ránézünk az amerikai munkaerőpiacra, akkor igazából azt látjuk, hogy nyilván sokat hűlt, de nincs drámai romlás, tehát továbbra is az van, hogyha kisebb mértékben is, de folyamatosan bővül az álláshelyek száma, a bérdinamika az továbbra is viszonylag magas, tehát itt arról beszélünk, hogy ilyen 4% körüli érték, 3,5-4% körüli, így 4% körüli értékeket látunk, ami azért a historikus összevetésben egyértelműen magas. Ugye a termelékenység azért bővül jellemzően, ugye ez ebben azért az AI-nak van szerepe, és hogy valójában monetáris politikai szempontból ugye az az érdekes, hogy látunk-e esetleg egy gyors romlást, ami növelheti a kamatcsökkentés melletti tábort, vagy pedig elkezd ismét szűkülni az amerikai munkaerőpiac, az meg nyilván azt jelenti, uh-huh. hogy akkor itt nem nagyon lehet csökkenteni. Erős a Fedben a megosztottság, ugye azért a 21-22-es időszak rossz emlékei, azok még elevenen élnek, ott is ugye azért alapvetően egy nyersanyagás sokkot láttunk, amire későn reagáltak a nagy jegybankok, mert abban bíztak, hogy ugye ezek a kínálati sokkok, ezek nem okoznak tartós és jelentős inflációs emelkedést. Uh-huh. Más a környezet, ezt tudjuk, mert most nincs Covid utáni túlfűtöttség, nincs, tehát ugye nem a világ legnagyobb élelmiszer exportőrei kezdtek el háborúzni egymással, de összességében azért ebben a helyzetben minden jegybank óvatos, senki sem rohan neki a kamatok gyors csökkentésére.
3: Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, szép napot!
1: Jó munkát nektek!
2: Nektek is, meg a hallgatóknak is, sziasztok!
3: Szia! Az elmúlt percekben Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével váltottunk néhány szót.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
7: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Szélkálmán tér környékén, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Nehéz az előrejutás a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól észak felé, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Türer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani útburkolatjavítás miatt. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: A magyar nyelv és irodalomírásbelivel kezdődik az érettségi, megnövekedett a pénzmosás gyanújáról szóló bejelentések száma, az OPEC júniustól napi 188 ezer hordóval emeli az olajkitermelést. Kora nyárias idővel indul a hét, akár 26 fok is lehet, de a szél olykor megélénkül, szerdán lehűlés érkezik majd erős széllel, és többfelé alakulhat ki záporzivatar. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Egy óra múlva kezdődik az érettségi. Elsőként magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. A vizsga az új 2024-ben bevezetett rendszer szerint zajlik, amelyben már műveltségi teszt és módosított esszé feladatok is szerepelnek. Megnövekedett a pénzmosás gyanújáról szóló bejelentések száma. A választások utáni két hétben 804 jelzés érkezett a NAV-hoz, az azt megelőző három hónapban 5900. A törvény alapján a bankok ezeket az ügyfeleket felfüggeszthetik, ami alapvetően 4 munkanapig tart, de további 3 munkanappal meghosszabbítható, ha a NAV gyanúsnak ítéli az ügyletet, jelzést küldenek a nyomozó hatóságnak, amely büntető eljárás alapján biztosíthatja, zár alá veheti vagy lefoglalhatja a vagyont, olvasható a 24.hu. Komoly hullámokat vet a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztása. Az elmúlt napokban lemondott bizottsági tagságáról Busz Balázs alelnök, Bán László, a Szépművészeti Múzeum, Bot Miklós, a Hagyományok Háza és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója is. 2025. augusztusában kezdtek pályázati pénzeket osztani zenészeknek az NKA-nál. A 17 milliárd forintos keretből 16-ot fel is használtak. Az OPEC júniustól napi 188 ezer hordóval emeli az olajkitermelést. A lépéssel a szervezet azt üzeni, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépése ellenére is ragaszkodik eddigi irányvonalához, és készen áll a szállítások növelésére, amint rendeződik a helyzet a Hormuzi szorosnál, olvasható az Indexen. Az Egyesült Arab Emírségek május 1-jei hatállyal bejelentette kilépését az OPEC-ből. A hírre az olajára 110 dollár fölé emelkedett. Váratlan kijelentéseket tett Kuba kapcsán az amerikai elnök. Donald Trump utalt rá, hogy jelenleg más külpolitikai prioritásai vannak, de nem hagyja félbe a folyamatokat, Kubának ugyanis problémái vannak. Előbb az egyiket befejezem, aztán szeretném befejezni a munkát, és Kuba szinte azonnal a miénk lesz. Beszédében egy szürreális katonai forgatókönyvet is felvázolt, miszerint az Iránból visszafelé vezető úton bevetjük az egyik nagy repülőgép hordozót, és a hajó láttán a kubaiak szinte azonnal megadják magukat, fogalmazott. Feltehetően hantavírus járvány tört ki egy hajón az Atlanti-óceánon. 3 ember köztük egy idős házaspár meghalt, és legalább 3 másik ember megbetegedett. Az Argentína és a Zöldfoki Köztársaság között közlekedő óceánjáró mintegy 170 utas befogadására alkalmas, és 70 fős személyzettel rendelkezik. A hantavírus általában fertőzött rákcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján terjed. Ez az a betegség, ami Jane Hackman és felesége halálát is okozta.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Nyárias idő lesz ma, sok napsütéssel, de a déli szelet többfelé élénk lökések kísérhetik, délután 26 fokot is mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.

0: amit kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 11 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyama itt a Rádió Café 98.0-án. 2026. május 4-e van, a magyar érettségi napja. Hajrá, fiatalok, hajrá, érettségizők, sok sikert, és még több szerencsét kívánunk nektek, hogy sikerrel vegyétek életetek egyik első és fontos akadályát, azért, hogy nekünk legyen nyugdíjunk. A Kántor Endrével.
4: És Mihálovics Andrással.
3: 0630 698 0980. Itt vannak közlekedési SMS-ek is, búvópatakként jelentek ezek meg üzenőfalunkon. 11-es út Szentendre városkap után nehezen járható. Nagyon nehezen, írja a hallgató. Aztán itt van még nekünk valahol. Keleten a helyzet változatlan, kezdett üzenetünk. Az M4-es jól halad, a pihenőépítés egy sáv lezárása okoz némi gondot. Besorolás ugye nem megy a magyaroknak. Az M0-as a szokásos gócpontokon kritikus, most villogott le egy csiga, írja K hallgató. Helyzetjelentések jöhetnek még a fenti üzenetekhez hasonló közlekedési információkat, de már itt is van K-hallgató frissített, és azt írja, hogy az M0-áson Csömörnél balesetet észlelt, úgyhogy nagy óvatossággal és körültekintéssel közelítsük meg.
4: Azt mondja, Jenő hallgató, és ebből is kiderül, hogy örök fiatalnak lenni jó. Nemrég érettségiztem 50 évesen. A történelem szóbeli tételem élet a 80-as években. Így kezdtem. Mesélek egy kicsit a gyerekkoromról.
3: Na tessék. Mindig úgy gondoltam, igen. Köszi. Kicsit a zenékre. Többen megkönnyebbültek, hogy nem Tóth Gabriella előadó művésznő Eye of the Tiger-ét
4: mi?
3: Rakta a Kántor Endre.
4: Akkor véletlenül elrontottam, igen. Rosszat húztam.
3: Mindig úgy gondoltam, hogy ebben a Tigeres szerzeményben a vokál dramaturgiailag pont egy ütem késéssel lép be, és ebből a hatás deficitből már nem is tud semmit ledolgozni, főleg, hogy akad még benne egy-két további hasonló tétova üres járat, mintha gondolkodnának, most a Tiger szakmailag valóban helyzetben van, hogy érdemes-e róla énekelni, vagy esetleg nem annyira.
4: Nem jó az SMS, nincsen dramaturgiai pont egy ütemkéséssel a vokál, nem az van, de tényleg van benne ütemkésés, de direkt van, és nem üres járatok vannak benne, szóval jól ki van ezt találva.
3: Igen, azt én nem értettem, hogy az érettségizőknek miért ezt a zeneszámot választottad, de ez a te
4: azért, mert ezt kérte Vilmának, ja, és minden más érettségizőnek édesanyja, igen, aki igen. Vilma pedig minket hallgat, úgyhogy hajrá,
3: azt
4: Vilma.
3: Mondta,
4: arany tuti ott lesz, igen, a tételek között, ezt most lehet, hogy már tudjuk is.
3: Hát én
4: 8 óra 14 perc, ha hiszen 100 éves forduló van.
3: Igen, azt szeretném még mondani, hogy vajon, ha te egy hajós kapitány vagy, aki mondjuk 3 hete vesztegel a Hormuzi szorosban,
4: igen,
3: jobb hiány híreket olvasol, hallgatsz, nézel, és előáll egy narancssárga ember a Fehérház kertjében, és azt mondja, hogy mindenkit meg fogunk védeni, tessék nyugodtan elindulni, igen, a Hormuzi szorosnál, akkor mondanád, de hogy na fiúk,
4: na,
3: föl a horgonyt, okay, indulunk, vagy
4: indulatunk,
3: inkább
4: hát, igen. Vennék-e tőle használt autót? Igen. Ezt a kérdést tegyük fel minden egyes döntésünk előtt, és sokkal könnyebb lesz az életünk.
3: És az a kérdés, hogy a kubaiak megijednek-e egy amerikai repülőgép hordozótól?
4: Nem,
3: tehát egyből
4: nem
3: megadják,
4: nem,
3: azt mondta,
4: a kubaiak nem ijednek meg.
3: Amerikai Egyesült Államok elnöke azt mondta, hogy oda megy vissza egy repülőgép hordozó Iránból, miután azokat elintézték, és a kubaiak meg fogják adni magukat.
4: Meg,
3: ezt mondta.
4: Mert miután már kiéheztették őket. Na, folytatjuk,
3: ja,
4: majd Kubával
3: tovább,
4: is.
3: Igen.
4: Menjünk inkább, menjünk Portugáliába.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: És ahogy mondtam, Portugália a célországunk, hiszen digitális nomádok adózásáról beszélgettünk az Európai Unióban, és sorban vesszük azokat az országokat, ahol amelyek célpontjai a digitális nomádoknak. Ugye Spanyolország idén letaszította az éről, de Portugália még mindig a második legkedvezőbb feltételeket kínálja a digitális nomádoknak. Hosszú a tengerpart, kiváló az időjárás, kiváló az internet, mi kell még ráadásul egy magyar szörf paradicsom Portugália, bizonyám, úgyhogy aki ezt eddig nem tudta volna, az első hazai
3: magyar,
4: bizony, az első hazai hullámlovas bajnokságot is Portugáliában rendezték meg, erről itt a műsorban is beszámoltunk, úgyhogy ajánlom figyelmébe mindenkinek, Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adó tanácsadója a vonalban, szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hát annyira jó ez a Portugália, hogy az ember már-már azt mondja, hogy miért ne legyen onnan millás reggeli. Lehet, hogy egy kicsit több fádó lenne a zenei kínálatban, de hát ez van.
3: Nagyon szépen megkérlek, hogy ne adjál tippeket Ács Gábornak, jó? Köszönöm szépen!
4: Okay.
5: Meg lehet csinálni, egyébként majd látni fogjuk.
3: És
5: hogy
3: most még te is, fiam Gábor, hát ne viccelj. Hát, van, akik ezt a mondatot felszólításnak fogják venni.
4: Hogy miért lenne jó egyébként ott?
5: 2024-ig teljesen jó lett volna, mert még adót se kellett volna fizetni egyáltalán egyébként a munkabérem. Most már egy kicsit változott a helyzet, egy kicsit szigorítottak, de majd mindjárt rátérünk arra is. Most Portugáliáról csak előjáróban annyit, hogy egy kb. Akkora ország, mint mi, meg kb. Annyian is vannak, mint mi. Na most ezzel szemben ugye azt tudni kell róluk, hogy ők egy gyarmati ország voltak, tehát kolonizáltak elég sok területet a világban. A gyarmati időszaknak a csúcsán egyébként olyan 10 millió négyzetkilométer volt a területük, most 92 ezer négyzetkilométer, tehát azért elég magasra indultak, és elég mélyre érkeztek meg. Most a gazdasági mutatók alapján ők egy fejlett országnak minősülnek, de azt azért nem lehet mondani, hogy az EU leggazdagabb államai közé tartoznak. GDP az 283 milliárd dollár körül alakul. Az egyfőre jutó az meg egy 27-30 ezer dollár. Ez a világranglistán ugye 45.-47. Helyekre lesz elég. A munkanélküliség az nagyjából mérsékelt, ilyen 6-7%, és infláció terén meg az utóbbi években azért egy csökkenő tendenciát mutattak be. Na most Portugália, amit mondtunk, egy alapvetően egy gyarmati ország volt. A 15. meg a 16. században élték ők az aranykorukat. Ugye nagyon sok felfedező indult innen útnak, ugye Vasco da Gama vagy Magellán, aki először megkerült a földet. És egy elég kiterjedt gyarmati birodalmat építettek azért ki Afrikában is, például itt Angola, Mozambik, Tanger, vagy Bissau-Guinea, vagy éppen Ázsiában is, például a Hormuz is az ő felségterületük volt.
3: Hát olyan jól sikerült ez a dolog, hogy egy szerződésben felosztották egymás között a világot a spanyolokkal, azért sok mindent Igen. elmond az ő történelmi és felfedezésben betöltött szerepükről.
5: Így van. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy még volt Brazília, tehát ők kolonizálták először Brazíliát. Uh-huh. Tehát egy nagyon-nagyon nagy területű kolóniát sikerült kiépíteniük. Viszont aztán ez elindultak a lejtő, leginkább azért, mert bejelentkeztek a britek meg a hollandok is a versenybe, és elindult egy gazdasági visszaesése miatt. Tehát folyamatosan feszítették el a gyarmataikat, és ezzel együtt a befolyásukat, meg nyilván a bevételi forrásaik is nagymértékben leapadtak. A 20. században egy ideig egy ilyen autoriter rendszerben működtek, ilyen katonai junta kormányzott egészen 1974-ig, ott megdőlt ez a diktatúra, és átléptek a demokratikus államoknak a világába. 86-ban csatlakoztak egyébként az EU-hoz, tehát idén ünneplik a 40. évfordulóját annak, hogy az uniónak a tagjai. Most én ennek apropójában megnéztem, hogy ez kb. Mit jelentett az országnak ez a 40 év, és hát ahogy várható volt, azért prosperált Portugália ebből a csatlakozásból. A GDP-ük 130%-os növekedést ért el, nagyon sok közút, vasút épült, nagy mértékben fejlődött az egészségügy, meg az oktatás. A globális exportjuk az 2,8 milliárd euróról, ilyen 22 milliárdra nőtt meg, és kb. 800 ezerrel nőtt egyébként a munkahelyeknek a száma. A portugálok egyébként teljes mértékben támogatják az EU-tagságot, tehát náluk nem merült fel soha, hogy ki akarnának lépni, ők nagyon jól el vannak itt. A gazdaságuk terén az egyik legfontosabb ágazat az a turizmus, érthető módon, ez a GDP-nek kb. A 21%-át adja. Nyilván itt kedvező a klíma, vannak tengerpartok, nagyon sok történelmi város van, és nagyon sok ember utazik ide évente több millióan turistaként Portugáliába. Az iparuk terén egyébként az autóipari beszállító szektor, meg a textilipar, ami jelentős, ilyen kb. 20%-át adja a nemzeti GDP-jüknek az ipari termelés. Ők leginkább exportra termelnek. Például a feldolgozóiparban kb. 60%-a a termékeknek az külföldre kerül kiszállításra. Van náluk néhány ilyen nagyobb ipari övezet, és ott koncentrálódik tehát ott vannak a gyárak, ott koncentrálódik leginkább a termelés, ez itt Lisszabon, Porto, Setúbal, meg Aveiro környékén van. A mezőgazdaság talán ez az, amiről mi leginkább nekünk szerintem eszünkbe jött Portugália, ugye a bor,
4: És a bor vajon a fő export termék mezőgazdasági szempontból? Ezen gondolkodtam, hogy vagy az olívaolaj, vagy a bor lehet.
5: Ott van az első 3-4 termék között a bor, olívaolaj, meg a gyümölcsök egyébként, ami jelentős, de csak hírérték terén jelentős, mert egyébként a GDP-nek csak kb. A 3%-át adja a mezőgazdasági termelés, meg az export, tehát annyira nem nagy szelet, de mi leginkább erről ismerjük, én szerintem, az országot. És amire még nagyon ráfeküdtek ők az elmúlt években, az energiaszektor, azon belül pedig a megújuló energiaforrások, főleg a szél meg a napenergia terén, most ők egyébként úgy állnak ezzel, hogy az egyik éllovasnak számítanak az EU-ban a megújuló energia terén, nekik például az áramellátásuknak már a 80%-át a megújuló energia adja, azért itt lehet tőlük szerintem elég sokat tanulni. És ha megnézzük az elmúlt 15 évüket így gazdasági szempontból, akkor azt lehet elmondani, hogy kaptak ők hideget-meleget. A 2010-11-es válság az elég komolyan érítette őket, egy elég nagy recesszió alakult ki, meg államadóság is, egy jó nagy IMF, meg EU mentőcsomaghoz is folyamodniuk kellett, ugye 78 milliárd eurót kaptak az IMF-től és az EU-tól, és egy nagyon-nagyon mély gazdasági visszaesést szenvedtek el. A munkanélküliség az például fölment ilyen 17%-os csúcsra, ami azért egy komoly szám, és ezt muszáj volt valahogy lefaragniuk, úgyhogy nagyon sok megszorítást léptetett életbe a portugál kormány.
4: És egyébként ez Spanyolországra is jellemző, és Portugáliára is, hogy ráadásul ugye ez az összmunkanélküliség, amiről beszélsz, de hogy valójában, hogyha megnézzük például korokra, tehát korosztályokra lebontva, akkor az ilyen 26 év alattiak terület

0: a spanyolként, uh-huh. és egyszerűen azt mondták, hogy azért jöttek ide, mert nem találtak munkát otthon.
1: Igen.
0: Vagy nem találtak olyan munkát, ami normálisan fizet, és igen, ez egyébként komoly probléma Portugáliában a mai napig is, ez a brain drain nevezett jelenség, amikor más országok elszívják a fejjel a képzett munkaerőt, és elmennek más országokba, akár EU-ba, akár EU kívül dolgozni a fiatalok. Ez még mindig megvan, sajnos, Portugáliában. És még szerintem meg is lesz, meg majd mindjárt a digitális nomádok kontextusában is erről egy pár szót beszélünk. Tehát aztán volt egy válságos időszak, azt aztán lezárták, elég nagy megszorításokkal, meg költségvetési fegyelemmel. A Covid is adott nekik egy elég nagy gyomrost, mint szerintem mindenkinek, aztán elég gyorsan talpra álltak. 21-22-ben viszonylag gyorsan talpra állt a portugál gazdaság, és egyébként most az euró átlag felett növekszik Portugáliának a gazdasága. Az államháztartásnak az adóssága az 2020-ban volt a csúcson, az most nagyon gyorsan csökken, itt is euróvezet egyik leggyorsabb csökkenését mutatják be. És egyébként a munkanélküliség is nagyon le lett faragva, mert 2024-ben volt itt a mélyponton, most 6,4% körül áll, én úgy néztem a munkanélküliségi ráta. A GDP-jük az 26-ban egy ilyen 2,2%-os növekedést fog elérni, legalábbis az előrejelzések szerint. De azért sok problémával néznek ők szembe. Az egyik legnagyobb kockázat az nyilván az, hogy amit ugye az előbb mondtunk, hogy a turizmus az nagy mértékben járul hozzá az éves GDP-jükhöz, csak hát a turizmus az nem egy válságálló iparág. Tehát ha egy ország ilyen mértékben függ a turizmustól, akkor nagyon ki van téve ugye annak, hogy mi van, hogyha ha beüt egy válságos időszak, akkor az emberek valószínűleg az utazásaikon fognak legelőször spórolni. Az amerikai vámtarifák sem tettek túl jót.
2: Hát meg ugye nagy kérdés lesz-e kerozin mindezekhez, igen. Ha a hormuzi szoros zárva marad.
0: Igen, így van. De a munkaerőhiány is nyilván, amit az előbb mondtunk, az is egy lényeges pont, amit kezelniük kell. Meg hát az, hogy náluk is folyamatosan idősödik egyébként a népesség. Tehát egyre kevesebb embernek kell eltartani egyre többet, és az a kevés ember is sokszor inkább elvándorol az országból, mert nem talál munkát, meg nem talál egyébként lakhatási lehetőséget. Majd mindjárt itt a nomádok körében erről is ejtünk egy szót. De egyébként jól van Portugália, csak ezeket a problémákat kezelni kell, és én azt látom, hogy nem minden téren találtak még erre megoldást a portugál vezetők.
1: Na de mi van a digitális nomádokkal?
0: A digitális nomádokkal az van, hogy Portugália egy nagyon népszerű desztináció. Itt is van ez a digitális nomád vízum, amiről már szerintem több másik országra már beszéltünk. Kb. A 16 ezer digitális nomád él egyébként az országban. Azt tudni kell, hogy ez egy tudatos dolog volt a portugál állam részéről, hogy jöjjön sok külföldi az országba, és lehetőség szerint olyan külföldiek jöjjenek már, akiknek pénzük is van. Ez egy ma is tartó trend, de nem ma kezdődött, hanem 15-20 évvel ezelőtt. Csak most a digitális nomádok miatt ez még inkább felerősödik. Majd mindjárt, ha beszélünk egy szót itt az adózásról, csak a digitális nomád kontextusban, akkor azt azért látni kell, hogy a portugál személyi jövedelem adórendszer az elég érdekes. Több kulcsos rendszerük van, nem egy, mint nálunk, és ilyen brutál magasra fel tudnak menni az adókulcsok, mert ilyen 14,5%-tól indul, és egészen 48%-ig fölmegy.

0: akár valakinek szinte a jövedelmének a felét befizetheti személyi jövedelem adóként. Erre még rájön egy ilyen úgynevezett szolidaritási adó, ami 2,5 vagy 5% lehet attól függően, hogy mennyi az éves jövedelem az embernek. Na most ez azért fontos, mert egy digitális nomádnál ugye lényeges kérdés, amellett, hogy hol élek, hogy mennyit adózok a jövedelmem után. És na most ilyen SZIA kulcsokkal azért nem lenne annyira vonzó destináció Portugália, mert oké, szép ország, jó a klíma, de hogyha nekem ilyen SZIA kulcsokkal kell adóznom digitális nomádként, aki ott él rövidebb, hosszabb ideig az országban, akkor ez nem biztos, hogy annyira megéri. Na most ennek az ellensúlyozására a portugálok kitaláltak egy speciális rendszert ezekre a külföldi magánszemélyekre. 2009 óta létezett ez az NHR, non-habitual resident rendszer, aminek ez az volt alapvetően már eredetileg is a célja, hogy ilyen magas hozzáadott értékű, magas jövedelmű embereket vonzanak be az országra, az országba, és ezzel biztosítsanak egy keretet annak, hogy nőjön a portugál gazdaság, mert hát nyilván ezek az emberek, ezek itt fognak fogyasztani nálunk, itt fognak lakásbérelni, étterembe járni, boltba vásárolni, ez pedig növelni fogja ugye a bevételeinket. Most ennek az volt a lényege ennek a rendszernek, hogy 10 évre lehetett megkapni ezt a speciális státuszt, csak azoknak, akik teljesen újonnan érkeztek az országba. Minimum 183 napig itt kellett lenned, vagy ott kellett lenned per év, vagy egy ingatlan kellett benned, és hogyha megfeleltél ezeknek a feltételeknek, akkor a külföldi jövedelem az teljesen adómentes volt Portugáliában. Akkor, hogyha te egyébként olyan országból jöttél, amelyen Portugáliának van kettős adó egyezménye. Meg pluszban még ezt megfejelték azzal, hogy öröklési illeték, meg ajándékozási illeték alól is mentességet kaptál, hogyha egyébként Portugáliában kellett volna azokat megfizetned. Most ez a program ez nagyon sok kritikát kapott Portugáliában, leginkább a lakosság körében, mert azt tapasztalták a portugálok, hogy ahogy jönnek a külföldiek, ugye nő minden, mármint az árak, leginkább az ingatlan árak. Tehát Portugáliában, most nem is tudom, már nem emlékszem, hogy milyen kontextusban vagy viszonylatban, de ilyen 55%-kal nőttek az ingatlan árak talán az elmúlt pár évben. És azzal szembesültek a portugál fiatalok, hogy nem tudnak egyszerűen lakást bérelni vagy venni, mert a külföldi nomádok, vagy külföldi magánszemélyek, akik oda költöznek,
1: meg az ingatlan befektetők feltornázták a piacot. Igen, hát ez jellemző egyébként több helyen előfordult.
0: Igen, náluk is, és ez még mindig tart, ez a trend, és na most emiatt nem volt túl népszerű ez az intézkedés, és emiatt egyébként ezt végül beszántották ezt a rendszert 2024-ben, és maradt helyette egy ilyen úgynevezett ITS rendszer, ami meg most úgy működik, hogy egy 20%-os ilyen átalány adókulcsot vezetett be ezekre a külföldi meg a portugál munkabérjövedelmekre egyaránt, tehát most ennyit fizet egy digitális nomád Portugáliában. Az osztalékra, meg az árfolyam nyereségre arra van egy külön adókulcs, vagy adókulcsok. Ezt 10 évig lehet alkalmazni ezt az ITS rendszert, és utána az ember pedig úgy fog adózni, mint egy egyszerű földi portugál halandó, ami ugye nem annyira előnyös, hogyha visszanézünk.
1: Ha majd csinál egy másik céget, aztán máshogy lesz digitális nomád. Ki van ezt találva szerintem?
0: Nem tud, mert ugye egy személyhez kötött.
1: Aha.
0: Itt ő a személyében adózik. Tehát ezt megfogják a portugálok ilyen szempontból. Itt a személyről van szó, nem a cégről, amit alapítana, és ez a személyekre vonatkozik.
1: Hát akkor egy ilyen 10 éves kiküldetésben maximum lehet gondolkodni. Tehát akkor gondolom,
2: igen,
1: hogy így.
2: Hogy a saját céget kiküld 10 évre.
1: Igen, én jelentkeztem. Akkor az András, akkor ezt akkor
2: azért hallgatok az egész beszélgetés alatt, mert nem akarnám felhívni a figyelmet erre a lehetőségre.
1: Iktattuk. Viszont az időnk az meg lejárt, igen, mert nagyon jól és érdekes dolgokat tudtunk meg Portugáliáról. Gábor, szerettél volna még?
0: Szerintem végére is értünk.
1: Ja, nem. Mert tényleg nagyon érdekes a szitu, és akkor gondolom, hogy ez most egy nagy kérdője a Portugália számára, hogy ezekkel a nehézségekkel együtt sikerül-e ott tartani ezeket a jó jóra való külföldieket, digitális nomádokat, mert az adottságok azok megvannak, az életérzés megvan, úgyhogy tényleg egy jó hely Portugália. Köszönjük jó. szépen az infókat!
0: Én is köszönöm! Köszönöm! Sziasztok! Hello.
1: Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója beszélt Portugáliáról, a digitális nomádoknak a célországait nézzük ebben a rovatban. Most jön egy zenekar, akik ugyan alaszkaiak eredetileg, de Portlandben alakultak, és innen jött a Port a nevükbe, de nem az országról van szó, hanem a férfiről, Portugal the Man.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
7: No, hát
8: figyelj csak, az ablakunk előtt, milyen jó szelfizet. Igen. Valaki, látod?
7: Nem egy portugál. De nem velünk, az a baj.
8: Nem.
7: Ázsiai honpolgár lehetett így a külső alapja alapján, de egy vietnámi
8: ez,
7: vagy...
8: Ez honnan más? Tudod így megállapítani?
7: Hát a mongol redő feltűnt.
8: Ja. Csak nem azért mondtad ezt, mert Portugáliában is egész komoly méreteket ölt az illegális bevándorlás, és ezt most rögtön már dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőtől kérdem.
9: Kérdezed, hogy jó reggelt kívánok.
7: Nem volt kérdés, ugye ezért nehezen tud ráfűződni Botond a mai vibe-unkra, ha szabad így fogalmazni, de akik eveznek át Portugáliába illegálisan, és honnan?
9: Sok illegális érkező van, és emiatt is lehetett az a Portugáliában későn érkező politikai földrengés, hogy nagyjából csak így a Covid utáni években tört be a szélső jobboldali párt, aki ugye a immigrált bevándorlás ellenes szlogerekkel érkezett meg a Csega párt a politikába. De azóta viszont ugye felrúgták a korábbi kétpárti rendszer, tehát amit korábban már megnéztünk több országban, néhány éve korábban megérkezve, az itt relatív későn ütött be, de ugyanolyan hatékonysággal, tehát egy 20% fölötti radikális jobboldali pártról van szó, és ehhez képest ugye a két középpárt azért jelentősen vesztett a támogatásából, úgyhogy most egy kis koalícióval, összetákóval vezet a középjobb. Ugye ezek a Portugáliában érdemes odafigyelni, mert a szocs, de meg a jobb oldaliak, tehát ugye innen érkezett annak az Európai Bizottságnak az elnök, amit Barroso bizottságként ismertünk, ugye ő is portugál miniszterelnök volt korábban. No, hát ez a migráció ellenes hangulat most például oda jutott, hogy az állampolgársági törvényt változtatták meg. Ugye Portugália azon kevés európai országok egyike volt, ahol születési jogon is lehetett állampolgárságot szerezni. Egy év tartózkodás után, akinek ott született gyereke, az már portugálnak számított. Ezt most például feltolták 5 évre és legális tartózkodásra, illetve kitolták a különböző az országban töltendő határidőket is, tehát most már 10 évig kell a nem EU-s állampolgároknak ott élni, hogy folyamatosanak állampolgárságért. Egyébként szlovákiai emlékeim szerint ugyanígy 10 év, tehát ez önmagában még nem egy olyan óriási veszélyes változtatás.
7: De kik a legfontosabb küldő országok, az egykori portugál gyarmatok?
9: Igen, erre jól ráéreztél, tehát alapvetően azért onnan van történelmileg egy folyamatos bevándorlás, illetve nyilván Latin-Amerikából Brazília mellett azért más helyekről is érkeznek. Ugye azért is volt különösen vonzó Portugália, mert egy darabig egyébként itt nem nézték azt, hogy a munkavállalásnál például ki rendelkezik legális státussal, vagy nem. Tehát itt voltak olyan időszakok, amikor el tudtak helyezkedni a munkavállalók, vagy hát az érkező bevándorlók különböző papír problémákkal is. Na most ettől azért ugye nyilván a lakásárak, a munkaerőpiac átalakulása mind bekövetkezik, ami valóban érződik a helyi lakosságnak a digitális nomádok párhuzamos nyomásával. És akkor így alakul ki az a mondjuk úgy, hogy lakhatási válság, ami a mai napig meghatározza a politikai közbeszédet. Tehát itt az aranyvízum programok, a letelepedési programok plusz a bevándorlásnak a gyorsulása. Korábban ugye nagyon toleráns volt ezzel a portugál népesség, különösen a saját egykori gyarmataikról. És ezt aztán áthangszerelte ez a Csega nevű párt, és hát így vagyunk ebben a mostani lakhatási és egészségügyi válságban.
7: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a portugál belpolitika fő törésvonal ez a migráció kérdése?
9: A migrációval kapcsolatos szociális kérdések, tehát nagyon hasonlít mondjuk, amiről pont múlt héten beszélgettünk, a brit tengelyhez, tehát ahhoz, hogy a migrációra fogott lakhatási válság, migrációra fogott egészségügyi válság, nyilván itt évtizedes befektetések maradtak el az egészségügybe, tehát ezt nem néhány évnyi migráció változtatta meg, de ezt a szélsőjobboldali párt viszont ügyesen meglovagolja, és ezzel aztán tényleg a szavazatok egyötödét el tudja vinni.
8: Hát igen, persze, de hogy közben pont amit említettél, hogy az a fajta lakhatási válság, ugye az egyrészt jött az ingatlan befektetők oldaláról, akik a turizmust egyrészt ki akarják szolgálni, másrészt pedig azok a digitális nomádok, akik a Gábor is, ahogy elmondta, felhajtották ezeket az árakat. Tehát nem a Cabo Verde-ről, meg az Azori-szigetekről bevándorolt szegények fogják föltornázni az ingatlan árakat.
9: Nem, az ingatlan árakat ugye abszolút nem ők tornázzák föl. Ugye itt is az elmaradt építkezéseknek ugyanúgy megfizetik az árát, ugye ne felejtsük el, hogy 2008-9-es válság után itt az Európai Unió ugyanúgy egy az úgynevezett trojkával egy elég szigorú megszorítási programot hajtatott végre a kormányzatokkal. Na most ennek azért az eredménye, és ugye itt látszik megint az a probléma, hogy összefügg az elszegényedés és a radikalizáció, tehát az Eurostat áprilisi friss adatai szerint, ezt pont néztük, 18,6% a portugál népességnek, tehát a népesség közel egyötöde a szegénység elszegényedés kockázatában él. Ez azért egy elég magas szám, ugye itt nyilván jóval alacsonyabb a minimálbér, mint ezt más nyugati országokban szoktuk látni. Tehát van egy ilyen típusú leszakadás is, és ezzel párhuzamosan, ami szerintem nekünk is el kell gondolkozni közép-európai országoknak, hogy ezeket hogyan fogjuk mérni, vagy arányosítani ezeket a problémákat, ugye a fiatal, jól képzettek kivándorlása. Tehát miközben ugye az idősödő szegények ott maradnak, érkeznek a bevándorlók, eltűnnek a fiatalok, és ez három folyamat, ami párhuzamosan zajlik. És ez a fiatalok kivándorlása Észak-Európába, illetve az Egyesült Királyságba azért alapvetően a középosztály hosszú távú fenntarthatóságát hát aláaknázza. Tehát ezzel a problémával is fog küzdeni a politikai elit, vagy ha úgy tetszik, akkor a választási demográfia azért át fog tudni ebben alakulni. És így következhet ebbe az, hogy 2019-ben, tehát Covid előtt még 1,3%-os csega, az 2025-re már 22% fölé tornázta magát.
7: Uh-huh. Oké. Menjünk át a külpolitikára, a dolgos hétköznapok után. Ugye Portugália az világpolitikai tényező volt, mikor ugye a spanyolokkal a tordesillesi szerződésben felosztották egymás között nemes egyszerűséggel a világot. Hát azóta nem tudom, hogy nem nagyon lehet hallani külpolitikai események kapcsán Portugáliáról. Talán a Barroso bizottság volt az utolsó, amikor így portugál emberek és portugál politikusok csináltak világpolitikát.
9: Hát azért, hogyha nagyítóval körbenézünk, akkor azt kell mondjam, hogy abszolút a súlycsoportján felül van jelen a diplomáciában. Igen? Portugália mai napig.
7: Nolan.
9: Ugye itt van rögtön António Costa elnök, akinél most járt ugye múlt héten Magyar Péter is érkező miniszterelnökként, ő az Európai Tanácsnak az elnöke, tehát ugye ez a...
7: Már hülyességet mondtam, igen.
9: Túlskat és a többi, tehát ez a sor, ez hosszú sor, de Costa egy kifejezetten népszerű tanácselnöknek számít mondjuk a elődjéhez, Sármisehez képest. Ugye ez azért egy komoly pozíció, tehát ez a tényleg a 27 állam és kormányfőnek a menedzselése és az ő konszenzusuknak a megteremtése. Na most ott van az ENSZ főtitkár, Gutierrez, tehát ő is ugye portugál származású, és egyébként még a Frankfurtban, a központi bankban is nagyon komoly pozíciókat szereztek meg korábban, akár alelnökséget, akár ugye az Eurogroup vezetését, az európai, ugye erre nem láttunk rá, és hát úgy tűnik még 2030-ig nem is fogunk, de hogy ügyesen navigálják a diplomáciában az embereiket, és láthatólag ezekben azért hát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a kelet-európai népek itt tartanának. Tehát ez azért megy nekik, és ilyen szempontból nyilván számít az a ex-gyarmati kapcsolatrendszer is, amit tudnak mozgatni tulajdonképpen Ázsiától Afrikáig, és a speciális brazil kapcsolatokkal bezárólag. Tehát ez azért egy szép kitettség, ugye, ha most összehasonlítjuk ehhez képest a mi térségünkben az országoknak, ugye ex-gyarmattartóik vannak, vagy pedig határon túli kisebbségeik, tehát más az ilyen típusú, nem is diaszpóra politikánk, hanem nemzetközi politikai uh-huh. horizontunk. Uh-huh. Úgyhogy ez az egyik része a történetnek.
7: Az a másik, ország ugye, egyébként elkötelezett EU és elkötelezett atlantista?
9: Érdekes, hogy ez fel sem merül, tehát uh-huh. ugyanúgy Ukrajnát, annak ellenére, hogy az egyik legtávolabb pontján ülnek az európai kontinensnek, a háború kezdete, tehát a teljes invázió kezdete óta határozottan támogatják, és ebben a koalíciós konszenzus is továbbra is megvan, illetve megvan az amerikai kapcsolódás, hogy érzékelik, hogy az Egyesült Államok kiszámíthatatlanabb, de nagyon igyekeznek azon dolgozni, hogy lehessen azért ezt az atlanti kapcsolatot úgy menedzselni, ami a NATO-nak jót tesz. Ehhez pedig a Lajes légibázis az Azori-szigeteken azért az Egyesült Államoknak is egy elképesztően fontos logisztikai pozíció. Ugye el is költik a pénzt, tehát ők már a 2%-ot azt elkötötték korábban, és eléggé szépen haladgatnak abban, hogy ezt föl tudják tornászni. Úgyhogy ebben azért nekik az sem probléma, hogyha elközben ugye pont az Egyesült Királysággal vagy Kanadával kerülnek közelebb, tehát ilyen szempontból az atlanti-óceáni hajós népek azért össze fognak tudni tartani, akkor is, hogyha az USA éppen ebből kikikacsint.
8: Meg fogom előzni az Andrást, Kína!
9: Pedig látom, András már vette a levegőt.
7: Igen, jól láttam.
8: Figyeltem.
9: Na most a helyzet a következő. Ami nem sikerült mindenkinek, az a portugáloknak egész jól megy. Tehát míg biztonsági szempontból egyértelműen az amerikai oldalra húznak, gazdaságilag igyekeznek a kínaiak befektetéseit is megszerezni maguknak. De például azt, amit megcsináltak a spanyolok, hogy beengedik a kínai telekom szolgáltatókat akár kritikus állami infrastruktúrába, ez náluk kizárt, tehát ebben mennek az amerikai vonallal, 5G-ből ki vannak zárva, és ehhez képest viszont nagyon is dolgoznak azon, hogy akár tényleg mélytengeri kikötőket és más az útövezethez kapcsolódó befektetéseket a kínaiakkal együtt vigyenek, és hát komoly kínai bevásárlások történtek a portugál energiaiparban is. Úgyhogy van komoly kínai kitettség, valószínűleg nagyobb, mint amit első ránézésre a gazdaság mutat, és ebben kell nekik navigálni, hogy az Egyesült Államokkal biztonsági architektúrában próbálják ezt ellensúlyozni. Uh-huh. Úgyhogy tehát ez mondjuk, hogy ügyesen ment, már ha ügyeségnek azt tekintjük, hogy egyelőre nem pukkadt ki ez a lufi. És azt is érzékelik, hogy az oroszok viszont ezzel szemben ugye részben megkapják a kínai támogatást, és emiatt is jelenthetnek komoly fenyegetést. Tehát szerintem ez nagyon tanulságos, hogy tényleg az ibériai félszigetnek a nyugati csücskében is a portugál titkosszolgálati éves jelentések Oroszországot, mint elsődleges hibrid fenyegetést jelzik. Azt hiszem ez a 2025-ös jelentés volt még. Tehát ebben is egyértelműen a kibertámadásokban, a dezinformációkban és a demokratikus folyamatokba való beavatkozásban Oroszországot jelölik meg, mint elsődleges hibrid fenyegetést. Úgyhogy ez azért mutatja azt, hogy érzékelik abszolút, hogy mi történik a világban, és igyekeznek is erre felkészülni.
7: Uh-huh. A jövő utolsó kihívásai kérdés, között a vízhiány, klímaváltozás, nem tudom én, mit szoktak még itt ilyenkor mondani, technológiai lemaradás, mi érinti leginkább és legmélyebben Portugáliát?
9: Klímaváltozás szempontjából nagyon-nagyon sújtott terület. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, de ugye 2025-ben évtizedes rekordok dőltek meg a bozótüzekben és a erdőtüzekben. Ez tényleg tragikus volt az országra nézve, és úgy tűnik, hogy ahogy nekünk az aszálykárok az elmúlt években, úgy itt is ez a legutóbbi rekord volt, de ez nem jelenti sajnos azt, hogy a következő rekordok nem lesznek sokkal legetrengetőbbek. Tehát ebből a szempontból amit ügyesen csináltak, az az, hogy a megújulókat fel tudták húzni, tehát tényleg volt pillanat, hogy az ország teljes energiaellátása megújuló energián futott, és ezen ebbe be tudtak fektetni. Ugyanakkor azért megvannak azok a részek, ahol még nekik is bőven van behozni való, többek között a mezőgazdaság is itt van, amit hát a klímaváltozáshoz nagyon-nagyon gyorsan adaptálni kell. Uh-huh. Úgyhogy tehát van tudatosság, van is erről politikai diskurzus a maga módján, több, mint nálunk. De a szó szerinti tűzoltás az megint csak elviszi a politikai figyelmet a hosszú távú szükséges befektetésekről, és hát azokról a társadalmi kompromisszumokról, amiket azért nem lesz könnyű letolni azoknak a portugál régióknak a torkán, akik adott esetben több száz éve adott szőlőtípussal foglalkoznak, vagy adott dolgok termesztésével, amik viszont láthatóan nem lesznek fenntarthatóak.
7: Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek összefoglaló volt. Hála neked, folytatása következik jövőre.
8: Köszönjük éppen szépen, Botond, további jó munkát.
9: Én köszönöm,
8: szép napot.
9: Szép hetet nektek is, sziasztok.
8: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a digitális nomádok célországait vesszük sorba adóvilág rovatunkban, Portugáliában jártunk.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
8: Zsolt hallgató hiányolta azt, hogy május 4-én az erőt nem sugároztuk az éterben. May the 4th be with you. Tehát május 4-én az erő legyen veletek.

0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 98 éve, 1928. május 4-én született Hankis Elemér, magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész. Tőle választottunk aranyköpést, így hangzik. Csak az az ember lehet szabad, akinek van a bátorsága arra, hogy hiteles választások során át maga teremtse meg a maga világát. Aki nem vállalkozik erre, vagy kudarcot vall, azt leigázzák a mindennapi élet rutinjai.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten az 51-es villamos a Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között nem közlekedik, az 51-e a villamos nem jár járműhiba miatt. A 2B villamos a Koppány utca és a Haller utca Mester utca között nem közlekedik, pótlóbusz jár a Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között. Baleset nehezíti a közlekedést az Istenhegyi úton a Béla Király út közelében. A 193-e és a 236-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Lincoln út és a Lőrinci utca megállott Kőbánya-Kispest és Havanna lakótelep felé hatósági zárás miatt. Nehéz az előrejutás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt és a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt. Torlódásra kell készülni a Rákóczi hídon Budára, a budai alsórakparton a Petőfitől északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
8: Memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődik az érettségi. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben. Az Egyesült Államok elkezdi átkísérni a hajókat a Hormuzi szoroson. Kora nyárias időben indul a hét, akár 26 fok is lehet, de a szél olykor megélénkül. Szerdán viszont lehűl és érkezik erős széllel. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kezdődnek az érettségék. Ma a magyar nyelv és irodalom vizsgát tartják, a középszintű vizsga 4 órás, a diákok reggel 9-től délután 1 óráig írhatják a feladatlapot, kedden matematika, szerdán történelem, utána pedig idegen nyelvi érettségék lesznek. A főpolgármester megállapodott a leendő kormányfővel a hétvégi eseményekről. Karácsony Gergely közölte, a Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, és meghallgathatja a miniszterelnöki eskütételt. A Tisza párt egy egész napos rendszerváltó nép ünnepére készül szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben. A város polgármestere szerint sem a városi útkezelő, sem a Magyar Közút győri projektjeiben nem használtak olyan osztrák zúzott követ, amely érintett lehetne a botrányban. Pintér Bence szombathelyi kollégája nyilatkozatára reagált, aki korábban azt mondta, egész Nyugat-Magyarország érintett lehet ebben. Szombathely egyik kerti városrészén az aszbeszt veszély miatt lezárták a parkolókat és útszakaszokat összesen 19 helyszínen. Az önkormányzat folyamatosan locsolja ezeket az utakat, és elrendelték a 10 km/h sebességkorlátozást, valamint kitiltották a 3,5 tonnánál nagyobb tömegű járműveket. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosít a Hormuzi szoroson áthaladó semleges hajóknak. Donald Trump közölte, a Szabadság projekt humanitárius intézkedés, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátvány. Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. A ma reggeli kereskedésben enyhén csökkentek az olajárak, miközben a befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket figyelik. Feltehetően 23 milliárd euró értékű acélt és alumíniumot tartalmazó uniós export termék kerülhet magasabb amerikai vámtétel alá Donald Trump legújabb vámrendszere nyomán. Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint az intézkedés az EU fém exportjának közel felét érinti hátrányosan, számolt be a Politico. A Trump kormányzat április elején átalakította az acélra, alumíniumra és rézre vonatkozó vámokat, így a korábbi fémtartalom alapú számítás helyett immár a késztermék teljes értéke után vetik ki a vámot.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Nyárias idő lesz sok napsütéssel, de a déli szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 26 fok is lehet majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóinknak! A helyzet az, hogy 9 óra 11 perc van, és folytatódik a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsor folyama Kántor Endrével.
4: És Mihálovics Andrással.
3: 0636 98 0 98 0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez jött egy közlekedés információ, kicsit korábbról a 11-es Budapest felé Leányfalunál már a Szorgvillánál lassul. Többen emlékeztetnek megint minket, megint arra, hogy van, május 4-e van, ami
4: azt Made the Force. Megoldottuk.
3: Megoldottuk, már zene is volt, ezzel nyitottuk
4: a
3: az adást.
4: A Cantina Band játszott,
3: nem tudunk minden percben ezzel foglalkozni.
4: Sőt, hát van egy csomó minden más, amivel foglalkozni kell, hiszen nem csak a nyomtatott áramkörök napja volt most, hanem a méhek napja is, úgyhogy ez a következő témánk.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: No kérem szépen, hát a méhek napja alkalmából nézzük meg, hogy milyen világot is élnek ezek a hasznos pici jószágok. Magyarországon április 30-a volt a méhek napja. 1994 óta ünnepli az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére a közvélemény. Nézzük Hegyi József méhész és apiterapeuta segítségével, hogy hogyan is állnak a méhek mostanság. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, szervusz!
6: Szép jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Mi az az apiterapeuta? Az mit csinál?
6: Igen, az gyakran kérdezi, hogy mi terapeuta? Akkor el is mondanám gyorsan, hogy az apiterápia a kettő szóból áll, az api az az apis mellifera, latinul az a mézelő méhet jelenti, ugye ez az api, a terápia az meg ugye egy kezelési módot jelent. Ha magyarosan röviden szeretném megfogalmazni, az apiterápia az a méhészeti termékeknek a gyógyító célú felhasználása, vagy úgy is mondhatnám, hogy megelőző célú felhasználása, vagy valamilyen célból történő felhasználása. Na most ezt jól tőlbe értem, de körülbelül ennyit jelent az apiterápia, és az apiterapeuta pedig az a szakember, ugye szerény személyemben, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik.
3: Oké. Nagyon váratlanul és elég komoly hideg jött be, ahogy már ez szokás sajnos az elmúlt években. Ez megint sok jót nem jelent a méhészek számára, igen, gondolom.
6: Igen, ilyen nagyon komoly fagyok voltak, itt nézegetjük is, mert ugye megvan az, hogy mínusz x fokig meddig fagy az akác, és hát ugye most voltak itt ilyen mínusz 4-5 fokok is, úgyhogy így az alsó ágokat elég rendesen megcsipkedt, tehát mi olyan erdőbe járunk, ahol magasabb fák vannak, most úgy néz ki, hogy ott azért lesz majd virág, illetve most már ugye elkezdett az ország déli részén a virágzás elkezdődött, ott elég szép erdőket látok, vagy ahogy mutatják a méhésztársak. Úgyhogy mindig ez a tavaszi fagy, ez mindig megtréfál bennünket, persze nem csak bennünket, hanem a gyümölcsösöket is.
4: De hogy a rovarokra egyébként nincs káros hatással? Csak attól féltetek, vagy attól tartottatok, hogy az általuk kedvelt virágokat fogja ez tönkretenni? Vagy növényeket?
6: Magára ugye a méhekre alapvetően úgy nincs káros hatása, nem örülnek ők se neki, hogy ez a hőmérséklet ingadozás azért őket is megzavarja, mert ugye este nagyon lehűlik, de még most így a telelésből jönnek ki, és tulajdonképpen így igyekeznek alkalmazkodni ezekhez az időjárási viszonyokhoz, de alapvetően a félelmük ilyenkor mindig az, hogy a virágzás, vagy az akácvirág az mennyire sérül, mert hogy ugye az az egyik fő méz forrása az országnak, hogy így mondjam, az akácméz, igen. Igen.
3: Mennyire hat az aszály? Mert hogy azt is mondják, hogy a fagy mellé még egy korai aszályos időszak is beköszöntött.
6: Hát ugye itt a növénykultúrákat kínozza el az aszály, és ugye ezzel párhuzamosan pedig ugye a méhek is egyre nehezebb olyan helyet találni, ahol jó árnyékba lehet őket letenni, ahol nem szenvednek a melegtől, mert ugye a nyári nagy hőségben ott az energiájuk jó része a szellőztetéssel, illetve a hűtéssel foglalatoskodnak, és ugye az mind a gyűjtés rovására megy. Meg hát ugye a növények, amikről gyűjtenek, azok is ugye kínlódnak, és egyre nehezebben adnak nektárt, illetve hát ugye arról nem is beszéltünk, hogy ez a vegyszerezés, ami mostanában egy eléggé nagy problémát jelent, nem csak nekünk, hanem sok minden más területnek is ez ilyen összetett kihívásként jelentkezik.
3: Igen, beszéljünk egy kicsit erről is, mert ugye azt talán nem kell senkinek elmondani, mert már az így átment a közvéleményben, hogy hát rendkívül meghatározó szerepük van a méheknek és az egyéb beporzó rovaroknak abban, hogy egyáltalán ez a világ, amiben élünk, ez fennmaradhasson. Hát ehhez képest meg nagy méhpusztulásokról lehet hallani. Elég komoly csökkenés volt a méhészek számában, a méhcsaládok számában is, szóval nem valami rózsás a helyzet.
6: Igen, ugye ez a méhek napja, ez a méh Magyarországon április 30-án van, de van egy méhek világnapja is, az majd most lesz 20-án, május 20-án. Ez ugye arra is fölhívja a figyelmet, hogy a méhekre ne csak haszonállatként nézzünk, hanem olyan állatok, vagy olyan lényekre, akik a komoly segítséget nyújtanak nekünk. Illetve hát nélkülük van ez a szlogen, biztos hallottátok már ti is, hogy ha a méhek kipusztulnának, akkor utána néhány éven belül az emberiség is bizony nagyon nagy bajba kerülne. Tehát ugye itt nem az a kérdés, hogy igaz-e ez az állítás, hanem az, hogy időben fölismerjük el. És...
3: Igen.
4: És hogyha felismerjük időben, mit tehetünk ellene?
3: Hogy lehet ez alkalmazkodni, mert mostanában egyre több gazdasági ágazatban halljuk, hogy alkalmazkodás, ez lehet a túlélés záloga. Na de hát, hogy lehet, hogy a méhek hogy tudnak alkalmazkodni? Ahhoz, hogy például folyamatosan fagyok, folyamatosan aszály, folyamatos forróság van, ez azért hosszú idő alkalmazkodni.
6: Igen, ugye kérdezted az előbb, hogy a méhpusztulások tekintetében, ugye itt Közép-Európa, Magyarország szempontjából ugye a mélysűrűség elég nagy, de évről évre mindig azt lehet hallani, hogy ennyi csak 20%-a, 50%-a volt, amikor teljes állományok pusztultak ki, aztán ugye a méhésztársak mindig igyekeznek visszapótolni őket, de maga a folyamat az ott van, hogy folyamatos kihívás, egyrészt már amit említettem, a vegyszerezés, az aszály, a szálasság. Nehezen, a kérdésre válaszolva nagyon nehezen tudnak a méhekhez alkalmazkodni, olyannyira, hogy méhészek nélkül ugye a házi méh már nem is tudna túlélni, mert ugye olyan kitettségeknek van kitéve, hogy folyamatosan megvan az, hogy mikor, mivel tudunk velük, náluk védekezni, és tehát nagy kihívás ez, hogy megőrizzük a családok erőnlétét, és hogy azok a termelő képes állapotba tudjuk a különböző mélegerőkre vinni.
3: Mi a helyzet a betegségekkel? Itt is ilyen gyakorló méhészekkel, bár hobbi méhészekkel, nem profi méhészekkel beszélve, én gyakran hallom, hogy olyan betegségek ütik fel a fejüket, amelyekről hát talán a szakirodalomban lehetett olvasni, de nem nagyon voltak elterjedve, és a gyakoriság is eléggé meglepő, tehát hogy néha voltak ilyen betegséggel terhelt évek, de aztán voltak nyugodt évek, most gyakorlatilag folyamatos védekezésre van szükség.
6: Igen, említettem már ugye a vegyszerezést, Ez ennek ilyen, hosszabb távú hatása van, tehát amellett, hogy megtizedeli az állományt, amellett ugye főleg az őszi, vagyis hát a nyár végén, mint például a napraforgó egyebek, ugye itt ezek a telelő mézet, ezek a növények adják, és ugye, hogyha nem legyengült család megy telelőbe, illetve maga a méz sem olyan minőségű, ami ennek lenni kellene, akkor ott komoly problémák vannak.
3: Mi a helyzet a felvásárlási árakkal? Mert most festettünk egy sötét képet, ez azt jelenti, hogy az ágazat teljesítménye biztosan valamelyest csökkent, mármint a méter vagy méztermelés, és hát ez, ha meg valamiből kevés van, akkor a közgazdaság szabálya szerint annak eléggé jó áron kaphatónak kellene lennie, de én azt hallom, hogy a felvásárlási árak mozdulatlanok. Egy hallgató is írja, hogy 2200 az akácméz felvásárlási ára december óta, és senki nem veszi át. Most közben meg arról beszélünk, hogy nem biztos, hogy jó lesz az idei szezon is. Hát mi történik a piacon?
6: Igen, igen. Nagyon jó. Nagyon jó a kérdésed. Tulajdonképpen valóban igaz, amit a hallgató is ír, hogy hát jönnek be egyéb más helyekről mézek. Most itt ezt nem akarom itt nagyon fölkavarni
4: hát,
6: az állóvizet.
4: Kína.
6: És igen, meg más helyekről is, és egyszerűen ennyire lenyomják a fölvásárlási árakat, és valóban úgy van, hogy még mindig vannak kint olyan mézek, amik nem kerültek fölvásárlásra, és hát ugye egyrészt várnak a termelők is, hogy hát ha az idejében elmozdul ez, és lesz valami, hogy itt volt itt mindenféle változás itt minden szinten, hogy ez majd segít a fölvásárlási áraknak a javulásában. De ugye a beáramló, úgymond nem hazai mézek, azok nagyon nagy mértékben odavágnak, és közrejártanak arra, hogy abban, hogy itt ezek az árak nem akarnak mozdulni. Tehát ez az ár, ez a mostani is, ez eléggé nevetséges. Ahhoz képest, amilyen erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy egyrészt egészségesen tartsuk a családokat, másrészt pedig, hogy megfelelő mennyiségbe tudjunk termelni, mert ugye vándorolnunk kell közben, el kell végezni megfelelő védekezéseket, hogy a család erős maradjon, tehát egy eléggé összetett és kihívásokkal teli ez a folyamat.
3: Mindig a mézről beszélünk, de ugye apiterapeuta is vagy, úgyhogy beszélünk egy kicsit a hozzá kapcsolódó termékekről. Ez ilyen szentírás, hogyha a méz termelés csökken, és gondban vannak a méh családtartók, akkor a többi termékből is kevesebb van?
6: Már így a porzás tekintetében
3: hát,
6: gondolod?
3: Nem, hanem a, nem tudom, propolis, meg lépesméz, nem tudom, tehát érdekes lehet az is, hogy milyen egyéb cikkeket lehet még eladni, amit a méhek állítanak elő.
6: Igen, ugye általában a mézre gondolunk, amikor a méhekről, vagy a méhészeti termékekről beszélünk. Ugye hát a gyönyörű mézek vannak a Magyarországon, és ugye az akácméz az első, ami egy legfontosabb, illetve hát ugye a gyönyörű, szép színe állaga miatt is nagyon közkedvelt, és hát ugye maga beltartalmi értéke is nagyon jó hatással van, legyen akár légúti panaszok, gyomor, emésztési panaszokra. Nagyon jó, de ott vannak, ahogy mondod is, a többi termék, a virágpor. Abszolút összejátszik, tehát hogyha egy nagyon rossz év van, ami tele van fagyokkal, meg ilyen szárassággal, akkor ugye az összes többi mézeti termékre is kihat, és kevesebb van belőle. De ugye ott van a virágpor, amiről az előbb beszéltem, az is tulajdonképpen benne van minden, ami az élethez szükséges, ugye vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék, nyomelemek. Tulajdonképpen olvastam egy tanulmányt, hogy egy virágporon is túl lehetne élni, mert annyira benne van minden, ami nekünk kell, csak hát meg az emberi szervezet nem arra van kitalálva, hogy virágporon éljen túl. És a propolis, ugye pedig ami a természet egyik legerősebb antibiotikuma, az is egy csodálatos dolog nekünk embereknek is. Egy nagyon gyönyörű hatása.
4: Ez még mindig olyan divatos, mert én emlékszem, hogy egy ilyen kb. 20 évvel ezelőtt elképesztőt ment. Igen. A propolis mindenhol lehetett kapni, pasztilla formájában, tablettában, minden,
6: igen. Tinktúra, igen.
4: Igen.
6: A fantasztikus

0: Tehát ugye a méhek már majdnem már 100 millió éve itt vannak a bolygón, túlélve mindenféle éjszakadás, földindulás, világvégét, és még mindig itt vannak, holott ugye tőlük sokkal erősebb, meg nagyobb fajok ezrei pusztultak ki ez alatt az idő alatt. Úgyhogy az ő termékei, képzeljétek, hogy minden jó valamire, és ugye ők is a propolis használták a fertőtlenítésre. Hát egy méhkaptárba, ugye ott 35-37 fok van, egymás, ugye 50-60 ezer méh egy nagyobb családba, ott ugye az a fertőzés hogy meleg ágyának kéne lenni, de ugye propolisszal ott ki van kenve a kaptár oldala, a keretek, stb. Ott gyönyörűen le van fertőtlenítve, tehát ennél lehet a kaptárból olyan tiszta, és ugye a propolisz az gyönyörű. És érdekes, hogy csak a szimbióta, tehát a szimbióta baktériumokat nem pusztítja el, csak azt, ami nem odavaló. Ez egy másik érdekesség.
1: Oké, az a kérdés még, hogy a magyar méz fogyasztási szokások azok rendben vannak?
0: Nem
1: tehát
0: igazán.
1: Eszünk elég mézet? Nem igazán.
0: Nem igazán. Nem. A kullogunk ott. Mert azt mondom, az utóbbi években már ez alakul, de még mindig sajnos ilyen sereghajtó vagyunk, és én azt szoktam is ajánlani, hogy támogassuk a termelőket, főleg most ezen nehéz időszakban. Szerintem mindenki közelében van olyan termelő, akit esetleg ismer, és megbízik benne, és tőlük vásároljunk, és támogassuk őket. Mm. És növeljük a mézfogyasztást, mert ugye a méz az egy nagyon-nagyon úgy mondom, nagyon jó édesítőszer. Mi például teába, kávéba azt használjuk, mert ugye azonnal felszívódik, vagy nagyon gyorsan felszívódik, és energiával tud alakulni. De vigyázzunk mindig ugye itt is a mértékletességre, tehát ne szedőkanállal
1: szedjük. Igen, az nem árt.
0: Igen, egy-két kanállal az egyáltalán nem árt, és nagyon jó energiát adott esnek. A méheknek ez egyébként az üzemanyaga, a méz. Tehát ők ugye ez az energiaforrásuk.
1: Oké. Na, hát nagyon szépen köszönjük. Akkor sok erőt és kitartást a hivatáshoz. Mi meg időnként visszanézünk, hogy
2: egyetek mézet, ezt kell, hogy mondjam már megint. Egyetek halat, egyetek mézet, használjatok propoliszt, tehát annyi minden jót mondunk itt. Most már tartsa be tényleg mindenki.
0: Én még egy gondolatot, hogy nekem mit üzennek a méhek. Ugye én évtizedek óta, én belenőttem ebbe a szüleim révén, és ugye hogy mi a titkuk, és én azt látom, hogy a titkuk az, hogy összhangban élnek a természettel. Tehát gyakorlatilag az a legcsodálatosabb, hogy a többi életformával ugye együtt tudnak működni, és mint szövetség, olyan szövetségek kötődnek a természetben, a különböző életformák között, itt adott esetben a méhek és mondjuk egy fa között, hogy a méhek megporozzák a növényeket, és azok pedig megjutalmazzák őket a nektárjukat. Tehát ugye ez a nem elveszem, hanem így ahogy adok is, tehát nem csak elveszek. Tehát ez nekünk is egy tanulság, hogy figyeljünk oda jobban, mert a túlélésünk egyik záloga az, hogy fölismerjük azt, hogy a természet összhangban kell élnünk, és hogy ez egy nagyon fontos üzenet, ami tanuljunk tőlük, mert ők már bebizonyították, hogy ez működik.
1: Igen, köszönjük.
2: Legyen ez így. Igen. Köszönjük szépen az információkat.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget én is, és minden jót
1: kívánok. Szép napot!
2: Köszönjük, szervusz!
0: Szia!
1: Hegyi József méhész apiterapeuta volt a vendégünk.
3: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
4: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a mindenségit neki.
1: Most már vannak friss hírek a mai magyar érettségiről. A szövegértési feladatban Jókai életpályájáról kell olvasniuk az érettségizőknek, és szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek, valamint művek szereplőit is ki kell találni, és egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Ezen kívül egy megadott vers stílus irányzatának rímelésének felismerése is szerepel az irodalmi tesztben. Ennyit tudunk egyelőre.
2: Az emelcítőt azt még nem tudjuk, de követjük folyamatosan az eseményeket. Jöjjön akkor a legendás, most már tényleg legendás Marcus King, és az ő zenekara, a mézről van szó, akkor a Carolina Mace az, ami nekik nagyon megy.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Betyárt anya körül a mecseki karszton. Az Orfői tórendszer völgyébe torkoló, hosszú és egyenes csapású szúadó völgy a mecsek egyik legvadregényesebb helyszíne. A szűk árok alján több forrás táplálja a mélybe elnyelődő patakot. Kiszélesedő pontján izgalmas, betyártanyát idéző bivakkúnyó áll. Az ösvény pedig hol a patakmeder kőgörgetegeit kerülgeti, hol a lejtőn harántól. A természetesen kaotikus rengeteg végigjárása önmagában is élmény, de érdemes felkeresni a Balázshegyi kilátót, hogy letekinthessünk a Pécsi tóra. Majd végig sétálni az Orfői tó partján, benézni a sárkány szakadékba, végül egy sűrű, bükkös ösvényen útba ejteni a büdös kúti kulcsos házat.
3: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: Varga Zoltán senior elemző a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
7: A Mihálovics András azt érdekli,
9: nem
7: leginkább
9: vagyok,
7: a Mihálovics Andrásot az érdekli, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén.
9: Engem az nagyon.
8: Kedvező hangulatban indult a kereskedés, ahogy az várható volt már a reggeli órákban a futures indexekből, illetve az ázsiai mozgásokból. Több mint 1%-os.
9: Minek?
8: Hát ez jó kérdés. Most annak örülnek a befektetők, hogy Trump bejelentette, hogy szeretné kiszabadítani a Hormuzi szorosban rekedt hajókat.
7: Ez az ember egy zseni, komolyan mondom. Tehát, hogy, Elon Musk-tól szerintem ezt a tudást ezt bezsebelte, hogy hogy kell ilyen mindenféle dumákkal a piacot befolyásolni.
9: De tedd a szívedre a kezed, beraknának egy gumicsónakba a hormuzi szorosnál, és azt mondanák neked, hogy Zolikám, hát Trump bácsi biztos meg fog védeni, elvezzél át nyugodtan. Te neki merni indulni?
8: Nyilván, nyilván. Na, simán, ugye. Persze.
9: Hát, igen, igen.
8: Hát, ami furább nekem, hogy elhisz neki, tehát folyamatosan elhisz neki a piac.
7: Igen.
9: Hát nekünk is ez a fura.
8: Igen.
9: És akkor most ezért van eufória, mert azt mondta, hogy majd minden hajót személyesen fog átkísérni a hormuzi szorosan, és jaj az irániaknak, ha ezt nem engedik. Nagyjából igen, ennek örülünk.
8: Lényegében igen, sőt azt is mondta, hogy az irániakkal együttműködve szeretné ezt tenni, de közben meg is fenyegette őket persze, hogy erőt is alkalmaz, hogyha nem sikerül valami. De meglátjuk, hogy mi sül ki ebből, de ugye itt most nem a tankerekről volt szó elsősorban, hanem azokról a hajókról, vagy nem csak tankerekről, akik ugye ott ragadtak most már több hete, és fogy az élelmiszerkészletük, de nyilván ugye közben az Egyesült Államok is blokkolja a hormuzi szoros, tehát érdekes a helyzet. Meglátjuk, hogy mi fog történni, ez a mai napon kiderülhet, hogy sikeres lesz ez a küldetés. De hát, akkor nézzük meg a hazai piacot, 1,1%-os pluszban van a Bux Index 135.257 pontnál. Az OTP mutatja a legnagyobb emelkedés, majdnem 2%-os pluszban 42.370 forint. A MOL-nál 0,73%-os az emelkedés, 4.166 forint, a Magyar Telekomnál pedig közel 1%-os 2.478 forint. És egyedül a Richternél látunk egy nagyon pici mínusz, 0,23%-os 13.040 forint az árfolyam.
9: Mi a helyzet a midcap-ekkel? Ezt azért lehet érdekes megnézni, mert ott azért volt büntetés is, meg feltámadás is, minden volt azoknál a cégeknél, amelyek az előző kormányhoz köthetőnek gondoltak a befektetők.
8: Igen, most vegyes a kép, ugye csütörtökön volt egy nagy felpattanás, most az Opus folytatódik, vagy folytatja az emelkedés 4,3%-kal, 342 forint, viszont a Forage mínusz 1%-ban 2300 forinton, Apeni mínusz 3,15%, 553, akkor Waberelsz a stagnál, de igazából ezeknél a papíroknál nincs nagy forgalom, egyelőre ilyen néhány millió forint, az Opusban már 100 millió forint feletti.
7: Hát okay. A forinttal mi a helyzet? Úgy tűnik, hogy egy kicsit ugrott az árfolyam.
8: Ugrott, és most visszaugrott egy kicsit. Ugye pénteken az illikvid kereskedésben már erősödött a forint, aztán ma reggel tovább erősödött, már a 362 szint alatt is járt az euró árfolyama, aztán jött egy termelői árindex 9-kor, ami magasabb lett a vártnál. Ugye itt ugye a nyersanyag árak emelkedése miatt majdnem 4%-kal emelkedett havi bázison az árindex, úgyhogy ez egy picit visszagyengítette a forintot. 0,48%-os erősödés mutat most 363, ugye a legutóbbi záróhoz képest, a dollár forint pedig 309,70, tehát ott is hasonló mozgás látszik. Közben az euró-dollár stagnál 1,1720-nál, ott igazából a reggeli órákban, vagy a hajnali órákban dollár erősödést láttunk.
7: Oké. Okay. Hát akkor így vágunk neki a hétnek. Köszönjük szépen, jó kereskedést nektek.
8: Én köszönöm a figyelmet. Köszönjük.
7: Szia. Varga Zoltánnal beszélgettünk, ő szenior elemző.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Na hát a programozás vége akkor, vagy nem? Ez a nagy kérdés, hogy ilyen korban élünk-e? Hogy milyen mértékig automatizálódott már most a programozói munka, arról fogunk beszélgetni, és hogy a szűkebb szoftveripar és a gazdaság szempontjából ez mit jelent? Csak divat, vagy trend ez a vibe coding, vagy valóban van benne komoly potenciál? Ezt a kérdést szegezzük Dr. Szabados Leventének, a Frankfurt School of Finance and Management docensének, a Neuron Solutions társalapítójának, adattudós teológusnak. Jó reggelt, szervusz!
3: Hát ez lehet, hogy a világ legrövidebb interjúja lesz. A programozás vége, kérdésre te azt fogod válaszolni, hogy igen. És mi megköszönjük az interjút, igen.
4: Manapság egyébként szokás, igen, divatosan azt mondani, hogy vége van. Na most, hogy minek van vége, meg mennyire van vége, ez egy jó kérdés. Érdemes nézni néhány számot. Az egyik számsor, ami szerintem nagyon informatív, az egy elég nagy lefeledtségű önbevallás. Stack Overflow, mint a programozói portál, minden évben megrendezi a óriási kérdőívét, 900 000 ember szokott erre válaszolni. És nagyon szép a trend. 23-ban 43% használai eszközöket, 24-ben 61, 25-ben 78, ha kivetített 26-ban 90 körül. Magyarul, hogy iszonyúan hát ténylegesen van egy szaturáció.
2: De ez csak a productivity növelésre jó, nem? Tehát az, hogy sokkal gyorsabban ellátnak, tehát magukat a favágó feladatokat megcsináltatják, ugye nem?
3: És akkor készültem erre a beszélgetésre, kimentem a technikus kollégához, aki nem programozó, hozzáteszem, és felvonultatta azt az arzenált, amelyet ChatGPT segítségével szoftverként ő lefejlesztett, ha még ez a kifejezés ér valamit ebben a kontextusban. Szóval
4: abszolút.
3: Azért van itt tér, tehát azért nem véletlenül kongatják sokan a vészharangot.
4: Belegondoltok, Google azt nyilatkozta magában, hogy 2026-os saját önbevallás szerint a mostani új kód 75%-át AI generálta. Tehát ezt azért így egy Google mérettartományban képzeljétek el. Na most ez jelenti azt egyébként, meg van egy ilyen vicces mém amúgy, hogy a programozó 2023-ban csukott laptoppal közlekedett, 2026-ban résnyire nyitva hagyja, hogy addig is programozzon neki valami. Szóval, hogy ez egy ilyen ténylegesen mémé vált dolog. Na, a kérdés az, hogy ez most jó, nem jó, vagy mi történik. Az biztos, hogy sokkal gyorsabban termelünk. Az nem biztos, hogy sokkal gyorsabban termelünk a jó irányba. Vagyis hát sietni lehet, és sietni lehet olyan irányba is, amiben nem akartál elindulni. A leggyakoribb frusztráció szintén mérés alapján, hogy ez a majdnem jó, de nem egészen típusú helyzetben van a legtöbb kód. Na most ez az is egy furcsa jelenséghez vezet, hogyha összességében nézzük, akkor már volt egy ilyen 2022 utáni overhiring, és aztán AI-ra hivatkozva mindenkit kirúgunk hullám, de ha összességében nézed, a programozói foglalkoztatás, az például 2022 és 25 között szeniorok esetében 10%-ot emelkedett. A kis probléma az, hogy juniorok esetében meg 15%-ot csökkent. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy egyébként Isten igazából nem kell programozó. Sőt, egyre több programozó kell. Hát miért? Azért, mert azt az egyre több kódot, amit termelünk, azt valakinek át kéne látni. Meg kéne ítélni. Meg arról valamilyen módon vélekedni kellene, hogy ne csak siessünk, hanem a jó irányba siessünk. Tehát egy ilyen fura...
2: Abszolút értem. Én úgy gondolok erre az egészre, hogy ez egy nagy tanulási folyamat, és ugye az összes olyan jelenség, mint az agilitás vállalati oldalról, vagy szervezeti oldalról, vagy pedig mondjuk a FOMO, a kimaradás félelme, abba az irányba halad, hogy csináljuk, és majd útközben kikalapáljuk a problémákat. És most azt tanuljuk közösen, hogy hogyan lehet ezt a megemelkedett produktivitást és termelékenységet jól csinálni.
4: Abszolút, ennek van egyébként, ahogy mondod is, egy szervezeti tanulási folyamati oldala, kitaláljuk azokat a folyamatokat, amikkel nem csak termelünk, hanem jó irányba termelünk, minőségbiztosításon dolgozunk, stb. Világos, ennek van egy szervezeti tanulás része. Csak hát azért azt ne felejtsük el, hogy itt van egy emberi része is ennek, vagyis hogyha a szervezet rettentő jól kitalálja, hogy hogy kell minőségbiztosítani, de a minőségbiztosításra képes szenior programozói mondjuk elmennek, kiöregszenek, hagyják ezt az egészet a fenébe, akkor oda jutunk, hogy ilyen szeretnék egy pályakezdőt 8 év tapasztalattal című furcsa helyzetben találjuk magunkat, vagyis hogyha fel kéne tudnunk venni utánpótlás embert. Na most az utánpótlás ember az meg leginkább akkor alakul ki, hogyha hát szegényként programoz.
3: Na, ha nem vettük föl, nem ő programoz, hanem a ChatGPT, hát akkor ugye hogy lesz ez, ez az állandó kérdésem. Külpolitikai kérdésekben mindig megkérdezem, hogy a kínaiak mit csinálnak, innentől IT kérdésekben pedig, hogy lesz juniorból senior?
2: Nem értitek, hát ez úgy fog működni, hogy saját ágensem van nekem, és amikor engem te felveszel, akkor csomagba jövök az ágenseimmel, és együtt csináljuk.
4: Abszolút ez így is lesz, és ez nem is probléma. A probléma az, hogy vagy-e olyan szenioritási szinten, hogy megítéld és jól irányítsd azt az ágást.
2: Aha, hogy megértsed, értem.
4: Erre ugye az a válasz, hogy ha igen, igen, ha nem, nem. Vagyis hogy a piacnak ezen túl nem azt kell majd mérnie, hogy te mennyire produktív vagy, te hány kiló kódot hozol magaddal, mert kilót bárki tud hozni. Az a kérdés, hogy annak milyen minősége van, és ez furcsa módon egyébként ez segíthet is, mert nyilván azokkal az eszközökkel, amikkel te megíratsz valamit, ugyanazokkal az eszközökkel akár el is magyaráztathatod magadnak, és akár fel is foghatod, sőt, akár kritikai érzéket, ha egész jó, akkor gyorsabban fogod föl, mint anélkül. Tehát nem arról van szó, hogy ha előre erős reflexiód van, akkor nem tudsz szeniorrá válni, csak hogy az erős reflexiód fontosabb lesz, mint az, hogy az ujjaid mozognak-e.
3: Kérdezhetek én valamit? Ezek az ágensek, vagy agentök, vagy AI
2: nem tudod
3: csinál,
2: mondani.
3: Ez erre egy, nem tudom én, egy nukleáris arzenál vezérlő kódjának megalkotását rá mernénk bízni? Érted, hogy mondom ezt?
4: Abszolút nem, bár...
3: Köszönjük. Hát akkor mégiscsak szükség nem, van nem juniorra, standard. Mert a junior majd nézi az ágensek működését, nem?
4: Várj. Azért én visszakérdeznék, hogy te egy nukleáris vezérlést egyetlen ember jó megítélésére rámernéd bízni.
2: Igen, a Trump kártyát, elővetted? Igen. Hát ez az a baj, ez, tehát a igen, fedák sári után ember, ez a legnagyobb.
3: Igen,
2: tehát.
3: Ezt az ember Donald Trumpnak hívják. Szerintem ő egy személyben...
4: Abszolút, tehát hogy egy ilyen personal Jesus jelégére abszolút meg lehet ezt oldani, de hogy mennyiben nem Depeche Mode rajongók vagyunk, azért azt mondanám, hogy általában ugye mik oldják meg ezeket a helyzeteket? Folyamatok, kombinálva a tapasztalattal. Se csak a folyamat, se csak a tapasztalat nem ér, kutya fülésem.
2: Igen.
4: Magyarul van egy szervezeti tudás, igen, ahogy mondtátok, meg van egy egyéni tudás, ami kifejezetten a reflexiós képességből adódó ítéletalkotás meg szenioritás.
2: Ide is bele kell tenni, ugyanúgy, mint hogy egy társadalom jól működéséhez meglegyenek a fékek és ellensúlyok, ugye ebben is a folyamatban ott kell, hogy legyen a tapasztalat, a szaktudás, a fékek és az ellensúlyok, hogy ne történjen baj.
4: Abszolút, abszolút. Nincs itt nagy különbség, azért az, hogy közösségben fejlesztünk egy országot, vagy egy programozási eszközt, vagy egy bármilyen vállalati szolgáltatást, között lényegi különbség nem kéne, hogy legyen.
2: Oké, akkor máshogy tesszük fel a kérdést, a programozás korának vége kérdést, akkor talán, hogyha a szintjét nézzük a programozásnak, egyszerűbben eldönthető most, hogy ez hol van, mert az a szint, amiről te beszélsz, az már egy magasabb tudás. Az alapszint az elpárolgott már.
4: Igen, igen, ami egyébként annyiban nem egy újszerű változás még a programozáson belül is, mert tegyük a szívünkre a kezünket, 20 éve programozok, és egy sor gépi kódot nem írtam. Pedig az igazi programozó szőrén ölte meg a Commodore 64-et, uh-huh. És egyébként olyan alacsony szintű gépi kódban írta, hogy ma már fel sem ismernek. Tehát azért az eszközeink azok mindig is absztrahálódtak, ahogy mentünk előre, egyre inkább a, hogy mondjam, elődeink nagyságán és vállain állunk. Ez egy újabb absztrakciós szint, nem azt mondom, hogy az átmenet nem iszonyatos kihívás, főleg társadalompolitikai szempontból egy kihívás, mert nyilván amennyiben az előző módszerben képezünk embereket, azok az új módszerben nem lesznek versenyképesek. Ha olyanok az incentívák, hogy ne legyen utánpótlás, gazdasági incentívákról, akár adópolitikáról beszélek, azért az egy egészen komoly probléma lehet, de azért olyan újszerűség nem történik, hogy most feltaláltuk az informatikát.
3: Én kérdezhetek, ha már az újszerűség szót hoztad, ugye a ChatGPT az a meglévő emberi tudásból dolgozik, ha én jól veszem ki a eddigi szakértők szavaiból, de akkor ki fog itt forradni?
4: Megjegyzem mi is.
3: Akkor egyrészt, már Robba is döntötted a kérdésemet, mert azt akartam kérdezni, hogy ki fog itt újdonságokat kitalálni.
4: Hát nézzétek, ami egyébként egy nagyon érdekes helyzet, az, hogy most azokban a területekben fejlődik a leginkább a mesterséges intelligencia alkalmazás, ahol valamilyen szignál méghozzá nagy mennyiségű, automatikusan generálható szignál van. Ilyen a programozás, ilyen a matematikai kutatás, ilyen a bizonyos típusú természettudományok, ahol nem kell feltétlenül egy kísérletre várni, stb. Most ezekben az esetekben demonstrálható az, hogy újszerű tudás jött létre. Mármint, hogyha valaki publikál valamit, mondjuk egy új bizonyítását, egy új matematikai tételnek, amit eddig nem tudtunk, arra nehéz azt mondani, hogy tudtuk, mert nem tudtuk. Uh-huh. Tehát, hogy valami olyan új jött ki belőle, még akkor is, hogyha az a víziónk és félelmünk, hogy csak mechanikusan alkalmaztuk az eddig ismereteket, hát mechanikusan, csak ügyesen. Tehát ezt hívják új tételbizonyításnak, mert valóban a matematika alapjait nem döntötted romba, hanem a matematikai alapjainak használatával egy új tételt bizonyítottál, aminek praktikus alkalmazása lehet. Ilyen pedig egyszerűen történik.
2: Hát ez nagyon érdekes volt, köszönjük szépen.
3: Nem lettem jobb kedvű, de én igen. Nem is ez volt a feladata ennek a beszélgetésnek.
2: Ne lepődjél meg, a nagyon jó
3: én
2: volt a válasz.
3: Én hülye meg, majdnem programozónak mentem föl, adván a rádiós karrieremet.
2: De még mindig mehetsz programozónak.
3: De minek? Az életben nem leszek junior se.
4: Nem de is. Ítéletalkotó még lehetsz, amit hallom, hát, egész azt, jól megy.
3: Na igen,
2: köszönöm az a nagyon mentővet. Jó, az nagyon jó megy neki, így van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen az információkat, folytatás következik. További szép napot, jó munkát neked. Szia. Szervusz. Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, a Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus beszélt a programozás korának a végéről, vagy nem végéről.
0: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha, aha, aha.
2: Véget ért a Millás reggeli, és köszönjük szépen a figyelmet, a sok kérdést is természetesen. Feldolgozzuk őket ítélő kollégámmal, aki itt szét fog csapni az SMS-ek és a különböző írásos üzenetekben, és majd eldönti, hogy ki mit érdemel ezekért.
3: Azt írta a hallgató, hogy sok köze nem volt a vibe codinghoz a beszélgetésnek. Ez a mi hibánk. Mert mi már hát, túl léptünk.
2: Nem arról volt, nem azt ígértük, hogy a vibe codingot fogjuk elmagyarázni, hanem ez bejött, mint egy része ennek a dolognak, amiről beszélgettünk, és a sokkal nagyobb képet makróba tolta most. Igen. A doktor úr.
3: Nagyon szépen köszönjük kitartó figyelmeteket, mikrobiom, dobozlégzés, GDP termelés, triász mentén, haladva nagy bajunk nem lehet.
2: Így van, előre a propolisszal kikent úton.
3: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
7: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
6: Közlekedési információk a Rádiókafén.
11: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Torlódásra kell készülni a Rákóczi hídon Budára, a Margit hídon Pestre, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. Ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Farkas Renát, a BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
6: Hírek következnek a Rádiókafén.
13: Jókai Mór és Vas Albert is van az irodalom érettségében. Ismét nőttek az ipari termelői árak. Az Egyesült Államok elkezdi átkísérni a hajókat a Hormuzi szoroson. Kora nyárias idővel indul a hét, akár 26 fok is lehet, de a szél olykor megélénkül. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról, az irodalmi feladatlapban pedig szóképekről és vers részletekről kérdezték az érettségizőket a mai középszintű magyar érettségén, írja az Eduline. A feladatok között volt olyan is, ahol művek szereplőit kell kitalálni, és egy Vas Alberttel kapcsolatos feladatot is kaptak a vizsgázók. Márciusban ismét nőttek az ipari termelői árak. Éves összevetésben átlagosan 1,2, februárhoz képest pedig 3,9%-os az emelkedés, jelentette a KSH. A fogyasztási cikkeket gyártóknál 1,1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártókban nem változtak. Egyre súlyosabb az aszály, az elmúlt hónapokban lett volna a tavak természetes feltöltési időszaka, de már most olyan szárazság tapasztalható, amely normális esetben inkább a legforróbb nyári hónapokra lenne jellemző. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint, ha nem érkezik jelentősebb csapadék a következő hetekben, tovább romolhat a helyzet. A leendő kormányfő felkérte a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására. Az Egyesült Államok segít átkelni a Hormuzi szoroson az Arab-öbölben ragadt semleges hajóknak, úgy, hogy haditengerészeti kíséretet biztosít nekik, közölte Donald Trump. A Szabadság projektnek nevezett művelet ma reggel kezdődött. Az amerikai elnök elmondta azt is, hogy minden erőfeszítést megtesznek majd, hogy a beragadt hajókat és legénységüket átjuttassák a szoroson. Ezeken a hajókon egyébként fogytán van az élelmiszer. Trump kijelentette, hogy ha valaki akadályozni próbálja a műveletet, erővel találja szemben magát. Járat összevonások jöhetnek az európai repülőtereken. A brit kormány enyhíti a reptéri, le- és felszállási jogok kiosztási szabályzatának szigorát az emelkedő üzemanyagárak miatt, számolt be a CNBC. Az ideiglenes intézkedés lehetővé teszi a légitársaságok számára, hogy összevonják a menetrendeket azokon az útvonalakon, amelyeken ugyanazon a napon több járat indul, ugyanarra a célállomásra. A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában nincs hiány repülőgép üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk nyári utazási terveiket. Közben csődöt jelentett egy népszerű fapados cég az Egyesült Államokban. A 34 éve működő Spirit Airlines szombaton több ezer járatot törölt. Utasok tömegeit hagyta a földön, és már az ügyfélszolgálata is elnémult, számolt be a Reuters. A hirtelen bezárás körülbelül 17 ezer munkahelyet érint.
6: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, de a déli szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik, délután 26 fokot mérünk majd.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Freddie Mercury és Montserrat Caballé 1987-es Barcelona című duettjének kislemez változata Nagyon Barcelona. Összesen 9-szer hangzik el a dalszövegben a katalán főváros neve. Az album változat még barcelonább, ebben 13-szor. A bővített verzió a legbarcelonább, ebben 17-szer. Azonban Temesi Blanka 2025-ös Barcelonáját hallgatva hiába hegyezzük a fülünket. Egyetlen egyszer sem halljuk a helység nevet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az első hiteles közmondás feljegyzése az időszámításunk előtti 3. évezredből származik Mezopotámiából. A 15. században felpesdült a közmondások iránti érdeklődés. Az angol író John Heywood 3 közmondás gyűjteményt is kiadott, sőt, költői művet alkotott létező közmondások összeszerkesztéséből. Tőle származik a híres mondat 1546-ból, miszerint Rómát sem egy nap alatt építették.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege,

0: Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb? Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem, egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és a helyetekben egyébként én nem is sűrű hallgatnám. Csók.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
2: Az anyám.

0: mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Terápiás hatással vette fel a Szaja Noé művész nevet Kőrös Noémi. A maláj kifejezés jelentése én vagyok Noé, és a budapesti születésű, de Malajziában nevelkedett énekesnő azért nevezte el így magát, mert mindenki Miminek szólította, és szerette volna megszokni keresztnevének első betűit is. A Pop Noir előadó pedig Twitch követőire van terápiás hatással. Élő online közvetítéseken foglalkozik rekordszámú táborával, zenél nekik, csetel velük, olykor videójátékozik, alkalomattárs süt valamit, és néha az utazásairól jelentkezik be. Zenei utazásaiban többször idegen bolygók titkait kutatja. 2023-as Jupiter albumát a 2024-es Vénusz EP követte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A sivari kifejezés a francia charivari szóból származik. Jelentése zenebona, hangzavar, macska zene, és eredetileg egy francia népszokást jelöl, amelynek során újdonsült házasoknak adnak egyfajta zajos álszerenádot. Következzék most az amerikai sivaritól a Good Night Moon című dal, a Kill Bill második részéből.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Júliustól áremelések várhatók a bankoknál és a mobil cégeknél is. Az eladó ingatlanok több mint 40%-át 100 millió forint felett hirdetik. Az amerikaiak 62%-a elégedetlen az elnökkel. Kora nyárias idő lesz ma 26 fokkal és élénk széllel. Szerdán lehűlés kezdődik, és többfelé alakulhat majd ki zápor, zivatar. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról, az irodalmi feladatlapban pedig szóképekről és vers részletekről kérdezték az érettségizőket a mai középszintű érettségén, írja az Eduline. A feladatok között volt olyan is, ahol művek szereplőit kellett kitalálni, és egy Vas Alberttel kapcsolatos feladatot is kaptak a vizsgázók. Júliustól áremelések várhatóak a bankoknál és a mobil cégeknél is, írja az énpénzem.hu. A társaságok a szabályok szerint minden évben az infláció mértékével emelhetik a díjaikat. Tavaly azonban a most távozó kormány elérte, hogy a hitelintézetek önként lemondjanak erről a lehetőségről. A bankok 3,7, illetve 4,4% között emelnek majd, a távközlési cégek közül egyelőre egy jelentett beváltozást náluk 4,4%-kal nőnek az árak. A fővárosban és környékén az eladó ingatlanok több mint 40%-át 100 millió forint felett hirdetik. A kínálati ár egyértelműen feljebb tolódott, míg a kereslet nem követte ugyanezt a tempót, derül ki az enga.hu adataiból. A fővárosban vásárlók mindössze negyede keres ingatlant ebben a kategóriában. A Balaton környékén, különösen Veszprém és Somogy megyében is egyre gyakoribbak a 9 számjegyű árak, de a kereslet itt is inkább az alacsonyabb kategóriákra koncentrálódik. Elgázolt egy embert a vonat 60-nál a baleset miatt a miskolci fővonalon, 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az OPEC júniustól napi 188 ezer hordóval emeli az olaj kitermelést. A lépéssel a szervezet azt üzeni, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépése ellenére is ragaszkodik eddigi irányvonalához, és készen áll a szállítások növelésére, amint rendeződik a helyzet a Hormuzi szorosban, olvasható az Indexen. Az Egyesült Arab Emírségek május 1-jei hatállyal bejelentette kilépését az OPEC-ből. A hírre az olajára 110 dollár fölé emelkedett. Elégedetlenek az amerikaiak az elnökükkel. Kétharmaduk szerint az ország rossz irányba halad, Donald Trump elutasítottsága pedig elérte a 62%-ot, ami új csúcs. Derül ki a Washington Post, az ABC News és az Ipsos kutatásából. Az amerikaiak legnagyobb problémája a megélhetési költségek növekedése és az infláció. A válaszadók több mint 70%-a elégedetlen azzal, ahogyan az amerikai elnök ezeket a problémákat kezeli. 60%-uk szerint Trump nincs birtokában az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi képességeknek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma napos, kissé szeles idő lesz, 26 fokot mérhetünk, holnap nyugat felől már vastagabb fátyófelhők érkeznek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, de esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 24-29 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Csényi Kati producer és Cengi rendező a mai vendégeim, és egy nagyon érdekes témával és a közeljövőben bemutatandó filmmel foglalkozunk. Cengi kínai származású, Magyarországon élő rendező, aki filmjeiben a multikulturális identitást és a kimondatlan családi közösségi konfliktusokat vizsgálja, személyes tapasztalatokból építkezve. A Nem én vagyok egy Budapesten élő kínai közösség történetén keresztül mesél, egy balul sikerült rituálé után két testvér egy testbe kényszerül, és kegyetlen harc indul a kontrollért. A film bemutatója május 21-én lesz, de előtte mi most itt beszélgetünk róla, és amennyire lehet, viszonylag spoilerezés nélkül, de megtudjuk, hogy mi is volt az indíték, és mi az, amire ez a film rávilágíthat. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim, ahogy ígértem, Csényi Kati producer és Szángi rendező, akiket köszöntök, sziasztok!
2: Hello,
3: sziasztok!
1: Nyugodtan húzd magadhoz közelbe a mikrofont, bocsánat, nem jól állítottam be.
2: Okay.
1: És ugye egy filmről beszélgetünk, május 21-én lesz a premierje a Nem én vagyok című filmnek. Egy Budapesten élő kínai közösség történetén keresztül mesél nagyon sok mindenről. Én arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan fogalmazzátok meg, Csángi, te mit gondolsz, mit mondanál, mi az elsősorban, amiről ez a filmbe mesél?
3: Elsősorban ez egy testvérdráma, és az identitás kérdését feszegeti. Uh-huh. Okay. A hagyományosság és az integrálódott testvér, és a hagyománykövető testvér, és a magyar közönben integrálódott testvér kapcsolatát mutatja be lényegében.
1: Igen, de ilyen értelemben akkor azt hiszem, hogy bemutat, vagy én azt gondoltam, hogy nagyon rávilágít a családi hierarchiára és családi kapcsolatokra is, és ennek a feszültségére. Nekem ez volt az elsősorban az érzésem, amikor néztem, hogy óriási feszültségek a családon belül, bizonyos kimondatlanságok, vagy nem nyílt és látható kommunikáció kapcsán.
3: Igen, ugyebár azért használtuk a testvéri köteléket, a két, mármint a testvéri dráma, mint olyat, mert ugye a testvéri kapcsolat az, ami szent és bonthatatlan, és lényegében olyan közel vagyunk a másikhoz, hogy bármit megtehetünk a másikkal, de természetesen nem célszerű. És azt mondanám, hogy a családi kötelék, mint olyan, igen, van a történetben egy apuka, aki a teljes mértékben a hagyomány szerint él. Én azt mondom, hogy a film korban valahol 2000, a 2000-es környékén járunk Budapesten, tehát hogy ez nem, abszolút nem mai történet. Igen, tehát
1: oké, de tudod, hogy mi az érdekes nekem ebben, hogy ugye te egy Bécsben születtél, de 4 éves korod óta Magyarországon élsz, tehát, és egy kínai közösség tagja vagy, és sokan vannak Magyarországon, akik kínai közösség tagjai, és amit tudunk róluk, többnyire az, hogy leginkább zártak ezek a közösségek, és hogy óriási ugye kulturális különbség. És nyilván azzal, hogy itt éltek, már hat rátok az, ami itt zajlik, vagy ami az itteni identitás. Közben pedig gondolnám, hogy ez a fajta hagyományőrzés az a családokon belül nagyon fontos, főleg az idősebb generációnak. És arra lennék kíváncsi, hogy mi az? Mit jelent? Tehát nekünk, akik itt élünk, magyarok, mit kell tudnunk erről? Mit jelent ez a hagyományőrzés? Hogyan néz ki egy kínai családnak a hagyományos élet ritmusa, tempója?
3: Én azt mondanám, hogy ez alapvetően generációra hígul. Tehát, hogy
1: de ezért, nem?
3: Ezért, amit
1: multikulti környezet miatt.
3: Ezért, amit ti láttok, ez még az előző generáció zártsága, és az én generációm meg most érte el azt a kort, hogy elkezd beszélni. Tehát igazából azért tűnünk zártnak, mert az úgymond második generációs kínai, ők most nőttek fel, most kezdenek így színre lépni, most kezdünk tudni róluk. De ez ugye Amerikában egy másik szituáció.
1: Világos,
3: mert
1: persze.
3: Mert egy sokkal régebbi, tehát sokkal régebbi történet az, hogy a kínaiak bevándoroltak. De azt mondanám, hogy akik a mainland Kínából jöttek, alapvetően zárt körnek tűnnek, mert nem igazán szeretik megtanulni a helyi nyelvet, kultúrát, nem igazán szeretnek integrálódni, inkább megcsinálják a Chinatown-t, ahogy ezt így.
1: Nem szeretik, mert nehéz, vagy nem is érdekli őket?
3: Nincs rá szükségük, mert annyira összetartó nép, hogy megoldják egymás közt.
1: Oké. Tehát akárhogy is ők nagyon távol vannak a hazájuktól, de itt megtalálják egymást, és az egyébként próbáltam utána nézegetni most, hogy körülbelül hány főre tehető Budapesten a kínai közösség. Ilyen 15-20 ezret ír, nem tudom, hogy ez
3: igen,
1: valós lehet-e.
3: Valami ilyesmit tudunk mi is, hogy 10 000 környéken az a lényeg. Aha. Nem mondanám a 20-at.
1: Nem mondanád
3: szóval
1: a 20-at.
3: Azért visszamentek most. Aha. Elég sokan az utóbbi 10 évben.
1: Aha. De lényeg az, hogy ők itt tudnak egymásról, megtalálják egymást, és együtt vannak, tehát tulajdonképp nincs szükségük a társadalom többi tagjára, viszont alapvetően megvan, hiszen a gazdaságkereskedelemben léteznek.
3: Van mindig egy közvetítőjük, általában ők kulcs szerepet játszanak a kínai közösségben, és aha, rajtuk keresztül kommunikálnak.
1: Aha. Jó, és azt mondod, hogy és akkor most van az, hogy második generáció felnőtt, aki már tulajdonképpen, aki itt él, ez a hazája.
3: Igen.
1: Szocializálódott.
3: Vegyük a teljes egészét, és akkor annak mondjuk a 40% vagy 30%-át.
1: Nem a hazája, akkor... az otthona, bocsánat, ezt
3: nem
1: fejeztem
3: igen.
1: ki.
3: Igen, na, ez a hazája kérdés, ez egy érdekes kérdés számunkra.
1: Igen, bocsánat, mondd csak, igen.
3: Hogy azt hiszem, hogy azt mondom, hogy ja, 30-40%-a mondjuk a második generációnak integrálódott. Uh-huh. De annak mondjuk 10%-a integrálódott úgy, hogy megtartotta mondjuk az eredeti gyökereit, vagy valamelyesképp a kultúráját. A maradék az lehet, hogy teljesen, tehát, hogy meg se tudod róla mondani kínai, sőt, lehet, hogy nem is beszél kínaiul.
1: Hát igen, ugye ez a veszélye annak, amikor tehát azért második, harmadik generációknál ez fennállhat.
3: Igen.
1: Bár, hogyha a családban ez a zártság meg a környezetben megvan, akkor ugye ott alapvetően kell, hogy használja az eredeti nyelvet, de nyilván ez egyénenként változó. A hazája kérdés, az miért mondtad, hogy ez egy fontos kérdés? Mert én ugye azért mondtam, hogy ennek a generációnak már ez az otthona, először a hazája szót használtam, de nem akarom senkire se ráerőltetni, hogy azt érezze, hogy egy másik ország a hazája, de az otthona mindenképp, hisz itt nő fel, itt él.
3: Nem tudom. Így egyébként, ahogy egyre idősödöm, azt sem tudom, hogy hol az otthonom, tehát hogy én tényleg nem tudom. Szóval azt hiszem, azt mondanám, hogy mi hontalanok vagyunk főleg.
1: Hú, ez nagyon nehéz lehet.
3: Nem, cserében mindenhol otthon vagyunk.
1: Ha, oké. Okay. Mondta ezt valaki, nagyon nehéz lehet, aki ragaszkodik nagyon a gyökerei, aztán látszik, hogy ez belőlem jött, de akkor nincs is erre igény?
3: Van, néha van. Néha úgy azért érezni magam otthon. Jelenleg egyébként Kínában élek. Azt hiszem, hogy ez egy kísérlet arra, hogy megkeressem az otthont, de ott ugyanúgy nem vagyok otthon. Tehát, hogy sok szempontból otthon vagyok, nagyon sok más szempontból pedig nem. Tehát azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó példa, hogy amikor Kínában vagyok, és megkérdezik, hogy honnan származok, akkor azt mondom, hogy Magyarországról, hogyha pedig itthon kérdezik meg, hogy honnan származom, akkor azt mondom, hogy Kínában. Tehát, hogy ez egy nem tudom, egy,
1: igen, ez egy
3: örökkitaszítottság, igen.
1: Hát vagy ez, hogy te hol érzed?
3: Azt hiszem, hogy a kitaszítottság helyett jobb a kívülállóság. Szóval
1: kívülállóság, igen. A kitaszítottságot használhatod nyilván akkor, hogyha azt érzed, hogy sehol sem fogadnak el.
3: Igen.
1: De most én leginkább azt érzem, hogy te nem tudod igazán, hogy hova vonzod jobban.
3: Igen, pontosan.
1: Vagy igazán.
3: Vagy ez az exotikumnak a visszaélése, hogy azt hiszem, akkor így meg exotikum vagyok mindenhol. Talán ez is egy ilyen érdekes dolog.
1: Mert neked egyébként a szüleid ide jöttek, vagy vegyes házasság?
3: Fú, a házasságukról ne beszéljünk. A
1: vegyes alatt azt tettem, hogy...
3: Nem. Én teljesen kínai.
1: Mind a ketten kínai. Oké, okay. Jó. Rendben. És akkor ide jöttek, te itt Bécsben születtél, de itt éltél, itt nőttél fel, itt iskolázottál, és mióta vagy Kínában?
3: Nemrég, tavaly szeptemberben mentem ki, mert egyszerűen most úgy álltak a dolgok, hogy kint most egyszerűbb nekem.
1: Na jó, és akkor van ez a film, ami tulajdonképp mondhatjuk, és Kati, hozzád fordulok most, hogy Magyarországon ilyen szinten egy kínai közösség életébe bepillantást mutató film, ami egyébként kvázi játékfilm, vagy fantasy film, még nem igazán született, ha jól gondolom.
2: Nem tudok róla. Volt egy pár évvel ezelőtt egy vietnami magyar koprodukció, ha jól emlékszem, de egyébként nem. Ami érdekes, furcsa, hogy nem voltunk az elmúlt években multikulturálisak eléggé, szerintem. Valahogy nem is volt olyan a levegő Magyarországon, úgyhogy ez az egyik oka, amiért én nagyon örültem, és nagyon fontosnak gondoltam, hogy ezt a filmet összerakjuk. Kicsit úgy befordultunk, így mi magyarok, úgy puffogtunk egymásra, és ez a nacionalista levegő, ez úgy záródott, és így, záródott így, évről évre. Úgyhogy egyébként az európai filmkultúrához képest sokkal kevesebb szól, bármilyen nemzetiségről, romákról, bármiről.
1: Mármint az elmúlt években.
2: Igen, igen. Uh-huh, szóval igen. Magyarországon jóval rosszabb ez az arány.
1: Meg hát amit mondott is a Cangi, hogy igazából mostanra nőtt fel egy olyan generáció, aki beszél. Mert itt az fontos volt, hogy legyen egy indítatás arra, hogy beszélj. Azért ez a film nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik. Igen. Azon kívül, hogy van benne egy izgalmas szál, de azon kívül vannak benne óriási mélységek, és azt is lehet tudni, hogyha valaki olvassa majd az ezzel kapcsolatos sajtóanyagokat, hogy ez a saját életből is táplálkozik. És oda azért csak el kellett jutni, hogy erről az ember beszéljen. Cangi, neked mi volt az, ami miatt azt gondoltad, hogy oké, akkor ezt a filmet te meg akarod csinálni, és vállalod, hogy beleteszed a saját élményeket?
3: Húha! Azt hiszem, egyrészt azt mondom, hogy az élet.
1: Volt olyan, amit úgy gondoltál, hogy úgy tudod igazából magadba is megoldani, hogyha mondjuk így filmre viszed?
3: Nem mondanám, hogy ez egy ilyen traumakezelés volt a számomra.
1: Okay.
3: Annál sokkal inkább egy törtető szándék. Tehát ugye egyébként, amit a film is alapból megfogalmaz, az egy ember két különböző személyisége alapvetően ezt szimbolizáltó két testvérrel. Tehát, hogy mint ahogy egyébként azt gondolom, hogy a legtöbb emberben van egyszer egy haladásvágy, és van egyszer egy szimplán csak vágy, egy élni vágy. Ugye az élni vágy az általában mindig egy destruktív, általában azt mondanám, hogy egy destruktív én, aki sosem magányos, ám nem igazán építő jellegű, viszont van a haladás, aki meg egy építő jellegű én, de mindig magányos, és ugye ez adja meg a személy egyensúlyát. Tehát én azt mondanám, hogy amikor ez a film elkészült, vagyis készülőben volt, akkor a haladó énem pusolta a személyemet, hogy haladjak előre, és csináljak valamit, mert hogy akármennyire is igyekeztem a múltban eltűnni így az árnyékban élni, így éreztem, hogy van mit mondanom, és akarok mondani valamit, tehát ezért készült el a film.
1: Tehát akkor ez egy challenge volt saját magadnak, hogy ez megcsinálod-e azt, ami benned van és mondandó.
3: Igen.
1: Miközben, ha jól értem, azért van egy rejtőzködő éned.
3: Igen, most éppen ezzel harcolok. Nem csak magammal, hanem a Katival is.
1: Igen. Rengeteget. Igen, de ez mit jelent? A szereplés?
2: Igen.
3: Igen.
1: Aha. Hát, hogyha már megcsináltuk, akkor beszélni is kell róla.
2: Igen,
1: nem számítottunk.
3: Igen, érdekes módon, erre soha nem.
1: Erre nem számítottunk, hogy kell erről beszélni. Mert
2: hát azért az egy adottság, tudod, igen, nem, az nem egy harcolás, de hát törekszik a Cang is minden szempontból javulni, jobbá válni. Persze, ez nem harc, inkább csak gyúrjuk egymást sok mindenben.
1: Én ezt értem, ugye producernek fontos az, hogy, és fontos kell, hogy legyen az, hogy minél több helyre eljusson a filmnek a híre. A filmkészítőnek, meg most már azt gondolom, hogy benne van a levegőben, hogy igen, oda kell tenni magát, és meg kell mutatnia magát, és ki kell mondania, hogy mi miért történt. De még szerintem egy csomó emberben tartja magát, függetlenül attól, hogy mit kell, vagy mit nem kell, hogy egy alkotó, kreatív ember, ez nem feltétlenül szereplő.
2: Pontosan.
1: Ez, akiben ez megvan mind a kettő, az szerencsés, de ez amúgy a nagy többségben nincs meg egyszerre.
2: Igen. Igen, pontosan így van, és ő különösen egy sokkal visszahúzódóbb karakter egyébként, még az átlagosnál is, tehát ő szereti a maga kis auráját abban a megszokott környezetében lenni, de hát ez ilyen, ezt meg lehet szokni, ezt meg lehet tanulni, ezt meg kell egy kicsit szokni és tanulni.
1: Hát azt a világot éljük, hogy nagyon függ ettől, hogy hány emberhez jut el.
2: Persze.
1: Egyszer rettentően sokat
2: igen,
1: számít.
2: Szóval... Igen, és ráadásul ez egy, azért ez egy nagyon speciális film, ez egy fantasy dráma.
1: Igen, igen.
2: Ugye kínai-magyar nyelven zajlik.
1: Igen, nagyon érdekes a két nyelvűsége.
2: Amatőr kínai szereplőkkel, tehát, hogy egy

0: olvastunk, szóval ez a fiatalok filmje lesz.
1: Abszolút.
0: Amit én tökre megértek. Műfajából fakadóan is, a vizualitása, az egész szimbólumrendszere.
1: Meg szerintem a mondandója, tehát ez a fajta, nem is tudom, olyan érdekes, hogy az ember mindig a saját életében a generációk közti különbségeket nagyítja föl, hogy mekkora, de most tényleg nagyon nagy a, és ugye ezt mindig mondjuk, ugye ez óriási technológiai robbanásnak, ami az elmúlt 20 évben történt. Tehát én mindig mondom, hogy igen, én meg a nagymamám közötti különbség az mondjuk a tárcsás mosógép megjelenése, nem? Tehát ugye így körülbelül ez, hogy mi még ültünk a centrifugán, hogy az kicentrifugázzon, és aztán igen, jött az automatizált gép, de nem az, mint hogy én, ha a kereszt gyerekeimmel mondjuk 2 hónapot kihagyok, akkor már lehet, nem értem a nyelvhasználatukat se.
0: Hát én az én családomban a kamaszokkal nem hagyok egy percet se, de
1: és meg így is?
0: Nem értem sokszor a tínédzsereket. Nem ismerem ezt a szlenget, és ez tök oké. Ezzel nincsen semmi baj, de ez
1: csak egyre... saját rétegződött
0: gondolkodás. Igen, és ez egyre vadabb lesz, ez egyre gyorsulni fog. Információs forradalom van, szóval ez mindenhol mindenre kihat.
2: Meg nekem is gyors, úgyhogy én sziasztok. Én is néha úgy érzem, hogy teljesen nem maradtam a dolgokkal.
1: Ugye? Tehát, hogy ez, szóval, hogy azért gondolom azt, hogy nagyon is megszólítja a fiatalokat. Tehát, hogy ez nem csak egy családi ügy, ez a hagyományhoz ragaszkodás, vagy haladás, vagy nem tudom, hanem egész egyszerűen ez egy generációs ügy, hogy mit és hogyan kezdjenek magukkal, annak milyen visszacsatolásai vannak a családba, szóval...
0: Igen, meg hát ugye van benne egy haláleset, és akkor ott elindul egy testér a két léleknek a harca, ami szintén ez a fajta elvonatkoztatottság, ez megint inkább egy fiatalabb generációnak a formanyelve, vagy a történet mesélési preferenciája szerintem. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni. 21-én indul ugye a mozisugárzás.
1: Igen, de még fogunk róla beszélni, mert most ugye zene és feles információk jönnek, és azt akartam mondani, de 21-ig még beszélünk, igen, a következő fél órában is még erről fogunk beszélni, mert én azért kíváncsi leszek, és akkor kicsit kedvezek neked, hogy olyan dolgokról beszélj, amiről feltétlenül szeret, hogy hogyan csináltad a filmet, szereplőválogatás, instruálás, tehát hogy ne feltétlenül csak olyan dolgokra kérdezzelek, ami neked lehet, hogy éppen komfortzóna átlépés. Jövünk vissza, és folytatjuk. Vendégeim Rényi Kati producer és Cangi rendező, és a film címe pedig Nem én vagyok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
5: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont jókor, és vendégeim Csényi Kati producer és Szángi rendező. A Nem én vagyok című filmről beszélgetünk, aminek a premiérje május 21-én lesz Budapesten, de ahogy arról már szó volt, a film szemlén már volt vetítés, ezért is tudtatok ti arról mesélni, hogy a visszajelzések azok azt mutatják, hogy főként a fiatalok visszajelzései, hogy igenis nagy érdeklődésre tart számot. Ugye ez, mondhatjuk azt, hogy egy fantasy, és közben pedig boncolgatja a, tulajdonképp annak a kérdését, hogy a haladás, illetve a tradíciókövetés egy testvérpárnak a drámáján keresztül mutatja meg, akik egy testbe kényszerülnek, hogy ez ugye majd kiderül a filmből, hogy hogyan is néz ki ez a identitásharc, illetve a vezetésért való harc. Úgyhogy átbeszéltük ezeket a dolgokat, és azt mondtam, hogy azért, már csak azért is, hogy neked, Canginak könnyebb legyen erről beszélnie, mint alkotónak. Én kíváncsi vagyok itt a folyamatokra, mert hogy arról is szó volt, hogy amatőr kínai színészek játsszák ezeket a szerepeket, ami hát nagyon érdekes, mert azt azért mondom a hallgatóknak, hogy az, hogy egy testben kell két identitást megjeleníteni, ez azt jelenti, hogy minden színésznek át kell vennie, és meg kell tanulnia alkalmazni a másik szerep mozdulatait, gesztusait, mindeneit, és ez volt nekem a leges-leges legszembetűnőbb, hogy ez szenzációs, ahogy ezt hozzák.
6: Igen. Ugye a Sziszin volt a legnagyobb hangsúly, vagy legalábbis ő vitte el azt az egész produkciót a hátán, mint színész.
5: Igen, a testvérpár az ugye egy lányfiú.
6: Igen, egy lányfiú. És Sziszivel már ezelőtt is dolgoztunk egyszer egy kis filmen, és ő már akkor egyébként bizonyította, hogy ő nagyon tehetséges ebben a dologban. Azt mondanám, hogy ő tanult némileg színészkedni még régebben Angliában, de azt hiszem, hogy ez alatt a produkció alatt fejlődött ki annyira, amennyire. És valóban ez így volt, hogy mi egy éven keresztül próbáltunk, és elsősorban az volt a célom, hogy lebontsam a személyüket, tehát hogy úgy teltek a próbák az első fél évben, hogy nagyon szimpla szituációs feladatokat adtam, és mindig rámutattam az összesen berögzött reakciójukra. Tehát, hogyha valaki bizonyos helyzetben hogyan reagál egy dologra, és mindig csak rámutattam, hogy látod, megint mit tudom én, megráztad a fejed, vagy megint forgattad a szemen. És ezeknek az apró gesztusoknak a lebontása jelentette azt, hogy végül elkezdtünk ténylegesen a szereppel foglalkozni. De ezt tudni kell a Sziszinek, hogy Sziszinek egyébként nem a Shen-Shen szerepe volt a nehéz, mármint, hogy nem a Lang szerepe volt a nehéz, hanem pont a Shen-Shené.
5: Oké, itt a...
7: Nem a fiúé,
5: hanem a lányé.
6: Igen,
5: tehát az a szerep volt neki a nehéz, amit eredetileg hoznia kellett, és igen. Azért az elmondható, ugye, hogy ő az, aki itt az alapszituáció, talán ezt is elmondhatom, az alaphelyzet, hogy egy család, amely egy csonka család, itt az anyuka valamiért elment, elhagyta őket, és egyébként a két tizenéves gyerek erre próbál az életen túl valahogy reagálni. És a lánynak a reakciója az az, hogy ő a művészetben, a zongorázásban, a zongora gyakorlásban találja meg magát, vagy tulajdonképpen ebbe szublimál mindent, és az ezzel kapcsolatos vágyai is megvannak, hogy ő majd eljut, kikerül innen, és eljut valahova, ahol ennek a művészetnek a fellegvára van. És ezt a fajta megrögzöttséget kell hozni, amiközben ott van az öccse vagy bátyja, de tök mindegy, de korban hozzá közel álló testvére, aki folyton belekeveredik valamibe, lázad, maga ellen is lázad, az apa ellen is lázad, mindenki ellen lázad, és jól láthatóan olyan, mintha az éltetné, hogy csak legyen valami dráma. És ő ugye ez próbálja a zongora mellől időnként őt, nem tudom, kezelni.
6: Hát igen, alapvetően egyébként a két testvérnek a motivációja elég hasonló, tehát mindketten el akarják hagyni mindenki a házat, a lakást, azt, amiben...
5: Azt a folytó valamit,
6: amiben élnek. És egyébként a film elején fogadnak, és ő ki fog előbb elköltözni, tehát hogy ez így a kettőjüknek a versenye.
5: Egy pofonba.
6: Igen, hogy ki fog győzni. és érdekes ugye, mert a Richardnak, aki meg a fiú szerepet játszotta, ezt az örök lázadó, ő egyébként egy tipikus esete a viszonylag hagyomásan kínai közegben felnővő fiúnak, aki így a családi vállalkozásban találta meg a helyét, tehát hogy abszolút nem egy lázadó ember. És ez neki nagyon nehéz is volt az elején megérteni, hogy tehát az aki nem lázad, az se tudja, hogy miért lázad, vagy miért lázadna. Tehát ugye rengeteg, neki például a szituációs játékokban mindig olyan helyzetet kellett adnom, ahol valamilyen módon kompromitálták, vagy igen. és valamilyen módon harcba kellett szállnia önmagáért, de hát az elég hamar feltűnt, hogy ő nem tudja, hogy ez mit jelent. Ő nem tudta.
5: Na, ez nagyon
6: és,
5: érdekes.
6: És,
5: innen aztán még jobb kihozni egy
6: ilyen. Igen, igen, és nála volt egy fordulópont. Nála volt egy fordulópont. Igen, úgyhogy úgy volt, hogy mi ténylegesen hárman dolgoztunk egymáson. Tehát ők azon dolgoztak, hogy én hogy legyek, hogyan kommunikáljak jobban.
5: Aha.
6: Tehát nekem ez volt főleg a problémám. Hallamos voltam arra, hogy fél szavakból elvártam, hogy megértsék, hogy mit akarok ezzel mondani.
5: Na nem mondod.
6: Aztán ők egymáson rengeteget segítettek, Sziszi segített a Richard. Tehát a Sziszi egy nagyon, hozzám nagyon hasonló ember, csak lányban. Neki is megvoltak a saját botrányai, úgy, ahogy nekem is, fiatal korában, úgyhogy mi egyébként mindig is nagyon jó szót értettünk.
5: Meg akkor jól értettétek, hogy mit akartok ebből.
6: Abszolút.
5: Csak abszolút. Ugye az is egy kérdés, igen. Hogy mit akarok, meg ezt hogyan lehet filmre vinni.
6: Igen.
5: Hogyan lehet megértetni a nézővel.
6: Igen, és azt hiszem egyébként egy író, tehát ő Berlinben jár, írószakos, és elég jó dolgokat írni, sokat segítettem, nem segítettem, de hogy olvastam a dolgait, véleményeztem. Tehát, hogy ő nem egy abszolút a szakmában is, nem tudom, ilyen szinten is kompetens ember.
5: Van magyar szereplője is a filmnek, velük milyen volt?
6: Bogárcsokban eszméletlen jó volt dolgozni. Egyébként a Benjaminnal is. De hát ugye velük sokkal kevesebb időt voltunk.
5: Mondd ki nyugodtan mindkét szereplő nevét.
6: Tehát Fuchs Benjamin és Polgár Csaba. Velük jóval kevesebbet foglalkoztam, tehát hogy nem volt annyi időm elmélyülni így a személyükbe akár. Tehát meg alapvetően ők azért nevezhetjük nem amatőr színésznek, hát a Csaba semmiképpen. A Benjamin ugye meg ezelőtt játszott az Eltörölni Frankban, úgyhogy neki már van egy játékfilmje így a háttérben. Tehát, hogy velük az volt alapvetően, hogy egyrészt nem voltak főszereplők, másrészt pedig sokkal kevesebbet kellett foglalkozni, mert értették, hogy mi a helyzet. De a Csabával mindenképpen nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Tehát, hogy neki megvan a saját humorrendszere, amit bele is tett a Gersely tanár.
7: Igen.
6: ...nak a szerepébe, úgyhogy ez teljesen jó volt, igen.
5: Igen, de akkor ha jól értem, ugye az is volt, hogy ők azonnal, ahogy olvasták a forgatókönyvet, ők valamilyen módon formálták a saját szerepüket a saját szájukra, igen, és igen. Visszaadtak valamit, ami közel állt ahhoz, hát, amit te elgondoltál.
6: Hát ugye azért egy karakter az mindig egy a személynek, a színésznek és az ideálnak, amit kigondolt az író.
5: Igen.
6: És, ja.
5: Ugye kérdeztem tőled, hogy az életrajzi vonatkozást, amiből szépen kicsusszantál azzal, hogy azt mondtad, hogy ez nem egy traumafeldolgozás volt a részedről, de akkor most már most megértettem, hogy te vagy a lázadó, gondoltam is, hogy te voltál az, aki a lázadó volt a saját életében. Szerinted milyen érzékkel tudtad beállítani a filmben ennek a lázadásnak a határait? Volt ebbe túlzás? Ha volt, miért volt? Vagy nem volt?
6: Egyébként azt mondanám, hogy nem volt feltétlen túlzás, mert az, amit magammal csináltam, az majdnem, hogy az, amit a Lang csinálta, tehát a fiú testvér a lánya.
5: Tehát semmi túlzás, ez a kőkemény valóság.
6: Abszolút.
5: Oké. Okay.
6: Abszolút. Azt mondanám, hogy igen, én is ugyanazokat a nagyon rossz döntéseket meghoztam magammal kapcsolatban, tehát hogy szerintem egy időben én egyet előre, kettőt hátra típusú ember voltam. Ez inkább így a 20-as éveim eleje és közepe. Tehát, igen. Igen.
5: Mit gondolsz, hogyha ezt egy fiatal nézi ezt a filmet? Segíthet-e neki a saját lázadása megértésében akár valamiféle változtatás elindításába, vagy ez alapvetően nem is cél, nem ez a két válasz lehetőség van, csak bennem felvetődött, hogy ugye mindennek több továbbélési lehetősége van, benne van ez?
6: Nagyon remélem, hogy benne van ez, igen, nagyon-nagyon remélem. nagyon remélem, hogy segít bárkinek. Alapvetően egy...
5: Megspórolni, nem? Tehát, hogy lerövidíteni azokat az utakat, amikre nem biztos, hogy szükség van.
6: Igen, de azt gondolom, hogy az olyan emberek, akik a saját útjukat járják, nem tudnak egyszerűen mások hibáiból tanulni.
5: Gondolod?
6: Hát, ha magamból indulok ki, akkor biztos.
5: Kati? Megszólítalak itt most téged is, mert...
7: Ez egy érdekes kérdés. Szerintem nem azt mutatja a világtörténelem, meg a világirodalom, hogy az lenne a jellemző, hogy tanulunk mások hibáiból. Én nem... Meg én azért egy kicsit hiszek így az eleve elrendelésben, abból az aspektusból, hogy az embernek igenis keresztül kell nyomni a magát bizonyos dolgokon, meg kell, hogy élje. És hogyha elkerüli, akkor az csak újra és újra... eljön. Igen, addig, amíg, hát hogy az angol mondja, the only way out is true. Szerintem sok szempontból létezik, és ez az életvezetésre is. Meg hát ez a fajta vadulás, meg ez a határok feszegetése, ez karakter is nyilván, meg szerintem trauma,
5: is,
7: meg traumafeldolgozás is. Szóval az ember szerintem égeti ki a dolgait sokféle módon, sokféle csatornán keresztül.
5: Igen, meg tényleg az egy kérdés, és azért is mondtam, hogy ennek a filmnek, akárhogy is nézzük, a feszültség az elejétől a végéig ott van. És az a fajta feszültség, ami ilyen nem kimondható, nem feltétlenül körbeírható, hogy miből is adódik. De alapvetően megértjük a családi dinamikát. Van benne egy csomó szigor, van benne közben ilyen szívettépő fájdalom.
7: Igen.
5: Szóval, hogy, és ezt mondjuk főleg az apuka karakterén keresztül érzem én.
7: Hát meg sok igen. szeretet is igen, van benne. A fájdalmas módon megjelenő, igen. ugye így, a haláleset igen. után a vissza, a nyúlás, meg hát itt tulajdonképpen itt van egy nagy áldozathozatal a fiú részéről, és a lány részéről is lenne, ha lenne lehetősége. Szóval azért alapvetően arra fut ki ez a dolog, hogy a szeretet a konfliktusok után azért felülírja, az apában is végre meg tud nyílni, és bocsánatot kér, és van egy ilyen pozitív személyiség fejlődés mind a három vezető karakterben.
5: Ez már igazából egy ilyen vágyott dolog, vagy megtörténhet, és ezt most azért kérdezem így, mert tényleg annak olvastam nagyon utána, hogy hogyan is néz ki a kínai közösségekben a családi hierarchia, és ott azért elég sok forrás arról számol be, hogy nincsenek ilyen jellegű intimitás és közelség és változtatás, tehát az apa valamilyen, az anya valamilyen, a gyerek valamilyen, mindenkinek megvan a szerepe, a viszonyulás és így tovább.
6: Abszolút így van. Tehát, hogy...
5: Tehát akkor ez, ami itt a filmben van, az inkább egy vágyott kép.
6: Nem. Ez már mint hogy vágyott kép? Nem.
5: A vágyott kép alatt az, hogy az ilyen jellegű személyiség vagy jellemfejlődés és annak a kifejezése megtörténhet-e?
6: Megtörténhet.
5: Oké. Okay.
6: Megtörténhet, igen. Hát ritka esetben, de megtörténhet. De ez jellemző egyébként a kínai családokra, hogy abszolút nincs intimitás. Tehát, hogy nem szülők. Azt mondom, hogy nagyanyám generációja még úgy nőtt föl, hogy ugye akkoriban is hozták be az egygyerekes törvényt, tehát a déd nagyszüleim még úgy szülték a gyerekeket, hogy minél többet, annak érdekében, hogy legalább egy túlélje. És tehát nagyanyám még 7 voltak testvérek, 8-an, bocsánat, 8-an voltak testvérek. Aztán ők nem sokat tanultak az intimitásról, úgyhogy azt is adták tovább az anyukám korosztályának. És akkor az anyukám korosztálya már az, akik... Tehát az elején fogalmuk sem volt az, hogy milyen az intimitás egy gyerekkel, vagy hogy a gyereket egyáltalán hogy kéne szeretetre tanítani, vagy szeretetet mutatni. Tehát, hogy
5: meg azért egy gyereket lefoglalni, meg hetet hagyni, hogy lefoglalják egymást, ez nagyon más dinamika.
6: Tehát, hogy azért most Kínában élek, rengeteg olyan emberrel is találkozok, hogy ugyanaz a történetünk, tehát hogy mi az utcán nőttünk föl, hogy nem voltunk szülői hatása alatt egyáltalán, de én nem mondanám, hogy ez rossz. Tehát, hogy...
5: Az én generációm is ismeri ezt.
6: Igen, ezért mondom, hogy mi igazából csak egyet később születtünk. Tehát,
5: igen.
6: Tehát, hogy abszolút azt mondom, hogy nem
5: és ez most nem kínai-magyar kérdés.
6: Igen, ez nem. Ezért mondom, hogy talán ez egy univerzális kérdés is, hogy ez hogy van, csak ugye...
5: De az tényes való, hogy teljesen más a közelítése ennek a generációnak felnőve a szüleihez, mint egy olyan generáció, akik most a szülőkkel sokkal inkább együtt vannak. Aztán majd ennek is meglátjuk. Tehát mindennek megvan a maga előnye, hátránya.
7: Igen, meg a szeretett nyelv más.
5: Igen.
7: A Congi nagyon jól fogalmazta meg egyszer, azt mondta, hogy alapvetően az a nagyon nagy különbség a kínai hozzáállásban, hogy azt nem mondják meg, hogy milyen legyél egy klasszikusan értelmezett kínai családban, csak azt, hogy milyen ne. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy különbség.
5: Igen,
7: hogy
5: nagyon nagy.
7: És tulajdonképpen, ha messzebbről erre ránézel, akkor ez nagyon hasonló a modernkori liberális gyereknevelés, a személyiség tisztelete egy gyerekkel kapcsolatban, tulajdonképpen ez ugyanaz.
5: Igen.
7: Tehát nem viszed se, nem erőltetsz rá azt a bizonyos szabályokat, egy keretrendszert meghatározol.
5: Figyeljetek, az van, hogy lejárt az időnk, viszont arra még rá akarok kérdezni, és nagyon röviden válaszoljatok, de hát szinte úgy is kérdezek rá, hogy miféle támogatásból vagy nem támogatásból sikerült filmet csinálni, olyan értemben, hogy ugye annak független filmeseknek megvan a maguk nehézsége, én itt erre tippelek többnyire nálatok.
7: Hát, ugye a független film az azt jelenti Magyarországon, igen, hogy az NFI nem adott rá pénzt, okay, hogy kidobta, és akkor hát egyrészt magánpénzekből összeraktuk, másrészt az 50 ember, aki ingyen dolgozott ebben a filmben, vagy nagyon törött pénzért.
5: Akkor a független film az azt jelenti, hogy nagyon akarjuk, nagyon beletesszük mindenünket, energiánkat, erőforrásunkat, és
7: nagyon sok szívességet kérünk, és kapunk.
6: Igen, de azt nem felejtenem ki a dologban, hogy hatalmas szabadságot is jelent.
5: Ahogy nem, persze.
7: Igen.
5: És azt is jelenti, hogy reméljük, hogy a közönségnek tetszeni fog.
7: Igen. És akkor csináljuk a következőt.
5: Igen, és akkor meghálálja ezt a rengeteg beletett energiát. És ugye azt is reméljük, hogy változni fog a helyzet, hiszen most vannak erre mutató vektorok. Bízunk benne. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Május 21.
7: Mi is nagyon köszönjük.
6: Várunk mindenkit szeretettel.
5: Mondjuk ki még egyszer a címét. Nem én vagyok. Ez a címe a filmnek. És vendégeim voltak Csényi Kati producer és Cangi rendező. Szép napot mindenkinek, véget ért a Pontjókor, és holnap 11-kor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádiókafén. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában. Wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
9: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagosvény.com.
1: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
12: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adót egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Vizsgálat indult a MediaWorks adatlopási ügye miatt. Elköltözik az akkumulátorraktár az érdi ipari parkból. A héten Rómába utazik az amerikai külügyminiszter. Kora nyárias idő lesz, 26 fokot mérünk, a szél olykor megélénkül. Szerdán lehűlés érkezik majd erős széllel, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartóoszlopa, mondta a leendő kormányfő, a Magyar Tudományos Akadémia székházában az akadémia ünnepi 200. közgyűlésén. Magyar Péter kiemelte, közösen kell dolgoznunk azért, hogy egy szabad, megbecsült tudományos szférában megéri a tudományos utánpótlásunknak itthon kamatoztatni a tehetségét. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít a MediaWorks adatlopási ügye miatt. Egy hacker csoport majdnem 15 millió fájt. Összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg a cég rendszeréből, és tett közzé a Dark Web-en. A nyilvánosságra hozott fájlok között vannak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. A főpolgármester megállapodott a leendő kormányfővel a hétvégi eseményekről. Karácsony Gergely közölte, a Tiszával egyeztetve, május 9-én 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, és meghallgathatja a miniszterelnöki eskütételt. A Tisza párt egy egész napos rendszerváltó népünnepére készül szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A lakosság tiltakozása nyomán elköltözik az akkumulátorraktár az érdi ipari parkból. A telephely tulajdonosa szerint a jövőben nem is lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység a parkban, írja a Portfólió. A költözés pontos időpontját és a raktár új helyszínét egyelőre nem közölték. Az Akkus cég ügyvezető igazgatója azt mondta, tevékenységüket mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit. A héten Rómába utazik az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio vatikáni vezetőkkel és Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is találkozhat. A Bloomberg szerint az amerikai és az olasz vezetés az iráni háború, valamint a pápa körüli konfliktus miatt került szembe egymással. Trump pedig már az amerikai katonai jelenlét csökkentését is belengedte Olaszországban. Megkönnyíti a telefonos akkumulátor cserét az egyszerű felhasználók számára az Európai Unió. Jövőre lép életbe ugyanis az az új rendelet, amely előírja a telefongyártóknak, hogy könnyen kivehető akkumulátorokat szereljenek az új készülékekbe. Ezzel az a cél, hogy a telefonok és a tabletek könnyebben javíthatók legyenek. A rendeletben az is szerepel, hogy az akku cseréjét a felhasználónak is el kell tudnia végezni, azaz ne kelljen emiatt szervizbe vinni az eszközt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Ma napos kissé szeles idő lesz, 26 fokot mérünk. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkeznek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, de esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 24-29 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
14: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
15: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: végle, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Ismét nőttek az ipari termelői árak. Környezetvédelmi engedély nélkül működnek a Pest megyei akkufeldolgozók. Az Egyesült Államok elkezdi átkísérni a hajókat a Hormuzi szoroson. Ma 26 fokot is mérhetünk, a szél olykor megélénkül. Szerdán majd egy lehűlés érkezik erős széllel, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról, az irodalmi feladatban pedig szóképekről és vers részletekről kérdezték a diákokat a mai középszintű magyar érettségén, írja az Eduline. A feladatok

0: A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról, az irodalmi feladatban pedig szóképekről és vers részletekről kérdezték a diákokat a mai középszintű magyar érettségén, írja az Eduline. A feladatok között volt olyan is, ahol művek szereplőit kellett kitalálni, és egy Vas Alberttel kapcsolatos feladatot is kaptak a vizsgázók. Márciusban ismét nőttek az ipari termelői árak. Éves összevetésben átlagosan 1,2, februárhoz képest pedig 3,9%-os az emelkedés, jelezte a KSH. A fogyasztási cikkeket gyártóknál 1,1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártóknál nem változtak. Környezetvédelmi engedély nélkül működhetnek a Pest megyei akkufeldolgozók. Az átlátszó azt írja, az egyiknél jelenleg csak a hulladék begyűjtésére van engedély, így azt csak tovább szállítani tudja. A másik háromnak pedig nincs engedélye a feldolgozásra. A portál szerint teljes a káosz az akkufeldolgozókkal kapcsolatos engedélyezések terén, miközben ugyanis a Pest megyei kormányhivatal a Gödi telephely ügyében környezeti hatásvizsgálatot ír elő, ugyanez a hatóság más feldolgozók esetében ezt nem teszi kötelezővé. Az Egyesült Államok segít átkelni a Hormuzi szoroson az Arab-öbölben ragadt semleges hajóknak, úgy, hogy haditengerészeti kíséretet biztosít nekik, közölte Donald Trump. A Szabadság projektnek nevezett művelet ma reggel kezdődött. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy minden erőfeszítést megtesznek majd, hogy a beragadt hajókat és legénységüket átjuttassák a szoroson. Ezeken a hajókon egyébként fogytán van az élelmiszer. Trump kijelentette, hogy ha valaki akadályozni próbálja a műveletet, erővel találja szembe magát. Irán válaszul közölte, a szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni. Az iráni hadsereg főparancsnoka azzal fenyegetett, hogy ilyen esetben minden amerikai vagy bármely más külföldi fegyveres erőt megtámadnak. Vas szigor jön a törökországi nyaralóknak, tilos a strandon és a köztereken dohányozni, illetve vízipipázni sem lehet majd a kávézókban. A javaslat nem csak a hagyományos cigarettákat érinti, hanem az e-cigarettákat, a hevített dohánytermékeket is, és nem csak a turistákat, hanem a helyi lakosokat is. A kormányzó párt törvénytervezetet nyújtott be, amelynek célja, hogy 2040-re teljesen füstmentessé tegye az országot. Ekkora dohánytermékek értékesítése, gyártása, importja és akár behozatala is tilos lenne.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napos kissé szeles idő lesz, 26 fokot mérünk. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkeznek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, de esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 24-29 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. május 4-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Színház.
1: Végéhez közeledik a 2025-26-os színházi évad a Pintér Béla és társulatánál. A hátralévő közel két hónapban a társulat állandó játszóhelyén, az átriumban szinte a teljes aktuális repertoár színpadra kerül. A közönség újra láthatja a már klasszikussá vált előadásokat, mint a Titkaink, a Parasztopera, a Kaisers TV, Ungarn vagy a 42. hét, de műsoron maradnak az elmúlt évek bemutatói is. Többek között a Kabuki, az Idegentest, a Marshall 56 és az Imádkozó. Az évad végére pedig egy különlegességgel is készül a társulat. Május 13-án és 14-én először lesz látható az átriumban az egyik legritkábban játszott előadásuk, az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög. A csaknem 20 éve 2007-ben bemutatott darab egy sajátos Jézus parafrázis. Főszereplője Máté Edina, a Szegedi Hittudományi Egyetem másodéves hallgatója, aki víziókban látja az emberiség jövőjét, látomásait megosztja környezetével, és hamarosan követők is szegődnek mellé. A legújabb Megjegyezhetetlen című opusz esetében Pintér Béla az emberiség és az irodalom egyik legrégebbi és leggazdagabb témájához nyúlt, a Bibliához. Konkrétan Jézus történetének maiasított és nemet váltott verzióját állítja elénk. Napjainkban, jelen viszonyaink között játszódik le a régi mese mása, az Atya Úristen elküldi közénk egyetlen lányát, aki csodákat tesz, prédikál, tanítványok csatlakoznak hozzá, aztán elárulják, megtagadják, elpusztítják, és utóbb legendát szőnek köré, írta az előadásról Stuber Andrea kritikus a bemutatót követően. Az évad zárása így egyszerre kínál visszatekintést a társulat meghatározó előadásaira és lehetőséget egy ritkán látható darab felfedezésére is.
2: Tánc.
1: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
2: Fesztivál.
1: Koncertekkel, félmaratoni futóversennyel és egész napos családi programokkal várják a látogatókat az Európa Napi Fesztiválra a Budapesti Szabadság téren május 10-én. Ezen a napon az európai egység gondolatának megszületését ünnepeljük, amelyet a Schumann nyilatkozat indított el 1950-ben, és amelynek évfordulója az együttműködés és a közös értékek fontosságára hívja fel a figyelmet. A fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozik. A látogatók interaktív módon ismerkedhetnek meg többek között a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika, a demokrácia és az életminőségünk javításának aktuális kérdéseivel is. A rendezvény egyik kiemelkedő eseménye idén is a hagyományos Európa napi futás, amely 9 órakor rajtol a Szabadság térről. A versenyen a résztvevők eddig Magyarország uniós tagságának éveivel megegyező számú kilométert teljesíthettek, azonban 2026-tól az Európa napi futást félmaratoni 21,1 kilométeres távon rendezik meg. A nagyszínpadon egész nap változatos programok követik egymást. Ingyenes koncertek többek között a Budai Pop Duo, a Hiperkarma fellépésével, valamint közösségi programok, például EU-kvíz. A gyermekeket idén is külön pódiumszínpad várja, ahol báb előadással, zenés irodalmi műsorral és gyerekkoncertekkel gondoskodnak a szórakozásról. Fellép például a Buborék Együttes és a Veronaki Zenekar.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Aki szeret keskenyösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Bemutatjuk a mecsek hangulatos, keskeny csapásait, amelyeken öles bükkök és görbetölgyek között vagy épp patakokon sétálhatunk a baranyai rengetegben. Betyárt anya körül a mecseki karszton. Az Orfői tórendszer völgyébe torkoló, hosszú és egyenes csapású szúadó völgy a mecsek egyik legvadregényesebb helyszíne. A szűk árok alján több forrás táplálja a mélybe elnyelődő patakot. Kiszélesedő pontján izgalmas, betyártanyát idéző bivakkunyó áll. Az ösvény pedig hol a patakmeder kőgörgetegeit kerülgeti, hol a lejtőn harántól. A természetesen kaotikus rengeteg végigjárása önmagában is élmény, de érdemes felkeresni a Balázshegyi kilátót, hogy letekinthessünk a Pécsi tóra. Majd végig sétálni az Orfői tó partján, benézni a sárkány szakadékba, végül egy sűrű, bükkös ösvényen útba ejteni a Büdöskúti kulcsos házat. Mindez belefér az alábbi, közepes hosszúságú túrába. A mecsek természeti látnivalókban leggazdagabb része a nagy mély völgy és környéke. Vízesések, zúgók, óriási hozamú források és barlangok tarkítják a szűk és mély völgyet. A szomszédos Petnyák völgy parti csapását és a Zsidó völgy száraz árkának őserdőszerű rengetegét is érdemes végigjárni, ha a nagy mély völgybe látogatunk. Hogy menet közben egy pillanatig sem fogunk unatkozni, arról a szomszédos Melegmányi völgy terjedelmes méztufagátja, az Ágnes vízesés sziklalépcsője, a Mánfai kőlyuk sötét szádája és a Mánfai Árpádkori templom gondoskodik. A kereti mecsekbe mélyülő várvölgyet a legtöbben a benne húzódó aszfaltúton járják végig, pedig akad itt egy nem kevésbé kényelmes, eleven sokkal látványosabb alternatíva is. A piros jelzésű ösvény a völgy déli oldalán alig hullámozva szeli át az árkokkal sűrűn tagolt lejtőt. A pazar és buja természetszerű bükkösben kilátást nincs ugyan, de a természetélmény intenzív és félúton a Márévár falai alatt vagy között tartatunk pihenőt. Aki végig sétál az ösvényen, annak már csak rövid ráadása Delelőrét és a Pásztorforrás kellemes pihenőhelyének felkeresése, és javasolt felkapaszkodni a kurta, nem meredek emelkedőn a Cigányhegyi kilátóhoz is. A legismeretlenebb szurdokban. A mecsek talán legismeretlenebb szurdokát, a csepegő árkot hosszú szakaszon szép, néhol komoly magasságokba emelkedő, meredélyszerű lejtőket átszelő ösvény tárja fel. A keskeny völgyben nagyobb vízesés csordog el, mellette szeljük át kétszer is a patakot, majd az egyenes csapás a völgy oldalba emelkedik. A szurdokot rövid körtúrán járhatjuk végig, amelynek fordulópontján áll a Vörösfenyő kulcsosház, de része a Szászvári vár is.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ma a matematikával, a matematikai gondolkodással és a kreativitással foglalkozunk. Örök téma, hogy még mindig sokan érzik úgy, nincsen közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, de a jó hír, hogy kutatók dolgoznak azon, például a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez a hozzáállás mielőbb megváltozzon. Vendégem a stúdióban Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet szakmódszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerhetik már, ugyanis nem csak matematikai táborokat szerveznek ott, hanem a múlt évben egy egészen érdekes egy hónapos program keretében megpróbáltak mindenki számára átélhetővé tenni azt, amikor egy-egy izgalmas feladvány megoldását megtalálják, vagy töprengenek rajta. A Mindenki Jön programról is beszélünk mindjárt, hiszen idén is folytatják ezt, és már jönnek a feladatok, de essen szó arról, mit jelent a felfedeztető matematika tanítás, mi a története, ki az, akinek a nevéhez fűződik ez. Erről kérdezem tehát először Juhász Pétert.
4: Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat, vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy. Ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez így tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek. Amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van. Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli hát az óráknak a, nem tudom, az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most azt az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. Emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készíteni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság.
3: A
4: felfedeztető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed. aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
3: Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
4: Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az, hogy ebben a pósaféle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dologot tanítunk párhuzamosan. A tanítunk, tehát hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
3: Mondasz példát.
4: Igen, tehát hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán négy feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk kettő geometria, egy számelmélet, meg egy algebra. És akkor ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát hogy nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk. Tehát ez
3: alapítványnál.
4: Egész, az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy az egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korrepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
3: Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán, tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlelt, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
4: Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó, de most akkor konkrétan mit csináljak? És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni, és most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszert tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogy ha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak a felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
3: Na pont ezt akartam kérdezni,
4: tehát
3: hogy
4: a tanár szempontjából
3: passzol a tantervhez
4: is,
3: meg a tanmenethez.
4: Hát a tantervhez meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval hogy ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más.

0: nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában, hogy nem 24 óra lesz feltétlenül egy tanárnak a kötelező óraszáma.
1: És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
0: Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan három különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát hárman tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza, tehát hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, 6-ig haszakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van, és sokszor azt hiszem, hogy ott működnek dolgok viszonylag jól, ahol azért hagyják, hogy a tudomány legalábbis hatást gyakoroljon erre. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban. Szóval, hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, hogy akkor most nem csak ilyen emberek elképzelései alapján fog ez működni, hanem valahogy az alapján, hogy mit is tudunk, mit láttunk, és azt valahogy átgondoltan csináljuk. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség. Mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatást.
1: Juhász Péter a vendégem, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertani osztályának vezetője és az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa és a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
2: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezz,

0: Nézzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
1: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Olá Andreával a Rádió Cafén.
3: Olá Andrea vagyok, kreativitás és tudomány, felfedeztető matematika tanítás és a gondolkodás öröme. Nagyon sok témánk van ebben az órában. Vendégem Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Matematikai Kutatóintézet szakmódszertani osztályának vezetője és az MTA Rényi felfedeztető matematika tanítás kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. A műsor első részében beszélt már arról, hogyan lehet a diákok számára átélhetővé tenni az élményt, hogy maguk jönnek rá bizonyos matematikai törvényszerűségekre, és nem készen kapják a definíciót vagy a képletet, és arról is beszélünk majd, hogy milyen hozadéka lehet a Mindenki Jön programnak, amely révén szórakoztató matematikai feladatokat kap bárki, akinek van kedve gondolkodni. Folytatjuk tehát a műsort Juhász Péterrel. Milyen hozadéka lehet, hogyha egyre inkább elterjed ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
4: Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld. Ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen. De cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz. Mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudok pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és azt végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön, és akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban gondolkozzunk, hogy egy irodalmi múzeumban hogy jó megcsinálni egy nem tudom én micsoda szerbanttal kiállításnak mi legyen a struktúrája, hogy az azt az információt közvetítse, amit én akarok.
3: Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
4: Egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek. Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a, nem tudom én, a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
3: Ideje rátérnünk arra az ötletre, ami tavaly kezdődött, az alapítvány létrehozta ezt a Mindenki jön programot, és mindenki számára elérhetővé tette azokat a feladatokat, amelyek megoldása vélhetően boldoggá teszi az embert, vagy legalábbis gondolkodásra, töprengésre ösztönzi. Mennyire jött ez be? Egyrészt, másrészt pedig, ugye én emlékszem, hogy akkor tavaly mi interjúztunk, és én kérdeztem, hogy ez hagyományteremtő céllal indítottátok el, mondtad, hogy bíztok benne, hogy lesz annyi jelentkező, ami miatt érdemes ezt ebben az évben is megrendezni.
4: Igen, szóval úgy döntöttünk, hogy újra csináljuk, nem feltétlenül azért, mert iszonyatos tömegeket értünk el, és ráadásul nekünk volt egy ilyen, remélem nem elítélhető hátsó szándékunk is, hogy ez egy ilyen támogatási kampány is, hogy az alapítványt támogassák az emberek, vagy jobban megismerjék. Ilyen értelemben közepes sikernek mondanám, szóval nem lett hirtelen rengeteg pénzünk ebből, és nem is arról van szó, hogy 10 000-ek vettek részt a programban, de olyan értelemben meg nekünk nagyon jól esett figyelni, hogy azért egész sok ember rendszeresen küldte a megoldásokat, gondolkoztak, nagyon sok érdekes megoldást küldtek. Tehát, hogy ezt külön kiemelném, hogy sokan szerintem azt gondolják, hogy a matematika az olyan, vagy olyan élményük volt mondjuk a középiskolában, vagy általános iskolában, hogy van egy feladat, és azt meg lehet oldani, és a tanár majd elmondja, és akkor én ugyanazt meg tudom csinálni 64 gyakorló feladatban, ha elég ügyes voltam. És ezt nézik, hogy én tudom ezt követni. És ehhez képest mi meg iszonyú lelkesek vagyunk attól, hogy egészen más módon eljutunk vagy ugyanoda, vagy egészen más módon észrevesznek valami egész más dolgot, mint amit mi. Tehát, hogy ez egy őrült színes szituáció, egy egész egyszerű, egy kétsoros feladatból is rengeteg minden történhet, hogyha sok ember egyszerre elengedi a fantáziáját, és hajlandó ezeken gondolkozni. Szóval ilyen értelemben én azt gondolom, hogy sikeres volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy idén csináljuk, ez elég nagy energia részünkről, mert egyrészt igyekszünk új feladatokat kitalálni ide, ami nagyon nehéz. Tehát eredeti, jó, izgalmas matek feladatot kitalálni nem könnyű. Rengeteg sok van már, és ráadásul van még egy ilyen programban egy olyan nehézség, hogy hát jó lenne, hogyha ez valahogy első olvasásra vonzó lenne a feladat. Tehát egy tipikus matematika feladatot meglát valaki, akkor azt mondja, hogy jaj, Isten ments, hogy én ezt végigolvassam. Tehát, hogy még azzal is valahogy foglalkozni kell, hogy akkor akinek nem a matematika a világa, az is valahogy kapcsolódjon ehhez, valamit találjon benne, hogy ez miért érdekes neki.
3: Akkor jön egy olyan feladat, hogy egy tenisztornán ilyen eredmény születik, vagy
4: igen, a, nem vagy tam, szerintem az például az a Vármegye bérletes feladatot azt remek. Ajánlom különösen, mert hogy az szerintem nagyon meglepő, és jó, persze a számok kicsit úgy vannak beállítva, hogy nem teljesen a valóságot tükrözik, hogy egy kicsit kellemesebb legyen a dolgokat végig gondolni, meg még egy kicsit meglepőbb legyen, de mégis kiderül belőle valami, hogy talán nem gondolná az ember, hogy ez így van, hogy érdemes esetleg több, kettőnél is több vármegye bérletet tartani, előfordulhat, hogy az praktikus. Tehát ez egy szempont, hogy ezek ne ezek a szokásos, absztrakt dolgok legyenek, ami persze egy természetes része a matematikának, de azért, mert megtanultuk ezt a világot, aki eljut oda, és akkor neki már természetes, és már látja benne az absztrakt feladatban is a vonzerőt. De hogy talán ez baj is az oktatásban, hogy túl gyorsan elszakadunk a valóságtól, és akkor egy idő után már tényleg csak ilyen x-eket, meg magasságvonalakat látnak az emberek, de akkor úgy könnyen fölteszik a kérdést, hogy na jó, de ennek mi köze az én világomhoz. Tehát, hogy ez nem rossz, hogyha ezek olykor-olykor előbukkannak, ezek a való élettel vett kapcsolatok. A hétköznapi életünkben rengeteg matematikát használunk, de azért annak egy jelentős része elég komoly matematika. Szóval, hogy azt a célt azért nehéz kitűzni, hogy most akkor mindenki olyan nagyon alaposan értse meg, hogy a nem tudom én mondjuk egy QR-kód beolvasásnál mi történik. Tehát az például egy abszolút matematikai probléma, nagyon szép, nagyon izgalmas matematika van mögötte, de azért középiskolás szinten nehéz emészthetővé tenni. Mondjuk a vonalkódot azt emészthetővé lehet tenni középiskolás szinten, és akkor az ad valami betekintést az ügybe, hogy hát akkor a QR-kód még ennél valami jóval okosabb dolog, és akkor mi megpróbáljuk valahogy tulajdonképpen így oda jutni, hogy elérhető is legyen, abszolút, ezek kifejezetten olyan értelemben egyszerű feladatok, nem igényelnek komoly tárgyi tudást. Tehát direkt olyan feladatokat szeretnénk, hogy általános iskolai tudással mind megoldható, ha netán kell valami picit több, akkor azt külön jelezzük. Tehát a fő cél itt is az, hogy a felnőtteknek is valahogy esetleg, akinek kimaradt ez, hogy az iskolában a matematika az egy jó élmény, hanem neki az esetleg egy szorongás, vagy egy állandó félelem, vagy egy dögunalmas valami volt, azokat esetleg visszacsábítani, és azt mutatni nekik, hogy ez tényleg lehet izgalmas. Erre van egy olyan tapasztalatunk, hogy csinálunk egy repülőiskola nevű programot, ami egy ilyen sok iskolába, idén több mint 90 középiskolába elmentünk így ilyen bemutató foglalkozást tartani, és utána kérünk véleményt a gyerekektől, hogy milyen volt ez nekik, és akkor, hogy mire számítottál, és ahhoz képest milyen volt, ilyen kérdés is van, és egész sokszor megjelenik az a motívum, hogy elbizonytalanodnak abban, hogy ami ott történt, az most matematika. Fölmerül bennük, hogy hát ők nem is gondolták, hogy ezek matematikai feladatok, vagy hogy ez egyáltalán egy matekóra volt, hanem olyan nagyon más volt. Tehát, hogy ezt az oldalát is megmutatni a matematikának, hogy noha az elméleti matematikusok persze sokszor nem egy konkrét való életben

0: elképesztően okos, értelmes ismerősöm van, aki nem kapott olyan matematikai oktatást, és ők úgy gondolják, hogy hát a matematika az nem az ő világuk, miközben mikor valami humán dologról, vagy jogi dologról beszélünk, akkor látom, hogy baromira vág az eszük matematikai értelemben. Noha ő nem gondolja, hogy az matematika, de hogy én meg baromira azt érzem, hogy az, hogy ő ezt így átlátja, ezt a hat lépést így egymás mögé rakja, és itt lesz egy érvelés, ha ő nem lenne ügyes matekból, akkor ezt nem rakná így össze. És akkor most visszatérve, hogy milyen jó lenne, hogyha minél több tanárhoz eljutna ez, hogy igazi cél persze a fejünkben az, hogy hát a tanárokat is nagyon szeretjük, de hogy a gyerekekhez, tehát hogy minél több gyerekhez jusson ez el, és minél több felnőtt legyen később majd úgy, hogy a matematika jó volt, és szívesen végig gondolok olyan dolgokat is, amiket eddig nem gondoltam végig, vagy amiket elsőre azt gondolnám, hogy ez nekem komplikált. Legyen önbizalmam, hogy megpróbálom. Előfordul, hogy nem megy, a legokosabb emberekkel is. Vannak híres matematikusok, akik évtizedekig gondolkoztak baromi nehéz feladatokon, szóval ez nem jelenti azt, hogy mindig mindenki fog jönni, ha már a mindenki jönni vagyunk. De az, hogy legyen önbizalmuk az embereknek, hogy ők gondoljanak végig valamit, akár a saját életükben, akár az ügyben, hogy hogy tervezik meg a nyaralásukat, vagy akár abban az ügyben, hogy a gyerekük melyik iskolába felvételizzen. Ezek mind olyan összetett kérdések, amiken sokkal jobb felszabadultan gondolkozni, mint csak valahogy követni valami ilyen tömegpszichózist, hogy hát akkor az lesz, mert mindenki az olasz tengerpartot szereti, akkor én is oda megyek nyaralni. Tehát, hogy vállaljuk azt, hogy mi így vagy úgy gondolunk valamit, és járjunk utána. Én azt remélem, hogy ebben sokat segít.
1: Azt még kérem, hogy mondd el, hogy ezen a websájton, a Mindenki Jön weboldalon meddig találják meg ezeket a feladatokat és az előző napi megoldásokat.
0: Ez április 13-án indult, és 5 hétig zajlik, és hétfőn, szerdán, pénteken kerül ki két-két-két feladat, illetve múlt hét pénteken pont 3 volt, de az kivételes volt, tehát összesen 31 feladat lesz, és mindig, hogyha mondjuk szerdán megjelent egy feladat, akkor pénteken közöljük a mi megoldásunkat, de ez nem jelenti azt, hogy nem várunk később megoldást, mert hogy a megoldókat arra ösztönözzük, hogyha most kapcsolódik be valaki, akkor olvassa a hétfői feladatokat, és ne görgesen le a szerdai megoldáshoz, hanem még most is a múlt hétfőit is elküldheti nekünk, és kíváncsiak vagyunk rá. Azt szeretnénk, hogy minél többen gondolkozzanak.
1: Azt elárulod, mert a bevezetőben elmondtam, hogy térképészettel is foglalkoztál, az hogy jött be, és miért térített el a matematika tanítás?
0: Hát, ez érdekes. Igazából nem térített el, én matematika tanárként kezdtem az egyetemet, és aztán jött a térképészet, és annak az volt az oka, hogy matematika földrajz tanárként kezdtem az egyetemet, de a földrajz szak az valahogy összeakadt a matematikával, és volt egy ilyen technikai baki, vagy hát úgy értem, hogy a tanulmányi osztály valamit mondott nekem, amiről később kiderült, hogy nem igaz, és akkor egyszer csak így megszűnt a térképész szakról. Tehát az első éves indexemben van egy ilyen hatalmas fél év érvénytelen pecsét, hogy megbuktam földrajzból, semmilyen konkrét tárgyból nem buktam meg, csak megígértek dolgokat, amiket nem lehetett úgy, és akkor bizonyos tárgyokból el sem mentem vizsgázni, mert azt mondták, hogy nem baj, majd mehetek a következő fél évben. Mindegy. De keveseltem így terhelésnek a matematika tanárszakot magában, és akkor lett ez a térképészet, mert hogy az mindig nagyon érdekelt. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, szóval imádtam mindig a térképeket, és akkor lett egy térképészszak, és akkor az egész komoly szintre fejlődött, mert amikor úgy volt, hogy befejezem az egyetemet, és hogyha most nem csinálok semmi érdemi lépést, akkor elvisznek katonának. Ez erősen motivált, hogy doktori iskolába menjek térképészetből. És így lettem térképész doktor, ami egyébként maga az a térképész téma, amit én csináltam, az lényegében matematika. Szóval, hogy van érdemi térképészeti háttere, de praktikusan az matematika. Úgyhogy ez így alakult, és közben végig ez alatt a folyamat alatt jártam a Pósala és Hétvégi táborában segíteni. Szóval ez nem maradt el, és utána még 6 évig még programozóként is dolgoztam, de valahogy úgy tűnik, hogy ez nagyon bennem volt, hogy a tanítás az, ami engem igazán vonz, és amikor a Lovász László az ELTÉ-re hívott, akkor azt mondtam, hogy akkor én ezt akarom. Azóta ez a fő tevékenységem.
1: De hogy fér össze a módszertani kutatás a tanítása, mert hogy mind a kettőt csinálod. De...
0: Na, ez egy izgalmas kérdés, mert én azt nem értem alapvetően, hogy lehet az, hogy valaki módszertani kutatást csinál úgy, hogy nem tanít. De értem a kérdést. Tehát egyrészt nem tanítok főállásban, messze nem. Tehát kevés órában tanítok, de az nekem nagyon fontos, hogy ezt csináljam. Elsősorban azért, mert baromi jó csinálni, szeretem a gyerekeket, nagyon jó társaság,

0: úgy érzem, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk, és nagyon jó ez a fiatalos környezet. Tehát, hogy az, hogy nekem alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy 13-18 éves gyerekekkel megtaláljam a hangot, nekik tudjak valami újat nyújtani, az valahogy egy ilyen kicsit ilyen öröki fiúságot is eredményez. Noha tudom, hogy nő a különbség, és egyre nehezebben értem őket, de én nagyon tudatosan törekszem erre. De hogy másrészt meg azt gondolom, hogy enélkül nem tudnám érdemben csinálni a didaktikai kutatást, tehát hogyha nincs hétköznapi tapasztalatom arról, hogy milyen egy mai diák, akkor nem tudok arról érdemben nyilatkozni, hogy hogy lenne őket érdemes tanítani, vagy mind lenne érdemes változtatni. Tehát, hogy én tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat változnak ezek a gyerekek, tehát, hogy nagyon mások, mint mi voltunk, és a tanárnak nem az a dolga, hogy ezen sápítozzon, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak a mobiltelefonjukat nézik meg, nem tudom, nem ez a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy ezt megértsük, hogy ez miért van, ha nem tartjuk ezt jónak, akkor ezen értelmes módon változtassunk, vagy esetleg találjuk ki, hogy akkor most mi mennyit is nézzük a mobiltelefonunkat, és hogy jogos-e ez a kritika, és ha változtatni akarunk, akkor találjuk meg azt az eszközt, adjunk versenyképes alternatívát nekik, hogy miért nem a telefonját fogja nyomkodni, vagy ha a telefonját nyomkodja, azon olyasmit nyomkodjon, ami a mi értékrendünk szerint valami jobb dolgot közvetít, vagy hasznosabb dolgot csinál. Szóval én azt képzelem, hogy az nagyon fontos része a munkámnak, hogy tanítok, tehát hogy pusztán a kutatói munkának nagyon fontos része, mert hát az az igazi input, hogy akkor mivel is akarunk kezdeni valamit, hol vannak a nehézségek, hol vannak a problémák, mi az, amit meg akarunk javítani.
1: Nagyon sokat beszélgettem itt a Rényi Intézet elméleti matematikusaival, és ugye mindig szóba került, hogy éppen őket mi foglalkoztatja, vagy mi az, amire rájöttek, hogy hogyan jöttek rá. Tehát maga a felfedezés, vagy a kreatív folyamat, ez mindig szóba került, a te eset van ilyen? Tehát, hogy engedsz teret az ilyen típusú matematikai tevékenységnek? Konkrétan érdekel bármely terület a matematikának? Vagy ez nem áll hozzád közel?
0: De ez olyan értemben közel áll hozzám, hogy én nagyon szívesen gondolkozom matematika feladatokon, de hát én nem véletlenül nem vagyok kutató matematikus, szóval én nem vagyok elég okos, vagy nem tudom mi a jó szó, szóval nem vagyok elég kreatív ahhoz, hogy elméleti matematikus legyek. Nem tudok nagyon nehéz feladatokat megoldani, már talán közepesen nehezeket se, de azért középiskolás szinten egész sok mindent meg tudok oldani, és akkor az abszolút része a munkának szerintem, hogy ha találkozom egy új feladattal, akkor azt végig gondolom, és nem elolvasom a megoldást, mert ha fel akarom adni a gyerekeknek, akkor nekem az nagyon fontos, hogy nekem milyen gondolataim vannak, és hogy akkor ez alkalmas-e arra a célra, amire én szánnám. Tehát én ilyen típusú, hát kreatív matematikai tevékenységet végzek, tehát az nem a kutató matematika, én nem fogok hozzátenni a matematika nagy világához semmit, de problémákon nagyon szívesen gondolkozom, és amit nagyon szeretek, ami kreatív, de nehéz, és erről már volt szó, hogy feladatokat kitalálni, tehát, hogy oké, akkor átlátok valami kutató matematikai szempontból nem túl bonyolult helyzetet, de arra valami olyan izgalmas, kellemes, trükkös feladatot kitalálni, amitől azt remélem, hogy egyrészt vonzó lesz a gyerekeknek, másrészt, ami a sokkal fontosabb, hogy visszatérve a pósai hasonlathoz, hogy építkezünk a gyerekek agyában, hogy azt a megfelelő téglát most megtaláljam, ami kell ahhoz, hogy stabil legyen a fal. És ne túl magasan építkezzek, és ne az legyen, hogy már valami háromszor egymás mellé húzott fal mellett elkezdek egy negyedik falat is, mert azt már úgy is tudják, de ne is az legyen, hogy két emelettel följebb rá akarok betenni egy téglát, amit nincs, ami megtartson.
1: De egy feladat ilyenkor így születik, hogy jársz a városban, és valami ad egy olyan impulzust.
0: Kétféleképpen van, tehát azt látom, hogy ez is egy ilyen hozzáállás, és azt hiszem, hogy a jó matematika tanítás inspirálja ezt, hogy egész sok mindenben megpróbálunk belelátni valami matematika feladatot, vagy azt könnyen azzá konvertáljuk, hogy lát az ember valami helyzetet, és akkor azt megpróbálom absztrahálni. De van a másik, ami azért nekem gyakrabban van, hogy látom, hogy a gyerekeknek most valami nem ment. Egy kicsit nehezebb feladatot adtam, ott valami hiányzik. Oda tegyünk be valami jót, tehát hogy egy ilyen elég célirányos dolgot akarok csinálni, és ahhoz kitalálni valami elég vonzót, az inkább előfordul. De előfordul olyan, hogy az ember lát valamit, és abból lesz egy matematika feladat.
1: Egyik
0: nagy kedvencem az, csak nem biztos, hogy egész pontosan el tudom mondani a feltételeket, amikor az egyik munkatársunk szuper feladatot csinált abból, hogy azt látta, hogy a Windowsban az ablakok hogy működnek. Tehát, hogy ha a tálcára kattintok, akkor föl tudok nyitni egy ablakot, és hogyha valahova kattintok, leviszem az összeset. és akkor hogy lehet minél kevesebb kattintással valamit elérni, ez volt a feladat, de ezt ő átfogalmazta ilyen dosszékra, meg fiókokra, tehát hogy itt is ez történt, hogy ő látta maga előtt ezt, és már sok ablaka volt megnyitva, és akkor jött ez a gondolat, hogy na, hát akkor most itt valamit szívesen optimalizálnánk, és hogy ez például szerintem nem egy átlagos hozzáállás, tehát hogy ehhez kell az, hogy az ember valamennyit foglalkozik matematikával, élvezi, és akkor tudja, hogy egy ilyennek az absztrahálása az lehet, hogy tök nagy örömet fog okozni, és ez szerintem egy nagyon jó pofa feladat, ez a Kalmár László matematikai versenyen ki lett tűzve, nem tudom melyik évben most kapásból, de lett belőle egy feladat, úgyhogy valakinek van kedve, akkor keressen rá és gondolkozzon a dossziékat, hogy kell ügyesen pakolgatni, az lett az analógiája. Szóval keletkeznek ilyenek. De volt olyan is, amikor egyetemista voltam, akkor a kettes villamossal jártam sokat a Jászai Mari térről a Kossuth Lajos térre, ami hát gyalogtávolság, és akkor tudtam a nap minden szakában, hogy hány percenként jár a villamos, és akkor azt egyszer így végig gondoltam az adott menetrendre, hogy mikor, mi a jó döntés. Akkor még nem volt ez, hogy volt pontosan menetrendnek írva, hanem csak azt tudtam, hogy most 5 percenként jár, vagy 8 percenként, és tudtam, hogy mennyi a menetidő, és akkor azt végig gondoltam, ez nem egy feladat, de hogy érdemes elindulni gyalog, vagy érdemes a villamosra várni. Ez így a fejembe volt kb. Minden napszakra, hogy most mi a jó döntés, meg ha láttam a villamost elmenni, akkor az hogy befolyásolja a döntésemet, ha nem láttam a villamost elmenni, akkor az milyen következményekkel jár. Szóval, hogy ilyeneken én szívesen gondolkozom, és akkor ezekből lehet feladatot generálni, és születnek is így nagyon szellemes feladatok, de mondom, nálam sokkal inkább jellemző, hogy valami konkrét pedagógiai célom van, és arra keresek valami kellően vonzó, nem egy ilyen tucat feladatot, szóval ez így benne van a mindennapi életemben.
1: Juhász Péter volt a vendégem, a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
2: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások, tudomány és innováció. Ola Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Ola Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandhi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fényutcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Vizsgálat indult a MediaWorks adatlopási ügye miatt. Júliustól áremelések várhatóak a bankoknál és a mobil cégeknél is. Merénylettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin védelmét. Kora nyárias idő lesz, 26 fokot mérünk, a szél is olykor megélénkül, holnap is hasonlóra számíthatunk, de szerdán lehűlés érkezik erős széllel és csapadékkal. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartóoszlopa, mondta a leendő kormányfő a Magyar Tudományos Akadémia székházában az akadémia ünnepi 200. közgyűlésén. Magyar Péter kiemelte, közösen kell dolgoznunk azért, hogy egy szabad, megbecsült tudományos szférában megéri a tudományos utánpótlásunknak itthon kamatoztatni a tehetségét. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít a MediaWorks adatlopási ügye miatt. Egy hacker csoport majdnem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg a cég rendszeréből, és tett közzé a dark webben. A nyilvánosságra hozott fájlok között vannak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Júliustól áremelések várhatóak a bankoknál és a mobil cégeknél is, írja az énpénzem.hu. A társaságok a szabályok szerint minden évben az infláció mértékével emelhetik a díjaikat, tavaly azonban a most távozó kormány elérte, hogy a hitelintézetek önként lemondjanak erről a lehetőségről. A bankok 3,7 illetve 4,4% között emelnek majd, a távközlési cégek közül egyelőre csak egy jelentett beváltozást, náluk is 4,4%-kal nőnek az árak. A fővárosban és környékén az eladó ingatlanok több mint 40%-át 100 millió forint felett hirdetik. A kínálati ár egyértelműen feljebb tolódott, amit a kereslet nem követett ugyanilyen tempóban, derül ki a zenga.hu adataiból. A fővárosban vásárlók mindössze negyede keres ingatlant 100 millió forint feletti kategóriában. A lakosság tiltakozása nyomán elköltözik az akkumulátorraktár az érdi ipari parkból. A telephely tulajdonosa szerint a jövőben nem is lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység a logisztikai parkban, írja a Portfolio. A költözés pontos időpontját és a raktár új helyszínét még nem közölték. Az Akkus cég ügyvezető igazgatója azt mondta, tevékenységüket mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit. Megerősítették Vlagyimir Putyin védelmét. Az orosz szövetségi védelmi szolgálat szerint nőtt a veszélye annak, hogy merényletet követnek el ellene, írja a Financial Times. A lap informátorai szerint az orosz elnök sok időt tölt föld alatti bunkerekben, ahonnan a háborút irányítja, és egyre inkább elszakad a polgári ügyektől. Az elnök személyzetének tagjai, ideértve a szakácsokat, fotósokat és testőröket nem utazhatnak tömegközlekedéssel, és nem használhatnak mobiltelefont az elnök közelében, az otthonukba pedig megfigyelő rendszereket telepítettek.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma napos, kissé szeles idő lesz, 26 fokot mérünk. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkeznek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, de esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 24-29 fokot mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster, a Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről lesz szó, és van szó, most már jó pár epizódon túl vagyunk. Ma a kutatások és a tudomány oldaláról fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, dr. Kiss László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren csillagászat és föld tudományi kutatóközpont főigazgatója, Tudós Laci néven fut, levegőt is kellett vennem, hogy ezt végig tudjam mondani. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Erről a Tudós Laciságról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ami nekem eszembe jutott, hogy ugye a csillagászat, meg a csillagvizsgálat az pont egy ilyen klasszikus elefántcsonttoronyban zajlik eredetileg, tehát hogy is van ezzel az elefántcsonttoronnyal és a tudomány közérthetővé tételével, hogy látod?
2: Én ezt teljes mértékben cáfolom, hiszen bármely csillagvizsgáló, ahol mondjuk így, hogy van lakosság vagy népes mondjuk település a közelben, az mindig is várta a látogatókat, tehát a csillagászok azok szeretnek beszélni a tudományukról. Pár év ezelőtt a Nature-ben egyébként a szaklapban volt is egy ilyen elemzés, hogy megnézték, hogy milyen tudományterületeknek vannak globálisan látható képviselői, és az jött ki, hogy ezek a csillagászok valami miatt jobban szeretnek az átlagnál is kommunikálni a saját és mások tudományos eredményeiről, és én azt gyanítom, hogy ebben benne van az, hogy ez az a téma, ami ténylegesen a legnagyobb populáció arányt érinti meg. Itt most elárulok olyan műhely titkokat, hogy szoktam nézegetni a Google Trendset, ahol lehet országra is, meg témára is szűrni, és akkor pont valamelyik nap megnéztem, májusban fogok egy előadást tartani egy ilyen tudománykommunikációs konferencián, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Vietnám, Google Trends ország és a tudomány témára ráhúzva, és akkor mindig csillagászat van. Legalább fele legalábbis a témáknak, most legutóbb a Jupiter, a áprilisi Liridák meteorraj, meg üstökös, meg ilyesmi. Tehát ezek azok a témák a földi légkörön túli világnak a szépséges témái, amelyek a lakosságnak egy igen nagy részét oly mértékben megragadja, hogy még a Google Trends is fölfigyel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi kielégítünk egyfajta kereslet, kínálaton működő tudománykommunikációt, annak megvannak a természetes okai.
1: Azt a kifejezést használtad, hogy érinti meg, meg aztán, hogy ragadja meg. Milyen mértékben érinti? Tehát ezt értem, hogy izgalmas, és megérinti, de tulajdonképpen ennél távolabb ugye semmi nincs az embertől.
2: Igen, de egy szép csodás meleg nyári éjszakán, amikor kimegyünk sétálgatni kedvesünkkel a holdfényes éjszakába, vagy holdfénymentes éjszakába, és nézz, ott szaladt le egy hulló csillag az égen, hogy az augusztusi csillaghullásra fölidézzük. Tehát lehet, hogy mondjuk így azt, hogy a hétköznapi életünket kevésbé érinti a csillagászat, bár nyilván, hogyha fejünk fölött csapódik be egy kis bolygó, és annak a légköri robbanása betöri a városunk ablakait, mint például ez Cseljabinszkban megtörtént 2013. Tehát én akkor van közvetlen hatás is, de nyilvánvalóan elsősorban én a szellemi, lelki hatásokra appellálok, amikor azt mondom, hogy szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. Tehát ez egy eléggé egyszerű felosztása a lakosságunknak, és ennek ténylegesen az van mögötte, ez egy kicsit arrogáns egyébként, nyilván ezt most el is ismerem itt teljesen nyíltan és őszintén, hogy ez egy arrogáns felosztása a lakosságnak, mert más tudományterületek is lehetnek érdekesek, de ez az, ami valahogy, nem tudom miért, ugye már a barlangi ősember is vannak olyan barlangrajzok, ahol fölismerhetően az Orion csillagkép, a Bika csillagkép feje, meg a fiastyúk ott van, mellette egy holdsarlóval. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt is szükségesnek tartották a barlanglakó ősi népek, hogy megörökítsék az égen látott dolgokat. Nyilván azért, mert Istennek hitték őket, valamiféle nagyhatású dolgoknak.
1: Itt a szellemi részhez érkezünk. Igen. Viszont. Miért gondoljuk azt évezredek óta, hogy fent a csillagokban meg vannak írva dolgok, meg következtethetőek belőle események, ez a része mennyire van jelen mondjuk így a, akár a te életedben is, meg az emberek miért ilyen izgatottak ebben az ügyben?
2: Szerintem ezt lehet érteni, hogyha visszagondolunk mondjuk így azt, hogy a mezőgazdaságnak a gyökerei azok több tízezer évre visszanyúlnak, amikor az emberiség elkezdte művelni a területeket, elvetett magokat, és akkor azok kikeltek, és akkor az ember learadta a termést, állatokat kezdett tenyészteni, és az éves periodicitást, hogy most éppen újra jön az tavasz, nyár, ősz, tél, hát honnan lehetett látni az időjárási változások mellett, vagy azoktól függetlenül, az égen, hogy mi látszik. Ugye a csillagképek szezonális, tehát évszakos megjelenése az egy természetes órát ad, ugye a magyar pásztoroknál is, ez egy feljegyzett információ, hogy nagyon szépen ismerik a csillagképeket, mert tudják, hogy a birkákat, mit te, akkor hajnalban már látszik az Orion, akkor mit kell csinálni a birkákkal reggel 6-kor. Tehát, hogy ez megvan még a magyar népszokások, vagy népi ismeretben is, volt egy nagyon fontos gyűjtés a hortobágyi pásztoroknál, hogy a csillagképeket nagyon szépen ismerik. Tehát azt, hogy a csillagos ég az egy, ad egy természetes órát, és köztük, a csillagok között vándorolnak a bolygók, bolyonganak. Ugye Merkur, Vénusz, a Vénusz az esthajnal csillagként nagyon föltűnő, de a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is úgy megy végig a csillagos égen több év alatt, ugye a Jupiter 12 év alatt jár a körbe az eget, a Szaturnusz 30 év alatt, amit már a régiek is észrevettek, hogy oké, hogy van a nagy kozmikus óránk a csillagképekkel, ami jelzi az évszakok múlását, de még ott közöttük valamik bolyonganak is, és nyilvánvalóan egy ilyen ősi hiedelem világban, hogyha valami ezen a furcsa égen még mozog is, az biztos valami Isten. És ha azt hisszük, hogy ez nincs jelen mindmáig velünk, akkor tévedünk, nézzünk rá a naptárunkra. Hát honnan van a hetes számrendszer? A hétfők, egyszer, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Onnan, hogy az ókori klasszikus bolygók, azok heten voltak. Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold, Nap. És ha megnézzük a, mondjuk az indo-germán népek nyelve, vagy indo-európai kultúrákban a napok neveit, ugye Saturday, Sunday, Monday, felismerjük a bolygóknak, vagy a bolygókhoz társuló isteneknek a nevét. Tehát ez nagyon-nagyon mélyen átitatja ez az ősi asztro, nem akarom befejezni a szót, mert akkor adott esetben nem feltétlen mai használatú, mai értelmű kifejezéshez jutok, de szóval ez az asztro vonalon beszivárgó, hát nem is tudom, kulturális és társadalom szervezési környezet, az igenis mindmáig jelen van velünk.
1: Ha jól értem, akkor a te szűkebb kutatási területed régebben az volt, lehet, hogy most is az exbolygók, ugye ezek?
2: Exobolygó, egész pontosan, de van egy O betű, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygóknak a kutatása. Hát ez olyan 2009 óta került rá a palettámra.
1: És ők kik? Vagy mik?
2: Ugye ezek olyan égitestek, amelyeknek a létezését 1995-ig csak elméletekből sejthettük esetleg. Tehát ugye az exobolygók, az extraszoláris bolygók kutatása az, aminél leginkább el lehet azt mondani, hogy a megvalósult science fiction. Ugye amikor én még a 90-es években egyetemre iratkoztam, én lézerfizikus akartam lenni, nem kis mértékben azért, mert szerettem volna egy olyan lézerkardot fejleszteni, mint amivel Luke Skywalker küzdött Darth Vaderrel, vagy fordítva. Tehát egy valamiféle ilyesmi dolog, tehát akkoriban a más csillagok körül keringő bolygók a Star Wars-ban, a Star Trek-ben, a Battlestar Galactica, meg ilyesmi sci-fi-ben volt. 95 novemberében jött két svájci tudós, Michel Mayor, a professzor, és Didier Kello, a PhD hallgatója, akik felfedezték az első naphoz hasonló csillag körüli értelmes bolygótömegű kísérőt, ez volt az 51 Pegasi B, 95 november 23, 2019-ben, 24 éve később fél fizikai Nobel-díjon osztoztak egynegyed arányba. Az első naprendszeren kívüli, naphoz hasonló csillag körül keringő bolygó felfedezését. Ez ma a csillagászatnak a legdinamikusabban fejlődő területe, és hát az én kis szerény hozzájárulásom az abban merül ki, hogy 2012-ben a magyar kutatói közösséget bevittem az Európai űrügynökség KEOPS űrtávcső programjába. Ipari partnerrel, az Miskolci Adnatis Kft-vel alkatrészt gyártottunk egy 56 kilós műhold számára. 2020 szót, ez gyártja nekünk a tudományos eredményeket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és hát arra a munkára alapozva, immáron hál' Istennek az utódaim, viszik tovább a magyar kutatói közösséget olyan európai ügynökségi exobolygós űrtávcsekhez, mint a 2027 elején elinduló Plátó, ami Európa válasza 20 év késéssel, mint ahogy azt megszoktuk, Amerikának a Kepler űrtávcsövére, ami 2009-től 13-ig működött, tehát a Plátóval Európa keresni fog, és nem csak keresni fog, találni is fog sok tízezer exobolygót, más csillagok körül keringő bolygókat, több ezer, akár több száz, több ezer fényév távolságba, és aztán a 2031-ben pedig elindul az Ariel, ami egy infravörös űrteleszkóp lesz, ami infravörös tartományban a Hősugarak Birodalmában fog ezer bolygóról, ezer exobolygóról színképet kimérni, és ezáltal az a reményünk, hogy majd megértjük azt, hogy hogyan keletkeznek és hogyan fejlődnek ténylegesen, és milyen légkörökkel rendelkeznek ezek a planéták más csillagok körül. Ebben is benne vagyunk. Mind magyar kutatók, mind magyar ipari résztvevők, egész komoly megrendeléseket sikerült megszerezni ehhez a összességében nagyjából 700 millió eurós ár költségvetésű Ariel űrtávcső. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát mi nem 20 forintos kis gurigákkal gurigázunk.
1: Nem csekélység.
2: Tehát ez egy komoly műszer, ez az Európai Ügynökségnek a medium, tehát közepes misszió tartományához tartozik. Az a nagyjából fél és 1 milliárd euró közötti árcímkéjű fejlesztés.
1: De akkor ez röpköd.
2: Ez majd repülni fog, ugye a 27-ben induló Plátó is, meg a 31-ben elindul Ariel is, el fog menni egy bazinagy rakétán, kitő a Földtől 1,5 millió kilométerre a naptól elfelé. Ezt mi csillagászok úgy hívjuk, hogy az L2 Lagrange pont környékére, ott most is ott vannak űrtávcsek, mert James Webb is ott van például. Az egy azért jó hely, mert hogy a Földhöz rögzítve járja körbe a nap körüli pályát, és nincs közel a fényes Föld, ezért aztán nem okoz mondjuk mérési problémákat az, hogy a fényes Föld bevilágít a távcsőbe. Ugye a Hubble űrtávcsőn ez például előfordulhat. Tehát nem sem fordul elő, de zajforrásként a fényes Föld megjelenik. Úgyhogy az egy olyan jó hely, messze van tőlünk, oda a űrhajós nem fogunk kiküldeni soha az életbe, tehát bízunk abban, hogy ezek az eszközök szépen fognak működni. A lényeg, amit ebben az egészben ki akartam hozni, hogy az Európai űrügynökségnél is, és a NASA-nál is, a japán űrügynökségnél is az exobolygók kutatása, tehát a más csillagok körül keringő planéták kutatása az abszolút top prioritású terület.
1: Na most a bazi nagy rakéta ügyébe jutott eszem, hogy te most voltál egy rakéta kilövés tervezésénél.
2: Hát, hogy volt? Ez úgy volt, hogy ugye megkeresett engem, mert most már lassan, hát talán több, hát most már 2 éve ezelőtt a egyik szegedi utazási iroda, Mortonos utazási iroda, hogy figyelj László, te látszol, ugye itt láthatóságról beszélünk, te elég jól látszol, lenne-e kedved egy ilyen turisztikai terméket fölvállalni a nevedhez, hogy viszel turistákat Floridába, a Kennedy űrközpontba egy hétre, ahol egy hetes utazásokra, ahol azt vállaljuk be, hogy ha lehetséges, akkor megnézzünk egy élő rakétaindítást. Ugye ez 24 őszén sikerült, az volt a pilot program, akkor repültünk először, jött is ránk a hurikán, átment a hurikán, és akkor utolsó nap visszaindulás napján megnéztük a Europa Clippernek az indulását, ami egy 5 milliárd dolláros Jupiter szonda, ami akkor nagyon nagy mondás volt, hogy is sikerült elkapni. Aztán 20, hogy is volt, folytatás az 25 tavasz, februárjában volt, ugye egy év ezelőtt, ott akkor 2 Starlinket láttunk, egyik az hajnal 2-kor tenger melletti susnyásból esett az eső, az vitkapocsék volt, de a második Starlink indítás az viszont egy ilyen naplementek, tök jó volt, nagyon szép volt, gyönyörű volt az egész, és most harmadszorra voltunk idén februárban az Artemis 2-t. Ugye a Holdra embert végül is 2 hónappal a tervezethez képest eljuttató rakétát megnéztük, és hát egy buszkirándulás keretében 400 méterre meg tudtuk közelíteni a nagy narancssárga rakétát, és akkor ott kicsit profánul mondtam ott a utastársaknak, hát hogyha most egy nagyot köpünk a levegőbe, akkor lehet, hogy egy DNS darabka rátapad a rakéta külső falára, és akár mondhatjuk azt is, hogy belőlünk egy DNS szegmens eljuthat a Holdtól 6000 kilométeres távolságra, ami nyilván hülyeség, de a dolognak a szimbolikája mégiscsak annyira erős volt. Tehát ott több utastársamon is láttam a meghatódottság állapotát.
1: Azt hiszem, hogy a nyálgyűjtést.
2: Nem, főleg amikor a tükörben néztem és önmagamra is gondoltam, tehát tényleg tényleg nagyon megérintette az emberi lelket az, hogy az a nagy narancssárga rakéta valamikor a közeljövőben, ugye 2 hónappal később végül, de embereket visz 54 év után ismét a Holdhoz. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem láttunk végül is rakétaindítást, a kedvezőtlen téli időjárás miatt az összes rakétaindítás csúszott, hideg volt, fagy volt, esszivárgott, asszivárgott, úgy jöttünk el, hogy nem láttunk élő rakétaindítást, de 400 méteres távolságra lenni a Holdhoz eljutó rakétához, az egy hihetetlen jó érzés volt.
1: És mi ebben az a nagyon nagy truváj, ami miatt ez most ilyen nagyon nagy izgalmat okozott, ez a Hold megközelítés? Tehát mi az, ami tudományilag vagy technikailag annyira izgalmassá tette ezt a mostani kilövést?
2: 54 éve nem járt ott ember. Tehát ez egy évszázadonként egyszer előforduló átlagosan esemény. Tehát egy elég ritka történet. Nyilván abban bízunk, hogy ez most már gyakrabban lesz. Ugye az Artemis programot az első Trump adminisztráció hirdette meg 2017-ben. Az volt a mondás, hogy Amerika kitűzte célul, hogy vissza a Holdra. Ennek sokféle okát el lehet mondani, és most nem akarok ebben nagyon mélyen szántan bele ásni magamat, de mondjuk ugye Kína is kitűzte, hogy 2030-ig tajkonautát, tehát kínai űrhajóst juttat a Hold felszínére. Más országok eszközökkel folyamatosan haladnak a Hold felé. Ugye nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy Pakisztánnak már tavaly is volt 2 működő holdszondája. Tehát nem csak a nagyhatalmak kiváltsága az, hogy a Holdat, mint technológiai tesztpályát használhassák. És az emberes jelenlét a Holdon nyilvánvalóan most megint csak az van, hogy kinek nagyobb és hosszabb és vastagabb, tehát a pénztárcája, ami ezt lehetővé teszi számára, de azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a mondjuk így holdi erőforrásokat, amelyek hosszú távon akár gazdasági hasznot is képesek lesznek termelni. Én nekem nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ez az emberes holdutazás is, az emberes holdi jelenlét is akkor lesz fönntartható tevékenység, mint hogy az űrkutatásnak egy számos más ágáról ez elmondható, hogy akkor lesz az fönntartható tevékenység, ha gazdasági hasznot fog termelni. Ugye jelenleg nagyon sok gazdasági haszon termelődik a világűrben, itt közvetlenül a Föld körüli térrészből. Fölrakunk műholdakat, és visszafelé nézünk, visszafelé sugárzunk széles sávú internetet, visszafelé sugárzunk képeket a, mit tudom én, a földi légkörről, meg a hullámokról, meg a nem tudom miről. Rettenetes, ez egyszerű hétköznapi ember szintjén nagyon nagy ugye a világűr gazdaságnak a 2024-es teljes forgalma, jól emlékszem, ami 400 milliárd dollár volt, ami nem olyan nagyon nagy, de éves szinten 7-8%-kal bővül. Legtöbb kormány őrületesen büszke lenne teljesítményére, ha a nemzetgazdaság éves szinten 7-8%-kal nőne, már 1-2-nek is örülni szoktak.
1: Hajaj.
2: És gyakorlatilag a több ilyen ipari elemző szerint a 2030-as évek első 1-2-3 évében át fogja lépni az 1000 milliárd dollárt az űriparnak az éves forgalma, és a hasznossági aránya is egyre nagyobbá válik. Ez és ez még mind itt a földközeli térrészben történik. A Holdnál ez még mind befektetés, humán befektetés, pénzügyi befektetés, politikai befektetés, és ebben akkor most ott van benne egy csomó dolog, ami a nagyhatalmak vetélkedéséhez is kapcsolódik. Szóval ott még nem látszik az a fajta űrgazdaság és űripari haszon, mint itt a közeli űrben a Föld körül. De mindenképpen ez most az emberiség high-tech tevékenységei közül az egyik kimagasló. Nem feltétlenül a legkimagasló, bár egy 100 méteres rakéta az igencsak kimagaslik a környezetéből, de nyilván a biotechnológiában, a mesterséges intelligencia kutatásban, a kvantumszámítás technikában egy csomó dologban van még hasonló szintű és rangú kiemelkedés, de itt ez most nekünk csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődőnek nyilván a szívünk legmelegebb csücskébe tartozik.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Tudós Lacival, dr. Kis Lászlóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
3: Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
4: Budapesten május 6-án mutatja be a Nagyvárad Táncegyüttes a Boldogságkeresők névre hallgató előadást. A bemutatóról Györfi Csaba rendezővel beszélgetek.
5: Ez a próbafolyamat is, mint minden klasszikus próbafolyamat, egy olyan elemzés olvasó szobával indult, ami felfedte igazából a táncművészeknek, előadóknak azt a fajta anyagot, meg azt a fajta mélységet, amiben dolgozni fogunk. Tehát egyfajta elemzés, egyfajta brainstorming indult el. Ezután mentünk be a próbaterembe, és konkrét vezetett improvizációk sorozatában eljutottam őket oda,

0: és be tud fogadni olyan mélységeket, ami tényleg arról szól, hogy az életünk egy adott fázisában, vagy az életünk egy adott szituációiban kicsúszik a lábunk alól a talaj, és hogy merjük ezt meglátni, merjük felfedezni, és merjünk segítőkezet nyújtani, akár segítőkezet elfogadni másoktól. Ez a műfaj egy picit olyan, hogyha az ember beengedi magába, vagy átengedi magát az anyagon, és akár tud azonosulni a figurákkal, akár olyan élethelyzeteket lát, amiben ő is van, volt, vagy el tudja képzelni, hogy lesz a jövőben, akkor igenis egészen erős, intenzív hatások érhetik a nézőt. Még mindig egy negyedik falról beszélünk, tehát hogy ez egy színházi előadás, nem egy beavató jellegű, ahol megszólítunk közvetlenül nézőket, ahol közelebb lennénk hozzájuk, tehát még mindig a kukucskálójukon tudja a néző végignézni azt, hogy ezek az emberek milyen stációkon, milyen élethelyzetekbe kerülnek, és erre tud reagálni, vagy ezzel tud menni adott esetben.
1: Azt olvastam, hogy az előadás alapjául két mű szolgál, Füst Milán Boldogtalanok című drámája és Darren Aronofsky Requiem egy álomért című filmje. Hogyan találkozik ez a kettő különböző, mégis hasonló hangulatot megfogó mű? Hogyan egyesül ebben az előadásban?
0: Az első rácsodálkozásom a két mű kapcsán az volt, hogy azt véltem felfedezni, hogy ugyanolyan karakterek hasonló problémákkal szerepelnek mind a két anyagban, és ez is lette azt a fizikai színházi előadást, amit készítettünk, és érkezünk vele Budapestre. Talán ez a legfontosabb, ami engem alkotásra sarkalt, ez a hasonlóság. Tehát, hogy az a fajta problematika, az a fajta kirekesztettség, az a fajta kilátástalanság, ami arra vezetett, hogy egy mozgásszínházi, egy fizikai színházi előadást készítsünk belőle.
1: Hogyha ezen a vonalon megyünk tovább, akkor inkább egy klasszikus táncelőadásról van szó, vagy a performance a fizikai színház irányába mozdul el?
0: Inkább a fizikai színház irányába mozdul el, mert azért is nem egy klasszikus tánc előadásról beszélünk, mert nem feltétlenül a tánc esztétikai mi voltát használjuk, inkább belső érzetek, inkább a történet mentén a figuráknak a kifejezése, a kifejeződése, az érzelmeknek, a konfliktusoknak a megélése a fontos számunkra, nem feltétlenül a tánc esztétikai minősége.
1: Ezáltal keletkezik valamiféle átjárhatóság vagy kapu is, feltételezem, a színészet és a táncos lét között.
0: Abszolút így van. Az én előadásaimban általában a táncos test az nem csak táncos testként alkalmazandó, inkább egy erőteljes testi jelenlétre kell gondolni, ami ugyanúgy a színészetet, mint a táncművészetet ötvözi valamilyen módon, és ebből hozunk létre mindig egy új nyelvet.
1: Erre számíthatnak tehát az érdeklődők, hiszen ez lesz a Budapesten május 6-án debutáló Boldogságkeresők performance-a a Nagyvárad Tánc Együttes előadásában. Nagyon köszönöm Györfi Csabának a beszélgetést, aki rendező és koreográfus, őt hallhattuk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük.

0: Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikussal, Tudós Lacival beszélgetek, és nem mellékesen mondom, hanem mint fontos téma, megkaptad az év ismeretterjesztő tudósa díjat is, sok egyéb mellett, és azért alapvetően, és ez előbb is utaltál ezzel a szegedi utazási irodával, hogy te látható vagy, és ezt valamilyen módon érdemes használni, meg rendet építeni belőle, bár ezt a szót már nem mondtad. Tehát hogyan alakul ez a te életedben, hogy a tudományos teljesítményed, meg a tudományos létednek a laikusok számára megjeleníthető tudásanyagot is átad, vagy lehozzad?
5: Nem mondtad ezt a brandet korábban, de most én mondom. Tehát ugye, amikor intézetigazgató lettem, a Csillagászat Intézet igazgatója 2016-ban, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy látogatóközpontot ott fönn a Normafán. Ugye ebből lett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. 2019-re eljutottunk oda, hogy összeraktuk azt a látogatóközpontot, pontosabban a csapatom összerakta azt a látogatóközpontot, amit ma úgy ismerünk, hogy Schwab-hegyi csillagvizsgáló. És akkor egy PR céget fölkértünk, egy brand aktivációs stratégia kidolgozására számunkra. Istentelen mennyiségű pénzt kifizettem azért, hogy aztán lerakjanak elém egy brand aktivációs stratégia címet viselő 280 oldalas PPT prezentációt, ahol valahol a 60. oldal környékén, ez volt 5 évvel ezelőtt 2021 környékén, azt hiszem 21-ben, a 60. oldal környékén körbejárták azt, hogy én, mint Kis László csillagász, alkalmas vagyok-e arra, hogy erre az újonnan bevezetni kívánt brandnek, a Schwab-hegyi csillagvizsgálónak jó arca lennék-e. És hát el kellett, hogy szontyolodjak, nem lepődtem meg persze nagyon, hogy kimutatták, hogy én már akkor brand voltam. És a Kis László csillagász brand az nem volt alkalmas a Schwab-hegyi csillagvizsgáló fölfuttatására, mert azt mondták, hogy az én szereplésem a médiában, ami nagyjából 2010-es évek közepén kezdett el igazán intenzívvé válni, az már addigra egy olyan súlyú szereplővé tett, hogy agyonnyomtam volna az új brandet. És abban a pillanatban visszavontam magamat a Schwab-hegyi csillagvizsgálót reklámozó arcokból, előre toltam a fiatalokat, csináljátok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én szépen építgetem a saját Kis László csillagász brandemet, ugye ehhez van egy viszonylag tisztességes magyar tudományoskörök nek a aktivitását összehasonlítva, mondjuk így a Facebookon egy 36 000-es követő tábor egy oldalon van egy YouTube csatornám, most lépte át a 32 000-es feliratkozói számot, nagyjából 5 milliós megtekintés a 420-valahány videómra, amit készítettem az elmúlt, hát most már lassan 6 évben. Tehát én ezt így kezdetben ösztönösen, és most már az utóbbi 5 évben, főleg miután a PR cég megmutatta nekem, hogy egy brand aktiváció az hogy történik a valóságban, mondjuk így azt, hogy kicsit tudatosabban is ezt építgetem. És ez valójában annak az oldalamnak a csatornázása, hogy korábban tényleg keveredtek a szerepek. Ugye voltak mindenféle funkcióim. Voltam a pár évig a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja, intézetemnek voltam igazgatója, aztán a kutatóközpontomnak lettem a főigazgató. Mikor, miként szólalok meg? És igenis tudatosan elkezdtem figyelni arra, hogy amikor elmegyek egy tévéműsorba, vagy máshol, akkor mit írjanak a nevem alá, hogy a CFK, a Hunren CFK főigazgatója, az MTA tagja, az MCE elnöke, vagy egyszerűen Kis László csillagász. És voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy sokkal jobb, mindenkinek egyszerűbb az élete, hogyha az intézményemet nem terhelem esetleg olyan szereplésekkel, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek.
4: Tehát nyilván ezek, amikor mondjuk sarkosan kell fogalmazni, gondolom ez valami ilyesmi.
5: Például, amikor mondjuk így szabadabban szeretném megfogalmazni a magánvéleményemet, azt sem mindig teszem meg valójában, de fogalmazunk úgy, hogy megpróbálom elkülöníteni ezeket a szálakat. Ez olyan, mint amikor az embernek rettenetesen nagy kommunikációs aktivitása van, és akkor van egy mondjuk céges e-mail fiókja, van egy magán privát e-mail fiókja a barátoknak, akárkinek, van egy privát-privát e-mail fiókja a szeretőnek, meg a üzleti partnereknek, a legszenzitívebbeknek, meg van egy privát-privát e-mail fiókja, amivel abszolút csak három emberre tartja kapcsolatot. Tehát, hogyha ezt így szépen az ember külön teszi, akkor rend keletkezik az életében, mert nem szerencsés, hogy ezek a különböző szerepek összefonódnak.
4: Amikor a laikusoknak szán, nem tudom, hogy így szoktuk-e így, az érdeklődőknek
5: nagy,
4: nagy közönségnek szánt kommunikációról döntesz, vagy döntöttél, mert ez talán lehet egy olyan pont, amikor tudós éned, vagy ez a... Mert akiket felsoroltál intézmények, aminek a vezetője voltál, vagy ez alapján nyugodtan lehet egy ilyen szürke öltönyös, vagy szürke zakós tudományos...
5: Nincs semmi, ami távolabb van tőlem.
4: És ez az, igen, tehát, ha leírják ezt a personát, hogy valaki egy ilyen intézménynek a vezetője, akkor nem feltétlenül egy jól kommunikáló, vagy szívesen kommunikáló, brandet építő tudósra gondolunk, sőt, hát miért gondolnánk arra? Tehát, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, vagy folyamat, amikor arra jutottál, vagy tudatosult benned, hogy igen, ez a nagy közönség számára is izgalmas lehet.
5: Az, hogy a nagy közönség számára izgalmas, hát ezt pontosan tudtam, mióta eszemet tudom. Ugye a 90-es években én a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam bemutató csillagászként. Én első években minden pénteken, aztán az utolsó pár évben minden kedden és pénteken nyitvatartásokat vezettem. Ez 1992-től 2002-ig tartott. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a saját számolásom szerint 25-30 ezer embernek mutattam meg a csillagos égbolt szépségét, és akkor rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ugye volt egy ausztrál kitérőm a 2000-es évek első évtizedében, és aztán az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia 2009 őszén hozott haza a Lendület Fiatal Kutatói Programnak a támogatásával. És akkor ott az egy tudatos választás volt a részemről, hogy az Akadémia végülis tulajdonképpen hozzám vágott egy zsák pénzt. Akkor egy jelentős fizetést adott, egy kétszeres egyetemi tanári bért, kaptam tőle 211 millió forintot 5 évre, egy saját kutatócsoport felépítésére, és az akadémián leéreztem kimondatlanul is, hogy a Lendület program egy sikerkommunikáció része kíván lenni. Tehát amikor az akadémiánál megkértek, hogy menjek már el mondjuk a Weiser Alindának a Záróra című műsorába beszélgetni, akkor egy másodpercig sem kételkedtem, hogy nekem ezt fel kell vállalnom, hogy mutassam azt, hogy az akadémia jó dolgokat csinál. És aztán később is ez, amikor már intézményvezetőként elkezdtem el funkcionálni, vagy afelé kezdtem el haladni, akkor azért kikristályosodott bennem egy értés, hogy jól lehet látni, hogy a modern társadalmi folyamatok többsége az a kommunikációs térben zajlik. És aki ott nincs, az nincs. Tehát ott kell lenni ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy a kis agyakban ott legyen. Ha vannak ezek a csillagászok, ezek tényleg néha egész érdekes dolgokat csinálnak. Mióta főigazgató vagyok, hol vannak ezek a földtudósok is. Jön a szaharai homok, hát hú, tényleg, és akkor a napelemtáblák másképp termelik az energiát. Hát ez de érdekes. Tud erről a napelemtermelő cég? Esetleg tud egy új protokollt kidolgozni, hogy hogy kell időnként a szaharai homokot lemosni a napelemtáblákról? Tehát ilyen értelemben a kommunikációs térben jelenlét az valahol mindennek az alfája és az omegája.
4: Okay.
5: Ott kell kezdeni, és egyébként aztán ott lesz a vége is a dolgoknak, amikor az eredményeket meséljük el.
4: Hát ezt abszolút örömmel hallom, tehát mindenkit balzsammal kenegetnek, hogy a kommunikáció ennyire fontos. Ugyanakkor a nagyon elitista rétegben, amire gondolom, hogy nem vonod be magad, vagy nem gondolod magad oda tartozónak.
5: Nagyon radikális véleményt tudnék megfogalmazni erről az elitista rétegről.
4: Tehát, hogy a tudósok között azért van egy ilyen lenézés, vagy ellenszemben nagyon sokat kommunikáló kollégák felé. Ez azért nagyjából elmondható?
5: Szerintem ez változik már. Tehát volt ez a klasszikus, hogy az akadémia, mondjuk az akadémiai világ, ugye academic world, ugye angol szász nyelven az academic, az nem csak a akadémia, mint kutatóhely, vagy kutatóknak a gyülekezete, hanem az egyetemi világra is vonatkozik. Tehát ha ezt a kettőt így együtt tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy változott sokat a hozzáállás. Nyilván régebben volt egy ilyen, hogy hát én tudós vagyok, hát akkor tehát miért nem hiszik el, amit én mondok? És pontosan lehetett látni a koronavírus környékén, amikor a tudományba vetett bizalomnak egy nagyon erős megroppanását tapasztaltuk. Amikor a döntéshozók rákényszerítették a tudomány művelőit, hogy mondjanak definit, azonnali, konkrét válaszokat olyan kérdésekre, amikre nem lehet tudni definit, azonnali és konkrét választ. De a döntéshozók ezt várták tőlünk, a tudósoktól. És amikor aztán nem az következett be, amit mondjuk így a tudósok javasoltak a döntéshozóknak, és a döntéshozók pedig úgy mutatták, hogy hát ezt mondják a tudósaink, akkor ez biztos így lesz, és nem úgy lett, akkor az egész rendszerben megroppant a bizalom. És én ezért is gondolom azt, hogy egyébként rendkívül fontos az, hogy a tudomány képviselői kimenjenek, és mindenki, amihez ért, arról mesél, mert bocsánat, egyébként doktorandusoknak szoktam mondani, van egy ilyen kurzusom az egyetemen, a tudományos közlés művészete, ahol mindenféle dolgokról mesélek, az egyik része a tudomány kommunikációval foglalkozik. Azt mondom, hogy doktorandusz, aki a tudományos értekezésén dolgozik, 4 évet lehúz egy téma művelésével. Nem igaz, hogy nem talál benne valami érdekeset. Lennie kell benne, hiszen 4 évet az életéből rászán.
4: El kell számoljon
5: na
4: bele.
5: Na most, hát a fele egyen már meg nem igaz, hogy akkor nem lehet azt egy ilyen elevator pitchként 40 másodpercben is elmondani. Amivel én foglalkozok, az ez, és ez azért érdekes, mert a végén meg fogok tudni azt.
4: Nagyon jó, hogy behoztad a doktoranduszokat, meg hát általában inkább az utánpótlást.
5: Hát az utánpótlást, persze.
4: Azt olvastam is nálad, vagy tőled, hogy maga az, hogy legyenek később is csillagászok, meg legyen utánpótlás, az egy ilyen prioritás azért az életedben.
5: Persze, persze. Ugye 2016-ban találtuk ki a kollégáim a Csillagdai Demonstrátor programot, ami egy ilyen utánpótlás nevelő valami, mint ahogy az egyetemeken vannak a demonstrátorok, egyetemi hallgatókat alkalmazunk kutatásokra. Tehát azt mondtam, hogy ide figyelj, kapsz valamennyi ösztöndíj kiegészítést, ami legalább annyi, mint az ösztöndíjad, vagy akár több is, és gyere hozzánk, heti egy napot dolgozzál fönt a hegyen, a Csillagászati Intézetbe. 5 diákkal kezdtünk, most már 11 éve a hátunk mögött, most éppen 18-szal kötöttünk szerződést, tehát nekünk van 18 diákunk a 60 főállású csillagász mellett, akik az intézetbe demonstrátorok. És ezt a földtudósaim is próbálják ilyen intézeti gyakornoki rendszerbe bevezetni és megvalósítani, mert nekünk tulajdonképpen azért, ha nagyon belegondolunk, akkor valahol egy kicsit ilyen köldök nézegette meg egy ilyen perpétum mobilének tűnik, hogy a tudós legfőbb célja a tudományos utánpótlás kinevelése, de aztán a tudománynak a mondjuk így az, hogy a haszna, a társadalmi jelentőség, az mégiscsak úgy kipörög a rendszerből, de a mi tudásunk, meg az életkorunk, ez egy korlátos dolog, tehát mégiscsak, hogy a gépezetet fönntartsuk, be kell vonzani a legjobb diákokat, akik aztán a társadalom jólétért dolgoznak, akár tudományos kutatóként is. Tehát nem szabad elszakadni a fiataloktól, nem szabad elszakadni az utánpótlásnak a megkeresésétől, és hát igen, például mi ezért veszünk részt a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diák Olimpia hazai hát előszűrő verseny sorozatának a megszervezésében, ez az Atletika Galaktika most már jó pár éve. Ugye tavaly Indiában volt egy 5 fős magyar csapat, középiskolás diákok, minden idők legjobb eredményét hozták el, 2 arany, 2 ezüst, meg 1 bronz, vagy valami ilyesmi, és hát idén meg majd Vietnámba megy egy csapat, ősszel, Hanoiba, és hát bízok benne.
4: Már csak ezért is megéri csatlakozni a csapat.
5: Persze, persze.
4: Na most a celebség.
5: Jó. Az is jön.
4: Az is jön. Tehát a Tudós Laci minőségedben már ugye reality show-ban is részt vettél, vagy fél reality?
5: Hát elmondhatom azt, hogy a világtörténelem első akadémikus valóságshow szereplője lettem a tavalyi évben.
4: Ebben az Árulók című
5: az műsorban. Az Árulók gyilkosság a kastélyban című valóságshow, amit az RTL adott le 2025 őszén.
4: Milyenek a utólagos tapasztalataid?
5: Életem legnagyobb élménye volt. Pont. Nem tudok nagyobb hatású élményt mondani, és csak akik ismernek, azok fognak majd most mosolyogni jót. Eldobtam az okos órát a bal csuklómról, egy klasszikus órára visszaváltottam 6 év okos óra használat után, illetve leszoktam az esti tál szotyi eltörögetéstől, ami egy 40 éves nagyon rossz szokásom volt.
4: Tehát ugye, két ilyen kardinális pillért kivettél.
5: Abszolút kiütött az életemből az, hogy egy 13 napig tartó forgatásból 9,5 napig bent voltam, teljes izolációban. Reggel 8-tól este 10-ig tartó napi forgatásokkal, nettó kamera előtti lét olyan napi körülbelül 5 óra, és a maradék 7-9 órában pedig a többiekkel szereplő koordinátorok rendkívül szoros figyelme alatt a játékról egy szót sem beszélgetve elvoltunk. És ez az egész fölállás, ez az egész az elején kivették, hogy ki a gyilkos, ki az ártatlan, és akkor magunkra hagytak minket a játék menetébe. Ez egy akkora, nem is tudom, pszichológiai kísérlet, szociológiai kísérlet volt. Ez a teljes paranoia állapotában senkiben sem bízhattam, és higgyék el, a kedves nézők, semmilyen szerkesztői beavatkozás nem történt. Azon kívül, hogy mik voltak a játékok, és lehetett tudni, hogy ki milyen játékot nem szeret, vagy szeret. Tehát a napközbeni kihívásoknál. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a játékos társaknak egy jelentős részében mindmáig van egy átlagos médián keresztül ismerettségnél szorosabb kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt. Bármikor visszamennék.
4: De jó, de ezt örömmel hallgattam. Még egy dologról szerettelek volna kérdezni, így a stúdió idő végén, behoztad ezt az Ausztráliát, szerettelek volna róla kérdezni. Egy nagyon laikus kérdésem van, hogy azért jó Ausztráliába kutatni, mert ott mást lát az ember, mint itt.
5: Ez egyáltalán nem rossz kérdés, mert egyébként Ausztráliából tényleg a déli ég látszik. Tehát a északról, ami nem látszik, az ilyen kis göncöl, meg kamelopardalis, meg cefeusz, ilyen csomó uncsi csillagkép.
4: Unásig ismert.
5: Nem, ott semmi nincsen, tehát az Androméda köd az, amit az ember kicsit sajnál, de helyette ott van a Nagy Magellán felhő, meg a Kis Magellán felhő, a tejútrendszernek a két közeli kísérő galaxisa. Tehát Ausztráliában sok minden benne van. Az, hogy a déli ég látszik onnan, másrészt egy alapvetően egy világ egyik leggazdagabb országa, a legnagyobb életszínvonalat biztosító országa. Életemnek az a periódusa, amivel ahonnan egyébként két fiúgyermekkel tértem haza, az a leggazdagabb periódus volt, és nem pénzügyi értelemben, hanem mindenféle értelemben. Ugye én Sydneyben éltem, és hát egy pár évvel azután, hogy ott voltunk a egykori feleségemmel, összeszámoltuk, hogy hány országból voltak ismerőseink, 37-ig jutottunk el. Tehát egész Dél-Kelet-Ázsia, egész Dél-Amerika, Dél-Afrika, Európából is voltak ismerőseink, tehát az egy annyira jó kulturális olvasztó tége, az Ausztrália nevű dolog, és Sydney és Melbourne a két igazán nagy város, ahol ténylegesen ez az olvasztó tégely működik. Nyilvánvalóan megvannak a problémák, nyilván amikor a szerb maffia utcai harcokat folytat a libanoni maffiával Nyugat-Sydneybe, akkor érzi az ember, hogy nem mindig sikerült az integráció olyan gyorsan,
4: és
5: olyan,
4: kicsit itthon vagyunk,
5: olyan hatékonyan, de mégis a nap végén ott azért minden alapvetően másképp működik, mint itthon, és én azt gondolom, hogy hát jobb.
4: Ez volt a Krízisek és pofonok. Megint felolvasom az összes titulusodat, jó, mielőtt elköszönünk.
5: Jó.
4: Dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, úgyis, mint Tudós Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Jövünk még vissza a láthatóság, észrevehetőség témájával, de a mostani műsorba ennyi fért bele. Búcsúzzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
1: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
8: A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
9: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
12: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
13: Ismét nőttek az ipari termelői árak. Környezetvédelmi engedély nélkül működnek a Pest megyei akkufeldolgozók. Az Egyesült Államok elkezdi átkísérni a hajókat a Hormuzi szoroson. Ma 26 fokot is mérhetünk, a szél olykor megélénkül. Szerdán majd egy lehűlés érkezik, erős széllel és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról, az irodalmi feladatban pedig szóképekről és vers részletekről kérdezték a diákokat a mai középszintű magyar érettségén, írja az Eduline. A feladatok között volt olyan is, ahol művek szereplőit kellett kitalálni, és egy Vas Alberttel kapcsolatos feladatot is kaptak a vizsgázók. Márciusban ismét nőttek az ipari termelői árak. Éves összevetésben átlagosan 1,2, februárhoz képest pedig 3,9%-os az emelkedés, jelezte a KSH. A fogyasztási cikkeket gyártóknál 1,1%-kal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártóknál nem változtak. Környezetvédelmi engedély nélkül működhetnek a Pest megyei akkufeldolgozók. Az átlátszó azt írja, az egyiknél jelenleg csak a hulladék begyűjtésére van engedély, így azt csak tovább szállítani tudja. A másik háromnak pedig nincs engedélye a feldolgozásra. A portál szerint teljes a káosz az akkufeldolgozókkal kapcsolatos engedélyezések terén, miközben ugyanis a Pest megyei kormányhivatal a Gödi telephely ügyében környezeti hatásvizsgálatot ír elő, ugyanez a hatóság más feldolgozók esetében ezt nem teszi kötelezővé. Az Egyesült Államok segít átkelni a Hormuzi szoroson az Arab-öbölben ragadt semleges hajóknak, úgy, hogy haditengerészeti kíséretet biztosít nekik, közölte Donald Trump. A Szabadság projektnek nevezett művelet ma reggel kezdődött. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy minden erőfeszítést megtesznek majd, hogy a beragadt hajókat és legénységüket átjuttassák a szoroson. Ezeken a hajókon egyébként fogytán van az élelmiszer. Trump kijelentette, hogy ha valaki akadályozni próbálja a műveletet, erővel találja szemben magát. Irán válaszul közölte, a szoros biztonsága mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni. Az iráni hadsereg főparancsnoka azzal fenyegetett, hogy ilyen esetben minden amerikai vagy bármely más külföldi fegyveres erőt megtámadnak. Vas szigor jön a törökországi nyaralóknak, tilos a strandon és a köztereken dohányozni, illetve vízipipázni sem lehet majd a kávézókban. A javaslat nem csak a hagyományos cigarettákat érinti, hanem az e-cigarettákat, a hevített dohánytermékeket is, és nem csak a turistákat, hanem a helyi lakosokat is. A kormányzó párt törvénytervezetet nyújtott be, amelynek célja, hogy 2040-re teljesen füstmentessé tegye az országot. Ekkora dohánytermékek értékesítése, gyártása, importja és akár behozatala is tilos lenne.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Ma napos kissé szeles idő lesz, 26 fokot mérünk. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkeznek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, de esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 24-29 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
6: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
14: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Beszéltünk az elmúlt hónapokban többször a kvantum számítógépekről és az ezzel kapcsolatos aggályokról, és ezt folytatjuk egy egészen friss hír alapján. Szalag címek szerint ugye végrehajtották az eddigi legnagyobb kvantum támadást. Hogy ez mit jelent, mire veszélyes, hogyan készül rá az egész blokklánc technológia gyakorlatilag, az reméljük, hogy kiderül pár perc múlva a műsorunk végére. Milyen támadást hajtottak most végre, és miért olyan figyelemre méltó ez?
14: A cikk egy kicsit megtévesztő, mert itt nem egy támadásról van szó, hanem egy demonstrációról, ahol egy bemutató keretében egy valódi kvantum számítógéppel egy titkosítás, elliptikus görbe kulcsgenerálásból született kulcsoknak a törését mutatták be élőbe, ami önmagában egy 15 bites kulcs volt. Ez a 15 bites kulcs, ez azt jelenti, hogy 2 a 15-en. Na most mondjuk a Bitcoinnál ez 2 a 256-on, tehát itt egy óriási nagy különbség van. Ez azt jelenti, hogy amit ma azzal a géppel, amit ott bemutattak, és vélhetően ez egy komoly teljesítményű gép, ezzel még messze-messze nem tudják feltörni a használatban lévő bitszámú kulcsokat. Viszont amitől ijesztő ez a történet, mert tavaly, tehát 2025. szeptemberében volt egy hasonló demonstráció, amikor az akkori legerősebb műveletet mutatták be, ahhoz képest, ugye fél év telt el, ahhoz képest több mint 500-szoros teljesítménnyel tudnak működni. Még egyszer mondom, a 15 bit és a 256 bit között nem 500-szoros a különbség, hanem sokkal több, de ezzel együtt ez ijesztő. Vannak olyanok, akik már nagyon sokat tettek le az asztalra, és megkérdőjelezhetetlen a szakmai tekintélyük, mint például Adam Beck, ő azt mondta, hogy itt még évtizedekig nem kellettől tartani. Egy biztos, hogy foglalkozni kell a témával.
6: És hogy egyre gyorsabban fejlődik, az is biztos, az is kirajzolódik ebből. Arról szólnak a hírek, hogy ezt egy nyilvános kvantum számítógépen hajtották végre. Mi az, hogy nyilvános? A nem nyilvános, az vélhetően sokkal többet tud már?
14: A nyilvános itt annyit jelent, hogy ismerjük. A nem nyilvános, azt meg ki tudja, közel mindenki azt feltételezi, hogy a nagyhatalmak, Amerika, Kína, Oroszország titokba fejleszt, és rengeteg pénzt tesz ebbe. Elképzelhető, hogy vannak nem ismert, még nagyobb teljesítményű gépek, ezt nem tudjuk.
6: Na, egy ilyen hír kapcsán folyamatosan feljönnek az aggályok, hogy elég biztonságos-e a bitcoin, meg tudja-e tartani a feltörhetetlenségét. Ebben hol járunk, illetve a bitcoin oldaláról hogyan lehet erre felkészülni?
14: Minden, ami ezzel a témával kapcsolatban van, az vitatott. Egy biztos, hogy 2021 novemberében a Taproot frissítés az élesítve lett, az után generált címek, azok már védve vannak. Annak van valamilyen szintű kvantum biztos védelme. Azért mondom, hogy valamilyen szintű, mert nem egyeznek meg a szakértők abban, hogy az elegendő-e vagy nem. A magam részéről én elfogadom, hogy a bitcoin esetében ilyen probléma nem léphet föl. A bitcoin nem egy túl bonyolult informatikai rendszer. Azt könnyű átlátni, a kódjait az nagyon sok, nagyon okos ember nagyon régóta vizsgálja, nem túl komplex a rendszer, és egyébként vannak már olyan kvantumbiztos kriptográfiai megoldások, amikkel a szakértők többsége egyetért, hogy az minden körülmények között biztos, és ezeket a bitcoin rendszerében nem túl bonyolult implementálni, ezzel sem ért mindenki egyet, de a többség így vélekedik, én is ezen az oldalon vagyok, úgyhogy attól nem kell félni, hogy a bitcoinnál a frissítések utáni címeket meg tudják támadni. Van körülbelül 1-2 millió bitcoin, ami elveszett címeken van, amihez a gazdájuk sem fér hozzá, senki nem fér hozzá.
6: Hát ezek beragadtak, nem?
14: Ezek beragadtak, elvesztették a privát kulcsukat, jelszavukat, stb. Nem fér hozzá senki, ezekhez nem lehet hozzányúlni. Hogyha lesz olyan kvantum számítógép, ami azt a titkosítást tudja törni, akkor a támadók hozzá fognak férni ahhoz a bitcoinhoz. Ugye a teljes kínálat az jelenleg körülbelül 20 millió bitcoin, ugye a jövőben lehetséges maximum mennyiség az 21 millió, ahhoz képest az 1-2 millió bitcoin az 5-10%, hogyha ezt valaki a tőzsdére borítja, akkor az azt jelenti, hogy 99,9%-kal le fog esni a bitcoin árfolyama. Hiába van az én bitcoinom biztonságban, nem fogok ennek örülni. Úgyhogy itt őrült nagy viták zajlanak és dilemmák, hogy mit lehet tenni. Milyen lehetséges megoldásokat látni most? Az egyik, hogy lezárjuk ezeket a címeket, és örökre be vannak fagyasztva, azokat nem lehet onnan kiszedni. Ezzel nagyon sokan nem értenek együtt, és konszenzusra kell jutni, mert egy demokratikus rendszer, és ezt meg kell szavazni.
6: Tehát a közösség több mint a felének meg kell ezt szavazni.
14: Így van, tehát a bányászati erő több mint a felének, de most hívjuk, hogy közösség.
6: De ez mindenkinek az érdeke? Ez olyan nagy kérdés, hogy megszavazzák-e?
14: Nagyon érdekes dolog van, mert amit mondtam, hogy 1-2 millió bitcoin van beragadt pénztárcákon, az egy dolog, de idén februári adat, hogy még 6,9 millió bitcoin nincs átmozgatva kvantumbiztos pénztárcákra. Ez azt jelenti, hogy azért nem lehet csak úgy befagyasztani ezeket. Konszenzusra kell jutni, nagyon nagy a vita, és nekem a legnagyobb aggodalmam, és ilyen vélemény meg javaslat már feljött, hogy a bányászok azok a bevételük valahány százalékát, az fizessék be egy központosított, most hívjuk bitcoin hivatalba, ahol az a központosított hivatal a befagyasztott címeket saját hatáskörbe fogja eldönteni, hogyha valaki tudja biztosan igazolni, hogy az hozzá tartozik, akkor az övét feloldják. Ezt informatikai technológiai oldalról ezt meg lehet valósítani, viszont ettől a pillanattól kezdve ez egy manipulálható rendszer lesz, manipulálható része lesz, és hogyha valakinek megvan a képessége, hogy elfogadjon egy olyan kérelmet, ami vagy valóban igazolta hitelesen, vagy nem, hogy hozzá lehet férni, akkor itt nagyon csúnya dolgokat lehet ebbe belelátni, úgyhogy ez a része még nincs megoldva, de technológiai szempontból a bitcoinnál egyébként nem olyan nagy a veszélye annak, hogy kvantumtámadással össze fogják dönteni.
6: Na most azt mondod, hogy a frissítések utáni bitcoin tárcák biztonságban vannak. De közben azt is mondjuk, hogy a kvantumszámítógépek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint azt, ahogy korábban gondoltuk volna. Hogy tudhatjuk, hogy ezek biztonságban vannak, mikor gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy mire képes a kvantumszámítógép, mire lehet még képes?
14: Ez fontos megjegyezni, hogy ezek a kvantumbiztos kriptográfiai megoldások, ezek ígéretek és nem garanciák. Abból lehet kiindulni, és nincs ennél biztosabb támasz, hogy azok, akik ehhez nagyon értenek, azoknak, ha a túlnyomó többsége vagy szinte az összes egyetért azzal, hogy az elegendő védelmet biztosít, akkor kénytelenek vagyunk elfogadni. Itt jön képbe az, hogyha ezt viszont valaki nem fogadja el, akkor nem bízik a bitcoin rendszerébe, és akkor ne is használja, és akkor ő biztonságban van attól, hogy megtámadják a bitcoin. Nem lehet semmit kijelenteni tökéletes biztonsággal.
6: Ugye ez mindig hangzatos, amikor ezt mondjuk, hogy feltörni a bitcoint, ez már nagyon sokszor elhangzott a sajtóban is, és mindig kiderült, hogy nem erről van egyelőre szó, de hogy feltörni a bitcoint, feltörni a kriptotárcákat, feltörni magát a blokkláncot, miről beszélünk itt pontosan, mit törünk fel?
14: Ilyenkor hozzájutunk egy privát kulcshoz, amihez úgy fértünk hozzá, hogy nem meglestük a papírra felírt kulcsot, nem kihekkeltük az Excel táblázatból, ahol a felhasználó elmentette, hanem megfejtettük valamilyen hozzáféréshez a kulcsot. Ezt hívjuk támadásnak, illetve feltörésnek, illetve vannak különböző támadások. Ezt hosszan lehetne sorolni, de talán a legalapabb az mondjuk egy 51%-os támadása bitcoin esetében, ami elképzelhetetlen, amikor a bányászati kapacitás tekintetében le tudjuk dominálni a hálózatot, felfoghatatlan számítási kapacitásról beszélünk, és akkor lényegében bármilyen új szabályt tudunk módosítani, az új szabály lehet az, hogy az én pénztárcámon jelenjen meg 20 millió bitcoin.
6: És akkor hogyan készülnek erre a problémára a komplex blokkláncok?
14: Hát szerencsére ugye van motiváció, mert aki ezt megoldja, az a szakmai dicsőségen túl még elég sok pénzt is érez meg, tehát ennek azért van jutalma, úgyhogy egyre több ilyen csoport születik, alapítvány van, vállalkozás épül erre, ahol valóban nagyon nagy agyak, akik értik a kvantum technológiát, értik a kriptográfiát, ennek a kettőnek az ötvözetét, nagy erővel, nagy gőzerővel dolgoznak ezeken. Az is lehet, hogy kénytelen lesz mondjuk egy komplex blokklánc a funkcionalitásából visszavenni, visszalépni, vagy lassulni emiatt. Én azt gondolom, hogy a kellően nagy motiváció és a szakmai elismertség az meg fogja hozni a gyümölcsét. Azt gondolom, hogy azok az entitások, akik először megalkotnak olyan erős kvantumszámítógépeket, amik képesek lesznek majd törni ezeket a kriptográfiai megoldásokat, azok a szereplők nem azzal fogják kezdeni, hogy a decentralizált blokkláncokat elkezdik törni, inkább egymás műholdjait és a hadseregben lévő mindenféle titkokat, meg irányítást akarnak majd megvizsgálni. Mindenképpen izgalmas és egyre égetőbb lesz ez a téma.
6: Szóval kvantum számítógépekkel való támadások, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. Köszönjük a figyelmet, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Tartsanak velünk legközelebb is, további szép napot!
1: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
15: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life, május 8-a, Akvárium Klub.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: október 27. Amszterdam megalapítása. Ez egy tipikus felnőtt húzás, hiszen szegény Amszterdamot biztos nem úgy alapították, hogy egyszer csak leszúrtak egy kapanyellet, és azt mondták, hogy itt ez a lyuk, és ami körülötte van, az legyen Amszterdam. Csak volt ott már előtte valaki. Ráadásul Amszterdam egy elég különleges város, mert a tenger szintje alatt fekszik, csak úgy, mint egész Hollandia, hiszen Amszterdam Hollandia egyik legnagyobb városa. Hollandia neve egyébként eredetileg a hollandok szerint Nederland, ami nagyjából alföldet vagy mélyföldet jelent, ezek szerint Nederlandban laknak a hollandok. Amszterdam sok egyéb mellett attól is különleges, hogy az utakat csatornák helyettesítik, és egy csomó járkának munkába, meg suliba, meg moziba, mindenféle hajókkal, de nem úgy, mint Velencében, ahol nagyon ronda, zongora fekete csónakokon lehet turistáskodni úgy, hogy egy matróznak öltözött ipse egy hosszú bottal lökögeti a csónakot, és közben betét dalokat énekel egy végoperából.
3: Megáll az eszem!
2: Szerintem itt álljunk meg egy szóra, illetve két szóra, hogy mi az a vígopera, és miért baj, ha egy csatornász óbégat. Tapasztalt zsebhallgatók, tehát a zsebtörzs tudja, hogy lelkes rajongója vagyok az operáknak, igaz? Vannak néha jobbító javaslataim, például, hogy a négy fal között operáljanak. Ez most mindegy, maradjunk a vígoperánál. Az operák rendszeresen szólnak tragédiákról, ahol a hangos bácsi egy idő után leszúrja a hangos nénit. Ilyenkor meg mindenki elkezd hangoskodni a színpadon, sőt, a zenekarba fölállnak a vonósok, és az a pacák is bevadul, akinek a vicces dobverője van, és a kondér dobja, aki mellett mindig áll egy szerencsétlen pacák, akinek két szinternyére van összesen, amit összesen kétszer üthet össze az egész előadás alatt. Szerencsére a felnőttek rájöttek, hogy az ilyen drámai programzene, mint tudjuk, nem biztosítja az operából távozók jókedvét, hiszen milyen az már, hogy kiöltözök, meg minden meg van mosva, meg minden ruhám tiszta, és elmegyünk az operába, ami arról szól, hogy mindenki zokog, meg veszekszik egymással. Na, ezért találták fel a vígoperát, ami szinte mindig arról szól, hogy egy pacák több nőnek is udvarol, ezért a nők bepipulnak és összefognak, és bezárják egy fonott ruháskosárba a pacákot, aki ruháskosárban énekel tovább.
3: Régen minden jobb volt.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Szappanopera. A szappanopera a televíziós filmsorozatok egyik altípusa. Szórakoztató fikciós műfaj, történetvezetése epizódokra oszlik, melyeket egyes televízió és rádióállomások folyamatosan beillesztenek a műsor struktúrájukba. A szó pontos fordítása az angol soap opera kifejezésnek. Az elnevezésben a szappan szó egyes korai amerikai rádiósorozatokra utal, amelyeket reklám célból nagy szappan gyártó cégek szponzoráltak, az opera szó pedig a műfaj drámai cselekményét hasonlítja a zenei operáihoz.
2: Vizsgáljuk meg ezek után, hogy miért baj az, ha egy csatornász a fülembe óbégat, miközben turista vagyok. Egyrészt ugye a nagy hajókon dolgozó embereket tengerésznek hívják. De azok az olaszok, ezeken a díszcsónakokon tuti, hogy nem tengerészek, hiszen ha látott valaki már velencei gondolát, igen, így hívják azokat a ronda csónakokat, hogy gondola. Na mindegy, szóval aki látott már ilyen csónakot, teljes biztonsággal állíthatja, hogy ezzel bizony nem lehet kimenni a tengerre, mert a tengeren nem lehet egy bottal lögdösni egy ilyen hosszú bigyót, mert a tenger mély. Hullámzik, ezért a bottal lögdöső pacák az első hullám után beesne a vízbe. Szóval ezek a matróznak öltözött olaszok nem tengerészek, mert kizárólag velencei csatornákon tudnak csónakozni, tehát maradjunk annyiba, hogy csatornászok. Attól, hogy valaki tud pisilni, még nem szökük út, oké? A probléma igazából az, hogy ezek a csatornászok kötelezőnek érzik, hogy vígoperákból énekeljenek dalocskákat, ami egyrészt azért kínos, mert a parton állók mind látják a csónakban ülőket, hogy azért fizetnek plusz pénzt, hogy a helyi taxis énekeljen nekik. Nekem személy szerint, mondhatnám úgy is, hogy szemszer, semmi bajom a csatornás szakmával, nagyon szép foglalkozás. Legalább olyan szép, mint a buszvezető, vagy az autcan, vagy a pénypénztáros, vagy főleg a rendőr. De amikor a rendőrrel találkozunk, mégsem szoktuk mondani, hogy ugyan énekelje már el, hogy megbünt egy gyorshajtásért. Pláne a pénztáros. Kártyával fizetek, pontgyűjtő kártyája van. Na, úgy érzem, hogy akkor Amsterdamról ennyi elég lesz.

0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1932. június 22-én született Amrish Puri, indiai színész. Ez eddig nem valami érdekes info, simán várhatnátok mögé, hogy mint az köztudott, de most nem jön. Mert ez a pasas csudapofa volt, és a nagyobbak ismerhetik is. Ő volt az a színész, aki az Indiana Jones 2-ben Molarámot játszotta, a Goni papot, aki Goni dolgokat csinált az emberekkel. És ez a szegény Amrish, bár több mint 300 filmben játszott, ami nagyon sok, annyira gonin tudott nézni, hogy a rendezők rászoktak, hogyha egy filmben van egy gonosz karakter, arra őt hívták. Steven Spielberg úr is, aki az Indiana Jones-t rendezte, azért talált rá, amikor egy ilyen karakterre volt szüksége. És mivel ez az Amrish mindig goni volt, hiába volt egy igazán kedves, lenyűgöző pasas, rajongók mégis féltek tőle, mert azonosították a szerepeivel. Pedig egy színésznek kevés fontosabb dolog van az életében, mint a rajongói szeretete. Minden esetre senki nem tudta úgy mondani, mint ő, hogy
3: Galima! Galima! Galima! Shakti Dev!

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: YouTube reklám.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: YouTube reklám
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A hirdetők pontosan tudják, hogy 5 másodperc alatt nem lehet bemutatni, amit el akarnak adni.
1: 2.
2: Ahogy azt is pontosan tudják, ha hosszabb, mint 5 másodperc, úgyis elkapcsolsz.
1: 3.
2: A hirdetés mindig sokkal hangosabb, mint maga a videó.
1: 4.
2: Bármit is nézel, biztos, hogy a legfontosabb résznél érkezik meg.

0: csoda! Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Úgy érzem, hogy fontos és szükséges beszélnünk arról, hogy május az a hónap, amikor a középiskolások érettségi vizsgát tesznek, aminek a régi és sokkal jobb neve, nagy figyi, értelmességi vizsga.
1: Most már ne húzza, mondja!
2: A legizgalmasabb időszak ez, ugyanis az iskola végén egy csomó tantárgyból érettségizni kell, ami azért egész különös, mert nem mindenki megy utána egyetemre, hanem elmennek dolgozni. Az érettségi vizsga olyasmi, hogy például nehéz kérdésekre kell válaszolni fizikából, történelemből, biológiából és matematikából. Ez az egész lezajlik egy hét alatt, ami iszonyúan nehéz dolog, mert fejben kell tartani az egész világot egy hétig. Hétfőn a verselemzést, kedden meg a matekot, szerdán meg már arról kérdeznek, hogy mikor keletkezett a föld, és hogy miből van. Csütörtökön meg el kell mondani angolul, hogy nem szeretett, hogy gyömbér van a levesben.
3: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki.
4: Mi leszel, ha nagy leszel?
5: Polihisztor. A polihisztor kifejezés alapvetően olyan tudóst jelöl, aki többféle tudományágat kutat, és önmaga is kiemelkedő új felfedezésekkel, felismerésekkel gazdagítja az emberiség tudományos ismereteit. Manapság azokat a sokrétű műveltséggel rendelkező embereket is polihisztornak nevezzük, akik különböző tudományos, illetve kulturális területeken rendelkeznek kiemelkedő műveltséggel. Nos tehát, amennyiben te vagy a tesód, vagy valamelyik barátod tud írni, olvasni, számolni, videójátékokkal játszani, kakaót készíteni, focizni, esetleg egy lábon állva, énekelve, csukott szemmel zuhanyozni, elengedett kézzel, nos, ez esetben szinte bizonyos, hogy az illető egyszer csak polihisztorrá válhat.

Szóval ez az értelmességi vizsga, vagy érettségi. Nehéz, és ez a hét, mindegy, ez egy nagyon nehéz hét, és egyáltalán nem ismerek olyan munkahelyet, ahol számolás közben meg kell tudni műteni egy békát, vagy verset kell elemezni, szóval, hogy egyszerre kell mindezt tudni és használni. Vagy például tényleg verset kell elemezni, vagy irodalomról kell beszélni, miközben megállapított, hogy miből van a mosópor. Ezt a dolgot azért találták ki annak idején. Ezt hallgassátok meg, hogy ne tudjon annyi fiatal egyetemre menni. Szóval ezt a nagyon bonyolult érettségit, vagy értelmességvizsgát direkt olyan nehézre csinálták, hogy csak kevesen tudják teljesíteni. Mondjuk ez jó 200 éve találták ki az akkori németek,

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Botswana az összes többi afrikai országhoz hasonlóan egy méltatlanul elhallgatott ország. És ez szerintem minimum igazságtalan, de legalábbis szemétség. Hogy ti is elhiggyétek, hogy ez a Botswana egy remek hely, mondok pár indokot arra, hogy miért is jó botswanainak lenni. Egy négyzetkilométerenként 3,7 ember él Botswanában. Ha jól sejtem, tört számokkal még nem találkoztatok matekórán, úgyhogy maradjunk abban, hogy 4 ember él négyzetkilométerenként. Ez azt jelenti, hogy Botswanában sosincs forgalmi dugó, ellenben nehéz összehozni egy foci meccset. Szokták mondani, hogy Afrika az emberiség bölcsője. Na most ezt vélhetőleg Botswanára értették. Ez a terület 400 ezer évvel ezelőtt is lakott volt, ami pici nehézséget jelent ennek megértésében, hogy a Homo sapiens csak 200 ezer éve létezik. Akkor mégis kik lakták Botswanát 400 ezer évvel ezelőtt? Kecskék! Botswana mindössze 55 éves, ami egyrészt jó, mert igen gyorsan megvan az ember a történelem érettségivel, másrészt rossz, mert a botswanai történelem tanárok elég alacsony fizetéssel tudnak csak elhelyezkedni. Van egy folyójuk, az Okavango, ami legalább olyan egzotikusan hangzik, mint az Andrei Gromyko. Egy furaság van ezzel az Okavangóval. Mégpedig, hogy a folyók első és legfontosabb tulajdonsága, hogy belefolynak egy másik vízbe. Egy folyóba, egy tóba, egy tengerbe. Hát ez az Okavango nem. Ez belefolyik a Kalahári sivatagba, és ott vége van. Elszivárog, vagy valami hasonló. Botswana nemzeti mottója az, hogy pula, ami azt jelenti, hogy eső. Érthető, hogy egy szóval összetudják foglalni, hogy mire is fókuszál Botswana minden idegszálával. Esőre, vagyis át a vízre. Mert ugye van ez az elszivárgó Okavango folyójuk, amiben nincs sok köszönet, a Kalahári sivatagban meg van úgy, hogy évekig nem esik az eső. Ha megkérdezel egy botswanait, hogy mire gondol épp, vagy mit álmodott tegnap éjszaka, valószínűleg azt fogja mondani, hogy eső.

0: Ha például azt mondanám, hogy gőzbefüggészeti tovalöködönc, tudnád, hogy ez a gőzmozdony?
1: Szükséges megemlítenünk Rotterdamot is, ami szintén egy város, szintén belefolyik a víz, mert a tenger szintje alatt van, de Rotterdamban okosabbak voltak, mint Amsterdamban, és ha már ott voltak, és ott volt az a sok víz, Rotterdam lett Európa egyik leghatalmasabb kikötője. Itt kötnek ki azok a hatalmas konténerszállítóhajók, amik olyan nagyok, hogy ha el akarunk menni az elejétől a végéig, akkor valahol félúton meg kell állnunk uzsonnázni. Rotterdam egy olyan régi város, de olyan régi, hogy itt született 1466-ban, Máz Lista pont fölfedezték egy kicsit később Amerikát, a rotterdami Erasmus. Humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író. Igen, ennyi minden volt, de nem kell arra gondolnotok, hogy ez egy notórius álláshalmozó lett volna, ez abban az időben egy foglalkozás volt. A középkorban, ha valaki egy icipicit többet mosakodott, és egy icipicit okosabb volt a többieknél, akkor egyszerre lehetett szemorvos, és költő, és cipész.
2: Megáll az eszem!
3: Úgy meg jobban menj el a munka, aki itt van, mindenki
4: mi lesz, ha nagy leszel?
5: Notórius. Ugyanez nem egy foglalkozás, de vigyázzunk, mert mindenkiből lehet notórius. Ha valaki notórius, más néven rossz hírű, akkor sokan ismerik, de borzalmas tulajdonságai gonosz tevései miatt, ami nem is akar változtatni. A notórius személy élvezi, hogy mindenki tudja a nevét, de igazából nem szeretik az emberek, mert mindig csak a baj van vele. Ráadásul, amennyiben később mégis változtatni szeretne, ezt a jelzőt sosem tudja majd levakarni magáról. Ne akarj!

0: Abban a korban bizonyára sok Erasmus lehetett, mert fontos mindig megjegyezni, hogy ő a rotterdami. Magyarul számomra teljesen érthetetlen módon úgy fordították a nevét, nagy figyi, hogy Rézmán. Ja, Batman, Superman, meg Auchan, meg Penny. Hát mind csodálkozunk.
1: Viccelünk, apuka, viccelünk.
0: A rotterdami Erasmus Rézmán úr leghíresebb művének a címe A balgaság dicsérete. Ebben lecikizte a képmutató felnőtteket, akik olyan dolgokra voltak büszkék, ami nem is az ő érdemük. Egy kicsit ez olyasmi, mint amikor ma az olaszok úgy csinálnak, mintha ők lennének a régi rómaiak. A középkorban, amikor ő élt, és a mai korunkban, az a nagyon hasonló, hogyha valaki okosabb, akkor nem szabad nyilvánosan igazat mondani, mert azért nagyon megutálják az embert. A dolog azért annyit fejlődött, hogy régen annyira megutálták, hogy mágiára küldték, ma meg csak melegebb éghajlatra.
1: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Melegebb éghajlatra küld. A felnőttek szokták egymást ide-oda-amoda küldeni. Például a bánatba, a búzsba, a fenébe, a fészkes fenébe, a pitlibe, a túróba, na meg a francba. Amúgy meg tök úgy hangzik ez, mint egy káromkodás, vagyis a meglepetéssel vegyes düh kifejezése. Nem véletlenül van ilyen magas indulati töltése. De hová küldjük azt, akit elküldünk a francba? Hol a francban van az a bizonyos franc? Merre kell keresni a térképen? A válasz nagyon egyszerű. Franciaországban. A franc ugyanis egy fekélyes betegség neve volt, amit először a 15. században, vagyis nagyon régen az egyik francia király seregében azonosítottak. Ezért a világon mindenütt francia betegség néven kezdték először emlegetni. A magyarban a francia szó akkoriban még magát az országot jelentette, amelynek melléknévi alakja volt a franc, tehát ezt az izét franckornak mondták. Hogy honnan jön az, hogy Franciaország melegebb éghajlat, azt nem tudjuk, mert majdnem egész Franciaországban olyan az idő, mint nálunk. Ezek szerint a felnőttek azt sem tudják, hogy hová küldözgetik egymást. De az biztos, hogy a francban melegebb van, mint itt. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Na, jönnek inflációs mutatók itthonról, az Egyesült Államokból munkaerőpiaci riport, termelékenységi adatok, munkaerőköltség adatok, úgyhogy sok minden az USA-ból, de hát az inflációra figyeljünk oda, ami itthonról jön.
6: Így van, hát nekünk ugye ez a legfontosabb adat, ez pénteken érkezik, és ugye arra számíthatunk, hogy a előző két hónap nagyon alacsony inflációs adatai után ugye a hazai infláció az emelkedik, tehát hogy meghaladja szerintünk a 2%-ot, a piac is hasonlót vár, tehát igazából azt, hogy...
7: Ez mi miatt lesz, Gergő? Már benne van a hormuzi purparlé?
6: Nem igazán. Uh-huh. Ugye, tehát valamennyire egy kicsit had, de ugye alapvetően azért az, hogy a védett tár itt a ezzel kapcsolatos gyors emelkedést azt ugye gátolja. Igazából arról beszélhetünk, hogy ez egy bázis hatás, ugye tavaly ilyenkor léptek hatályba ezek az ilyen ára és sapkás intézkedések, vagy azoknak legalábbis egy része, és ez akkor ugye a havi inflációt nagyon alacsonnyá tette, ehhez képest egy kicsit magasabb normális érték érkezik, és emiatt várjuk azt, hogy fölmegy az infláció 2,1%-ra leginkább.
7: De egy felfelé mutató kockázat benne van ebben, hiszen az egész világ attól rettek, hogy ez elhúzódik, ez az USA-iráni konfliktus, és akkor az olajárak az hazavágják a növekedést a világgazdaságban.
6: Igazából ez a kérdés. Tehát, hogy ez az adat, ez még talán annyira nem lesz érdekes. Ugye alapvetően az előttünk álló pár hónap lesz, ami kulcsfontosságú, ugye ez zárva van a szoros, most egy kis ilyen, hogy is hívják, túlzással azt is mondhatjuk, hogy így megy a szakadék széle fele az olaj, vagy, tehát így vágtat a szakadék széle fele az olajpiac, mert ugye az, hogyha zárva marad, akkor ez az eddigi áremelkedés az kevés lesz ahhoz, hogy az egyensúly biztosítsa, akkor további emelkedés lesz. Tehát igazából az a kérdés, hogy lesz-e belátható időn belül megegyezés, és akkor a hazai infláció az viszonylag alacsony maradhat, uh-huh. Vagy pedig az történik, hogy sokáig zárva marad a szoros, és akkor tartósan magas olajárakat láthatunk. Ez azért probléma, mert ugye ez a védett ár, ez a hazai hatásokat egy darabig tudja csillapítani, de ugye amikor nagyon magassá válik az ár, akkor ugye ez az intézkedés nem lesz tartható. Tehát ilyen szempontból azért ez nem lineárisak a hatások.
7: De mit lép egy ilyen helyzetben? A jegybank nyilván kivár, mindenki kivárna a helyükbe, és ugye az előző kamat döntőülésen is ugye kivártak. Ha most szépen lassan elindul az infláció felfelé, plusz még felfelé mutató kockázatok is vannak, akkor nem biztos, hogy hozzá kell nyúlni a kamatokhoz, bár vártunk ilyesmit a jegybanktól.
6: Hát ugye itt nagyon sok minden volt az elmúlt két hónapban, tehát volt olyan, hogy ilyen 125 bázispontnyi emelés volt beárazva a piacba, meg ugye most már azért az van, hogy az év végéig várhatóan nem nagyon változik a kamat, és utána kezd érdekessé válni a történet. De nyilván a jegybank ebben a helyzetben vár, hiszen ugye a legfontosabb, hogy azért a infláció sokkal jobban alakult, mint eddig gondolták, ugye erősebb forint az lényegében az évei átározásokat nagyon lecsökkentette. ahhoz képest, ugye a választások után, meg előtte, tehát hogy még sokat erősödött a forint, tehát hogy ez azért egy nagyon komoly fegyelmező eszköz, és a sok egy jelentős részét az képes megfogni, tehát egyébként azt gondoljuk, hogy jó esetben simán lehet, hogy az idei infláció az átlagosan ilyen 3% körül, vagy az alatt is lehet.
7: Azt most aláírnám, viszont, ha így lenne.
6: Ja, persze, mi is, de ugye, hogyha marad zárva a szoros, akkor ennél lényegesen magasabb, tehát mondjuk ilyen 4-5%-os infláció.
5: Aha, tehát ekkora, tehát ilyen 2-3% kot jelent ez az egész?
7: Igen.
6: Hát ugye azt kell látni, hogy ha nincs közel-keleti olaj, pontosabban az, ha zárva marad a szoros, akkor azért itt az eddigi rugalmasságok alapján 150-200 dolláros olajár is kialakulhat. Úgyhogy ebben van óriási bizonytalanság, azért a nagy jegybankok is kivárnak, és ugye az MNB is kivár, ugye, tehát hogyha egyébként nincs további olajások, vagy sőt elindul egy normalizálódás, akkor itt lehetne bőven várni a kamaton, és igazából ezektől a dolgoktól függ a kilátás, tehát most ha így előre tekintünk, előre gondolkozunk, akkor az egyik, tehát a rövid távú kérdés az alapvetően az iráni helyzet, a középtávú pedig az, hogy mi történik a hazai gazdaságpolitikában, hogyha az EU-s pénzekkel kapcsolatban sikerül eredményeket elérni, és haza tudja hozni a magyar kormány valóban az EU-s forrásokat, illetve ősszel egy olyan költségvetést látunk, ami megerősíti azt a kommunikációt, hogy itt 2030-ra a magyar kormány teljesítené a Maastricht kritériumokat, akkor szerintem itt nagyon sok kamatvágások egy sor, mondjuk, ha nem is idén, de ugye nyilván
7: szükség is van rá, mert az adósságszolgálat terhei azért gusba kötik az új kormányt, valamit kell majd ezzel is kezdenie. No, menjünk át a tengeren túlra, ott ugye jegybankelnök váltás van, és kicsit pikáns, hogy ugye lesz új jegybankelnök valószínűleg Kevin Warsh személyében, de hogy Jerome is marad. Jerome Powell marad a monetáris tanács tagja. Hát az így szép lesz.
6: Hát ugye ez azért érdekes, mert így a szűkebb kormányzó tanácsban sem lesz többsége a Donald Trump embereinek. Egyébként Warsh szeretne áttérni egy új, tehát hogy a Fed által targetált inflációt is megváltoztatná, tehát eddig ugye ezt a core PCE-t nézték, és hogy akkor a trimmelt PCE nézték, ami hát jelenleg lényegesen alacsonyabb, nyilván nem véletlen a választás, de hogy igazából az tehát hogy tehát hogy azzal, hogy Powell marad, ez igazából ez azt jelenti, hogy az új Donald Trump-féle csapatnak nincs többsége, így egyelőre nem látszik az, hogy csökkennének érdemben a kamatok az USA-ban, vagy hát kevésbé egyértelmű.
7: De hát ezért nyomta állandóan a rizsát Donald Trump a Jerome Powell ellen, hogy nem nyúl a kamatokhoz, pedig már szerinte nagyon kéne. Most lesz új jegybankelnök, és ő sem tud akkor érdemben változtatni. Ezt mondjuk egyébként piaci folyamatok is indokolnák? Miért ne indokolnák a Fed, az monetáris tanácsa azért piaci adatokat néz, és nem politikai vágyálmokat vált valóra?
6: Hát ugye azért a világ legtöbb országában ez így van, tehát hogy persze, és vagy így mondom, egy ideje így van, és aztán hát meglátjuk, hogy meddig lesz így, mert nyilván ez az emelkedő adósság sztori, ez azért, hogy is mondjam így, a független jegybankok szerepét azt egy politikai oldalról ingatagabbá teheti. De ugye a Donald Trump nem szokta könnyen elengedni a dolgokat, bár most van nagyobb gondja is, ezt azért elmondhatom.
7: Igen, már beszéltünk is róla a hormuzi szoros kapcsán.
5: Nem, a nagy gondja az Epstein, aztán az összes többi az csak utána jön, de ez nyilván viszi tovább magával ilyen dominószerűen a dolgokat. Igen.
7: Na, de mit mutatnak ezek az adatok Fed monetáris tanács részéről? Jön munkaerőpiaci adat, ezt azért abszolváljuk még a búcsú pillanatban.
6: Így van, hát ugye ez az a hét, amikor dőlnek a piacra az amerikai munkaerőpiaci adatok, tehát ez a kezdünk ezzel a szokásos, tehát üres álláshelyet száma, önkéntes állás elhagyók száma, akkor az ADP report, akkor utána ugye jön a munkaerőpiaci report, meg jön ugye a termelékenységi, meg a munkaerőköltség szám. És egy kicsit messziről ránézünk az amerikai munkaerőpiacra, akkor igazából azt látjuk, hogy nyilván sokat hűlt, de nincs drámai romlás, tehát továbbra is az van, hogyha kisebb mértékben is, de folyamatosan bővül az álláshelyek száma. A bérdinamika az továbbra is viszonylag magas, tehát itt arról beszélünk, hogy ilyen 4% körüli érték, 3,5-4% körüli, így 4% körüli értékeket látunk, ami azért a historikus összevetésben egyértelműen magas. Ugye a termelékenység azért bővül jellemzően, ugye ez ebben azért az AI-nak van szerepe, és hogy valójában monetáris politikai szempontból ugye az az érdekes, hogy látunk-e esetleg egy gyors romlást, ami növelheti a kamatcsökkentés melletti tábort, vagy pedig elkezd ismét szűkülni az amerikai munkaerőpiac, az meg nyilván azt jelenti, uh-huh. hogy akkor itt nem nagyon lehet csökkenteni. Erős a Fedben a megosztottság, ugye azért a 21-22-es időszak rossz emlékei, azok még elevenen élnek, ott is ugye azért alapvetően egy nyersanyagár sokkot láttunk, amire későn reagáltak a nagy jegybankok, mert abban bíztak, hogy ugye ezek a kínálati sokkok, ezek nem okoznak tartós és jelentős inflációs emelkedést. Más a környezet, ezt tudjuk, mert most nincs Covid utáni túlfűtöttség, nincs, tehát ugye nem a világ legnagyobb élelmiszer exportőrei kezdtek el háborúzni egymással, de összességében azért ebben a helyzetben minden jegybank óvatos, senki sem rohan neki a kamatok gyors csökkentését.
7: Oké, nagyon köszönjük, szép napot!
5: Jó munkát nektek!
6: Nektek is, meg a hallgatóknak is, sziasztok!
7: Szia! Az elmúlt percekben Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével váltottunk néhány szót.
4: Mert hát nagyon éhes.
0: Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little GV-ville közös koncertje május 8-án egyes téren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little GV-ville and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Vizsgálat indult a MediaWorks adatlopási ügye miatt. Júliustól áremelések várhatóak a bankoknál és a mobil cégeknél is. Merénylettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin védelmét. Koranyárias idő lesz, 26 fokot mérünk, a szél is olykor megélénkül, holnap is hasonlóra számíthatunk, de szerdán lehűlés érkezik erős széllel és csapadékkal. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartóoszlopa, mondta a leendő kormányfő a Magyar Tudományos Akadémia székházában az akadémia ünnepi 200. közgyűlésén. Magyar Péter kiemelte, közösen kell dolgoznunk azért, hogy egy szabad, megbecsült tudományos szférában megéri a tudományos utánpótlásunknak itthon kamatoztatni a tehetségét. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít a MediaWorks adatlopási ügye miatt. Egy hacker csoport majdnem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg a cég rendszeréből, és tett közzé a dark webben. A nyilvánosságra hozott fájlok között vannak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Júliustól áremelések várhatóak a bankoknál és a mobil cégeknél is, írja az énpénzem.hu. A társaságok a szabályok szerint minden évben az infláció mértékével emelhetik a díjaikat, tavaly azonban a most távozó kormány elérte, hogy a hitelintézetek önként lemondjanak erről a lehetőségről. A bankok 3,7, illetve 4,4% között emelnek majd. A távközlési cégek közül egyelőre csak egy jelentett be változást, náluk is 4,4%-kal nőnek az árak. A fővárosban és környékén az eladó ingatlanok több mint 40%-át 100 millió forint felett hirdetik. A kínálati ár egyértelműen feljebb tolódott, amit a kereslet nem követett ugyanilyen tempóban, derül ki a zenga.hu adataiból. A fővárosban vásárlók mindössze negyede keres ingatlant 100 millió forint feletti kategóriában. A lakosság tiltakozása nyomán elköltözik az akkumulátorraktár az érdi ipari parkból. A telephely tulajdonosa szerint a jövőben nem is lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység a logisztikai parkban, írja a Portfolio. A költözés pontos időpontját és a raktár új helyszínét még nem közölték. Az Akkus cég ügyvezető igazgatója azt mondta, tevékenységüket mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit. Megerősítették Vlagyimir Putyin védelmét. Az orosz szövetségi védelmi szolgálat szerint nőtt a veszélye annak, hogy merényletet követnek el ellene, írja a Financial Times. A lap informátorai szerint az orosz elnök sok időt tölt föld alatti bunkerekben, ahonnan a háborút irányítja, és egyre inkább elszakad a polgári ügyektől. Az elnök személyzetének tagjai, ideértve a szakácsokat, fotósokat és testőröket nem utazhatnak tömegközlekedéssel, és nem használhatnak mobiltelefont az elnök közelében, az otthonukba pedig megfigyelő rendszereket telepítettek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Ma napos, kissé szeles idő lesz, 26 fokot mérünk. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkeznek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, de esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 24-29 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
13: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
12: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
14: Sziasztok, sziasztok! Így van, 4 óra múlt néhány perccel, pont időben vagyunk ahhoz, hogy nagyon optimisták legyünk. 6 perccel mondjuk, tehát magunk mögött vagyunk, de a dátum az továbbra is stimmel, az 2026. 5. hó 4-e, tehát az első májusi adásunknak nézünk elébe, és hát az időjárás az meg mondjuk mi elébbink néz, mert hogy szerintem most ez egy ilyen simán ilyen június végi időjárásnak megfelelően.
15: Igen, reggel ti már rövid gatya?
16: Én ma reggel igen.
14: Igen.
15: Én engem biztattak rá, de ellenálltam. Úgy voltam vele, hogy ez még nem.
14: Én jöttem még be, nem. És teljesen ez a nyári vibe, strand, stb. Jó, reggel egy kicsit még hűvi van, de hát ami nagyon durva, az az eső teljes hiánya. Tehát, hogy körülbelül, ha körülnézel az erdőben, akkor körülbelül olyan, mint hogyha augusztusban járnál az erdőben, meg a mezőkön, meg ilyen helyeken. Tehát ez nem pont az, ami nagyon nagy optimizmussal tudja elárasztani az ember szívét, lelkét, de hát majd lesz egy kis eső.
15: Mind a két témáról fogunk ma beszélni.
14: Hát igen, ezek olyan témák, amik egyébként már egyre nehezebben lesznek elkerülhetőek, és most már szerencsére az látszik, hogy egyre több ember a vezetői körökből is kezdi ezt komolyan venni, mert komolyan kell venni. De mielőtt előre szaladnánk, azért azt említsük meg, ami nem kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amiket hoztunk, de nehogy elfelejtsem, hogy képzeljétek el, hogy pénteken, reméljük, hogy minden rendben lesz, addig pénteken lesz 100 esztendős Sir David Attenborough.
15: Komolyan!
14: Igen, úgyhogy nem mondjunk még ilyet neki, ne jinxeljük el, nem kívánom még semmit, de azért az egy nagyon komoly dolog, úgyhogy úgy tudom, hogy itt a kávéban is fogunk egy picit majd foglalkozni vele, Robi is.
15: Bejön?
14: Nem csak elküldte a szignálját az öreg, de most nem tud bejönni. Mondta, hogy nagyon továbbra is ez a kedvenc műsora, de most emiatt most viszonylag elfoglalt. Szóval tényleg elképesztő, és pont megnéztem egy ilyen anyagot, ami az ő karrierjével foglalkozott, és nem tudom, azt tudtátok, hogy miatta sárga a teniszlabda, képzeljétek el.
15: Micsoda!
16: Valami rémlik,
15: Ne viccelj már, ez most csak eljátszott.
16: Tényleg rémlik, és két nagyon érdekes hírrel. Egy, a másik, hogy honnan jött a jelzőlámpa, vagy a fociban a sárga lap.
15: Igen.
16: És ezt két egy cikkben olvastam.
14: Na, én az volt, hogy ugye ő volt az akkor induló BBC 2-nek az igazgatója, tehát őt bízták meg, hogy ő legyen vagy a főszerkesztője, és akkor... 60-as évek derekán járunk, és ugye akkor kezdtek el bejönni a színes tévék.
15: És nem látszott
14: rendesen
15: a laszta. És
14: rájött, hogy fehér tényleg volt a laszti, és hogy hát Attenborough jött rá, hogy hát a fehér laszti a színes képernyő nem fog már úgy kijönni, és ő ezért javasolt, hogy legyen egy rikító sárga a teniszlabda, hogy jól lássák a színes tévé nézők is. Úgyhogy innovátor. Még ilyen téren is innovátor.
16: És akkor
14: az öreg.
16: Ez ugyan sportnál a sárga lap honnan jött?
14: Ez is
16: sárga piros lap.
15: Miért, de előtte mi volt?
16: Nem volt semmi. Nem volt regula. Puskáséknak nem volt ilyen.
15: Tehát annyi volt, hogy figyelmeztetem, megkiállítom. Hát tehát tudom. Ez a két szint nem, vajon meg volt?
16: Nem tudom, de ha sárga...
14: Megfejelem, az volt.
16: A sárga lap az... Tehát kiküldték, az lehet, igen.
15: Fiatalember gondolja
16: végig. Dél-amerikai bíró ment valami meccsre, és folyamatosan idegesített, hogy nem tud regulázni, és nagy dugó volt egy ilyen hosszú sugárúton. És ahogy váltottak a lámpák a zöldről, először sárgára, aztán pirosra.
14: Ne.
16: És beadta, és két éven belül is fogadták.
15: Atya, azért ők korunk...
14: Zöld lap miért nincs?
15: Hát az az innovátorai.
16: Tehát az, amikor megyünk, akkor játék folyik.
15: Így. Hát teljesen egyértelmű.
14: Én akkor azt csinálom, hogy bejönnek a pályán.
16: Tökéletes.
15: Én azt hittem, hogy egy idős a sporttal. Azt hittem, hogy már itt a 19. század évek,
16: de megnézhetem.
14: De les sem volt, az is viszonylag új, nem? Tehát azt is...
16: Gondolom, hogy nem volt les az elején.
14: Hát ezért volt minden, sokkal egyszerűbb volt.
15: Annyira hidegebb volt a föld, más színű volt
16: annyira,
15: a teniszlabda.
16: Hogy még cserejátékosok se voltak, viszont nagyon régen.
14: Ó, tehát akkor végig kellett...
16: Ha letapostál valakit, akkor ki lehetett gyakni az ellenfélnek a felét.
14: Kicsit gladiátorosabb volt akkor a dolog.
15: De vannak olyan klubok, akik még mindig úgy játszanak, mintha ez lenne a szabály, és bíznak benne, hogy elfogynak az ellenfél játékosai a második fél időre.
14: A jók, a jók. Na de nem sporttörténetről fogunk beszélgetni, hanem a jövőt próbáljuk kifürkészni, és elmeséljük egyébként a kedves hallgatóknak, hogy mit fejlesztettünk egyébként az általad csokorba gyűjtött hírek tekintetében is?
15: Tekintsenek be, de hallgassanak be a kulisszák mögé. Azt történt, hogy Márkkal és Marvinnal komoly-komoly órákat pattintunk abba két hétről.
16: Heteket. Főleg én
15: Igen, főleg a Marvin, de hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy mi heteket készülünk a két hetente jelentkező híres adásunkra.
14: Hát előre is készülünk.
15: Fura idő állapotban vagyunk, de ezt majd elemezzük legközelebb. Minden esetre úgy gondoltuk, hogy ha már annyit okoskodunk itt generatív mesterséges intelligenciákról, akkor nekem egy nagyon-nagyon kedves kollégám, barátom Igmándi Áron segítségével építünk egy olyan rendszerkét, ami velünk együtt kigyűjti a kedvenc hírforrásainkról a híreket, utána csokorba rendezi azokat, és végül egy előadásmenetet összeállít nekünk, ami egy komoly munka, kellett hozzá egy platform, kell hozzá külön egy AI szoftver, ami egyesével elemezgeti a híreket, végignézte a korábbi évek adását, végighallgatta a korábbi évek adásait, illetve végignézte az adásmeneteket, hogy általában mikkel foglalkozunk.
14: Vicces, hogy a nyelvezetünket is megpróbálta leklónozni.
15: Megpróbál, és minden péntek reggel küld nekünk egy levelet arról, hogyha most lenne az adás, milyen blokkokat állítana össze. Ami szórakoztató volt egyébként, hogy az első péntek az hamarabb jött, mint hogy lett volna elég ideje szemlézni, ezért olyan gyönyörű híreket halucinált, hogy mind a hárman elhittük, csak amikor rákattintottunk a Reuters-es linkekre, akkor ott nem volt semmi, és rákeresve a témákra semmi.
14: Linket is behalucinált?
15: Persze, hogyne. Nem fogja azt mondani, hogy nincs elég híre, mert tudod, szervilis gyakornok. Nem mondom, hogy főnök, elnézést, nem tudom ezt a feladatot megcsinálni. Nem, csinálok a valamit.
16: Igen, az AI előrefele menekül.
14: Legyen ott bármi, legyen, ha nincs ott semmi, akkor is.
16: Ha rosszul megy, mutasd, hogy jól megy.
14: Igen.
16: Szegénykémnek néha ez van.
15: Minden esetre nekünk ad egy jó struktúrát, meg alapot a műsorhoz, amit aztán mi széjjel cincálunk, de nem kell egy üres dokfájllal kezdeni a műsort.
14: Igen, tehát ellenőrizzük a validságát és a tények hátterét, meg minden linkre is rákattintunk, de nehogy értem, azt gondolja, hogy mi ugye ezeket a portálokat ugye megkerülve foglalkozunk ezzel, tehát ez is nagyon fontos, hogy ez egy tök jó kiindulási alap, de attól még ugye, hogy megtesszük a
16: látogatást. Mikor a kereskedelmi forgalom, amikor hozzuk a rádiókat, egy fél évet hagyunk azért.
15: Nagy a szerkesztő a világ végén. Most, hogy egyébként a pont mai hír a kizárták az AI színészeket az Oscarról, meg szóval most Kínában jött egy olyan jogszabály, hogy nem lehet AI bevezetésre hivatkozva kirúgni valakit, tehát itt azért mindenki keresi a helyét ebben a szép új világban, és hát nekünk is nagyon jó dolgunk van, hiszen dolgozik ez a szoftver, de egyébként ugyanúgy szemlézzük a híreket, tehát utána felül kell vizsgálnunk, hogy vajon kihagyott-e valami olyat, amit mi beszerkesztettünk volna, de megint csak olyan, mintha kiegészültünk volna egy kis aranyos kis haverkával.
14: Igen, hát egy gyakornokkal, aki tényleg elvégzi azt a munkát, hogy azt, na, ide pakolok egy pár hírt, ami érdekes lehet, amire egyébként valóban, ha lenne gyakornokunk, akkor pontosan erre a szerepre kérnénk őt föl.
15: És így, ahogy Márk mondta, magukat a híreket nekünk kell elolvasnunk, ott még nem tartunk, tehát egyelőre a publikációknak az RSS feedjeit, vagyis a cikkek rövid összefoglalóit, meg címeit szemlézi, ki milyen hosszan teszi be ebbe a cikkeinek a tartalmát, és az alapján ítéli meg, hogy ez vajon érdekelni fog-e minket, avagy sem.
14: Meg imádom, hogy az is benne van, mint paraméter, hogy a marketing és tech bullshit-et azt hámozza le róla, tehát ezért tök jó, tehát hogy ezt úgy viszonylag jól csinálja. Hozzá
16: gyakorlatilag, is. Gyakorlatilag a rovatokba be fogja tenni, már ő se hiszi el, hogy ebből lesz valami.
15: A blokkokat szépen összeállítja, és szerintem még nálad is szkeptikusabb, Marvin. Szóval
16: hála a jó égnek.
15: Szóval nagyon jó úton van. Igen. És hozott is nekünk már a izgi témákat.
14: Mondjuk el a négy blokkot, hogy mi lesz, és
15: rendben.
14: Akkor...
15: Lesz szó klímáról és innovációról. Kifejezetten úgy raktuk össze, ő összerakta egy sorrendben, mi meg jól átrendeztük, hogy két rossz hír, és aztán egy csomó jó. Azért, hogy megmaradjon az optimizmusunk. Fogunk beszélni közlekedésről, amiről mindig szoktunk, de elektromos autózási piacon kifejezetten biztató hírekkel tudunk szolgálni. Utána lesz egy AI hype és a valóság.
14: Szoftveragy versus emberek, ezt az alcímet adta neki.
15: Olyan jó. A tech elit görcsösen akar lenyomni a torkunkat. Tehát benne van, annyira luddita ez a szoftver, hogy valaki nehogy szóljon neki, hogy egyébként ő
14: róla,
15: is az.
14: Róla van szó. Igen, és ezen röhögtem, hogyha tudná, hogy na ez a sok hülye AI dolog, és akkor...
15: És lesznek kütyükéink is.
14: Hát nyilván majd meglátjuk, mi az, ami belefér, mert általában mindig több anyagunk van, mint ami bele szokott férni. Úgyhogy most nem is vesztegetnénk az időt, hanem gurítsunk el egy zenét, és akkor vagy
16: gurítsunk el, igen.
14: Jó, tehát akkor jöjjön egy kis pendulum is.
15: Jó, egy kis Hybrid Minds.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Hát ezzel a hírrel nem lesz annyira könnyű az optimizmust fenntartani, mert egy olyan dologról lesz, amiről
2: majd én.
1: Majd te hozod az optimizmust, mert hogy arról szól...
2: De Marvin elmondja jókedvűen.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy Európa melegszik a leggyorsabban, és ez nagyon gáz. Írja az AI.
2: Az AI így fogalmazott. A Kubit mondjuk azt, hogy egyel, hogy is mondjam, szavatosabban fogalmazta meg, hogy döbbenetes forróság tombolt tavaly az északi sarkkörön, ami az egyre súlyosbodó klímaváltozás
1: jelent. Északi sarkörön merült, tehát azért az brutális.
2: Szerintem úgy örültek neki, úgy voltak fel, hogy miért kell mindig elutazni, nyaralni, a ide jöhetne a nyár, mennyivel praktikusabb lenne.
3: Ja. És hát azt mondják... Mikor volt utoljára ott ilyen meleg? Ezt odaírták, mert...
2: Én még önmagában azt mondják, hogy amióta mérünk hőmérsékletet, azóta ez volt a harmadik legmelegebb év. És ez a 30 Celsius fokot meghaladó hőmérséklet az északi sarkörön, ez nem nagyon tudom, hogy van rá precedens.
1: Szerintem nem volt még ilyen. És ugye az a durva, hogy ez az időjárási szélsőségekkel jár együtt, mert hogy közben, meg tegnap előtt éjjel annyira hideg volt, hogy az a meg a 80 éves, hogy mindenkori hideg rekord dőlt meg Magyarországon.
2: Tényleg?
1: Igen,
2: tehát az éjszakai... A kertben fagytak el alma, tehát az almafákon nem néznek ki.
1: Hát ilyen
2: túl
1: volt, ahol ilyen mínusz 6-7 fokok volt. Tehát két éjszakát. Tehát ez a teljes extremitás, ami zajlik, ez jellemzi ezt az egészet, és ami nagyon durva, ugye, amivel rendszeresen foglalkozunk itt a műsorban, és én most látom több ilyen kommentben, hogy ez a nem, nincsen idő, tehát ezt is mi idézzük elő. Tehát mi, ugye a csúnya nénik és bácsik valószínűleg ezek Kanadából kezelgetik az időjárást, és ennek sajnos megágyaznak olyan személyek, akik konkrétan egyetemi oktatók, egy egyetemi oktató adott ki egy videót a YouTube-on, amiben arról beszél, hogy lám, most, hogy zajlik a háború Iránban, és az amerikai radartornyokat azokat lebombázták, most hirtelenjében esik az eső Iránban, és akkor ez ugye ez mit jelent? És ez az illető, érted, egy egyetemi tanár, és ezt megosztogatják emberek.
2: Már bocsánat, miközben mindannyian tudjuk, hogy az elképesztően gólgazdag Paris Saint-Germain, Bayern München ennek az egésznek az oka. Hiszen tudjuk, hogy a BL elődöntők és az iráni csapadék mennyiség hogyan korrelál.
1: Jó, hát erre már nem tért ki, de majd még
2: végig kellett volna olvasnod a cikkét.
1: Szóval tényleg, és azt látom, hogy számtalan ilyen komment van, hogy igen, a tudjuk kik, tehát ez a kedvencem, a tudjuk kik csinálják, a tudjuk kik,
3: persze.
1: És hogy azért van én időjárás.
3: De nem mondjuk soki.
1: Nem, de tudjuk,
2: de tudjuk.
1: Kik.
2: Na,
1: de tudjuk kik.
3: És szóval... összenézzünk.
2: Igen, így. De még az interneten is.
3: Ilyet is csinálják, hogy...
1: Igen, biztos van erre valami belső jel. Szóval sokkal, tehát hogy ez döbbent meg egy tehát inkább elhisszük azt a gondolatot, hogy valahol nénik bácsiknak van egy irányító eszköz, amivel ezt az elképesztő gigantikus rendszer tudják irányítani.
3: Be tudod bizonyítani az ellenkezőjét?
1: Nem, igaz, hogy nem tudom bebizonyítani az ellenkezőjét.
3: Nem azért esik az ott a irányban?
1: Ezt egyébként én ezt írtam kommentben, nyilván ma már bármit is az ellenkezőt is el tudom hinni, de azért az egyik az egy spekuláció, a másik meg egy olyan dolog, amit 70 éve több száz vagy több ezer kutató prognosztizál. Tehát, hogy ez fog történni, gyerekek, most ez történt. Először az volt, hogy nem, nincsen semmi baj, régen is volt meleg.
3: Akkor hozták létre ezt a gépet.
1: Akkor igen.
3: Tehát ők tudták, hogy ez lesz.
1: Persze.
3: Azon dolgoznak.
1: Már dolgoznak. Ez volt a trailer, behájpolták.
2: Ugyanabban a laborban készítették ezt a gépet, ahol egyébként színezték a teniszlabdákat. Tehát, hogy úgy volt. Ez a BBC-nek a pincéjében volt.
1: Igen, meg ahol van az a nagy stúdió, ahol a holdra szállást is fölvették.
2: Ez praktikus. Ezek a vállalati szinergiák.
3: Az ugyanaz, ahol Jim Carrey kiukasztotta a világoldalát.
1: Azaz, igen.
2: Ahol a Truman Show című dokumentumfilmet forgatták.
1: Jó, igen. Igen.
2: És egyébként a jelentés, amit a Kubit idéz, azért részletekbe menően tárgyalja, hogy mi minden is történt itt ebben a csodálatos 2025-ös esztendőben. Tehát amellett, hogy a hó és jégtakarók valami döbbenetes mértékben csökkentek. Itt vannak számok, de aztán a Marvin megkérdezi, hogy az mennyi, és nem fogunk tudni válaszolni, de nagyon nagy számoknak tűnnek.
3: Most megnéztem egy pár dolgot, és tényleg ez ilyen zanza, és eléggé cudarul néz ki.
2: Erdő és bozott tüzek rekordnagyságú területen több mint 1 millió hektáron, miközben a tavalyi év az egyik legszárazabb volt 92 óta, illetve 2025 májusában, szóval tavaly ilyenkor Európa területének a felét sújtotta a száj, miközben a folyók 70%-ánál az éves vízhozam elmaradt az átlagtól.
1: Hát most Bajánál egy méteres a Duna.
2: Egy?
1: Hoppá. Egy. Igen, igen.
2: Aki vallást szeretne alapítani, annak most kell ott mennie sétálgatni.
1: Igen, igen, igen. Szóval, hogy igen, ezt nem tudom egyébként, hogy ennek mi az oka, nyilván a tudjukik, hogy Európát sújtja ez ilyen szinten, tehát, hogy nyilván mindenkit sújt, de hogy itt Európában valahogy nagyon durván csapódik le.
3: Választások miatt lesz.
1: Igen, az lesz szerintem a hátterében.
2: Egyébként az a különbség, tehát a hótakaró területe, a 31%-kal marad az átlag alatt, tehát az átlagos a hótakaró területnek a 70%-a volt hó alatt tavaly, és azt írják, hogy ez 1,32 millió négyzetkilométeres különbség, tehát ez a bizonyos 30%, ez ennyi, ami Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Svájc együttes területe.
1: És ugye ez azért para, nem csak az, hogy olvad a cucc, hanem ugye a jégnek sokkal nagyobb a tükröződési képessége, ugye a fehér felület miatt, ugye visszatükröz egy csomó napfényt, tehát nem melegszik úgy. Ahol elolvad a jég, ugye ott sokkal jobban melegszik is a terület, tehát ugye ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat.
2: És ezzel párhuzamosan egyébként múlt héten a másik hír, ez a Telexen jelent meg, és egy fantasztikusan érdekes és mély írás arról, hogy ezeket a szélsőségeket hogyan kell megszoknunk. Ugye ennek a címe az volt, hogy ha a klímaváltozás élesbe kapcsol, a Margit-szigetet elfelejthetjük árvíz idején, és pontosan azokat a gondolatokat idézik Timár Gábortól, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjétől, aki azt mondja, hogy nagyon át kell gondolnunk, hogy hogyan gazdálkodunk az esővízzel, mert hogy ha évente találkozunk 600 mm-nyi csapadékkal, de nem 15 részletben, hanem 4-ben vagy 5-ben, akkor az, ahogy most gazdálkodunk az esővízzel, az nem fog sokat segíteni.
1: Igen, mert hát még egyébként ez is sajnos változik, tehát az átlag csapadék mennyiség is sajnos csökken, de nem drasztikusan, hanem marad nagyjából ez a 5-6-700 mm per év, ami egyébként nem számít magasnak, tehát hogy már ilyen 400 mm alatt az ilyen nem teljesen sivatagi, de félsivatagos időjárásnak minősül, tehát alapvetően sincsen sok csapadékunk, de hogy ez a mennyiség, ez mondjuk egyszerre zúdul le mondjuk az egy harmada, és akkor van az, hogy akkor igen, jönnek az árvizek, mindent eláraszt, tehát hogy erre kell berendezkednünk, hogy akkor ezt a vizet, ezt próbáljuk már meg akkor itt tartani, és a talajokban tartani, és ott van a legjobb helyük, hogyha ott vannak, nem pedig arra berendezkedni, jó, akkor gyorsan tereljük el.
2: Igen, amit Timár doktor is kiemelt, hogy és nem csak a városokban jelent ez problémát, hanem egyébként a földeken is, ahol a föld megmunkálása annyira sűrűvé tette a földet, hogyha jól értelmezem, hogy nehezebben ereszti át a csapadékot, mint korábban, és azt mondja, hogy például a városokban, amiről mi is beszéltünk, hogy hogyan kéne átalakítani az esővízhez való viszonyunkat. Ott azt mondják, hogy fenntartható csatornarendszerekben gondolkozva, amelyek leengedik a földbe az esővíznek a megfelelő mennyiségét, azt mondják, hogy ha nincsenek ilyenek, akkor

0: később meg tök jól föl tudnánk használni. Tehát ugye ebben ez a, ugye ez lenne a win-win. Erre van is kifejezés, ezeket hívják szivacsváros elméletnek, és ez most már azért az összes komoly város tervező, az már így kalkulál, és vannak is, hát például Kínában, ahol frissen építik a városokat, ott már ezt abszolút figyelembe veszik, de mondjuk egy meglévő városnál, mint Budapest, azért ezeket kiépíteni utólagosan, az piszok nehéz.
1: Igen, és most mindössze 10%-nyi fenntartható csatornarendszernél járunk, szóval lesz feladat bőven a következő időszakban.
0: Az biztos, és ugye már most is az van, nemrég voltam egy konferencián a Miyawaki erdőkkel kapcsolatban, ezek az ilyen kis pici sűrűn ültetett ilyen kis városi erdők, amiből ültettek egy jó párat a főkert, meg a 10 millió fa, és ott is már az a probléma, hogy a közművesítés annyira átszövi az egész várost, hogy baromi nehéz már ilyen fákatnak is találni helyeket, ahol nincsen valami közmű, hát még valami ilyet kiépíteni, egy ilyen teljesen újfajta csatornarendszert, de muszáj lesz, mert tényleg igen, nagyon-nagyon komoly problémákat
2: okoz. A város szélén nem lehet esetleg lementeni, tehát a város szélén eltárolni ezt a vizet, vagy oda kivezetni átmenetileg. Mert nyilván az bárki becsukja a szemét, el tudja képzelni, hogy Budapesten nincs erre nagy valószínűséggel a következő időkben már se hely, se pénz.
0: Hát az a baj, hogy odáig is el kell juttatni, amikor lezúdul mondjuk hirtelenjében, mondjuk abból az éves, mint a 600 milliméterből, mondjuk lezúdul egy nap alatt mondjuk 50, 60, 80, 100 milli, akkor az ott helyben annyira sok keletkezik, hogy a meglévő csatornarendszer nem tudja elvezetni. Tehát egyszer nem tud elvezetni onnan, ahol van, és akkor jön ez, hogy elárasztja az aluljárókat, a közterületeket, mindent. Tehát pont ez kellene, hogy legyen egy olyan rendszer, ami ezt a nagy-nagy mennyiségű lezúduló vizet legalább el tudja vezetni, és akkor az, hogy hol tárolod később, az már egy könnyebb kérdés, de el kell tudni vezetni.
1: Engem nagyon nem lepne meg, hogyha a jövőben már az, amikor azt mondják nekünk, hogy város, az lenne a fejünkben, hogy ugyanaz autók aszfalton közlekednek, de a járdák azok minimum ilyen kis térkövecskékből, igen, vagy akár valami még barátságosabb, még inkább vízáteresztő felületből állnak.
0: Igen. Hát, ja. A jövő, azt szoktam mondani, a jövő zöld, vagy semmilyen.
3: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
4: Hát ezt te jobban csinálod.
5: Mire?
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.

0: megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little GVville közös koncertje május 8-án egyes téren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little GVville and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: It happens all the time. It's just like it's a fucking regular thing.

0: Hát ez igen, mindig nagyon megtisztelő ezt újra hallani.
1: Olyan szép lenne, ha a 100. szülinapja alkalmából meglepne minket egy orbitális perrel. értem én a humort. Csak így. Nem annyira kedvelem.
0: Csak azért, mert nem emlékszik rá, hogy ezt fölmondta.
1: Na, mégis még idősen el lehet felejteni.
0: Igen.
2: Age shaming.
0: Nem azért, hogy nagyon durva este volt.
2: Ja, jó, oké.
1: Ez egy szép mentés. A negyedik csésze ment a tea után, azt mondtad igen. Neki, hogy ott a pilisben, hogy Sir David,
0: what about an ID? Na ja, szóval megyünk tovább klíma témában, mert hogy hát még lehet, próbálunk azért az optimistább vizekre átevezni.
1: Az, hogy szerintem sikerülni is fog.
0: Sikerülni is fog, nem csak próbálunk.
1: Szerintem sikerülni is fog, mert a Márk annyiszor mondta már el, hogy amúgy jó lenne, hogyha tudatosulna mindannyiunk fejében, hogy ez a zöld átállásnak nevezett izé egyébként anyagilag se feltétlen egy rossz dolog, hogy nem, ezek a gonosz think tankek meghallották.
0: Na jött, mi tudod, hogy mindenki kávézó a világ végéből töltekezik, és szépen szedik össze az infót tőlünk. De hát ezt mi szívesen adjuk.
1: Igen, úgy tűnik, hogy
2: Már fel se tűnik nekem.
1: Az Energia és Tiszta Levegő Kutató Központ, aminek sokkal menőbb az angol neve, de ezt a Márkra kéne bíznunk, hogy kiejtse gyönyörűséges szájacskáján.
0: Ők
1: kiadtak egy jelentést, amit a rakéta.hu idézett, miszerint euró milliárdokat fognak idén megspórolni a megújuló energiában élen járó országok. Egészen pontosan egyébként 8,5 milliárd eurót fog rezsicsökkenteni a kontinensen. Ráadásul nem is az egész kontinensen, hanem az 5 zöld energiában élen járó országban.
0: Drill baby drill.
1: Pontosan, lehet drillezni, de akkor valószínűleg valami mást kéne. Nem feltétlen a fosszilis javakat.
0: Nem értem senki, hogyan nem csapod még le a Grill Baby Grill szlogenre.
1: Egyébként küldtem nektek fényképet arról a gyönyörű váltáskáról, amit árultak Nyugat-Európában egy üzletben Drill Baby igen. Drill felirattal és egy méhecskével.
2: Én ma egy nagyon komoly, voltunk a Tűzfői Boppályaudvar?
1: Istenem, de jó lenne egy Boppályaudvar! Az nagyon jó lenne.
2: És egy ilyen pályaudvarszerűségen mellett voltunk, ahol befutnak a bobok.
1: Így. Hát ez egy pályaudvar.
2: No? Boba Petit volt kiírva az étterem oldalára.
0: Jó, azért vannak
1: és a zsírosabb menüt gondolom Boba Fettnek. Szóval, mielőtt folytatnánk és beleugranánk ebbe a nem AI generált kellemetlenségbe mélyebben, megkérdezem kedves kollégáimat, akik ne puskázzanak, hogy ez a tanulmány, játék, ugye kettőfelé szedi az európai országokat abban a tekintetben, hogy melyek a legtöbb zöld energiával gazdálkodók, és melyek a legkevesebb zöld energiával gazdálkodók. Notabene itt zöld energiáról van szó, azaz a nukleáris energia is beleszámít. Mm-hmm. Tehát itt a tehát beleszámít a nem a megújuló arányt nézzük, hanem a zöld energiának.
2: Clear.
1: Igen. Na, mondjatok 5 olyan országot, ahol szerintetek a legnagyobb az aránya a teljes energiamixben a zöld előállításnak. Ez az az 5 ország, amelynek a lakói 8,5 milliárd eurót fognak idén megtakarítani. Halljuk a tippeket. Marvin!
2: Akinél a legtöbb...
1: Mondj egyet!
2: Norvégia, Svédország...
1: Egyet, de Svédország benne van. Nagyon jó, Svédország. Márk?
0: Hát akkor én meg Dánia.
1: Nagyon jó, benne van. 2 megvan az 5-ből. Tehát megvan Dánia és Svédország.
2: Mondhatok még.
1: Még kell 3, igen.
2: Én beadom az Ausztriát.
1: Nagyon jó, de nincs benne. Ah. De egyébként a koszos ötösben sincsenek benne, szóval ez egy ilyen fél pontot adunk. Mm-hmm. Márkó?
0: Én csak egy ilyen merész tipp. Ez. Spanyolország?
1: Nagyon jó a tipp, nem, nincsenek benne. Halljuk, Marvin?
2: Hát, de ott akkor nézzük meg az északi dolgokat.
1: Nézzük, halljuk.
2: Akkor legyen mondjuk...
1: Dánia megvan, Svédország megvan.
2: A Norvégiánál megállítottál, nem tudom miért csináltad, de nem, akkor bemondom a Norvégiát.
1: Neted, nincs benne.
2: Nem árt.
1: Márkó.
2: De bénák.
0: Finnország.
1: Így van. Ezt Dánia, Finnország, Svédország. És akkor menjünk, nézzük még az északot, de mondjuk egészen extrém közel módon. Egy kicsit északabbra. Nagyon-nagyon induri-pindurit északabbra.
2: Esztergom.
1: Igen, amióta kikiáltották a köztársaságot Esztergomban.
2: Lengyel.
0: Királyság.
1: Szlovákia.
2: Szlovákia.
1: Szlovákia.
2: Jó, de
1: és de még pici. Egy ország. És van még egy országunk nekünk.
2: Az szerintem a top 5-ben?
1: A top 5-ben. Nyugaton.
0: Nyugaton, hát nem tudom.
2: Mi a harmadik betű?
0: A németek, németekben
1: a. No. Németország nincs benne.
2: Olaszország?
1: Nem, Franciaország. Tehát Franciaország, Dánia, wow. Finnország, Svédország és Szlovákia.
0: Az mondjuk meglep.
1: A rezsicsökkentő ötök. És kik a koszosak?
0: The dirty five.
1: The dirty five.
0: Kik a koszosak?
1: Die dreckigen fünf.
0: Hát...
2: Lengyel.
1: Lengyelország benne van, gratulálunk Marvinnak.
0: Akkor...
1: Márkovics.
0: Olaszország?
1: Igen, nagyon jó.
0: Olaszország.
1: Az a koszoskodás, az megy.
0: Szerintem mi nem vagyunk benne.
1: Nem vagyunk benne bizony. Sőt, a Magyarországra igen. Külön kitér a jelentés. Mindjárt elmondom, miért nagyon izgalmas. Tehát nem Lengyelország, Olaszország.
0: Mondd meg. Túl sok időm.
1: Megmondjam, jó. Görögország, Észtország és Hollandia.
0: Hollandia
1: bizony. Szóval ők
2: mire használják azt a sok tulipán? Nem.
1: Szóval ezek szerint elégetik valószínűleg. És Magyarország egyébként kifejezetten jól szerepel, tehát ezeken az ábrákon, amiket egyébként az energyandcleanair.org most címen meg lehet tekinteni, most már egész nyugodtan. Okay. Magyarország teljesen előkelő helyen szerepel, éppen hogy csak a spanyolok meg a portugálok mögött van, viszont...
0: Igen, a napenergia
2: viszont valamiért magasan is vagyunk egyben.
1: Igen, magasan vagyunk azokon másik, az ábrákon, amik azt ábrázolják ezek a grafikonok, nincs is jobb, mint grafikonról mesélni rádióban, hogy ha emelkedik a gáznak az ára, mennyivel ugrik meg az elektromosságnak az ára a lakosság számára. Mm-hmm. És azt látjuk, hogy Magyarország az egészen a legtetején hát van ennek a listának, és azt mondják, hogy hiába van az, hogy évet előző évvel összevetve 22%-os növekedést figyeltek meg, miközben a tiszta energia generálása 13%-ot emelkedett, valamint a kifejezetten a napenergiát vizsgáljuk, akkor az EU egyik legnagyobb növekedését tudjuk magunkénak, de ezek, ahogy Márk említette, attól, hogy nem vesznek részt olyan mértékben a rendszerben, nem tudják a gáznak való kiszolgáltatottságunkat ellensúlyozni.
0: Igen, tehát hiába van, ez tök jól be tud termelni, amikor szükség van rá, de amikor ugye nem tudnak termelni, akkor nem tudnak plusz energiát termelni, meg ugye, és ugye ilyenkor jön be a gáz, mert úgy tudom, hogy ugye a legtöbb esetben gázturbinákat kapcsolunk be ilyenkor, tehát amikor ugye hiány lép föl, akkor ugye azokat egyből be lehet kapcsolni.
1: A tanulmány azt ír, hogy ez adja a stabilitást,
0: igen,
1: így van.
0: Igen, tehát nálunk ezek a gázturbinák, és aztán nyilván ott van a magas atomenergia részesedés is, szerintem ez is hozzájárul, de ezt lehetett tudni, hogy Magyarországon igen nagyon, főleg a lakosságra mérve abszolút világszínvonalú a napelem mennyiségünk, tehát az nagyon-nagyon jó, ezt most már jó lenne csak így a hálózatba valahogy jól befűzni, de az meglep, hogy a hollandoknál, az írja, hogy a hollandok miért ennyire mocskosak?
1: Nem írta a tanulmány, de utána nézünk majd szerintem okosan, mert engem is nagyon meglepett, hogy egy ennyire tudatosan gondolkodó, azt nem tudom, hogy tudtátok egyébként, hogy a Hollandiában még a víz a vízzel foglalkozó területi embert is választod. Vannak, nem béna fordítás, de vízgrófjaik. Uh-huh. Tehát van egy olyan közigazgatási szint, ahol
0: hát a vízgazdálkodást... Vagy akkor ez egy elég fontos kérdés.
1: Vízgazdálkodás szerint is felosztották az országot, és ezeket az embereket választod. Uh-huh. Nagyon-nagyon különleges, engem nagyon meglepett, de hogy folytassuk még a jó híreket itt a rezsicsökkentési vibe-okon tovább lovagolva.
0: Bocsánat, csak egy kicsit így összegezve, tehát hogy tényleg az látszik, hogy
2: ez
0: ha
2: azért
0: valaki...
2: annyira nem volt jó hír ránk nézve, de igen.
0: Már de nem olyan rossz, nem,
1: mindenkire nézve hát jó
2: igen,
1: hír szerintem.
2: Csak ez azért, amikor te lakosságiból vállalkozóként hetesszeres szorzót fizetsz a gázra, mert hát nagyon igen. Érzékenyek vagyunk, ott rögtön elromlik ez a hír sajnos.
0: Jó, de azt mutatja, hogy azért mennyire fontos az, és erre is akartam kiukadni, hogy ezekről a rendszerekről leváljunk, tehát nagyon sokszor hajlamosak kritizálni a gazdasági szakértők a zöld megmozdulás, hogy mennyibe kerülnek, meg milyen rosszat tesznek a gazdaságnak, stb. de ezek szerintem befektetések, és ez pontosan ez mutatja, hogy ha aki ebbe befektet, igen sokba hát
2: ez
0: kerül,
2: mondom,
0: de
2: ez hosszú pontosan távon, azt mutatja, amit most beszéltünk,
0: ja.
2: Hogy ez nem jó így.
0: Hát igen, tehát hogy nekünk arra kell, igen, mi meg az utóbbi 20 évet, vagy nem tudom, se összes évet azt leszámít, hogy sok napelemet föltettünk, mert ez nagyon jó, de hogy igen, nem fejlesztettünk ezen a téren, és én ezért gondolom azt, hogy például az olyan csávok, mint a répa király, azok...
1: Ez megint csak te vagy? Ez lett az új ilyen becenem?
2: Most egy pillanatra egyébként az a haja, nézd
1: a haja. A répa király.
0: Nálam jobban ez nem tudja senki.
2: Nézd a kis piros lámpa így.
1: Az ujjacskáid végéből
0: egy picit leszedhetnél. Bármit hajlandó vagyok eltűrni, de az, hogy a répa királyhoz hasonlítotok, na azt azért nem. Szóval, hogy azokkal a dolgokkal, amiket ugye hoz, a Hormuz is szoros és béli balhé, annak ellenére, hogy ugye ezt hangoztatja, hogy drill baby drill, mégis az egész világot afelé tolja, hogy gyerekek, milyen szinten vagyunk ki szolgáltatva ennek az egész rendszernek, és hát bizony...
2: Hát ez lehet egy mesterterv.
0: Lehet, hogy ez a mesterterv.
1: Nem ugyanaz a szoba? Az előző, tehát a holdra szállásos, gombgyártásos...
2: Nem.
1: Ez másik?
2: Nem, ez egyedül a narancs. Ez egy narancsos terv. És ezt lehet, hogy még nem értitek, dupla-tripla csavar lesz
0: tehát
2: a végén.
0: Annyira több léjjerbe gondolkodik, persze, a négy dimenziós sakkot játszik.
2: Így
0: szokták mondani róla. Hát van, de én még az
1: ez elején... egyébként a zavarodottságnak egy nagy előnye, hogy gyakorlatilag 17 különböző sportot tudsz űzni fejben egyszerre.
2: És elbizonytalanítod az ellenfelet. Hogy csak... juthatott tele ezig a székig, az amerikai miniszter székig. És gyanús.
1: És utána nagyon-nagyon szigorúan csak annyit mondta, hogy ne aggódj, itt van egy terv.
0: Van egy mesterterv. Jó, de én mondtam, hogy lehet, hogy ez a Fülig Jimmy stratégia, ami a Piszkos Fredben van. Ugye a Fülig Jimmy, az a stratégia, hogy Fülig Jimmy végig, vagy Piszkos Fred végig szivatja Fülig Jimmyt, és aztán végül kiderül, hogy ő valójában az apja, és az egészet azért csinálja, mert ugye őt mindenki annyira utálja, hogy ha ő szivatja majd, akkor segítenek neki. Tehát, hogy egy ilyen csavar van benne, és hát lehet, hogy ez
2: sok ilyen csavart láttunk már azért.
0: Simán. Ő
2: az életben.
0: A világ jó tevője még a végén kiderül. Nagyon a végén.
1: És hogyha még egy jó hírt szeretnénk, emellett, hogy ezek szerint a...
2: Csak bénán kommunikál, bocs.
1: Az egyetlen gond, hogy nem kommunikál, de bent a tervek azok.
0: Igen.
1: Szóval, hogy az Ars Technica pedig arról írt, hogy a Nemzetközi Energiaügynökségnek is megjelent egy analízise az elmúlt évről, hogy ezek így májusban, mint az adóbevallást, hogy nagyjából úgy készülnek, nem fogjátok elhinni, hogy minek a korába léptünk a Nemzetközi Energiaügynökség szerint. A Föld belelépett a... Minek a korába? Az elektromosság korába. Én azt hittem, hogy már rég beleléptünk.
2: Ne.
1: De nem.
0: Most léptünk bele.
1: Most bele, szerintünk.
0: Eddig miben voltunk.
1: És nekik, én nem tudom, hogy eddig miben voltunk. Szerintem a pre-elektromossági korban voltunk. Mert hogy...
2: Most merték kimondani.
1: Mert hogy... annyira ügyesek voltunk, hogy hiába nőtt egy pindurkát azért az energia éhsége ennek a bolygónak.
0: Nem vészes.
1: Végre megújuló energiából tudjuk a tekintélyes részét fedezni ennek. Szóval nagyon szépen hátba beregethetjük magunkat.
0: A többletek.
1: Tehát nem nyertünk még, de csapataink harcban állnak és nyerni fognak.
0: Majd az AI adat központok majd elszívják azt a többletet.
1: Például egy év alatt 40%-kal voltunk képesek megnövelni az aksi telepítések számát, ami most teljesítményileg globálisan 110 gigawattnál áll. Mi nagyon jól hangzik, szerintem.
0: Igen, nem tudom ezt átlátni, de igen, de valószínűleg, ha így mondod, akkor sok biztos.
1: Emellett
0: ha úgy mondod, hogy csak nagyon... 110 gigawatt, akkor is azt mondanám, hogy igen.
1: Emellett egyébként sikerült például nem növelnünk a szén felhasználásunkat, egyébként Kínában még nyitogatnak szénerőműveket, de nyitnak közben egyébként atomerőműveket is, azt mondják, hogy szépen lassan le fogják ilyen tekintetben előzni az Egyesült Államokat, ezek olyan projektek javarészt, amelyeket elkezdtek korábban, és inkább biztonsági célokat szolgálnak.
0: Nagyon biztonsági játékosok, tehát hogy itt a zöldítés az nem ugyanazokat a célokat szolgálja szerintem, mint amit mondjuk a világ nagy részében, hogy hű de jó, hogy zöldek vagyunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ők már ezt belátták, amit ugye a répa király mesterterve is mutat, hogy le kell válni ezekről.
3: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
3: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán, május 8-a Akvárium. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Budapesten baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset okoz fennakadást az Egér úton a Péterhegyi út közelében. Mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. Baleset nehezíti a közlekedést a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra, a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északi irányban és a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszögleten kell áthajtani. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utat a Kuruclesi út és a Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Megkezdődtek az érettségik, megkapták megbízó levelüket a képviselők, manganap lesz a fővárosban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ma volt a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren vizsgáztak az országban. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór élete és műve is szerepeltek a kérdések között az irodalom feladatlapban, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok, a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Átvették megbízó levelüket a képviselők. Azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az új parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Fókuszban a távol-keleti grafikus novellák, manganapot szerveznek szombaton a Néprajzi Múzeumban. Ez alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt fókuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Az odaérkezők készíthetnek origamit, sashikót és mizuhikit is, emellett részt vehetnek gongmeditáción, teaszertartáson, harcművészeti bemutatón és koncerten. Javul a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, részletezte rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
12: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba.
11: Zavartalan napsütésben van részünk, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. A délutáni csúcsérték 26-27 fok körül alakul, késő este 18 fok valószínű. A hajnali 12-13 fokról holnap 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán a több órás napsütés mellett több helyen beborul, eleinte csak helyenként, délután zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a légmozgás, az eső környezetében viharos lökések lehetnek.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: tisztelt polgártársak, tisztelt rádióhallgatók! Ez a Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98-on. Hajrá Magyarország, hajrá rádióhallgatás!
1: Hajrá, hajrá! Folytatódik a Kávézó a világ végén, és megyünk a következő blokkunkkal tovább, amely a közlekedés címet kapta a mesterség és intelligencia gyakornokunktól.
2: Lehet, hogy én voltam, szerintem próbált szellemes lenni, de leegyszerűsítettem.
1: Leoltottad a kreativitásában, leoltottad.
2: Vissza kellett vagdosni, mert lényegesen jobban teljesített, mint te meg én együtt.
1: Majd idővel be se kell jönnünk.
3: Ezzel a elnevezéssel viccesebb akartál lenni nála esetleg?
2: Igen, lehet. Ez egy ilyen a négydimenziós sakban szintén egy olyan lépés volt, amire nem számított, és most azóta valahol nincs víz és nincs áram, mert ezen gondolkodik egy számítógép.
1: Na jó, szóval, hogy...
2: Itt is egészen optimista hírekkel szolgált nekünk. Az egyiket egyébként a The Virgin találta, és ezt ő az. Tehát, hogy ezt a kis AI szerkesztőt...
1: Igen, ezt a valami nevet kéne, hogy adjunk neki, pont erre gondoltam én is.
2: Tibi.
3: Timi?
2: Tibi.
3: Fiú?
2: Nem. Lány?
3: Olyan, na, nem áll.
1: Legyen már csaj, akkor csak fiúk vagy, legyen már egy csajunk legalább.
3: Szerintem is.
1: Én is azt mondanám.
2: Akkor ne, valami...
3: Vagy most azzal akarsz jönni a sapban, hogy ez egy... Ez nem szép dolog.
2: Titi. Titi.
1: Andi.
2: Bandi.
1: Azért Andi, mert hogy a... Hát én Andi. Nagy alval és nagy ével Andi.
2: Hajunk. Szerintem ezt kitaláltatjuk vele. Rettenetes javaslatokat
1: egyébként,
2: fogunk kapni.
1: Egyébként akartam is javasolni, hogy nem tudom, hogy Hannah Fry-t ismeritek-e, egy kiváló youtuber hölgyről van szó, egyébként egy Cambridge-i professzor csajszi, egy angol csaj, és
2: hát
1: egy nagyon jó kis...
2: Tehát ki nem lehet már ott professzortól?
1: Ja, bárki
2: felhígult.
1: Lehet. És nagyon jó pofa kis videókat csinál, és akkor most megcsinált egy olyan videót, amiben kísérleteztek egy AI agenttel, és hogy az hogy üzemelt, és akkor ők is azt azzal kezdték, hogy azt mondta, hogy nevezze el magát, és Kasszandrának nevezte el magát, ami egy kicsit, vicces.
2: Kasszandrisztikus. Igen.
1: Igen. És érdekes egyébként, akit érdekel ez az AI téma, meg az AI ügynökök, hát azért az derül ki belőle, hogy hát azért egyenőre még nem tart ott ez a technológia, hogy teljes mértében rá lehessen bízni.
2: Majd az AI blokkunkban beszélgetünk.
3: Addig adjuk Andinak, és akkor megkérdezed tőle majd legközelebbre, Andi, hogy tetszik-e neki ez a név, amit adtunk.
2: Rendben.
3: Jó,
2: rendben.
3: Mert lehet, hogy azt mondja, hogy hát mondjuk szívesebben lenne ő is, mondjuk nem tudom, Barbara.
2: Vagy Lőrinc, vagy bármi
1: vagy
2: más.
3: De azt azért vegye figyelembe, hogy ő egy nő, jó? Ezt azért vegye tudomásul.
2: Szerintem én maradnék.
3: Ha ezen kiakad, ki lesz rúgva?
2: Én szerintem Totónak kéne hívni. De mindegy. Szóval,
1: egyébként ti is javasolhattok neveket az AI asszisztensünknek természetesen. Ez egy nagyon demokratikus műsor, csak nem fogadjuk el. 0630 698 098 0.
2: Én őt sajnálom. Ezt a szegény kis számítógépes programot. Jaj nem, dehogy is. Szerintem nekik már, ők már megszokták azt, amit itt hétfő délutánonként tőlünk kapnak.
1: Aki még itt van és kitart mellettünk, az már megszokta ezt.
2: Az elnevezheti. Hétről hétre átadjuk ezt a jogot, hogy elnevezzék ezt a darabka szoftvert, ami rábukkant egy olyan hírre a The Virgin, ami elgondolkodtatja az embert, mert hogy azzal számolnak a derék újságírók, hogy be fog áramlani több százezer használt elektromos autó az amerikai használt autó piacra, ami egyébként az értékesítéseknek közel a 70%-át jelenti, ahogy szerintem nálunk is, ha nálunk még nem többet. Mert
3: honnan?
2: Ez az, képzeld, hogy elkezdenek lejárni az első leasingelt elektromos autók, tehát a leasing időszakuk elkezd lejárni, és ilyenkor jellemzően ezek az autók nem a tulajdonoshoz, hanem a használt autópiacra kerülnek, és elkezdenek újakat leasingelni. Ezek már ott vannak. Igen. Ott vannak az utakon, csak új gazdát fognak találni
1: maguknak
2: idén.
1: Ide is beszivárognak.
2: És ugye ez a 600 ezres szám, amit az újságírók mondanak, ez azért jelentős, mert évente alig több, mint 1,5 millió ilyen autó kell el most Amerikában, tehát tényleg az látszik, hogy ez meg tudja mozgatni a piacot, és ott úgy számolnak, hogy ugyanaz a modell, ami néhány évvel ezelőtt közel 60 ezer dollárba került, itt egyébként egy Hyundai Ioniq 5-öt emlegetnek, az most 28 ezer dollárért kapható, tehát nagyjából megfeleződött az áruk három év alatt.
3: Jönnek a garázsban tartott, nem dohányzó.
2: Így van, vidéki tulajdonostól, női vezető.
3: Ezt nem is értett, hogy ezzel...
1: Mitől
3: lesz
1: neki
3: vonzóbb?
1: Nagyon óvatosan.
2: Hát én azt nem tudom neked mondani, hogy a nők szerintem miért vonzóbbak, hogy az autójuk miért vonzóbb, az egy érdekesebb kérdés. Na de, érezzük mag, eleve ti érzitek magatokban most azt a bátorságot, hogy egyedül használt autót vegyetek? Én soha nem vettem szerelő nélkül használt autót, tehát én nem tudok oda menni valakihez és azt mondani, hogy ez jónak tűnik.
3: Az én válaszom nem lesz jó, mert
2: a válaszaid mindig jók.
3: A Várkonyi úrunk, aki egyébként a rádió egyik társ műsorvezetője, ő segít nekem mindig autót szerezni.
2: Hát így megválaszoltad a kérdést.
3: Viszont az elektromos autókkal nagyon két éves dilema volt, és ő azt mondta, hogy sajnos, tehát hogy soha nem egyezett.
1: De tudjuk, hogy ő azért nem egy nagyon nagy elektromos autó fan.
3: Nem, egyébként ő teljesen korrektül elmondja. Tehát egyszerűen az a baj, hogy a pénztárcám
2: a pénztárcám
3: egyenesen nem találkozott azokkal az autók egyenesével, igen, ami nekem mint autó megfelelt volna, és azt mondta, hogy sajnos ő is azt tudja csak mondani, hogy nem nagyon ajánl nekem olyan elektromos autót, amik nyilván drágák, amire nincsen garancia már.
2: Aha. Igen, mert hogy én is ezen gondolkoztam.
3: És ez elgondolkodható.
2: Valahogy,
3: miért mondja
2: valahogy bekalkulálhatóbbnak érzem, és nyilván itt a rutintalanságról van szó, hogy belső égésű motoros autót, vettem eddig hármat, kétszer szerelői segítséggel, egyszer meg az akkori főnököm autóját vettem meg, akiben bíztam, és eddig nem égettem meg magam nagyon, de valahogy sokkal jobban remegne kezem lábam, ha azt mondanák, hogy itt van ez a bizonyos autó, amit három éve nem dohányzó női sofőr garázsban tartott, és nem gyulladt ki.
1: A egyik hallgatónk azt mondja, hogy a legeslegjobb a katolikus pap, aki a lányát látogatta vele, ha nem esett az eső. Ez a... Köszönjük, ezt keressük, ezt az autót keressük.
2: Azonnal, mindegyiket megveszük a Marvinnak.
1: Igen, szóval nem tudom, én most megint elterülődtem az elektromos autótól, de csak időre, egy időre.
3: Mert veszel egy dízel teherautót, ha jól tudom.
1: Egy dízel teherautót, igen, majdnem ugyanaz. De hogy azt néztem, hogy nagyon most már a használt autópiacon nagyon korrekt elektromos autókat lehet venni 5-6-7 millió forintért. Tehát, hogy itt tényleg nem sok kilométerrel, és én azért bíznék benne, mert ez viszont egy elektromos eszköz, amit viszont sokkal jobban lehet diagnosztizálni az állapotát. Tehát amíg egy belső égésű motornál 860 ezer alkatrész van, és azok közül bármelyik lehet elkopva, itt egy viszonylag egyszerű dolog van, az igazából a legszűkebb keresztmetszet az aksi, amit meg ráraknak egy gépre, és azonnal megmutatja a diagnosztika, hogy milyen állapotban van. Szóval, hogy én azt nagyobb bátorsággal mernék venni, mint egy belső égésűt.
2: Én nekem is ez az érzésem amúgy, hogy indokolatlan félem, elvileg a hajtáslánc egyszerű.
3: Így van. A Gábor például csak annyit mondott, hogy nyilván azok az esetek, amikor valami olyanba tenyerelsz bele, ami bajos, az viszont akkora baj szokott lenni, hogy az viszont nagyon-nagyon nehezen viseli az ember pénztárcája.
1: Hát igen, jó, de ez,
3: de ez egy, persze ez
1: egy belső égésűnél is azért rendesen bele lehet
2: jó,
1: fukni.
2: Jó, kettős tömegű lentkerék, vagy nem is tudom mi ez a dolog, amiről nem tudom, hogy létezik-e valójában, vagy egyszerűen csak valami, ami nagyon drágának mondott.
3: Nem tudom, de jól hangzik.
2: Engem
3: is mindig riogattak vele, nálam sose romlott el minden autóm az utóbbi.
1: Hol van az autóban egyébként?
3: Az a kuplunk környékén.
2: Kopogj le gyorsan, légy szíves.
3: Most automata már, úgyhogy már nem tudom befolyásolni. Az a manuálisnál kell nagyon vigyázni, mert hogyha rosszul vezeted, akkor nagyon hamar tönkretelted. Csúsztatott kuplunk, hirtelen motorfékezések, ilyenekre kellett figyelnem, hogy ezeket elkerüljem.
2: És el is tetted üzenet mindenkinek, akinek eladtad a korábbi autóidat.
1: A hirtelen motorfék az mi, hogy visszavered és fölcsapod a kuplungot.
2: De ezek után viszont most, hogy megbeszéltük, hogy nyugodtabban vehetnénk elektromos autót, az a helyzet, hogy közben Kínában és Németországban is egyszerre meghallották a márknak a könyörgését.
1: Kezd egy kicsit kínos lenni, hogy ez ilyen szinten.
2: Szerintem legyél büszke. Ez az influálásnak egy olyan globális szintje, amit kevesen mondhatnak el magukról. Eleve nézzük meg, hogy kik mondtak beköszönő szövegecskét itt az elmúlt 1 óra 20 percben ebben a műsorban. Szóval, egyszerre Kínában és Németországban, hiszen azt ugye tudjuk, hogy a Smart az már egy picit német, meg egy picit kínai, tehát egy kicsit Geely.
3: Ott nem Mercedes.
2: És a Merga a másik.
3: Ja, igen.
2: Igen, igen, igen, igen. Korábban én nekem úgy rémlik, hogy amikor a Smart elindult, akkor az Félix Swatch,
1: igen,
2: félig Mercedes
1: az volt.
2: Régen.
1: és már nincs benne.
2: De aztán úgy tűnik, hogy ahogy a svájci óraiparnak is, lehet, hogy kicsit végig kellett gondolnia, hogy meddig ér a takarója.
3: Hát valószínűleg az volt, hogy a Mercedes mondta, hogy jó, nagyon szép órát csináltok ebbe az autóba, csak az autót meg kell csinálnom.
1: Igen.
3: Nekünk.
2: Na, hogy minden esetre ez a két hatalmas vállalat bejelentette egy kínai autóvásáron, hol máshol, hogy haladgatnak a Smart Number 2, nem tudom, hogy a hashtaget hogy kell szépen mondani, de a kettes számú Smart, mindenki érdekesen nevezi el mostanában a termékeit, a kettes számú Smartjukkal, ami egy mikro EV, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy kisebb, mint egy 500-as Fiat,
1: de
2: és az a helyzet, hogy cukibb is, gyönyörű. A New Atlason van egy kiváló cikk, ami összefoglalja, hogy ezen a ponton mit lehet sejteni erről az autóról. Sajnos az árát nem, ott iparági becsléseink vannak, és ilyen 10-11 millió forint környékére lövik a magyarországi, leendő magyarországi árát a szakértők, hogyha átszámolgatjuk ezeket az összegeket, de maga az
1: egyébként
2: autó...
1: Egyébként vicces, hogy ide jutottunk, hogy a 10-11 millió az egy ilyen bargain.
2: Hát ennek semmi, ezt mosolyogva mondtam, de csak azért, mert veletek ülhetek egy szobában, tehát hogy szerintem rengeteg pénz. Hát
1: ez az. Jó, de valóban az van, hogy hát olyan
3: pláne,
1: szinten
3: hogy nem azért mégiscsak egy kis szappandobozt veszel.
1: Egy kétszemélyes
3: igen, amivel rohangálsz a városba. Nehéz ugye autó szépségről beszélni rádióban.
2: Igen, az még a grafikonoknál is nehezebb.
3: De egyet el kell mondjak, hogy fehér az abroncs.
2: Fehér az abroncs, és nem tudjuk, hogy
3: és
2: ez csalás.
3: És nem csak úgy, mint a régi kedileknek, hogy oldalt van egy fehér csík, hanem teli fehér.
2: A futófelülete tök fehér. Tehát, amikor hazaérsz vele, gondosan lemosogatva.
1: Hát, van egy ilyen beépített kis söprű, ami így söpör előtte, és így lesöpör mindent az útra, hogy tiszta tudjon maradni a gumia, de baromi jól néz ki. Nagyon. Tehát azt ajánlom, hogy keressetek rá erre a Smart
2: dombornyomat van az elején, mint valami Louis Vuitton táskán, és tényleg, mint egy kis csattal ott lenne tartva valami, pixelekből állnak a fényszórói, a kilincse, az nem is tudom, hogy mire emlékezte, de olyan, mintha egy kis márkajelzés cédula lenne a Farmer hátulján. Annyira gyönyörű, hogyha ennek a harmadát meg tudják csinálni, akkor én a Márk nevében ígérem, hogy ő venni fog egyet.
1: Szerintem ezt hát...
3: Még a Renault 5-öst még nem igen. Veri meg nálam, így ránézés.
2: A Renault 5-ös fantasztikus, nagyon és az tényleg ez. Itt van az utakon. Az ezzel ellentétben, ami egy kínai
1: belőle.
2: Autósón van, az a Renault 5-ös, az olyannyira egy korszakalkotó műalkotásnak tűnik nekem, meg annyira menő, mint az i3-as volt, amikor megjelent, vagy mint a Hondának a kis elektromos Super Mario autója. Igen. Szerintem ezek csodálatos járművek.
1: Én pont azért gondolom azt, hogy ez még akár valóban hasonló kinézetten jelenhet meg, mert hogy egyértelműen visszajelzi a piac azt, hogy ilyen autókra van igény, tehát igenis legyenek jól kinéző, tehát ne azért, mert elektromos, ne nézzem
3: hát
1: már
3: meg
1: úgy
3: az
1: ki,
3: én nagy kedvencemet, ami egy nagyobb autó, ugye az Ioniq 5-ös Hyundai, az a 45 éves évfordulóra készült, full koncept autó volt, senki nem gondolta komolyan, hogy ezt ki lehet gurítani az utcára, és egy az egybe úgy gurították az utcára, és imádják az emberek.
1: Igen, tehát ez fontos az embereknek, és mivel a verseny szerintem borzasztóan kemény, ezért nem nagyon engedheti meg magának szerintem most már senki, talán rájönnek erre, hogy ne nézzenek ki baromi jól az autóik.
2: Hát az az igazság, hogyha elképzelem most magam előtt, hogy ez Kínában egy népszerű autó lesz esetleg, és egy kínai nagyvárosban ilyen dolgok száguldoznak, már lehet, hogy bekéreckedek a Mátrai Miki mellé legközelebb valami ilyen kis tanulmányútra.
3: Ez veszel egyet, és ez hazajössz.
2: Nem, keresek valami szimpatikus kínai embert, és megkérem a ilyen Google Translate-tel, vagy hát a helyben elérhető Google Equivalence Translate-tel a kis mandarin tudásommal, hogy vigyen el egy körre, ami egyébként egész hosszú lehet, mert hogy 300 kilométer, Kínában 400-at fognak mondani, de mi a világ maradék részén 300-ra becsüljük, ami én szerintem egy ilyen kis autótól, amire az ember nem össze-európai túrára indul el, teljesen jó, és azt mondják, hogy 10%-ra 80-ra fel fog tudni tölteni 20 perc alatt.
1: Igen, most ebben egyébként nagyon nagyot lendült megint csak az akkumulátor szegmens, hogy így sorra jönnek ki a CATL, ugye kidobott talán több új aksit is, ugye azt hiszem az egyik BYD-ban ezt most már fogják szállítani, amik ugye ebben fejlődtek baromi nagyot, hogy iszonyat sebességgel tudnak tölteni, ami ugye a nagy visszatartó erő volt, hogy jó, hát oké, de ha lemerül, akkor mennyi időt töltöm föl, és baromi gyorsan tudnak nagyon tölteni, gyorsan. Úgyhogy ez szerintem egy nagy előrelépés.
2: És egyébként jó hír azzal kapcsolatban, hogy mekkora lesz a különbség a produkcióban, tehát az ténylegesen legyártott és a koncepció autó között, hogy az idei párizsi motorsóra ígérik, tehát októberre ígérik, hogy meg fogják tudni mutatni a valóban gyártásba kerülő verzióját. Én őszintén bízom benne, hogy akkor nem tud hatalmas lenni a különbség. Nem olyan, hogy majd 9 év múlva jelentkeznek, hogy tudjuk, hogy rajzoltunk valamilyen szépet, de itt van ez a cipős doboz 4 kerékkel. Be lehet dugni a konnektorba.
3: Nem hiszem, mert ki tudják, ők is 9 év múlva ez már nem lesz szép.
2: Szerintem egyébként...
1: De ez egy ilyen klasszikus jellegűnek tűnik szerintem. És ezt szerintem lesz. Imádni fogják, és gondolom, hogy lesz egy csomó mindenféle kis csecsebecsi, amivel lehet ezt majd alakítgatni, tuningolgatni.
3: Azt írják, hogy a méret egyébként nagyjából ugyanaz, mint a régi Smart.
2: Mondom neked egészen pontosan, én nekem akkorának tűnik a hossza, lehet egyáltalán hosszról beszélni, befoglalható egy négyzetbe az egész, az 2,79 század méter, tehát 3 méter alatt van, és azt mondják, hogy az előző modellnél 10 centivel hosszabb mindössze.
1: Na ne, akkor nem kell.
2: Ez a megalománia elfogadhatatlan.
1: Ha nem tudok keresztbe parkolni vele,
3: akkor nem.
2: Hányszor láttatok egyébként Smartot keresztbe parkolni?
3: Elég sokszor. Sokszor, persze.
1: Az a legnagyobb
2: menőség. Oda beállni 90 fokban, az egy akkora középső új, hogy csoda, hogy elfér egy ilyen kis kocsiban. Így keresgéljetek nyugodtan, menjetek. Igen. És olyan jó, mert egyébként a felelőtlen parkolókat igazolja, hiszen nincs is szebb, mint egy ekkora helyet hagyni két autó közt, ahova semmi és senki nem fér.
3: De tudjuk jó, hogy mindig kettővel előtte volt a hibás.
2: Pontosan, ez már csak egy következmény.
3: Te már csak sajnos nem tudtál másképp. Te figyelted, te láttad, hogy az előtte kettővel mekkora.
2: Annyira ott kéne hagyni egy kis posztitet, hogy a másik a hülye. Csak
1: ennyit, ezeket lehetne gyártani előre minden ilyen kis posztiteket, amiket lehetne ilyenkor szórni.
2: No, de ha még szeretnénk mobilitás ügyben jó híreket, Balázs. Akkor a Fast
3: Company
2: is...
3: Két perces hírrel.
2: Fast Company is szolgált, ez pontosan annyi, mert ezeknek az eszközöknek a vezetéséről nem sokat tudunk, de lehet, hogy nem is fogunk soha, mert hogy automatizálódnak. Egy Crewline nevű cég vagy startup kitalálta azt, hogy hogyan lehet már működő úthengereket önvezetővé tenni.
1: Mégis nem gond, ha nincs egy úthengernek vezetője. Igen,
2: hát ők is
1: mi baj történhet?
2: Ők is így vannak fel. Az egyik egyébként azt mondják, hogy 30 napja dolgoznak egy ilyennel, egy repülőtérnél, a kifutópályán, Texas államban, Austin városában, és eddig napi 6 órát álltak ezek a gépek, tehát nem dolgoztak, ez sikerült 1 órára levinni, és ami engem megdöbbentett, hogy egy ilyen járművön nagyjából 1 óra alatt telepíthető ez a rendszer, és semmilyen kábelt nem kell átvágni.
3: Ja, hogy ezek meglévő
2: ez
3: gépek.
2: Ez egy retrofit megoldás. Oh, tehát fogod, nem veszel új úthengert.
1: Valami tekergeti a ugye, kormányát?
2: Talán emlékeztek,
1: van egyetek kormánya egy úthengernek?
3: Hát a kifutópálya igazából egyenes.
1: Hát igen.
2: Ez az. A nem Google Waymo-ja is ugye innen indult, tehát az is egy retrofit megoldás volt. Tehát voltak ilyen elképzelések régen rendes személyautóknál is, de úgy tűnik, hogy maga a koncepció nem idejét múlt, ami azért szuper, mert ha jól tudom, ezek azért sok 10 milliós járgányok. Igen. Tehát nem biztos, hogy nagyon szívesen lecserélni őket az ember.
1: Hát meg ez pont az a fajta munkakör, ami valószínűleg nem a világ legizgalmasabb, hogy ott ülsz egy ilyen úthengeren, és csak így tulajdonképpen csak felügyeled, mert hogy igen, mész előre. Tehát, hogy ezekre szerintem nagyon-nagyon alkalmas, és talán kicsit kevésbé kockázatos, igen, egy zárt környezetben történik ez a dolog.
2: Pontosan. Szóval úthenger vezetőnek szerintem most már ne tanuljon senki.
4: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez

0: Janikowski Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Aquarium Club.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: A Indi, az AI gyakornokunk által AI hype és a valóság, vagyis szoftveragy versus emberek blokkunk következik most.
5: Szerintem ez egy teljesen korrektül elnevezett, ugyanakkor szörnyen hangzó kis blokk címecske, amit
6: majd
5: adott a rendszer.
6: Majd mindjárt megérti mindenki.
5: De egyébként írt egy összefoglalót is, figyeljetek, a tech elit görcsösen akar lenyomni a torkunkon egy mesterséges intelligenciával vezérelt jövőt, írja a mesterséges intelligencia, de a társadalom kezd besokalni. Zene helyett digitális hulladékot kapunk, nem mi úgy általában, emberi munkaerő helyett halucináló botokat, mint
4: mondja, egy halucináló bot, igen.
5: És még a saját autóinkban is tönkreteszik a felhasználói élményt.
4: Csodálatos.
5: Szóval szegény, mondanám, hogy a saját sírját ássa,
4: de nem,
5: még ennél sokkal rosszabb a helyzet. Minden esetre az, amire utal a AI gyakornokunk, az egyébként nagyon ügyesen megállapított, hogy a hét egyik legfontosabb híre volt, vagy az elmúlt 2 hét egyik legfontosabb híre volt, az a The Verge nevű magazinnak a főszerkesztője, Nilay Patel gondolatmenete, amit egy podcastben adott elő nagyjából 4 órában, és azt mondja, az az ő tézise, amivel nyilván lehet vitatkozni, nem kell feltétlenül elfogadni, hogy az elmúlt években a szoftver agy gondolkodás uralkodott el a tech eliten, ami azt jelenti, hogy a világot szeretnék szoftverként látni, vagyis determinisztikus, ha ez történik, akkor amaz történik, működésre átállítani, automatizálni, amit automatizálni lehet, mindent adatbázisokban, meg az adatbázisokon végrehajtott műveletekben tálalni, és ehhez képest az emberek egy része, és itt az újságíró idéz számokat, hogy hányan utálnak ilyen szoftverekkel dolgozni, meg kinek mi a problémája a nagy nyelvi modellekkel, minden esetre, hogy ezt mi nem akarjuk. Nem akarjuk az AI-t, és nem akarjuk az automatizációt, pont. És ők hosszú ideje foglalkoznak ezzel, és engem nagyon érdekel a véleményetek, hogy itt vajon azt látjuk, hogy az újságíró, akinek az üzleti modellje, a munkájának az értéke mind hatalmas veszélybe került ezáltal a szoftverek által, az ő panaszát halljuk, vagy ti érzitek-e magatok körül ezt a hatalmas AI ellenes közhangulatot, kapák, kaszák, összetört monitorok?
4: Hát azért közhangulatot szerintem nem, mert az átlagember még nem is feltétlenül érzékeli azt, hogy ez milyen szinten fogja befolyásolni az életét, mert igazából az átlagember életét még nem is befolyásolja olyan szinten. De összességében azért azt látom, és szerintem egy jó szonda mondjuk a fiam reakciója, aki 19 éves, tehát azt lehetne mondani, hogy ők abszolút azok, akiknek nyitottnak kéne lenni erre a technológiára, hiszen már ebben nőttek bele, meg ezzel együtt nőttek föl, és ott abszolút az van, hogy utálnak mindent, amit AI. Tehát ez az AI slopot, hogy az
5: de
4: AI...
5: De a végterméket, ugye?
4: A végterméket.
5: Tehát, hogy az, mert
6: ezt
5: igen.
6: Én azt akartam kérdezni, hogy ez hogy ért, ez a kérdést, hogy kell értenem?
5: Ő mivel azt mondja,
6: kapcsolatban érzem ezt
5: igen,
6: a hullámot.
5: Pont, szerintem is itt egy kettősség van, mert hogy ő azt mondja, hogy az amerikaiak fele úgy gondolja, egyébként reprezentatív felmérések szerint, hogy az AI több rosszat fog tenni velünk, mint jót. Az amerikaiak

0: 80%-a, a megkérdezettek 80%-a aggódik, és 35%-a, és ez lehet egyszerre igaz, tehát nem véletlenül nem jön ki a 100, kíváncsi a technológiára, vagy tud lelkesedni bizonyos aspektusaiért, és egyébként a mostanában nem véletlenül hírhetté vált bevándorlás ügynél csak egy picit népszerűbbek ezek a szoftverek, ezek szerint, a felmérések szerint. Tehát nekem az az érzésem, hogy miközben egy praktikus eszköz, amit észre se vesszük, annyit használunk. Majd ugye mai hír volt talán
1: ezt
0: a Telexen.
1: Ezt akartam mondani, hogy szerintem egy átlagember igazából hogy csapódik le hozzá egy AI cigiző cica, vagy ChatGPT, ami segít.
0: Szerint pont, ez a kettő egyszerre.
1: Egyszerre, ez a kettő, de hát ezen kívül ugye ez egy pici része, amit mi talán felhasználói szinten találkozunk vele.
2: Ez pont ugyanaz, mint amikor az egész internet elindult, hogy hú, internet ellenes vagyok, vagy sem. Hát nyilván az internet is hozott hát számtalan fantasztikus dolgot az életünkbe, meg egy csomó negatívumot is hozott. Ez az egész AI forradalom is egy pont egy ugyanakkora, vagy még nagyobb lépés lesz, mint az AI, mint az internet elterjedése, aminek nagyon sok aspektusa lesz. Van, akinek a munkájára nézve szerintem nagyon veszélyes lesz, de összességében meg fog változtatni mindent, és egy csomó mindent könnyebbé fog tenni. Tehát, hogy egyszerűen szerintem nem lehet ilyen fekete-fehérre lefesteni.
1: Abban Vágási Feri is beszállt volna az internetbe.
2: Beszállt volna az internetbe.
1: Ha lett volna 30 ezer forintja, én is azt gondolom, hogy
2: az AI-ba is beszállna, ha lenne 50 ezer.
0: És itt a 30 ezer forint szerintem egy fontos kitétel, pont egy filmek, egy gyártó stúdió vezetőjével beszélgettem nemrég, aki például nagyon érdekes választ adott arra, hogy szerinte mi fogja megszüntetni azt, ami az embereket javaslom sokukat irritálja, amellett, hogy féltjük a jövőnket, meg féltjük az állásainkat, az, hogy tele van körülöttünk a világ ilyen mesterséges intelligencia generálta rettenettel. Ő azt mondja, hogy onnantól kezdve, hogy ezek a programok fizetősek lesznek, már senki nem akar majd még egy dohányzó cicát generálni, mert vicces, amíg ingyen van, de utána, amikor fizetni kell érte, akkor lehet, hogy inkább már nem.
2: Igen, ez mondjuk ebben abszolút lehet ráció.
0: Hatékonyabb lehet, mint hogy minden lefogja, ilyen felismerő algoritmus. Hát
1: azért a jók, ugye most is fizetősek, és nem kevés pénzbe kerülnek azért, ha jól tudom.
0: Igen, de nem ez a mennyiség. Valószínűleg azt az áradatot, igen, amit látunk.
2: Tehát a cigiző cicát azt valószínűleg nem azt csinálja már, aki megvesz egy csomó ilyen szoftver előfizetést, hanem...
1: Ha nem is ő, de valaki leül a gép elé.
0: És mi?
1: A kisfia.
2: Hát jó, az lehet. De el is fogják unni szerintem, tehát ez most még az újdonság varázsa, láttuk az összes ilyen trendnél, ja, a Ghiblis rajzoknál, és akkor elárasztja, és aztán az emberek erre ráunnak.
1: Igen, egyre gyorsabban lesz inkább kínos ezekkel játszani,
2: igen,
1: mint,
2: igen.
1: Mint
0: én is ezt gondolom, és ugye közben, tehát itt van ez, amit ő említ, mint egy mondjuk azt, hogy mérvadó publikációnak a főszerkesztője, ezzel párhuzamosan az ő volt munkatársa Casey Newton, aki egy hírlevelet szerkeszt hasonló témákban, pedig azt mondja, hogy ő rájött, hogy van ez ezzel a buborék kérdéskörrel.
2: Mármint a buborék, hogy ez ki fog pukkadni, ami sok mindenki prognosztizál.
0: Hogy van ez ezzel, hogy itt tényleg buborékról van ez szó, és ő azt mondja, hogy ahogy végigjárta most ez a negyedéves jelentések, meg éves jelentések miatt a nagy technológiai vállalatoknak a weboldalét, végighallgatta a sajtótájékoztatókat arról, hogy hogyan nyilatkoznak a pénzügyi vezetők. Mindenki azt mondja, hogy elképesztő mennyiségben nő a bevétele ilyen forrásokból. Tehát azt látjuk, hogy beszélhetünk buborékról, de valahol van igény, mert hogy keresnek vele pénzt. Tehát cégek erre kiadnak pénzt, és ő azt mondja, hogy úgy tűnik ez neki buboréknak, mint a vasútfejlesztések idején, hogy valóban boldog-boldogtalan vele belefogott, és indokolatlannak tűnt, és indokolatlanná is vált egy csomó vasútvonal később, de a technológia maga megmaradt, és valóban forradalmasította azt, hogy működünk.
2: Szerintem ez nem fog visszafordulni, tehát az biztos, hogy ez itt lesz. Az nagyon-nagyon bosszantó, valóban is idegesítő, hogy ezek a tech brók, ahogy megpróbálják ezt gyakorlatilag lenyomni a torkunkon, tehát szerintem egy csomó mindenkinek ezzel van tele a hócipője, hogy ezt így folyamatosan ránk akarják erőltetni, és folyamatosan azt állítják, hogy ezt nekünk használnunk kell, és nem az van, hogy hagyjuk, hogy ez a dolog itt szépen természetesen magától menjen. Főleg úgy, hogy ezek a tech brók, akik ezt nyomják, hát nem a legszimpatikusabb arcok a világon, azért ezt is lehet látni.
3: Neked nem szimpatikus.
2: Hát elég, jó? Úgy tűnik, hogy
3: neked
2: ez egy, jó, neked tudom, hogy szimpatikus.
0: A Márknak és azoknak az embereknek, akik molotov koktélokat dobálnak az ilyen vállalat alapítók házért, mert hogy erre is volt precedens sajnos az elmúlt pár hétben, és nagyon sok újságíró pontosan így kérte őket számon, mint most a Márk, hogy nem lehet egyszer azt csinálni, hogy fél évvel ezelőtt ijesztgetjük a világot, hogy ez egy transformatív technológia, mindent megváltoztat, olyan, mint az atombomba, jogszabályokra van szükségünk, mert annak ez lesz a következmény, az emberek megijednek tőle, hát, és utána így reagálnak.
2: Meg hát azért az is benne van, hogy ezek az arcok, tisztelt a kivételnek, elkezdtek szerintem túlnyúlni azon a hatáskörön, amit szeretnénk látni, és elkezdenek megpróbálni belenyúlni a társadalom szövetébe, a politikába, a társadalom alakulásába. Tehát ugye most is volt egy nagy port kavart, a Palantírnak a vezetője írt egy ilyen kiáltványt.
0: Egészen elképesztő kiáltványt.
2: Igen, ami hát abszolút a politikába átnyúló, hogy igen, a politikus, a nyugatnak a kemény vonalas, az erőn alapuló politikát kell végeznie, és ki kell használni a technikai fölényt, stb. Tehát ez az, ami szerintem egy csomó embert kiborít, hogy gyerekek, álljon már meg a menet, oké, hogy ti gyártjátok ezeket a cuccokat, de ne akarjatok már tényleg teljes, totális uralkodói lenni az egész világnak, szóval azért oké, hogy trillió dollárokat kerestek, de hogy azért még ebbe is beledumálnátok, azt azért már ne.
0: És ezzel egyébként mindez egy nagyon érdekes körítést ad ahhoz, hogy a Meta, ami egyébként ennek a bizonyos ebből az egész boomból profitáló cégeknek az egyike, igaz, talán a legkisebb az elit klubból, tehát ők azok, akik nem tudtak annyira hatalmas bevétel növekedést elérni, mint a versenytársaik ezen a területen. Azok után, hogy egyébként ugye dollármilliókért, mint a sztársportolókat úgy igazolták le az AI kutatókat, ők bejelentették, illetve nem bejelentették, kiszivárgott, majd megerősítették, hogy májusban a munkatársaiknak a 10%-ától meg fognak szabadulni.
2: Azaz 8000 ember?
0: Ez körülbelül 8000 ember.
2: Nagyon igen. Kemény. Mindezt azért, mert hogy egyszerűen AI-ra váltják le őket.
0: Igenis, meg nem is.
3: Igenis, meg nem is, mert ugye ez valami 135 milliárd dollár, hogyha jól emlékszem, amit spórolnak ezzel?
0: Nem.
3: Vagy pontosabban nem spórolnak, hanem hogy ebből teremtik elő azt a 135 igen, milliárdot, amiből fejlesztést kérlek, segíts ki.
0: Gyakorlatilag átcsoportosítanak. Tehát az történik, hogy ők azért most ők keresnek évente kb. 200 milliárd dollárt, és annak nagyjából a negyedét, ötödét költik a munkatársaiknak a bérére. Ezzel párhuzamosan hatalmas rajtuk a nyomás, hogy adatközpontokat építsenek
3: igen,
0: ki,
3: ezt akartam,
0: és ezekbe a technológiába fektessenek, és láthatóan úgy gondolják, hogy nagyobb bevételt fognak tudni generálni azokkal a befektetésekkel, mint tudnának ennek a 8000 embernek a munkájával. Ami azok után, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen tempóban vették fel az embereket, vagy hogy most is 6000 nyitott pozíciójuk volt, amit nem fognak betölteni. Tehát ez a 8000-hez számoljuk hozzá azt, hogy 6000 olyan állás, ami lett volna, de nem lett. Azért ezek elképesztő
3: számok. És a pikantériát még azért tegyük hozzá ehhez a hírhez, hogy ugye viszont a megmaradt embereknek elkezdik.
0: Hát nekik nagyon jó dolguk
3: neki
0: van.
3: Nekik nagyon jó dolguk lesz, viszont azért a háttérben monitorozzák a képernyő mozdulatsorokat mindent, tehát rögzítik valójában a munkájuknak a elvégzésének a folyamatát, amivel tanítják azt az AI-t, akik
0: Aj, Marvin, ne legyél ennyire cinikus, még valakivel ásatjuk a sírát, hadd idézzem őket.
3: Jó, köszönöm.
0: Ezzel minden Meta munkatárs tud segíteni, hogy a modelljeink jobbak legyenek, egyszerűen azzal, hogy csinálják a napi munkájukat. Ha már ágenseket fejlesztünk, amelyek segítenek az emberek mindennapi feladataikban, miközben számítógépet használnak, szükségünk van való életbéli példákra, hogy az emberek ténylegesen hogyan használják a számítógépeiket.
2: Nem is értem, miért utáljuk őket. Nem értem.
0: És erről az
3: Technika
0: számolt be.
3: Tehát nem azon, hogy kifocisztatod a munkaerőddel saját magát szép lassan.
0: Nem, dehogy is.
3: Vagy
0: nem,
3: akkor én rosszul értelmeztem ezt a kedves mondatot. Megint,
2: illetve te, de ezzel az emberiség javát szolgálod.
0: Pontosan.
2: Föláldozod magad egy szebb jövőért. Érted? És egyébként ugye a Disneynél is ugyanezt csinálták meg, ahol szintén az van, hogy az összes olyan designert, akik gyakorlatilag ezeket a Disney világokat megtervezték, a ruhákat, az egész látvány, stb. Azokat mind, ott is több ezer alkalmazottad, mind kiraktak, mert hogy az AI-t az ő munkáikon betanították, és most már innentől kezdve úgy gondolják, hogy majd az AI megcsinálja az ő munkájukat.
0: Nem szeretnélek titeket nagyon lehangolni, bár egyébként nagy hobbim, és igazából szeretem, de hogy valahol idefele jövet olvastam,
3: és későbbi
0: adásban szántam, hogy valamelyik platformon a föltöltött podcasteknek a harmada is már AI generált. Szóval innen szerintem csak egy lépés, és tudjuk, hogy ezt a rádiót bölcs emberek vezetik, akik a húsvér műsorvezetésben.
2: Igen, igen, és nagyon szeretjük őket.
0: Nagyon, mind bölcsek.
2: Igen.
0: Nagyon bölcsek, igen. És nagyon kedvesek, de amúgy, mielőtt azt gondolnánk, hogy ez lesz itt a korszakalkotás, hogy a Meta egyszerűen megfigyeli a saját munkatársát. Aha, így dolgoztok ki, akkor van, attól nem kell jönni. Ennél van egy sokkal jobb szoftver, megoldás, ami fölütötte a fejét, és szerintem ezzel érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és zárnunk ezt a csodálatos adást, hogy elkészült az anti-Grammarly. Ugye a Grammarly-re emlékszünk.
3: Persze.
2: Kijavította a kis elütéseinket, a
3: nyelvtani
2: hibáinkat.
0: Különösen egyre, a reklámokat.
3: És egyre mélyebbre dugták a telefonok beállításaiban, hogy nem tud kikapcsolni, emlékeztetek.
2: És soha nem hibázik.
0: Soha. Dehogy is, Grammarly nem ért félre semmit.
2: A kedvencem az az volt, amikor
3: valaki... Amikor ezt használod, részegen. Legjobb.
2: Volt valahol, aki, nem tudom, a feleségének, a feleség ráírta az apukára, hogy minden rendben van otthon a gyerekekkel, és mondta, hogy igen, persze, minden rendben, kis Jimmy itt játszik mellettem az ánuszommal. és hát ez ugye természetesen az ázuszra vonatkozott volna. De,
0: hát, de na, hát na.
2: De, igen,
0: szóval,
2: igen.
0: Hogy ezek a szoftverek, ezek a generatív mesterséges intelligenciák, ugye annyira jók lettek, ez mai hír volt, hogy már szakmunkás állásokat sem lehet rendesen betölteni, mert AI-jal iratják az emberek az életrajzokat. Tehát itt valahol a HRS szakmának itt komoly kihívás lesz, hogy hogyan lehet válogatni a potenciális munkaerőből, ha mindenki egy idealizált, picit halucinált és kiszínezett verziót tölt föl magából dog formájában. Na de!
2: De itt a megoldás.
0: Na de itt a megoldás, hogyha az ember el akar bújni az őt leleplezők előtt.
3: Csodálatos.
0: Mert hogy egy leleményes fejlesztő elkészítette azt a megoldást, ami visszabutítja a szöveget, amit túl jól legenerál neked a ChatGPT.
2: Ez az akkor lesz csodálatos.
3: A beállításait akarom tudni, akarom látni a részleteit.
0: Van három szint.
3: Értem, de azonban is biztos, hogy még sokkal
0: tudod, finom, hogy van elnevezve a három szint? Finom, emberi, vagy CEO?
3: Ne.
0: Ezeket a szinteket tudja visszabutításban.
3: De ez csak a belépő hármas. Szerintem fél éven belül a legkomolyabb, nem tudom, butítsd vissza 12 éves kisfiú.
0: És a legjobb, hogy...
3: Nem tudom, matchboxot akarok típusú üzére.
0: A szolgáltatás neve Sincerely, azaz őszintén.
2: Igen.
0: Direkt elgépelve.
2: Nagyon jó, csodálatos. Nem tudom eldönteni, hogy ez, igen, hogy ez egy poén, vagy pedig tényleg komolyan gondolják, de mind a kettőnek nagyon jó, úgyhogy...
3: Komolyan gondolták, nem?
0: De ugyanezt szokták a belgáról is kérdezni, nem? És soha nem válaszol az ember
2: régóta,
0: erre.
2: És egész régóta itt vannak.
3: Döntsd el te!
0: Igen.
2: Na jó, akkor ti is döntsétek el, hogy ez komoly vagy nem komoly. Lehetőségetek van erre. Hát mostantól bármeddig. Köszönjük szépen, hogy elmondtam a jövő hétig, de igazából nem, akármeddig gondolkodhattok ezen. Mi elbúcsúzzunk, mert lejárt a műsoridőnk. Ez az adás is, mint az összes többi, fölkerül a felhőbe.
0: Azt hittem, hogy azt mondod, hogy AI generált.
2: Ez is AI, most már elmondhatjuk, ez is AI. Nem voltunk itt, mi is öröztünk a sarki kocsmában, amíg ezt legenerálta a mesterséges intelligencia. Maradjatok itt a kávén, érezzétek jól magatokat. Sziasztok!
0: Sziasztok.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Budapesten baleset miatt nem járható a 10. kerületben a Maglódi út a Gitár utcánál. A 85E autóbusz terelve közlekedik, nem érinte a Kocka utca megállót. Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. Ma éjszaka a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszükleten kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utcát a Kapi utcánál gázvezeték javítás miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Szép Csilla, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Már sokan rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, rászoruló gyerekek kaptak szemüveget a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattól, holnap este már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIL felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a Gyerekmentő Szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
16: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
15: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök, a férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 4 perc elmúlt el este 6 óra, és a talpon állót halljátok. Itt van Zoli is, Luca is. Szia Zoli, szia Luca.
1: Hello, hello.
2: Hello, sziasztok.
0: Én meg Peti vagyok amúgy. Ezt nem mondtam, de mondjuk igazából benne volt a szignálban mind a három név, szóval ezt minek erőltessük. Na, itt vagyunk ismételten. Zoli meggyógyult hármasban.
3: Így van, meggyógyultam. Annyira hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy annyira nem voltam beteg, csak nem akartam még betegebb lenni. De az is benne, de az sosem akarok, csak muszáj. Hanem az volt, hogy a pénteket kihagytam, mert így nem voltam jól. Aztán szombaton elmentem egy koncertre, amire nem kellett volna elmenni, amin ott volt egyébként a Peti is.
0: Ezért nem kellett volna elmenni.
3: Így van,
0: hogy amit meglátott Zoli a kivetítőre, egy pillanatra érezte, hogy oké, akkor most hátraadsz.
3: Így van, és onnan utána meg eljöttem hamarabb, mert nem voltam jól, és aztán annyira nem voltam jól, hogy hétfőn se tudtam jönni. De szerencsére most már minden oké, megjártam, képzeljétek azóta Dániát itt a hosszú hétvégén.
0: Na, milyen volt?
3: Úgyhogy fantasztikus, tényleg. Tehát ez
2: milyen idő volt?
3: A legszebb Dán tavaszunk volt valaha.
0: Tehát rövid... Mert annyi Dán tavaszban volt a Zolinak része tulajdonképpen.
3: Nem az, hogy az én számomra, hanem úgy
0: kollektíve. Igen, az a legendás 2014-es árhuszi tavasz, emlékszem arra az áprilisra, sosem feledem.
3: Majdnem ména vagy. Szóval fantasztikus volt, rövidgatyában, meg pólóban jártuk körbe Kopenhágát.
2: Ezt még mindig nem tudtuk meg, hány fok volt.
0: Ja, nem tudtuk, hogy te rövidgatjába mentél.
3: 18-20.
2: Hú, ez mondjuk hűvös.
3: Mi? Hát, az
2: 18 fok. Hát ez már kicsit hűvös, ez már nem
3: napon nagyon jó volt a hőérzet, de nem ez a lényeg, hanem hogy fantasztikus ország Dánia, és azon belül is Kopenhága egy csodálatos város volt, és külön figyeltünk arra, hogy ne csak az ilyen nagyon turistás helyeket nézzük meg, hanem a külvárost is, és hát ott is tényleg az a tisztaság, meg hogy ott élnek emberek, lenyűgöző volt.
0: Most én így azon gondolkodtam a teljes történet alatt, hogy szerintem egyébként, és ezzel valószínűleg egy ilyen népszerűtlen vélemény, de hogy a rövidgatya nem tud jól állni férfiaknak. Én így ezen gondolkodtam, ezen filozofáltam, morfondírozgattam közben, hogy persze magam is hordok rövidgatját, de a tükörbe belenézve azt gondolom, hogy tehát klasszicsokkal, osztálykülönbségekkel hülyébben nézek ki rövidgatjában, mint hosszúgatjában. Komoly valamire való megjelenésem van egy rendes hosszú farmerba, vagy épp egy ilyen vászongatjába, vagy bármibe, de egy rövidgatya az mindenhogy hülyén áll szerintem egy csávónak. És pont ezen gondolkodtam, hogy vajon milyen rövidgatját viselhetett Zoli, ilyen kargó, amit 12 zseb van, hogy a Lidl-be a középső sorba megvásárolt csípeszeket, vagy mizi csípőfogókat tarthasd ott, vagy...
3: Aztán engedik fel a repülőre.
0: Vagy ilyen rövid sportgatja.
2: Dehogy nem, én mindig olyanba járok. De mi? Reptérre.
3: Mi csípőfogóval?
2: Nem, azt kiszedem.
3: Nem a gatyát nem engedik fel utcán, hanem a csípőfogót, amit beleraksz.
2: Hát jó, az nyilván, de hát ott is vehet.
0: Ez a gatya ez olyan rondánál valószínűleg, hogy nem engedik be a reptér területre.
3: Itt a Fashion Police elvisz.
0: Van a másik, az ilyen póló alakú rövid gatya, ami olyan, hogyha belerakod a zsebébe a telódat, akkor is így kifordul belőle, hogyha leülsz egy pillanatra. Így átfúj rajta a szél, és hogyha leülsz, jó eséllyel kilátszik az egyik gojzlit. Tehát, hogy van ez a fajta rövid gatya.
2: Nadrágnak hívják.
3: Peti, nem lehet, hogy csak női nadrágokat hordasz?
0: Hát ez lehetséges egyébként, de most ezzel gondolkodtam, hogy akkor én nekem az egészen férfinek tűnt legalábbis abból, tehát legutóbb, mikor ilyet láttam, akkor egy kivillanó gojzlit speciál láttam. És ez így mindenféleképpen furcsa. Na, melyik rövid nadrág pártján állsz?
3: Én Dániáról akartam valami mesélni, hát jó.
2: De ez volt a fontosabb a történet szempontjáról.
0: Végig mondtad a sztorit, Zoli, sajnálom, egy dolog fogott meg igazán, az, hogy de rövid gatyával szalad, repkednek ott a sirályok.
3: Mik az opciók így?
0: Hát most mondtam el kettőt.
3: Igen, nem tudom, így számomra van az, ami ilyen szövet, de nem kargó. Az szerintem kifejezetten kényelmes tud lenni, meg mostanában bejöttek ez a ugyan nem is melegítő, tehát hogy nem ilyen melegítő anyagból van, de nem is farmer, meg nem is ilyen szövetnadrág, hanem a kettő között, tehát hogy van benne azért, több műszál van benne, mint nem, de mégis nagyon kényelmesek, és nem kell hozzájuk öv.
0: Én valamiért azt képzeltem most még el, hogy, tehát, hogy így a lelki szemeimben neked még egy ilyen Hosentruger kantárod is volt.
2: Dániában teljesen átváltozik. Inkognitóban.
3: Igen, még nem igen. Erről, nem
0: mint egy csapos az Oktoberfesten tulajdonképpen, ezt képzelem el. És ilyen bőrgatya és kantáros nadrág, és közben nem tudom, milyen jódlis dalokat énekelt. Én valamiért így képzelem el.
3: A másik dolog, hogy akartam nektek hozni szuvenírt, hogy valami jó dán sört, de igazából azokat a dán söröket, amiket lehetett volna venni a reptéren, ugye, mert egy sima hátizsákkal mentünk, az itt is lehet kapni a szemben lévő spárban, úgyhogy majd veszek kettőt.
0: De hogy tényleg, nagyon kedves tőled.
3: Tényleg amúgy...
2: Hát akkor köszönjük a gesztust, az ajándékot meg majd később.
0: Mátyás király is az okos lány, hozott is ajándékot, meg nem is.
3: Úgy voltam vele, hogyha szeretnétek, akkor tudok hozni, de hogy innen Magyarországról lokálisan.
0: Gondolt is ránk, meg nem is. Valószínűleg az volt, hogy már idejőve gondolkodott rajta, hogy kellett volna valamit hozni, hogy dumáljam ki ezt a helyzetet. És végül is gondolt ránk.
3: Ezt már odafele a repülőn kitaláltam.
0: Ja, értem, értem. Na jól van, Zoli, az a lényeg, jól érezted magad, meggyógyultál, minden stabil innentől fogva. Luca, veled mik történt?
2: Semmi.
0: Oké. Okay. Akkor hát, mesélek egy kicsit arra, hogy velem mi történt.
3: De én nagyon tetszik, hogy a Luca már így a látszatot se akarja fenntartani, tehát hogy valamit behozzon, azt mondja, hogy ugyan nem sok minden, de hogy azon gondolkodtam, de hogy majd ez lesz, vagy ez a hét azért különleges. Semmi.
0: Semmi, köszönöm, lapozzunk.
2: Egyébként most viccen kívül tök sok helyen voltam.
3: Csak nem akarom elmesélni.
0: Csak rohadtul semmi közöttök hozzá. Nem. Kinek hát képzelitek magatokat?
2: Azt tudjátok, hogy ugye szokott lenni az etyeken.
0: Bor piknik, nem?
2: Igen, etyeki piknik. És amikor nincs ilyen rendezvény, meg ilyen etyek, calling, különböző rendezvények, amikor nincs viszont ilyen esemény, akkor is ugye látogatható az a vidék, hiszen egy borvidék, és pincék azok nyitva vannak.
0: Hiszen egy falu hülyén vennék ki magát, hogyha 360 napon az év bele lenne zárva, és karantén alá
2: nem, mert ez
0: volna.
2: Csak egy utca, ahol szokott lenni az etyeki piknik. Aha. És az ott lévő ilyen kis kocsmák, meg pincék, azok nyitva voltak, úgyhogy oda mentünk és beültünk.
3: Amúgy ez nagyon tetszik, hogy Luca nem akkor megy, amikor a nagy tömeg van, meg háromszor akkora árak, hanem így, amikor a
2: hát az árak maradtak, az embertömeg azért az eltűnt valóban, de egyébként az volt a furcsa, ennek ellenére is, hogy nem volt ott esemény, a buszon rengeteg ember volt, tehát nagyon sokan mentek egyekre.
0: A világ örökség részévé vált tulajdonképpen egyek az utóbbi években, úgy látszik, mert hatalmasat megy tényleg, nagyon minden ismerő, nagyon nem minden ismerőse, meg ez talán azért túlzás, de hogy nagyon sok ismerősömnél láttam ilyen posztokat, hogy amikor éppen ez aktuális volt, akkor igen, itt vagyunk, és tényleg az egy ilyen státusz szimbólum, hogy ott vagy az egyeki pikniken.
3: Igen, ez most már olyan lett, mint utólag választások után kirakni, hogy te 15 éve tiszás vagy.
0: Nagyjából erről van szó, igen, tehát hogy valami olyanról van szó, ami éppen megy, és akkor így valamiért úgy gondolod, hogy oké, rendben, akkor most ezt az identitásom teljesen
2: alapjává teszem. Hát igen, de mi akkor voltunk ott, amikor éppen ez nem ment.
0: Na igen, és ez
2: látod? De egyébként szerintem egy jó környék, hiszen ez van nagyjából a legközelebb Budapesthez, ami ilyen borvidék. Szóval egyszerű megközelíteni, akár tömegközlekedéssel, vagy akár autóval.
0: Ez menő. És akkor rendesen ugyanazok nem tudom, árusok vannak.
2: Aha,
0: ott, akik egyébként
2: hát azért
0: is?
2: Van egy-kettő pince, ami zárva van, de a legtöbb azért nyitva volt.
0: Na, paloznaki jazz pikniken voltam, ami egy kicsit ilyen jellegű feelinget hozott, és bár az ilyen fesztivál, de azért sok része ilyen eléggé gasztrós, és az például nekem kifejezetten jó élmény volt, egyeki pikniken még egyelőre nem voltam.
2: Hát azt már de... nem is olyan. Csak viccelj.
0: Jól van, Luca, rendben. Úgyhogy ja, azt még mindenféleképpen meg kell nézni.
3: Meg ez nem egy ilyen, tehát hogy én azért szeretem az ilyen fajta borrendezvényeket, mert hogy itt elhiszem, hogy ez tényleg a borról szól. Magyarországon van papíron 17 darab borvidék, na most ennek szerintem ebből kétharmad legit, tényleg valós borvidék, a többi meg az ilyen marketing borvidék, tehát nekem ne akarja senki beadni, hogy a kunsági borvidék, tehát a puszta közepén olyan fantasztikus szőlőt termelnének.
2: Hát maximum oda szállítják, importálják.
0: Lehetséges, igen, csak tovább értékesítenek.
3: Az milyen borvidék?
0: Valójában egy raktár nélküli webshop, a kunsági borvidék.
3: Egy dropshipping borvidék.
0: Valami két darab egyetemista egy kuliszobában, ők a borvidék. Berendelik mindenhonnan, kitekerik a vargát, áttöltik egy átlátszó plakomba, aztán már árulják is tovább. Ezt így csináltuk, én tapostam.
2: Na, de viccet félretérve, tehát érdemes borvidékekre látogatni, bármikor, hogyha rendezvényen van, akkor is, mert akkor megvan annak az előnye, hogy jó hangulat, meg minden, hogyha nincs, akkor meg azért, mert békésen ott már tudod fogyasztani a kis baracskádat.
0: Amúgy ez jól hangzik. Mert majálison voltam, képzeljétek, itt a hétvégén, mert hogy ugye pont adásban beszéltük, hogy na majd mennyire el akarok menni majálisra, viszont hogy pont aznapra nekem beesett egy ilyen kis DJ-zés, ami miatt nem tudtam elmenni a május 1-e esti Well Hello koncertre, a 60-i majálisra, amit én nagyon szerettem volna megejteni, és hát szomorkodtam egy sort, hogy lemaradok erről, de mondom, ha már lúd, akkor legyen kövér. azért mégiscsak itt nagyon van ez a hosszú hétvége. Róla. Nem, hogy mégiscsak itt ez a hosszú hétvége, úgyhogy nem szabad csak ennyiben meghagyni a dolgot, hogy oké, rendben, egy kis DJ-zés és ennyi, hanem észrevettem, hogy a Városligeti Majálés az tulajdonképpen egy 4 napos rendezvény.
2: Hát tehát,
0: hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap mind a 4 nap tartott, így hát kimentem szombaton is, és vasárnap is, és hát szenzációs élmény volt. Annyira jó vibe-ok voltak tényleg, hogy az ember ott pihenget, ott iszogatja a kis csapolt sörét, hallgatja a zenét, megnéztem egy Éber Kóma koncertet, ami nagyon váratlan volt, de egyébként meglepően ügyesek voltak. 5 darab rapper fiú így az X-Faktorból éppen csak, hogy ide teleportálva Majálisnak a színpadára. Úgyhogy ez volt, válogattam a különböző kis portékák között, amiket ott árultak az emberek, hallgattam a jobbnál jobb dalokat, úgyhogy elképesztően jó hangulatú téma volt, és tényleg így ezen gondolkodtam, hogy mostantól engem ki se lehet majd robbantani az ilyen kültéri rendezvényekről. Szóval én már most nézem, hogy következő hétvégén hova, mit, miképpen csinálok, már így figyelgettem, hogy mik azok a teraszok, amiket eddig nem ismertem. Ez, hogy hirtelen 25 fok lett, ez nekem egy új időszámítást indított, és tényleg azon gondolkodtam, hogy valójában ki kellett volna maxolni, és 4x4 napot lenni a Városligetben, akármennyire is, nem tudom, sokszínű a közönség, aki ott megfordul.
3: Az biztos. Én nekem van egy... mi az, Luca? Nagyon nagy... Luca olyan fájdalmas arcot nézett, miután megszólalt. Végezzünk?
2: Mondj egy nyugodtan, zene? Zoli. Csak a hangod, ez kicsit bántja a fülem.
0: Luca szeretett volna mondani valamit, vett egy nagy levegőt aztán.
3: De én még meg is vártam a kis hatásszünetet, Peti nem mondandója. Most már nem mondom, mondja te.
2: De nem akartam semmit mondani, ezt Peti találta ki.
0: Na jó, ez döbbenetes. Jó, most az asztalra csapok, terelem én a beszélgetést tovább. Luca, ma is beöltözős buliba mész amúgy? Hát ez az amis szerelés, az egészen erős, amivel itt megérkeztél. Be akartam már hozni közben kicsit, hogy most ilyen kis visszafogott, ilyen, nem tudom, vidéki lánynak vagy.
2: Nem, most egyébként így a barna 50 árnyalata rajtam van kb, mert 3 rajtam lévő dolog is barna.
0: Aha. Jó. Ti is azt érzitek, hogy ez már nem vezet sehova, és menjünk el napzelézni?
2: Igen, szerintem.
0: Ezen a ponton megegyezhetünk ebben?
2: De ez egy jó kérdés volt.
0: Megegyezhetünk ebben? Jó, akkor egyezünk meg ebben. Napzenéje rovat. Hát egészen váratlan az, ami most itt történik, mert hogy... nem gondoltam volna, hogy 2026-ban én még Varga Viktor számot fogok hozni a talponálló napzenéje rovatába. Ugye Varga Viktor 2010-es évek eleje, csillag születik, és lehet zöld az ég, kék a fű, szőkével álmodtam, barnával ébredtem, és hasonló slágerek. Ez volt az a kettő, amit egyébként ismerünk tőle. És hát Varga Viktor egy ilyen botrányhős, celeb, média személyiség, naturista, nudista, rasztahajú, és jurtában élő fiatal emberré vált, és hát a legkevésbé sem a zenei teljesítménye miatt gondolkodunk rajta. És most elkezdtem látni, hogy promózza, hogy így létezik neki ez a bizonyos zenei projektje még mindig, így hát rákerestem, hogy mit tud egész pontosan, és Rasta Vitéz néven fut, Rasta Vitéz év Varga Viktor, mert hogy Vitéz Varga Viktor
3: ezt
0: is rá lehet, ugye.
3: Egy korábbi talponállóban.
0: Még igen, amikor ő megkapta ezt a vitézi rangot, egy egyébként erre nem jogosult szervezettől, akkor akkor beszéltünk erről. Szóval Rasta Vitéz néven adta ki a Vigyel a Szél című számát, és gondoltam behozom ide, kiértékeljük, aztán meglátjuk, hogy mire elég ez 2026-ban. Mit szóltok ehhez?
3: Van választásunk?
2: Igen, abszolút én is ezt nincs. Akartam kérdezni.
0: Addig találjátok, hogy mit akartatok mondani az előbb.
1: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából. Rasta Vitéz!

0: Rasta vitéz, Varga Viktor, vigyel a szél, bűnös élvezet. Így tudnám összefoglalni, ami történt. Rég volt a Milyen Boldog dabzenéje rovat közben, fogta a fejét Zoli Luca, én meg így füligérő szája, a gyerekek révbe értem, ezért jött létre ez a rovat.
1: Igen, pontosan, visszatértünk oda, milyen zenéket a kezdetek kezdetén hoztál, mert egy ideje egész jó számokat hoztál, és hiányzott valami így az életemből.
2: Kultúrterrorizmus.
1: Tényleg, ez olyan számokat tudsz megmutatni, amik soha nem kerülnének így a fülem elé.
2: Én egy kicsit szégyellem magunkat így kollektíve, mint műsor, mert ezért most Varga Viktor pénzt fog kapni. Ugye nem sokat, remélem, de fog.
0: De nem így kell erre nézni, erre ilyen karitatív tevékenységét kell tekinteni. Ő egy jurtában lakott, és mikor áradt a Duna, akkor például elmosta a teljes lakását. Vegyük úgy, hogy mi nem a zenei teljesítményért, hanem mert megsajnáltuk azon a ponton. És emlékszem, hogy ténylegesen megsajnáltuk, mikor ez történt. Mi most a saját eszközeinkkel mosítottunk el ide, hogy egy kicsit kisegítsük ebben a helyzetben.
2: Viccet félretéve, szerintem ennek a számnak a refrényének az első fele az jó. Az tényleg, annak van egy hangulata, és minden más része borzasztó rossz. Tehát, hogy, de hogy így, tényleg az, hogy úgy érzem, hogy most így, Varga Viktor hallgatott Azariát, meg Dest, és akkor hú, igen, őket szeretik a fiatalok, és akkor ők szoktak ilyen magyar, meg angol szövegeket így kombinálni, akkor én is ezt csinálom, és elindult ezen az úton. És mellé forgatott egy klipet is, nem tudom, Peti, te láttad-e a klipet, mielőtt behoztál ezt a zenét.
0: Nem,
2: a végén már, ilyen gumibotot nyalogatnak benne. Ilyen, rendőr, ilyen rendőri miért? Gumibotot. Hát nem tudom, majd
0: de nézd. Előtte leveszi a rendőr az oldaláról? Vagy ezt így a
2: le, veszik? Le, igen.
0: Rejtett kamerával oda mennek a járőrhöz.
2: Na mindegy. Tényleg ilyen elképesztően kellemetlen rímek vannak benne, meg olyan költői képek, hát amikor arról énekel, hogy úgy vagyok rétegzett, mint a Grand Canyon, meg ilyenek, ez amikor tényleg ötödikben próbál valaki verset írni, és ilyen azt mondod, hogy na te most életed versét megírod a másik osztályban lévő lánynak, tényleg.
0: Igen, a parba rejtel,
2: és aztán a takarítónéni kidobja, de ő elolvassa, és még őnek is se tetszik. Pedig a nagymamád, aki takarít a suliba.
0: Ez a Grand Canyonos sztori, ez tök érdekes, hogy ezt mondod, mert ilyen irányból nem közelítettem meg, de tényleg amúgy ez az a fajta referencia, amikor így van egy olyan elhatározásod, hogy oké, rendben, most intellektuális akarok lenni, vagy megpróbálok intellektuális lenni, és nem állítom, hogy Varga Viktornál konkrétan ez a helyzet, csak hogy ilyen hatást kell.
2: Az biztos.
0: Hogy így van egy bizonyos üvegplafon a lexikális tudásod fölött, és aztán egy ilyen dolgot tudtál elkapni, hogy hát oké, rendben legyen ez.
2: Nem üvegplafon van, itt egy beton.
0: Igen, szóval valami ilyesmit közvetít ez a hallgató számára. Tényleg, mint amikor azt akarom mondani, hogy valami, elkezdek éppen focit nézni, mondjuk, tegyük fel, életemben először látok foci meccseket, és akkor így mondok egy ilyen benfenteskedő dolgot egy társaságban, hogy hát ez tényleg ez olyan, mintha lesre futottál volna, és akkor így várom a reakciót, és tény és való, utaltam valamire, de ahhoz, hogy ez valóban hozzáadott értékkel bírjon, hát ahhoz egy kicsit mélyebbre kellett volna menni.
2: Így van. Bocsánat, kellemetlen.
1: Abszolút.
0: Még kíváncsi vagyok, hogy esetleg Lócában van-e valami.
1: Én csak annyit akartam még hozzátenni, hogy szerintem ő direkt ment erre az amerikai vonalra, nem csak, hogy próbál ilyen amerikai akcentussal beszélni angolul, illetve ilyen amerikai dolgokat említ meg, mert ő egyébként lakott Amerikában, vagy valamit ott csinált, nem biztos, hogy ott élt életvitelszerűen, de valamit csinált.
0: Szerintem te kevered a Király Viktorral.
1: Nem. Kiment, és volt is ilyen, hogy ki akarták toloncolni.
0: Ja, hát ezt mondjuk teljesen el tudom képzelni Varga Viktorról az a helyzet.
2: Igen, és amúgy őszintén szóval még a többi, mi az?
1: Semmi, mondjad.
2: A többi résszel is az, hogy ilyen elképesztő nagy blödségek, meg ilyen általánosítások, tehát konkrétan, mint az ilyen bármelyik másik magyar dalban megtalálod, tehát ez a, nem tudom, vigyel a szél az összes gondom.
0: Na, annyiban meg kell védenem Varga Viktort még ebben a helyzetben, hogy nekem is eszembe jutott az Azaria Dest párhuzam, de nekem inkább az van a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy ez inkább stílusnak szól, mert ez kicsit ilyen rasta, regi, kicsit mi vagyunk, tehát az Ári Mafia, szereti, meg a Kopikon egy személyben, hogy ilyet akar hozni. Meg ilyen
1: amerikai rap kultúrát tökre szereti.
0: Ezért van az szerintem, hogy ő elkezdett itt nagyon hunglisülni, és ezt így el tudom fogadni, mert azt gondolom, hogy ebben a stílusban benne van. Na de! Nem is az a lényeg, hogy én el tudom elfogadni, hanem hogy ti mit mondtok erre, már hogy 10-es skálán értékelnetek kell.
1: Én adok egy erős 2-t.
2: Erős! Zoli? Én ennyire nem vagyok szigorú, mondom, a refrén első fele nekem az tetszett, annak volt hangulata, úgyhogy 4,5.
0: ezen a ponton szeretném jelezni, hogy ez most egy olyan átlagpontszám, amivel biztos szinte, hogy még egyszer meg fogjuk hallgatni a végsorát.
1: Ne, akkor többet kellett volna.
0: A karácsonyi talponállóban, ugyebár egészen biztos, hogy majd a legrosszabb pontszámokkal rendelkezőket is visszahallgatjuk, és most jelen állás szerint ez akár, hogy nézzük, ez egy 3,25.
1: De még nem biztos, mert lehetnek rosszabbak is a következő időszakban.
2: Bízunk benne, bízunk benne.
0: Én mindent megteszek majd ez ügyben. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, zenélni, meg ilyen dolgok, utána pedig innen folytatjuk, és ne felejtsük el, hogy Cyborg Templár is értékeli, hát ne, nem fogadik nagy összegben arra, hogy ez neki tetszett, de hát ez ővé a szó.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Hát, inkább ne.

0: A történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
3: Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G.V. Will közös koncertje május 8-án egyes téren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G.V. Will and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Aquarium Club.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
9: 5 perccel múlt el 7:30, és még mindig a Talpon állót halljátok. Itt vagyunk továbbra is élőben Zolival, Luciával. Sziasztok!
10: Hello-ka.
11: Hello!
9: Na mi van, nem köszöntök vissza nekem?
11: Én megvártam, mert amikor... Ugye van ez a poén, amit viszünk adásra, hogy Luca köszön valahogy egy picit más,
10: de
11: vagy
10: téged.
11: Mindig.
10: Ja, bocs.
11: És hogy ilyenkor szerintem mert hogyha én mondom előbb, akkor ha a Lucáé rácsúszik, akkor kevésbé hangsúlyos.
10: Á.

0: értem, tehát megadtad nekem a lehetőséget, hogy éljek ezzel.
1: Új tanunk kell. Mostantól kizárólag Csigiri Csával köszönhetünk a hallgatóinak. Én ezt mondom.
2: Hogy elkezdhetjük mi is azt, mint a Márko és Barna podcastben van, ami szerintem úgy lett fantasztikusan túltolva, hogy már hogy eltűnne belőle az az elején a kínos köszönések, akkor azt így lázadás lenne a nézők, hallgatók közt.
1: Nem sokszor néztem Márko és Barna Sikideget, úgyhogy ezt nem tudom most éppen megítélni, hogy ez jó vagy nem jó, de minden esetre elfogadom, amit mondtál. Hiszen nem tudom megcáfolni sehogy. Ötös fogad című rovatunk következik most, ezzel zárul a mai adás.
3: Öt kiadóhely. Három műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
1: Nos, még mielőtt itt felvezetném ezt a mai ötös fogat toplistát, ugye mindig hozok ilyenkor egy öt elemű listát, ami egy valamilyen elvon toplistát jelent, és még mielőtt itt felvezetném ezt, szeretném elmondani, hogy az van, hogy az elmúlt adásokban mindig, amikor ötös fogatra hoztam valamit, akkor mindig igyekeztem így még túlszárnyalni az előzőt, és rájöttem, hogy ez egy ilyen nyomást helyezett rám, hogy már legutóbb az volt, oda jutottunk, hogy a nemzetet hogyan egyesítsük egyetlen ötös fogat listával, hogyan jussunk el odáig, hogy megfogja magyarnak a kezét. És tényleg mindig ilyen szakrálisabb dolgokat létrehozni, és rájöttem, hogy ez így fenntarthatatlan, és ez nem is ezért jött létre ez a rovat, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy visszamegyek, és akár tetszik bárkinek, akár nem, én ezt visszaviszem, és hozok egy tök proli basic listát, és aztán maximum majd szétkapjátok, hogy nem feltétlenül értetek vele egyet, minden esetre én készültem, de még mielőtt elmondom, hogy mi a pontos lista, szeretnének megkérdezni benneteket, hogy számotokra mit jelent az, hogy valaki boomer.
0: Aki nem ért az ilyen fiatal szlengekhez, fiatalokat nem érti meg annyira, nem értik, hogy mit, miért csinálnak, mi az a szokásaik, amiket űznek.
2: Számomra egész sokáig ezt jelentette, és az utóbbi időben kezdett azzá átformálódni, hogy nem az van, hogy valakitől elvárnám azt, hogy feltétlen
0: ja, bocsánat, igen, még rendet. Ennek van kiegészítése, igen. Hogy nem csak ennyi, hogy nem érti, de megpróbálja utánozni őket, megpróbál olyan úgy viselkedni, mint egy fiatal, és emiatt lesz valaki boomer.
2: Én amúgy nem ezzel akartam kiegészíteni, de szerintem ez egy jó megfogalmazás, és egy nagyon sokáig így az én szótáramban is így élt. Most már inkább az, hogy olyan, tehát olyan reflexek vannak benne, amik ilyen nagyon, nagyon mondjuk múlt századi reflexek, de itt most nem arra értem, hogy jaj, a hagyományos értékekhez ragaszkodik, egyáltalán nem erről van szó, hanem hogy mondjuk az, hogy ő itt van 30 éve a cégnél, de a most belépő kolléga arányaiban többet kap, amikor ő belép, mint amikor annó belépett ő. És holott lehet, hogy az új kolléga ugyanannyit hozzáadott értéket jelent, vagy teljesen más, hogy de ugyanolyan jól tudja végezni a munkáját. És számomra most már inkább ezt jelenti, nem csak ezt a... Nem, tehát, hogy számomra kevésbé van most már ez a kigúnyoló jellege, ami szerintem régebben sokkal inkább erről szólt ez a szó.
0: Ugye ez egy generációt megnevezünk, a boomerek generációját, nyilván aki az idősebb korosztályt jelenti.
1: Most ugye alapvetően a boomer szó abból származik, a hogy a baby boomer idejében születetteknek a korosztálya hívható boomernek, aztán ebből lett egy ilyen pejoratív valami, és talán mostanában így kezdi visszanyerni valóban ezt a fajta ilyen normális, egy bizonyos generáció. Oké, rendben, lenézés minden nélkül, ez egy ilyen boomer valami. Én ezt gondoltam, hogy ezt a bizonyos boomer életstílust egy kicsit megpróbálom így átgondolni, hogy mennyire tudom én ezt magámévá tenni, mennyire érzem azt, hogy vannak dolgok, amik így passzolnak hozzám, mert én alapból azt gondolom, hogy egy tök fiatalos csávó vagyok, sőt, amúgy egy fiatal felnőttnek tartom még magamat, meg...
2: Pont, mint a boomere.
1: Így van, pontosan, meg nyilván színesen öltözködöm, meg ilyesmi, szóval így nem gondolom azt, hogy én egy boomer lennék, viszont amikor így ezzel piszkál valaki, neki, mert nyilván ez egy ilyen trigger pont bárkinek, amikor a korával cikizik, és mondjuk nekem tök sok olyan barátom van, aki nálam fiatalabb, és akkor nyilván tőlük ezt kapom. És elgondolkodtam, hogy oké, mik azok a dolgok, amikkel úgy igazán tudok azonosulni, és ilyen boomer dolog. És ezért elhoztam azt a listát, aminek a címe top 5 alulértékelt boomer dolog. Ezek inkább nem is itt nem a pejoratív része, és ezért kérdeztem meg, hogy a ti fejetekben hogy él ez a dolog, mert én nem a pejoratív részét akartam hozni, hanem azt a részét, amit Zoli mondott, hogy igen, egyfajta ilyen régebbi nem tudom, értékrend, vagy éppen divatban nem annyira lévő dolgoknak a priorizálása. Nos, az ötödik helyen végzett a top 5 alulértékelt boomer dolog listámon az a pont, amit úgy hívnak, hogy melegítőben járni az utcán. Ez számomra egy nagyon alulértékelt boomer dolog. Nagyon sokakat látok, és főleg, hogy ezért egy olyan területen lakom, ami egy ilyen lakótelep, és így mozognak arra felé, tényleg mindenféle társadalmi rétegből, és látom azt, hogy ez az 50-60-as korosztály az esetek nagyon nagy részében igenis melegítőben jár az utcán. Melegítő gatyában, egy melegítő pulcsiban adott esetben, de a legritkább esetben látok rajtuk farmert egyébként. És van egyfajta jellag, és nyilván megvan az a társadalmi réteg, ahol ez abszolút nincsen meg, de én azt gondolom, hogy ez a melegítőben járás, ez egy ilyen eléggé tipikus jellemző ebben a közegben, és én ezt rájöttem, hogy alulértékeljük, mert valójában kényelmes, meleg, tudsz benne mozogni, ha elszakad, nagyon könnyű megvarni, és mindezek mellé sokkal nagyobb önkifejezési skálád van ezáltal, mint hogyha csak szimplán egy kék vagy fekete farmert vennél föl, úgyhogy ezért raktam ötödik helyre a melegítőben járást az utcán.
0: Hát igen, na erről megvan a vélemény.
2: De neked nem csak a boomereken a melegítő, hanem
0: nem,
2: unblock, az utcán unblock, a melegítő.
0: Igen, természetesen. Nyilván abban az esetben, mert lehet ennek is kettő célja. Az egyik azért, hogy azért veszed fel, mert kényelmes, és egyébként abban csinálod a hétköznapi dolgaidat. A másik célja pedig, hogy éppen valahova lerohansz, és akkor az van kéznél, abban az esetben szerintem így elfogadható, hogy csak leugrom a kisboltba, ami itt van a sarkon. Jó, most melegítőből mentél le, semmi gond. De az, hogyha te tudatosan azért veszed fel, mert hogy kényelmes, és így mész el mondjuk találkozni a barátaiddal, hát nem tudom, ugyanannyiba telik felvenni egy normális öltözetet is. Vagy hogyha tényleg nem a konditerembe mész, akkor légy szíves, tiszteld már meg embertársaidat, hogy vegyél fel valami normális.
1: Én azzal tisztelem meg az embertársaimat, Luca, hogy nem alakoskodom előttük, és nem játszom el, hogy én vagyok Szaros Pista neve napján kiöltöztem, miért jelentem zakóba.
0: Őszintén nem csak a melegítő nadrágok tudnak kényelmesek lenni, sok olyan nadrág létezik, például a rövid nadrág.
1: Csak hogy Zolit is érintsük egy kicsit, ugye?
0: Igen.
1: Zoli
2: egy hosszú farmer van rajtam jelenleg
0: egyébként. Ami mondjuk egy kényelmes pamutanyagból van.
1: A kantáros gatyádban voltál.
0: Szóval ami kényelmes pamutanyagból van, és nem szorul rád, az is tud kényelmes lenni.
1: Nem
0: akkor már
1: egyet.
0: Légy szíves, válasz egy olyat, ami szerintem így esztétikusabb.
1: Nem választok. Na, erre mit néz?
0: Akkor nem barátkozom veled.
2: Na mi van, ennyi?
1: Zoli, tegyél igazságot,
2: én
1: kérlek.
2: Én nem tudok, én pont azt reméltem, hogy ezt ti leboxoljátok, én alapvetően mindenhez hozzá tudok szólni, ehhez nem biztos, hogy akarok. Nekem egy ilyen nagyon érdekes viszonyom van ehhez a melegítőben sétáláshoz, amikor nagy ritkán megtörténik, én is rájövök, hogy milyen jó, de valahogy idegennek tartom magamtól egyébként.
0: És még egy dolgot, bocsánat.
2: Mond.
0: Csak annyi, hogy egyébként a melegítő nadrágodat, hogyha otthon hordod, akkor az már egy otthoni nadrág. Akkor ne menj ki az utcára, és utazd rajta a BKK-n, majd aztán menj és feküdj le az ágyadra ugyanabban a nadrágban.
1: Van nekem kimenős melegítőgatyám, Luca. Tehát az, hogy melegítőgatyám, az nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ahogy éppen nem tudom, befejeztem a szobafestést, és amilyen retkes, büdös éppen vagyok, úgy lemegyek, és aztán megjelenek vele egy keresztelőn. Tehát ezt képzeld el, Luca.
0: Ja, jó.
1: Ha nem lemegyek a boltba, van egy olyan szabadidőgatyám, amit szívesen viselek kintre, és aztán megyek, és
0: jó, plázol. Egyébként mindenki olyan nadrágot hord, amilyet szeretne, meg olyan ruhákat.
1: Csak számoljon azzal a mocskosul magas szintű lenézéssel, ami az egyányodban fog
0: következni. Hát azzal számolni kell, de hát most mit lehet tenni?
1: Szedjük össze magunkat, nem lesz időnk a lista további pontjaira. Jó. Remélem, ha csak fele annyira lesznek megosztóak, mint az előzők, akkor már boldog leszek. Negyedik helyen végzett a top 5 alulértékelt boomer dolog listán, amelyeket én előszeretettel csinálok, és azt gondolom mindenkinek kéne. Negyedik lett, magadnak vágni a hajad.
2: Micsoda?
1: Én a hajamat most már egy jó 3 hónapja full magamnak vágom. A sztorihoz hozzátartozik, hogy felül ilyen konyhba van fogva, és felül nem vágok belőle. Tehát itt arról van szó, hogy egy géppel egy hosszra körbe le kell vágni, és közben eltalálni, hogy hol van egyébként a határ a rövid és a hosszú részek között. Ilyen szempontból tehát könnyű dolgom van. De el tudom képzelni, hogy valaki, hogyha megtanulja, hogy az ő saját stílóját hogyan kell levágnia egy sima kézi hajnyírógéppel, az egy hatalmas plusz tud lenni. És szerintem ez el tudom képzelni, hogy egy bizonyos beszélgetésbe ezt ilyen oltásként dobjuk be, hogy na, te ez egy olyan embernek tűnik, mint aki magának vágja a haját. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen oltás is tud lenni, de közben pedig én ezt nagyon adom.
2: Álljunk meg egy pillanatra. Lépjünk egyet vissza.
1: Igen.
0: A boomerekről volt.
2: Ne. Igen, hát egy kicsit a...
1: Visszatérve a gatyákra.
2: Ne. Hanem, hogy így... Csak nézzük olyan távlatban, hogy amblok ez a magadnak vágod a hajad. Tök mint, hogy hány éves emberek, már az, hogy magadnak vágod a hajad, számomra egyébként elképesztően szokatlan. Nem az, hogy gáz, de hogy egy ilyen nagyon idegen hatása, hogy ezt a képet elképzelem, hogy én magamnak vágnám a hajamat.
1: Én... Azért lettem ebben ilyen bátor, mert ugye amióta amióta nő szakál a fejemen, azóta mindig magamnak vágtam.
2: Egyre kevesebb nő a fejed tetején.
1: Az első kettő közben kaptunk egy kedves üzenetet, amit mindjárt felolvasjuk.
0: Reméljük, kedves.
1: Csak, nem, remélem téged volt, ha jól látom, úgyhogy ezt mindenképpen olvasjuk. Szóval amikor nekem elkezdett szakál nőni a fejemen, abban a pillanatban elkezdtem én magamnak vágni a szakállamat, és annyira jól megtanultam ezt az ilyen átmenetes sztorit, hogy akkor egy kicsi oldal így a halántékom alatt viszont alul meg nagyobb, és hogy ez az átmenet működjön, ezt megtanultam, és kellő bátorságot gyűjtöttem, hogy a hajamnak is nekiálljak. Most már csak egy lépésre vagyok attól, hogy a felső részt is magamnak formázzam. És az üzenet pedig, sziasztok, amikor Luca elkezdte leszólni a melegítőket, abban a pillanatban mentem le az utcára melegítőben. Hozzáteszem, imádom a melegítőket. Balázs, te írtál nekünk, nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz a népszerű rádió és reggeli műsorod ellenére is, kedves Balázs, és köszönjük, hogy hozzászólsz a műsorunkhoz. Egyébként én ezt az embert adom, így van, és bevállalja. Látod? Erről
0: de ezzel nincsen gond, hogyha csak mondjuk leugrottál, kutyát sétáltatni, vagy mit tudom, én lementél a boltba.
1: Írd meg, légy szíves, hogy hova mentél. Azt mondtad, hogy az utcára, de tudni szeretnék.
2: A bankba.
1: Igen, tehát hogy nem tudom, elment folyószámlát nyitni. Elment útlevél fotózásra. Na jó, oké, és ennyit a magunknak hajvágásról. Adjátok, nem adjátok, mit gondoltok róla?
0: Hát én nem, de nincs vele bajom, hogyha valaki magának csinálja, csak gondolom nem tudja annyira professzionálisan csinálni, hiszen hátra nem lát. Meg azért bármennyire is korlátozott az, hogy felemeled a két kezed,
2: tükörből
0: azért...
2: Tükörből meg lehet csinálni.
1: Tükörből meglát.
0: Meglátod, hát hogyha attól függ, milyen típusú hajat vágsz, hogyha letolod kopaszra, igen, az egyszerű.
1: Na pörgessük, mert nagyon kevés időnk van hátra, és nem marad időnk a többi pontra. A harmadik helyen végzett ezzel, pont fölért egy kicsit visszatérve az előző témához, ehhez a melegítőshöz, de egy kicsit mégiscsak más. A top 5 alul értéket.
0: Na mondtam, várjál, bocsánat, csak közben visszaért. Boltba ment, úgyhogy az teljesen elfogadott.
1: Na, Balázs, ebből most kijöttél. De az, hogy hallotta, hogy mit mondott a Luca, hogy hogyan oké neki, azt itt imponálni akar Lucának. Na, nem baj. Jó, egyébként én veled vagyok, öreg. Team melegítőgatya. Harmadik helyen végezett a Jégeralsó intézménye. A Jégeralsót nem tudom, ismeritek-e? A Jégeralsó az a fajta aláöltöző nadrág, ami egy kicsit ilyen budgyos, kicsit béna, egy nadrág alá vett nadrág, és a farmerod alá beveszel egyfajta ilyen kis szövet.
2: Egy vastagabb férfi harisnya.
1: Igen, erről van szó, de mégse teljesen harisnya, mert lábfej része nincsen.
2: Igen.
1: Na, egy Jégeralsó. Ezen a ponton Balázs írd meg nekünk, hogy van-e rajta jégeralsó is. És hogy magadnak vágod-e a hajad. Most már semmi nem érdekel, csak hogy erről az egy hallgatónkról mindent megtudjuk.
2: Szóval jégeralsó.
1: Jégeralsó. Én nagyon támogatom. Rohadt király dolog, mert igenis, télen kell, hogy legyen még plusz mozgásterünk, mint az, hogy fölvesszük a melegítő performer nadrágunkat, és az alatt pedig csak egy alsó nadrág van. Mi ugyanígy öltözök föl 17 fokban, és na most körbeérünk. Én még otthon sem szeretek melegítőben lenni, írta nekünk Csaba. Szerintem indítsuk el ezt a forradalmat.
0: Egy hatalmas vita keletkezett itt.
1: Jó, Csaba veled van, Balázs velem. Ki az, aki Zolival ért egyet, bármiben is. Meglepő. Ilyen üzenetet még sosem kaptuk. Szóval, Jégeralsó, egy királyság szerintem.
2: Én, én nagyon szerettem a jégerlásokat egy ideig, és persze ez egy nagy törés, ezt meg kell osztanom így országvilág előtt. Amióta egyszer a barátnőm meglátta, hogy nekem van jégerlásom, azóta fiú cicanadrágnak szólítja azt a ruhadarabot, és valahogy elvesztette a varázsát, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
0: Én nem hordom. De egyébként cicanadrágot, illetve harisnyát, azt igen, szerintem amúgy praktikus dolog.
1: De most tök más nőként a cicagatja, mint férfiként egy jégerlásot.
2: Ugye? Én is ezt mondtam.
1: Jó, én szerintem teljesen más.
0: De férfiként is praktikus, hiszen a hideg ellen
1: megvéd. De most a másik oldala érdekel, Luca.
0: Mi? Sexy, hogy veszek-e valamit a harisnyáról?
1: Bejön egy szexi fiú a szobába, és azt mondod, oké, ennek azért úgy van esélye. Majd azt mondod, szinte már hárba szökken minden, majd amikor itt van, azt gondolná, hogy villant valamit, előjön egy ilyen terepszínű, kicsi gyűrött, közepesen gusztustalan és mosatlannak tűnő jégeralsó, de az a jégeralsó, aminek van egy slice, de nem lehet becipzározni, hanem csak így szét lehet úszni, olyan slice-ű jégeralsó. Ez megöli a pillanat.
0: Hát, hogyha ennyire specifikusan írod le, akkor lehet egy picit azért alább, hogy a kedve az embernek, de szerintem alapvetően nem. Lehet, hogy...
1: Erről van szó. A végén még egyetértünk Lucával valamiben.
0: Na látom.
1: Mert nekem is bejönnek az ilyen férfiak.
0: Okay. Szerintem ez egy praktikus dolog, hát nem kell ez tovább.
2: Nem lesznek ízleti problémáid a hidegtől, meg dolgok.
1: Nagyon jó. Második helyen végzett a top 5 alul értékelt boomer dolog listámon az a pont, amelyet úgy hívnak, hogy használat után egyből elmosni az evőeszközöket és tányérokat.
2: Ez miért boomer?
1: Szerintem...
2: Ez a formális logika abszolút a földi megtestesülése.
1: Én azt gondolom, hogy sokunkkal megtörtént az, hogy gyerekként, fiatalként az volt, hogy befejezted a kaját, és egyből menj mosdisel, menj csináld ezt, menj csináld azt, vagy éppen csak legalább tedd a mosogatóba, de mindig egyből utána tenni kellett, és szíved szerint csak mondjuk leraktad volna oda, és akkor majd egy ponton foglalkozol vele. De azóta, hogy én egyedül élek évek óta, rájöttem, hogy basszus, új világot nyit meg előttem az, hogyha valamit használok, egyből gyorsan elmosom, mert nem marad ideje összegyűlni a mosogatóban a cuccnak.
0: Bizonyám, ez egy hasznos dolog, egyetértek, én nem csinálom, de ez egy jó dolog.
2: Amúgy én is mondtam, hogy mennyire formális logika, otthon amúgy egy csomó mosatlan áll.
1: Mostanában mindig ezt csinálom.
2: Amúgy jól működik, de ez még a tányérokra jól működik, de amikor ott van egy nagy zsíros lábos, igen, azt is.
1: Hát,
2: vagy azért az ott áll egy-két napot,
1: az
2: nem?
1: Az ott áll, akár hónapot is, de mindegy. Nincs ezen baj. De egyébként tényleg van egyfajta ilyen megnyugtató élmény abban, hogy üres a mosogató. És vidáman tudok csillálni a jégeralsomban. Na, első helyen végzett a top 5 alulértékelt boomer dolog top listámon. Az a pont, ami azt gondolom, hogy egy örök vita kiváltó dolog, és mégiscsak el kell, hogy ismerjem, hogy én az utóbbi időben nagyon élem ezt. A nagyon korán kelés, majd délutáni alvás intézménye. Szerintem kevés. Name a more iconic duo. Nem tudok. Nincs. Tehát az, amikor fölébredsz reggel 5-kor, és megleteted a malacot, mert jó, nyilván nem, de hogy elmosogatsz, ha még van mit estéről elmosogatni, rendet raksz, kitakarítasz, levágod a hajad, kimosod a jégeralsód, lemész a boltba, vagy esetleg egy esküvőre melegítőgatjával, és ezt mind-mind megcsináltad, és hazaérsz, és azt látod, hogy 9 óra 20 perc van.
2: Amúgy
1: csoda, megreggelizel, hatalmas reggeli, a reggeli kicsit átveszít
2: van
1: már az ebédnek.
2: Van időt csinálni reggelit, tehát hogy nem bizony. Az, hogy bevedelsz, nem tudom, tényleg fél tubus kefírt, meg utána ráhánysz két darab almát, majd ugye ez volt a reggelim, hanem...
1: De miért kellett ehhez ráhányni a almát?
0: Minek emésztette?
1: Előre megetted az almát, hogy később ráhányhassd a kefírre.
2: De abszolút igaz van a Petinek, és én amikor erre ráébredtem, hogy Ez mennyire igaz az a koránkelés, amikor reggel mentem boltba.
1: Igen.
2: És basszus, tele vannak a polcok, tudsz válogatni, nincsenek sokan, és így éreztem én is ezt a kicsit boomer szagot, de abszolút megértettem. És
1: délután
2: és
1: egy szundi, délután egy szundi, és este ugyanúgy megnézed a meccset.
2: Így van.
0: Én nekem nem megy ez az életstílus, de ez egyéni preferenciák, nem is kedvelem. Szóval meg tudom érteni, hogy jó, mert tényleg az fontos, hogy reggel legyen időd kicsit magadra, és nem már rögtön bees abba a közegbe, amit csinálsz egyébként napközben, mondjuk ha a munkáról van szó, akkor munkába, ha egyébként más, akkor
2: pusztán
0: sincs
2: időt felébredni. Pusztán nem ébresztőre kelni, hanem így magadtan, mert beálltál.
1: Hanem a kakas kukorékolással. Vagy hogy
0: a szomszédban fújják a csempét.
1: Így van, vagy hogy éppen felcsírögtek a patyolatból, hogy kész a jéger alsó, most már tiszta, mehetek érte. Na, nagyon kevés időnk van, nagyon röviden értékelés szeretnék kérni, hogy értékelnétek a mai listát?
2: Nekünk a szünetben ezt úgy promóztad, hogy ez tök bén, azt hiszem nagyon jó volt.
0: Igen, szerintem se volt rossz, viszont nem feltétlen a boomerségről szólt szerintem.
1: Igaz. Valójában ez rólam szólt. Dolgok, amiket szívesen csinálok, és egy kicsit szégyellem. Ennek megpróbálok morális és erkölcsi alapot teremteni a rádióműsoromon keresztül. Ez volt a listának a valódi címe.
2: Okay. Legalább nem alkotmányt írsz.
1: Legalább nem. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, ez a legközelebb pedig majd pénteken lesz. Spotify-ra nagyon hamar fel fognak kerülni most már az anyagok, az elmúlt 2-3 mindenféleképpen, mert ezekkel még tartozom, illetve a Talponálló Rádió Instán is követhettek bennünket abban az esetben, hogyha esetleg szeretnétek velünk beszélgetni, vagy bármit többet tudni a műsorról, mert mindig lehet velünk ott így kontaktálni. Köszi, hogy itt voltatok ma, Team Melegítő Gatya. Sziasztok!
2: Hello!
0: Hello!
3: Ez volt már a Talponálló! Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Sziasztok, Tóth Bertalan vagyok a Pálokántóból. Ez pedig a Rádió
1: Café. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
5: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life május 8-a Akvárium Klub.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Holnap a matek írásbelivel folytatódik az érettségi, nyáron jön a Rolling Stones új albuma, holnap is sok napsütés várható, és akár 29 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematikai írásbelivel folytatódik az érettségi. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a boltokban és a piacokon, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik majd. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
11: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
10: Tömegbe hajtott egy autós Lipcsében. Sajtóhírek szerint legalább ketten meghaltak, többen pedig megsérültek. Az első jelentések arról szólnak, hogy a baleset egy forgalmas bevásárló utcában történt, és rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak még a helyszínen. Viszont több forrás is úgy tudja, hogy a rendőrök állítólag őrizetbe vették az elkövetőt. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richard pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

0: könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ma színházban is utazom, az előadáshoz ugyanis, amelyről szó lesz, könyvek, lapokban megjelent régi interjúk, naplók adták az alapot. A Cukorbabáról beszélgetünk a darabot megálmodó és létrehozó színésznővel, Fodor Anna Máriával. Mennyire tartozik ránk azok magánélete, akikért rajongunk, akiket tisztelünk? Ma már a bulvárnak köszönhetően sokak élete szinte a szemünk előtt zajlik, úgyhogy igazán üdítő olyan produkciót látni, ahol nem pletykák és szaftos részletek, hanem valódi emberi történetek villannak fel, és minden egyes vallomáshoz tudunk kapcsolódni, hiszen ismerősek az érzések, pedig akik megszólalnak, azokat leginkább filmekben láthattuk. Divák, legendák, színésznők az elmúlt századból és napjainkból. Fodor Anna Mária Cukorbaba című előadása minden ízében rendhagyó. Számos műfaj és rengetegféle érzelem elegyedik benne, tele van szerelemmel, vágyjal, öniróniával és örökérvényű kérdésekkel. Az előadás egyébként május 6-án, szerdán lesz legközelebb a Klebersberg kultúrkúriában. Derüljön ki mindenek előtt, hogyan készült, hogyan indult ez a különleges produkció, a Cukorbaba. Baba.
2: Úgy, hogy ugye Blaha Lujza ihlette az egészet, és az ő évfordulójának az alkalmából született meg ez az ötlet, vagy ennek a vonalán akartam felépíteni ezt a színes egyveleget, tulajdonképpen egy montásszerű előadás, amibe így lett egy olyan megfoghatatlan rész, ami a Blaha Lujza életét illeti, ami, ehhez olvastam könyveket, meg a naplóját, meg beszélgettem emberekkel, meg kutattam, de tulajdonképpen ez a legmeseszerűbb és a legtávolibb szerintem tőlünk. A Kárab Sotához, vagy a Rutka Évához, vagy akár a Tordai Teri életéhez viszonyítva, és a Blaha életét én Árnyszínház képzeltem, és tulajdonképpen egy írásvetítővel beálltunk az én kis lakásomba, és a Krucsó Rita barátnőm, aki volt osztálytársam volt a színművészetén, mert én bábszakon végeztem, kitaláltuk ennek a mesei varázslat részét, és tulajdonképpen tényleg, ami összeköti a kis életeket, az a Blaha Lujza élete, és az ő történeteiből válik le a akár a mi, vagy az én és a többi színész élete, ami megfoghatóbb, ami elmesélhetőbb, de mindenben a látvány és a fantázia az, ami így dúsul.
1: Mennyiben tipikus az, ahogyan Blaha Lujza megérte a színésznőségét?
2: Mindegyik élet, amit találtam, tipikus. És teljes mértékben, nagyon-nagyon sok szálában tudom az enyémhez kötni. Végül is én is színésznő vagyok, és nagyon érdekes ez a volt osztályfőnökön volt megnézni, és azt mondta, hogy ő tényleg 60-70 éve él színésznők között, és dolgozik színésznőkkel, és színészekkel, és figyeli őket, és mégis olyan érdekes, hogy mennyire sok titok van még, és én is ezeket a titkokat találtam meg, amik közösek velem, és ezeket próbálom elmesélni.
1: De mi közös?
2: Sok nehézség, persze. A reménytelen szerelmek, a játszás szerelmek. Ugye Blaha Lujzát Cukorbabának becézték, nagyon hamar férjhez ment. Szekereken, életeken és világokon ment keresztül, mire oda eljutott, hogy Balatonfüreden a kis hajókájával nyugodtan hajókázhasson, és csopakra fölmehessen meginni a barátaihoz egy teját, és én is csopakra járok nyaranta pár éve, ez is olyan érdekes, vagy hogy két éve voltam először abban a kápolnában, ami az ő kis kúriájához nagyon közel van, és olyan érdekes ezeket így a bőrömön tapasztalni, de mindegyik színésznőnek az élete zsigerileg hat, és ugye gyerekkorom óta, hála Istennek, elém voltak tolva ezek a naplók, és nagyon érdekeltek, de nem csak női naplókat olvastam. Például a Huszti Péter könyve is nekem biblia volt. Királyok az alagútban talán az volt a címe, amit nagyon-nagyon-nagyon rég olvastam. Engem érdekelnek az önéletrajzok, és azt hiszem, ebbe akartam kapaszkodni, hogy így tudok azonosulni még inkább az én foglalkozáson beli kollégáimmal tulajdonképpen.
1: Igen, de téged érdekelt akkor már gyerekként akár, hogy ha színész leszek, akkor milyen lesz az életem, vagy mivel kell megküzdeni, mert azért
2: nem.
1: Csak
2: átéltem az
1: övéket.
2: Én nem gondoltam, hogy ez nehéz lesz.
1: Nem?
2: Nem. Én azt élveztem, és most is azt élvezem, amikor tényleg olyan feladatom van, amit a zsigereimből, a szívemből, a nőiségemből, a férfiasságomból, az agyamból, a könnyeimből, a fájdalmaimból kiadhatok, mert ettől mozdulok meg, vagy ettől pezseg a vérem, természetesen egy operett daltól is, de teljesen máshogy, és én arra vágytam, hogy ezeken a mondatokon, vagy drámákon keresztül én ki tudjam élni. És most is erre vágyom.
1: Ezekről a drámákról mindjárt beszélnénk, csak most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan az ő életükben, amit te most már így alaposan megismertél, ami a tiédben nem adatott meg. Vagy
2: a hajó, a jacht. Még.
1: De mondjuk érzésre, tehát másképp ítélték-e meg a régi korok színésznőit, mint a maiakat?
2: Én nagyon rajongok, és nagyon tudok tisztelni nagy színésznőket is, de akár fiatalabbakat is. De ez a rajongás szerintem ma már máshogy van, vagy máshova vannak téve a színészek meg a színésznők. Sokan körülöttem bohócoknak gondolják őket, vagy akár kurváknak, erről is beszélek a darabban. De az ünnepeltségük, akár ugye Honti Hanna is megelevenedik a darabban, az teljesen más fokú és más mértékű és elementáris volt, mint ahogy én most látom. De én nagyon tudok oda lenni valakiért, úgyhogy lehet, hogy ez még mindig van, csak én nem veszem észre, vagy én nem vagyok annyira híres, vagy nem is tudom.
1: Vagy nem vagy annyira szem előtt.
2: Mert igen, de nem is, azt hiszem, nem is csinálom azt, hogy annyira szem előtt legyek.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy akkoriban az a tisztelet jele volt, ha írtak ezekről a színésznőkről, vagy interjú készült velük, de ma ugye egy színésznőnek el kell dönteni, hogy minden kérdésre válaszol, vagy pedig tartja magát egy színház.
2: Ebben én is belecsúszhattam volna, nagyon ügyesen.
1: De hogy válaszolsz, amivel mosod a hajad típusú kérdés,
2: pontosan, vagy miért
1: színű?
2: Váltam el, vagy miért nem váltam el. Igen, és akkor ezekre én próbáltam vigyázni. De hogy tök érdekes, hogy leveleket kapok például. Ez olyan szép. És én a Pintér Béla és társulatánál vagyok, és ott volt egy előadásunk, amiben van egy anya fiú jelenet, ami nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, néhol agresszív és hangos. De egy gyönyörű jelenet szerintem. És kaptam egy levelet egy férfitől, aki azt írta, hogy ami ott történt, az vele is megtörtént 10 éves korában, és hogy most, ahogy írja a levelet, is csurog a könnye, és úgy ment haza az átriumból, hogy egyrészt élete élménye, másrészt, hogy szétszakadt a mellkasa, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam egyrészt, hogy így kitárulkozott, másrészt, hogy tényleg ez a visszajelzés, tehát a taps az muszáj, de hogy vannak ilyen nem is rajongók, hanem ilyen levelecskék, amiket én például kapok, és ez nagyon szép, meg nagyon megható, mert ez is pozitív annak ellenére, hogy fájdalmas.
1: Mit mesélnek a te hőseid ilyen módon az előadásból, ezek a nagy színésznők a közönség visszajelzéséről?
2: Hát a Honti Hanna érdekes például, hogy ő mondja, hogy soha nem éreztem magam egyedül, és soha nem voltam magányos is, és úgy meg van lepődve, hogy úgy meg vagyok lepve azon, mondja, hogy az emberek magányosak vagy szomorúak azért, mert egyedül vannak. És néha én is belecsúszom abba, hogy sajnálom magam, mert egyedül vagyok, vagy sajnálom magam a magány miatt, és akkor meg kell élnem a csendet nyugodtan, hogy ez valamiért van, akár az egyedül lét nem egyenlő a magánnyal, és oda-vissza sem igaz. Én meg tudok ijedni ezektől, miközben nagyon sokat vagyok egyedül, és tök jó meditáció egyedül lenni, és a tanyámon ásni például, vagy spenótot szedni. Ő beszél, tehát a Honti beszél erről, vagy akár, hogyha megy színházba előadást nézni, akkor amíg ki nem jön a nézőtérről, és belemül a kocsijába, addig tapsolja őt ott bent a színházban a közönség, mint nézőt, de mint ünnepelt színésznőt, és ez boldogság. De lehet, hogy ezt is meg lehet tanulni, kezelni, a fene tudja. Nem tudom, milyen lehet ilyen királynőnek lenni. Csak játszadozom ezzel a gondolattal ott a színpadon is.
1: Milyen élethelyzetek jelennek még meg az előadásban, mondjuk Rutkaitól, Psóta Iréntől, Tordai Teritől, másoktól, Gobi Hildától?
2: A Rutkai Évának a csodálatos számunkra ismert életéből, például a Latinovicssal való szerelme, szenvedélye, egymás szétszakítása fogalmazódik meg inkább, ott erre felemegyek, meg a Szimbád világa folyja át azt a kis felmutatást az ő életéből. Gobbi Hilda olyan érdekes, mert nem beszélek a politikai hovatartozásáról sem. Azt hiszem, talán a Nemzeti Színházat sem említem. Viszont az, hogy ő milyen szentimentálisnak mondja magát, és így is élt, és közben meg őt egy nagyon kemény valakinek gondolják, és ezt az egészet így tulajdonképpen megmagyarázza, vagy elmeséli, hogy ő egyáltalán nem, ő annyira örül annak, hogyha süt a nap, és annyira tud örülni egy jó téteménynek, amikor az emberek adnak, és hogy a tél az milyen hülyesség, és ez a begubózás, és a cigarettázásáról, de hogyha még 2 évet kapna, ha azt mondaná az orvos, akkor lenne még idő levegőt venni, és futni, és szaladni, és úgy elképzeled, hogy a Gobbi Hilda fut és szalad, az olyan nagyon vicces, de hogy vagy hogy fogadta örökbe a Rutkai Évának a galambjait.
1: És Karádi Katalin.
2: Karádi nagyon érdekes, vele úgy találkoztam össze, hogy a Sándor Palival találkoztam, és róla jutott eszembe, hogy nekem ezt a nőt is valahogy meg kéne fognom, vagy utána kéne olvasnom a titkainak. És ő csinált vele egy nagy interjút New Yorkban, és erről faggattam például a Pált, hogy meséljen arról, hogy ott mik voltak, vagy milyen volt a Karádi, mielőtt felvették azt a pár órás beszélgetést, hogy előtte való napokban beszélgettek vele kamera és mikrofon nélkül, és egy teljesen más nő beszélt ott, mint aztán az, akit mi is látunk. Volt egy kalapbolt, ahol ő dolgozott, de a lakásán történt vele az interjú, a saját magáról készült festmény alatt.
1: De azért ez nagyon megrendítő, ahogyan épp azt a részt mutatod meg, amikor arról beszél, hogy őt hogyan kínozták hosszú ideig.
2: Az nekem is megrendítő.
1: Az többenetes.
2: Minden reggel az volt az ő reggelie, hogy felvitték a Schwab-hegyre, nem kérdeztek tőle semmit, csak agyba főbe verték, és utána visszavitték. Igen. Tulajdonképpen az emberségéért egy darabig ezt csinálták vele. És aztán hazament, és üres volt a lakása, és megpróbálta újra kezdeni többször.
1: Azért jó, hogy erről beszélünk, mert az előadásodnak éppen ez az egyik varázsa, hogy a magasról a mélybe, és az egyik pillanatban nagyon nevetünk, a másik pillanatban pedig olyan fájdalmakról beszélsz, ami igazán megdolgoztatja az ember lelkét. Ez mennyire volt tudatos, hogy így építsd föl, vagy hol vannak számodra?
2: Ez vagyok én, ez az érzelmi hullámvasút, meg a fájdalmakból dolgozom, és természetesen látom a szépet is, és hála Istennek észreveszem, és egyre inkább pozitívabb tudok lenni, vagy a negatívságot át tudom fordítani, és ettől nagyon boldog vagyok, és nagyon boldog vagyok a darab végén attól, hogy beszélhetek egy olyan nőnek a történetéről, vagy a történetében az általa elmondott mondatokkal, most Tordai Teriről beszélek, aki hála Istennek él, és adta magát ehhez, és órákon át beszélgettünk, és olyan szép, ahogy az ő királynősége, a majdnem 2 méter magas szertornás alkat, vagy modell alkatú csodálatos lény tényleg így kibontotta az ő szerelmeit, vagy az ő kíváncsiságát előttem, és ezeket én elmondhatom, az fantasztikus, és még van egy pici kis csemege a darabban, ami miatt így a mába lehet hozni. Például az, hogy vannak ezek a celebszerű lányok, akik magukat színésznőnek mondják, vagy előadó művésznek, és van benne egy ilyen vicces rész is, amikor az ő agyával és az ő lelkéből fogalmazom meg azt, hogy mik is a mai aprócseprő problémák.
1: Hát ez micsoda fricska, ezek után, a nagy művészek után megszólal egy ilyen hang, ez...
2: De komolyan lehet venni, mert neki meg az fáj, meg neki meg az a jó.
1: Igen, de hogy ő mennyire határozottan gondolkodik a saját jelentőségéről.
2: Hát persze, megdönthetetlen. Én irigylem ezeket az embereket az önbizalmuk miatt, vagy amiatt a szilárdság miatt, amit fölépítettek magukra vagy magukban, hogy hihessenek ebbe, és elhiggyék azt, hogy ez így egyrészt rendben van, másrészt így vannak egyben, és hogy ez tök jó, amit csinálnak.
1: Onnan kanyarodtunk el, hogy mennyire volt ez tudatos, hogy így válogattad, hogy jó, akkor Psota Iréntől egy ilyen kicsit melankolikusabbat, akkor a Honti Hannától egy ilyen ünnepelt sztár vagyok, egy ilyen részletet.
2: Nagyon sok anyag volt, majdnem 30 oldal, ami végül 15 lett, és rengeteg érdekesebbnél érdekesebb dolog, mondat, okosság, bugyutaság van ezekben a naplókban, amivel tudok menni. És valahogy, nem tudom, mert nem vagyok dramaturg, de annyit éreztem, hogy ebből ennyi kell. Több emberrel is beszéltem azért ezzel kapcsolatosan, de valahogy mindig odalukadtam ki, hogy én úgy is érzem, hogy mit kell benne hagyni, és volt, amit van, aki kihúzott volna, én meg visszaraktam, és így lett kerek, és nem azt mondom, hogy nekem lett igazam, de végül is én tudtam, hogy mit akarok.
1: Meg ez a te álmod, ez mennyire fontos, hogyha visszanézzünk a karrieredre, vagy a pályádra, hogy mennyire fontos, hogy van egy előadás, ami nagyon te vagy, hiszen még a saját életedből is van egy momentum az előadásban, szóval hogy ez neked mit jelent?
2: Mindent. Nekem ez az utolsó utáni gondolatom volt, hogy én csináljak egy ilyet egyedül, és valahogy azt éreztem, hogy imádom a társulatomat, meg itt-ott a nagyon szép munkák megtalálnak, de valahogy kell valami olyan, amit én irányíthatok egy kicsivel erősebben. És nagyon az enyém, és elvihetem ennek az eszméjét, meg az eszenciáját bárhova megmutatni, és mivel nagyon én vagyok, és lehet, hogyha egy kortárs író könyvéből csinálnék, vagy csináltam volna bármit, az is én lennék, mert nyilván magamra formálnám, de így még inkább én vagyok, és nagyon-nagyon csodálatos, és nagyon extra dolog ezt. Fú, tehát le a kalappal azok előtt, akik egymaguk kiállnak. Én most sem nagyon hiszem el, hogy ezt meg lehet, de nagy levegőt kell venni, és tök szépen végig lehet gördülni ezen. És nagyon érdekes, hogy tényleg a fiatal embereket is érdekli, pedig azt gondoltam, hogy nem, de meg lehet fogni a mai embernek is, vagy a mai léleknek is.
1: Milyen visszajelzések jönnek? Most már többször játszottad.
2: Megható minden.
1: Igen?
2: Igen. Nagyon jó visszajelzéseim vannak, nagyon meghatott arcok is vannak. Most már voltam úgy is vidéken, hogy azért az nem az a közeg volt, hogy a szakma és a barátaim, és nem tudom, hanem tényleg egy olyan vidéki műfház, ahol ismeretlenek vannak a boltból, az eladó fiú, a műfházas lány, a táncos körből a táncos nénik, 80 pluszosak, és valahogy szerintem mindenki magára talál a mondatokban, vagy hogy ismerik ezeket a dívákat, ismerik az életüket, aki meg nem ismeri, mondjuk egy fiatal gyógytornászlány volt ott legutóbb, ő meg akarja nézni még egyszer, mert neki meg felkeltette az érdeklődését ez a világ, vagy ez a kultúra. Az is érdekes, hogy miért.
1: Én még azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk nem látott, mert 20 éves nem látott még egy karádi filmet, akkor ezt fogja magát és megnézi aztán.
2: Igen. Vagy meghallgatja még egyszer ezeket a dalokat, amik az előadásban vannak.
1: Ezeket hogyan választottad ki, hogy ikonikus dalokat akarsz énekelni? Ugye te énekelsz a Pintér Béla Társulatnál is, tehát nagyon sokat énekelsz, neked ez természetes közeged, de itt mi volt, hogy olyan dalok legyenek, amitől mindenkinek fülig ér a szája, mert ismeri, vagy valami más?
2: Egyrészt ugye Bleha Lujza a nemzet csalogánya, és mindenféleképpen zenésre akartam venni a formát. Nincs, tehát hogy nem egy olyan önálló est, ami teli van rakva dalokkal, hanem felcsendülnek benne vicces is, meg mély dalok is, de például Karádi direkt nem éneklek, mert hogy ő nem akart szerepelni ott a kamera előtt, és akkor én ezelőtt tisztelegve nem énekeltetem a szereplőt magam által.
1: És kit igen? Honti Hannát,
2: Honti
1: igen?
2: Honti Hannát, igen, meg a Psota Irént. De hogy sok zene van a darabban, amit pedig a Jankovics Peti kollégám szerzett, illetve segített összerakni, vagy passzított a jelenetekre, vagy az árnyátékokra, úgyhogy üdítő emiatt is.
1: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgetünk Cukorbaba című egyszemélyes előadásáról. Ez a produkció egyébként legközelebb holnap után szerdán látható a Klebersberg kultúrkúriában este 7-től, és lesz előadás Tatán a Malom és Kacsában is május 13-án. Most egy kis szünet itt az adásban, és mindjárt folytatjuk.
3: Hi, my name is Arnes Fedorovicius from The Last Kingdom, and you're listening to...
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
7: Általában könyvben utazom, de most színházban is. Olá Andrea vagyok. Örülök, ha velem tartotok, ugyanis folytatjuk a beszélgetést Fodor Anna Máriával. Mi történik egy színésznővel, ha nemet mond, vagy ha beleszeret a partnerébe? Mi történik, ha ki akar lépni a szerepéből, vagy éppen beleolvad örökre? A Cukorbaba ezekre a kérdésekre is keresi a választ, miközben megidézi a 19. század ünnepelt primadonnáját, Blaha Lujzát, és az elmúlt 100 évből ismert néhány nagy színésznő személyes monológiait is. Amit kapunk, az egyszerre fájdalmasan ismerős és meglepően friss. Hallhatjuk Gobi Hilda, Rutka Éva, Psota Irén, Karádi Katalin és mások gondolatait épp úgy, mint mondjuk egy mai celeb lány megnyilvánulásait, vagy akár a művészét, aki az előadást létrehozta. Folytatom most az interjút Fodor Anna Mária színésznővel.
8: Nem beszéltünk még kifejezetten a nőiség megjelenéséről, illetve hát maga a cukorbaba kifejezés is, meg hát ahogyan mondjuk a plakátot nézzük, az előadás plakátját, tehát hihetetlen föltűnő, ragyogó, gyönyörű, törékeny. Szóval ezt egyrészt kitalálta ki, hogy ez ilyen legyen. Te találtad ki? Igen. A produkció is ilyen, szóval ennyire izgalmas, vibráló.
9: Nagyon rózsaszínre akartam csinálni ezt az egészet, talán a cukorbabaság miatt is, meg a színésznők cukorbabasága miatt is, az én cukorbabaságom miatt is, vagy akár a sugar babyk miatt, akik édesítik az életünket, vagy mi édesítjük a lovagjaink, vagy a nézők életét. A Novák Angéla barátnőmnek egy csodálatos

0: csodálatos olyan lakása van, amiben beleálmodtam ezt az egész fotózást, és a Kállai Tóth Anettel dolgozom mindig, és ő csinált, azt képzeltem el, hogy szeretnék a Blaha Lujza fiatalkori másaként is egy ilyen szép összefogott, fonott hajú, kis mellényes, kis pufosújú hasonló fotókat, mint a Blaha volt, és szeretnék egy dögös rózsaszín hajú valakit, akit végig tudok vinni majd az előadáson, és a lakásban is mindenféle ponton végigvittem ezt a nőt, és így készültek ezek a gyönyörű képek, festményszerű képek. Nem magam miatt dicsérem, hanem egyszerűen annyira nagy átváltozás volt, hogy úgy tudom nézni, mint hogyha nem is én lennék egyébként.
1: És a díszlet, mert maga a díszlet is ilyen, mint ez a budoár tulajdonképpen.
0: Tehát ez egy triptikon, én így gondoltam, hogy legyen valami, amit így ki tudok nyitni, egy három elemből álló valami, amire tudok vetíteni, meg kicsit olyan, mint egy napló, vagy akár egy képeskönyv. Egy szép fehér díszletem van, amiben megelevenednek a mesék, meg én is tulajdonképpen elemi erővel próbálok hatni. Hát ami rám hatott, azt mindent próbálok ezeken a nőkön keresztül átadni.
1: Sok öltözés van.
0: Igen.
1: Az előadásban.
0: Villog.
1: És van olyan is, amikor épp alig van rajtad ruha, ezt most jó értelemben mondom, tehát, hogy tulajdonképpen a női léleknek a lecsupaszításáig is eljutunk, tényleg nagyon mélyre mész, és ez mindig megmutatkozik a jelmezben is. Uh-huh. Ez olyan szép, ezen gondolkodtam, hogy neked milyen út lehet ez, amit bejársz az első pillanattól a legvégéig, hogy mi jár közben a fejedben.
0: Hát az is, hogy még mennyi van hátra, de...
1: Rengeteg szöveg.
0: Igen, de meg lehet csinálni, és annyira élvezem, és olyan jó mindegyik életet megélni, mindegyiknek a szépségét, fájdalmát, röhögését, dalait, felszabadultságát, meg nőiességét, meg nem nőiességét, meg férfi köntös beburkolózását, hogy ezek mind bennünk vannak, és az életemben nem élem meg mindegyiket, vagy nem élem ki mindegyiket. Igen, és mi erre vágyunk, szerintem színésznők, vagy én, hogy ilyen sok színt tudjak mutogatni.
1: Hát miközben lehet hozzá kapcsolódni egy teljesen mondjuk egyszerű életet élő háziasszonynak is. A női szerepekről hogyan beszélnek ők, vagy gyerekvállalásról, társról, társtalanságról?
0: Például a Psota mondja el, hogy háromszor volt házas, hogy epekedett az egyik férfi után, és csak azért is felkutatta, és megkereste, és megtalálta, és hogy nem aludtak egy hétig, és milyen szenvedélyes hullámokon ment keresztül. Nem nevezem meg a férfiait, mert hogy vannak benne ismert emberek is, van, akinek csak a monogramját mondom, vagy a kezdőbetűjét a nevének, de beszélek gyermek elvesztéseiről is, vagy gyermekre vágyásról, vagy a kutyájával, hogy volt a szerelme, de Rutkainak is nagyon fontos volt a kutyája. Nekem is nagyon fontos a kutyám. Beszélek arról, hogy van például a Psota az evéssel, vagy a fogyókúrával, vagy a habzsolással, miért eszik habzsolva, vagy hogy éhezett gyerekkorában, és hogy nyalta le a mákos tésztáról a mákot, és dugta vissza a dunyha alá, és hogy azóta habzsolva eszik, de például, ha kihoznak elé egy nagy tál ételt, akkor mindig kért egy kis tányért, és kivett belőle egy picit, mert hogy közben meg a sok látványa taszította, és erről is olyan szépen beszél.
1: Mennyi minden van ebben. Hogyan tudod azt megoldani, ami egyébként adná magát, hiszen olyan művészekről beszélünk, akiknek a gesztusait nagyon jól ismerjük, vagy a hanghordozását, hogy ne csúsz túlzásba. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a kérdés. Tehát, hogy tényleg csak fölvillantani őket, és hogy te is maradj tulajdonképpen, de hogy fölismerjük, mert ez a varázslat tényleg, hogy egy pillanatig látjuk az arcodat, de már a Gobi Hilda beszél, uh-huh. ahogyan ott ül, ahogyan cigarettázik.
0: Sokat figyeltem őket, de nem akartam ilyen paródiába uh-huh. menni, úgy értve, hogy utánozzam őket, de akár kéztartás, akár hogy hogyan cigiztek, vagy milyen hanglejtéssel beszéltek, vagy hogy mosolyogtak, vagy hogy pont, hogy nem mosolyogtak, vagy hogy beszéltek nagy hévvel, ezer energiával, berobbanva a színpadra, vagy lesütött szemmel. Így próbáltam őket megfogni, és a visszajelzésem azok, hogy pont elég, és hogy az így szép.
1: Hát igen, mert ebben van kockázat, mesterségbeli tudás, vagy egy jó arányérzék, vagy mi kell ehhez?
0: Biztos az arányérzék, uh-huh. az mindenhez kell, vagy igen, ezzel centizgetünk, meg ezzel balanszírozzuk a szerepeinket szerintem. Uh-huh. De tényleg nem akartam egy lenyomatot, egy teljes lenyomatot, hanem csak, hogy így felsejlődjön pár ilyen finomság. Én úgy a velejét érzem, és egy-egy gesztust, és pont elég nekem ebbe kapaszkodni, mert aztán meg az jön, amit mondanak. Arra meg figyelnem kell, hogy az jó erős legyen. Mindig más egyébként, meg nagyon nagy szabadságot adok magamnak abban, meg a Gáspár Anna barátnőm segített nekem nagyon sok mindenben, és ő mondta azt, hogy ez csak a tiéd, tehát itt bármi történhet, én irányítom, és annyira felszabadított az, hogy ezt úgyis csak én tudom, ezt senki más nem tudja, hogy itt ez ad például lazaságot ahhoz is, hogy szépen mindent át tudjak magamon engedni, meg hogy kibírjam egyáltalán ezt a másfél órát, ezt a maratont egy nagy levegővel.
1: Hát éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire élő vagy önálló entitás ez az előadás, hiszen nincsen partnered, nem kell reagálni senkire, ez csak rajtad múlik, de hogy közben történhet-e bármi olyan, amitől picit változik, és akkor ezt esetleg tovább viszed. Tehát, hogy igen. tud-e változni ez
0: folyamatosan.
1: Az előadás, igen?
0: Például a múltkor elrontottam a Honti Hanna dalát, felcseréltem két verszakot, és arra ültem rá, hogy semmit nem adok elő perfekten, és hogy tök jól jött ki, hogy ő sem az, mert az egész interjú nagyon perfekt, meg ahogy ő volt, ahogy állt, ahogy fogta a csokrát, ahogy állt rajta a ruha, meg minden, és nagyon vicces lett az, hogy ez a dal ez ilyen, és visszaismétli, és például amikor bemutattam, akkor nagyon beteg volt a hangszálam, és nem is tudtam rendesen kiénekelni. És akkor arra is rápakoltam, és attól meg még viccesebb lett. Úgyhogy tök sok erényt lehet kovácsolni minden behatástól, vagy külső hatástól, ami ér. Vagy múltkor egy olyan színpadon játszottam, ahol velem szemben végig tükör volt. Tehát láttam magam 90 percen keresztül. Az nagyon zavaró volt, de közben meg tényleg olyan volt, mint egy táncteremben, amikor látod és leveszed a mozdulataidat, az is nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. És tényleg nincs semmi más, csak a mély sötétség, a rózsaszín fények, és talán az első sor, ameddig ellátok. Ez a kapaszkodó, meg a nipjeim, az egyetlen szék ott.
1: Hát és a ruhák.
0: És a ruhák,
1: aha, igen. Mert ez segít átváltozni
0: igen.
1: egy másik nővé.
0: Minél több helyre viszem, annál többet kapok, és annál több mindent tudok beépíteni, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, mert így tudom javítgatni, illetve megerősíteni azt, amiben esetleg bizonytalan voltam, mert ilyenek is vannak benne, ami nem gondolok olyan erősnek, és akkor azt mondják, hogy de őt meg azt fogta meg nagyon, vagy van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy még többet kéne benne énekelnem.
1: És lehet, hogy
0: és azt is belerakhatom.
1: Igen.
0: Igen. Aha. Úgyhogy most ezeket is keresem, hogy még dúsítsam, szóval számtalan lehetőség van még ebben.
1: Alkalmas ez a díszlet, az előadás maga, hogy egyszer csak ott teremi az ország túlsó pontján.
0: Igen,
1: és akkor,
0: ez igen? egy intim előadás aha. egyébként. Szóval minél zártabb a hely, annál jobb. Én ezt nem gondolom ilyen kinti nagy színpadra. Egy kis ékszerdoboz, tehát adtam elő 60 embernek, de most volt 250 is, és végül is megélt, de azt hiszem, hogy én se tudnám úgy befogni ennek az érzékiségével, a nagy teret, vagy az arénát például. Úgyhogy ilyen terv nincs.
1: Vagy egy szabadtérit nem, mondjuk egy fesztiválon
0: annyira
1: egy szabadtérit
0: nem. De a közönségnek se jó, hogyha így elfújja a szél a hangot.
1: Ez az intimitás, ez egy fontos hívószó, mert én pont figyeltem az első előadást, láttam a bemutatót, és sokat nevetünk, vannak nagyon vicces, humoros részek, és van, amikor olyan hihetetlen csönd van. Éppen arra gondoltam, hogy neked ez milyen lehet, hogy ennyire közvetlenül érzed, ahogyan rezonál a közönség.
0: Hát én ettől nagyon féltem, és most is. A csöndek nagyon izgalmasak, de nagyon félelmetes tud lenni. De meg kell tudni tanulni élvezni, azt hiszem.
1: Változtat rajtad ez az előadást szerinted?
0: Például tényleg? Ezt, hogy élvezzem a saját színeimet, vagy a saját határaimat, vagy a munkabírásomat akár, vagy az őrültségemet, hogy tartsam kordában, vagy a zárkózottságommal, hogy lehet itt élni, de nem visszaélni, meg akár visszaélni is a humorral. Igen, nagyon sokat változtatott. Amikor ezt csináltam, akkor többször megfeküdtem azért. Nagyon sokrétű és nagyon nehéz vállalás szerintem ez. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt meg lehetett csinálni, és volt rá lehetőségem, és volt, aki hitt bennem, és aztán most már én is hiszek benne. De amikor kitaláltam, tulajdonképpen hittem benne, csak amikor kézzelfoghatóvá válik, akkor végül is ez a valóság, ez jó.
1: Hát igen, meg az ember gondolkodik, én emlékszem, amikor először felvetődött, hogy ez készül, hogy ez a fajta finomság, vagy ezek a finom rezdülések, ezek a mai világban, amikor minden nagyon harsány, minden nagyon erőteljes, hogy ez hogyan él majd meg, vagy hogy hogyan.
0: Egyáltalán.
1: Így kell.
0: Én most azt tapasztalom, hogy kell.
1: De jó.
0: Nagyon izgalmas.
1: Az előbb mondtad az árkozottságodat, és azért az egy fontos kitárulkozás, ahogyan te a saját életed tragédiájáról beszélsz. Én nem tudtam, hogy ez benne lesz. Gondolom, hogy mindenkit megdöbbentett ez.
0: Igen, főleg a családomat.
1: És ez miért?
0: De nem árulnám el, hogy mik is ezek.
1: Nem, semmiképp csak, hogy miért vállaltad ezt. Tényleg ez egy olyan fajta határátlépés neked.
0: Igen. A naplók miatt jutott eszembe, hogy úristen, hát nekem is vannak naplóim. És igen, talán ez az árkózottságom, ez ott tudott így kicsit kitisztulni, hogy gyerekkorom óta írtam. És hogyha nagyon mélyen vagyok, és sok fájdalom van, olyan érdekes, hogy mindig akkor veszem elő újra. És nem is bátorságnak gondolom, hanem egyszerűen ezt ki akartam mondani ezeket, hogy ez velem történt, és teljesen párhuzamos, se tehető az összes nővel, és akár férfival.
1: De ez óriási bizalom lényegében a közönség felé. Odaadod a te életednek egy részét, és bízol abban, hogy ők ezt jól fogadják.
0: Igen, ha már nem nyilatkozom le, hogy válok, vagy hogy nem válok, de ott elmondok más titkokat. És ezt is élvezem. Igen.
1: Mi egyébként az előadás legnehezebb része számodra? Vagy van-e olyan...
0: Hát, hogy magamnál maradjak, a kontroll, és ne essek le a tűsarkamról, a kis táncaim közben, ne essek le a székről. Elkezdeni nehéz, és ott mindig mondom magamnak, hogy de én ezt akartam, én ezért vagyok itt, én... Jó, nem kell sokáig mondani, de elkezdeni nehéz. Utána már mindegyiket nagyon szeretem.
1: Még egyetlen dolog, hogy milyen utat képzelsz el a cukorbabának? Tehát neked mi lenne a jó? Én hallottam, hogy már külföldre is hívták, hiszen külföldön is van sok olyan magyar, aki emlékszik ezekre a művészekre, és biztos nagyon jól esik nekik, így belepillantani az életükbe, hogy fölidéznek egy-egy filmszerepet. Szóval, hogy mit kívánsz ennek az előadásnak?
0: Az, hogy menjen, hogy tudjam gyakorolni, és tényleg ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat. És akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Nem az igét akarom terjeszteni, mert nincs ebben olyan, hogy ige, vagy terjeszteni való, hanem hogy játszhassam sokat. Ahhoz van kedvem. meg azt, hogy itt tartsam ezeket a nagyokat. Mindig is érdekeltek, és mindig akartam valamit velük kezdeni. Szerintem ezt veled is sokat igen. beszéltük, hogy kéne még a most élő nagyon nagyokkal egy picit melléjük ülni, és csak azt engedni, hogy meséljenek, és valaki ezt vegye föl, és tényleg nekem a Sándor Pál is ilyen, hogy úristen, hogy miért nincs ott mindig egy kamera, aki felveszi azt, amiket mond. Igen, ez is az. A saját magam tisztulása is egyébként, a gyerekkorom, vagy akár az emlékeim, valamiféle földolgozása a történeteimnek, ezek által a színészek által. Igen, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
2: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgettünk Cukorbaba című előadásáról. Ez a produkció legközelebb holnap után szerdán látható a Klebersberg Kúriában este 7 órától, és lesz előadás Tatán, a Malom és Kacsában május 13-án. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok. Rádió

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Egy kirúgott alkalmazott tehetett patkánymérget a BB ételekbe. Holnap estétől jönnek a záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezrel rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
7: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
6: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök, a férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Orosz Kati pszichológus, szervusz, és köszönöm, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és örömmel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Tegnap előtt voltunk közösen részletünk egy kerekasztal beszélgetésen, amit a World Adaptation Forum és a Stumbiró Balázsék szerveztek, illetve az Enyhe Katarzis közös szervezésében volt ez a pódium beszélgetés, ahol a polikrízis különböző fázisairól beszélgettünk, illetve a kultúra és a polikrízis kapcsolatát vizsgáltuk és erről beszélgettünk. Nagyon érdekes volt látni, ahogy a meghívott vendégek, hogy ott volt Kovalik Balázs, opera rendező, Litkai Gergő humorista, te és a Stumbiró Balázs összeomláskutató, hogy a polikrízis és az összeomlás, a civilizációs válságok kérdését mindenki a saját területének megfelelően határoztam, és nagyon érdekes volt látni a különböző szempontokat, ahogy megvilágítottátok. Neked milyen élményed van erről a beszélgetésről, és hogy emlékszel erre?
2: Az első, ami nekem nagyon fontos, hogy viszonylag biztonságban érezzem magam, mert különben nem tudok megszólalni. És ez itt bekövetkezett. Tehát olyan légkört tudtál teremteni, amiben nem kellett attól félnem, hogy megtámadnak egy borzalmas kérdést.
1: Kellett félni egyébként? Hát, vagy gyakran van ilyen félelmed?
2: Én nekem nem, nincsen. Csak amikor valami végleges dolog történik, tehát mondjuk kamerában mondom, akkor azért odnak van felelőssége, mint ahogy minden szavamnak van felelőssége, hiszen pszichológus vagyok, hogyha valakivel beszélgetek. De hogy magamra is vigyáznom kell. Én egy ijedős lány voltam kicsi koromtól kezdve, és ezt úgy megtanultam kezelni, ezt a helyzetet. Tehát ez volt az első, ami nagyon fontos volt nekem, és a másik pedig, hogy egy nagyon gazdagon kibontakozott ez a beszélgetés olyan irányba, ami engem is személyesen is érdekel, hiszen a kultúra, a saját felelősségem is, hogy mit teszek bele, hogyan gondolkodom, és hogyan nyilatkozom ezekről, és hogyan tudom ezt átvinni a kultúrának a különböző nehézségeit, bakugrásait, nagyon súlyos bántalmazó hatását, hogy lehet elviselni, és hogy tudok segíteni azoknak az embereknek, hogyan tudok segíteni azoknak az embereknek, akik ennek áldozatául esnek.
1: Mondtad, hogy a kultúrák bántalmazó részét és jellegét, a mi kultúránk nagyon kegyetlen, és tud nagyon kegyetlen lenni? Nagyon kegyetlenek a mindennapok?
2: Az abból a szempontból, hogy nagyon magas feszültségen élnek az emberek, és úgy érzik, hogy nagyon komoly feladatokat kell csinálniuk, és mindez gyorsan és feszült állapotban, mert nem tudnak kilépni a feszült állapotból. Nem tudják megtanulni, hogy nem kell feszült állapotban cselekedni. Tehát ez a fajta kommunikáció, ennek az átadása, ez szinte teljesen hiányzik a mai kultúrából. És ami volt, azt is lassan elvették.
1: Igen, furcsa, hogy a feszültség létezik egyet. Föl tudjuk mérni egyáltalán azt az állapotot, hogy mikor nincs bennünk feszültség?
2: Hát akkor, hogyha egyáltalán felismerjük, hogy mi a feszültség. Tehát ezt tanulnunk kell. Nagyon-nagyon sok évtizedet vezetek autogén tréning csoportokat, tehát emberek ezreivel találkoztam, akik nem értik és nem tudják, hogy ők feszültek. Uh-huh. És szépen lassan felfedezik, tehát nem én mondom meg neki, hogy feszült, hanem megkérem, hogy szorítsa ökölbe a kezét, és most engedje el, érzi a különbséget, és akkor elkezd gondolkozni rajta. Uh-huh. És így szépen lassan végigvezetjük az embereket ezeken a nagyon-nagyon egyszerű lépéseken, és így felfedezi. És hogyha ő maga fedezte fel, akkor elkezdi megérteni, hogy ja, hogyha a Pistike szólal meg, akkor feszült leszek, és amikor a Mancika szólal meg, akkor pedig lecsöndesedek, és megnyugszom mellette. És ennek a megkülönböztetésének a képessége az egyik legfontosabb készségünk. Kellene, hogy legyen. Uh-huh.
1: Csak hát nem az.
2: Hát enyhén szólva nem az. Ez az egyik például. A másik ilyen nagyon nehéz helyzet, ami a kultúrából következik, és amit a Byung Chul Han nevű kedvenc filozófusom megírt, a egy egész sorozat jelent meg már tőle, és ő azt mondja, hogy filozófiailag kifejtve ezt, nem pszichológiailag, hogy tulajdonképpen olyan emberekké váltunk, akikbe egyben beépült az Úr és a szolga. Tehát én magam hajszolom a bennem lakó szolgát. És így az Úr is egy kicsit feszült, mert megcsinálja a szolga, amit kell, de a szolga is nagyon feszült, mert már elege van az Úrból. Uh-huh. És ennek a felismerése, hogy ez mit jelent pszichológiailag ránk nézve, ez nekem nagyon sok erőt adott ahhoz, hogy végre van egy filozófus, aki a valóságról beszél, és nem pedig elméletekről.
1: Én nagyon érdekes, hogy milyen sok területen kapcsolódhat egymáshoz a pszichológia és a filozófia. Főleg úgy, hogy te kezeled.
2: Hát igen, ahogy hiszen, én kezelem, igen. Mert Bjöncsolhán nem kezeli a pszichológiát.
1: Ő nem kezeli, igen, filozófus. De mondjuk a pszichológusok, mondjuk a általánosan bevett magyarországi pszichológiai gyakorlatban mennyire bevett módszer és meglátás és világlátás az, amivel te rendelkezel, és mondjuk az, hogy megpróbálod így tágabbra nyitni ezeket a kapukat.
2: Hát szerintem nagyon fontos az, hogy megkülönböztessünk néhány dolgot. Az egyik az, hogy a pszichológusnak a saját személyes története fel kell, hogy legyen dolgozva valamilyen mértékben ahhoz, hogy le tudjon ülni valakivel beszélgetni. Tehát nekünk ez benne van a képzésben. Azonban most olyan mennyiségű pszichológus kerül ki az egyetemekről, akik semmiféle gyakorlati oktatást nem kaptak ez alatt az 5 év alatt. Ez sajnos a mi oktatási rendszerünknek egy elég nagy hibája, és úgy nyúlnak az emberekhez, ami szerintem túl sok segítséget nem ad eleinte, viszont nagyon szélsőségessé vált az a ellentmondás, hogy nekünk pszichológusoknak pillanatnyilag nincsen jogállásunk Magyarországon, nincs rólunk törvény, emiatt nem tudtunk építeni kamarát. 1992-ben törölték el ezt a törvényt, és azóta nincsen képviseleti szervünk, és nem tudunk összefogni. És így nem tudjuk képviselni azokat a pszichológusokat illető kérdéseket, amikkel nagyon is kellene foglalkozni. Úgyhogy ezt én nem is szeretném tovább fejtegetni, mert végigmentem ezen a folyamatom, és ezt nagyon fájlalom, hogy ezt nem is tudja a legtöbb pszichológus már. Olyan régen volt 1992, és annyira nem törődünk azzal, hogy milyen társadalmi környezet vesz minket körül. No, hát ez az egyik nagyon komoly nehézség. A másik ilyen komoly nehézség, hogy annak a felismerése, hogy tulajdonképpen milyen készségeket kell kifejleszteni valakinek ahhoz, hogy jó pszichológus legyen. Ez azért éveken keresztül történik, tehát hosszú a kiképzésünk. Tehát 10-12 év simán van egy embernek a kiképzése, amit zsebből fizet. És nem kevés ez a pénz, tehát ennél drágább talán csak a képzőművészeti egyetemen van. Tehát nem szeretnék a társadalmi ellentmondások irányába elmenni, de azért azt meg kell nézni, hogy ma már egyre több orvos és egyre több olyan szakember, aki foglalkozik gyógyítással, tehát konkrétan a testi gyógyítással, érdeklődik a pszichológiai kérdések iránt is. Egyrészt ez nagyon segíti azt, hogy a kommunikációban egy kicsit jobban tudjanak együttműködni, és ne egy elvágólagos dolog legyen, hogy de ezt a tablettát kell beszedni, és majd meggyógyít. Sajnos ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítunk, és a megelőzésnek, és a lassú felkészülésnek az életre, ezt nem nagyon kultiválja ez a társadalom, hiszen minél gyorsabban akarunk kimenni az iskolából, és nem vagyunk felkészülve. Hiába tudunk bizonyos irányokban sok mindent, magára az életre nagyon nehezen vagyunk nagyon rosszul vagyunk felkészítve.
1: És sőt, valahol ez az egész civilizációnk vagy kultúránk, akár most nagy szavakat akarunk használni, nevezhetnénk életellenesnek is, nem? Tehát, hogy a gyorsan digitális korszak, instant dolgok, tatak, nem? Egy ilyen hát... futószalag mellett érünk tulajdonképpen. És amiről te beszélsz, az magába hozza, vagy benne foglalhatik a lelassulás is.
2: Hát a lelassulás benne foglalhatódna, hogyha erre figyelnénk. Azonban olyan, mint hogyha csak egyetlen pedál lenne ebben az autóban, a gázpedál, és nincs fék. És pláne nincs olyan, hogy visszaveszem a gázt. Tehát egyszerűen mindig újabbat, mindig még többet, még érdekesebbet, még rövidebb idő alatt. Tehát a TikTok már egy olyan túlzásba vitt helyzet, amiben a fiatalok nagyon jól érzik magukat, de miért? Azért, mert mivel a bennük levő feszültséget és hiányt nem tudják felismerni, ezért nagyon erős ingereket kell szerezni ahhoz, hogy elnyomják azt a szomorúságot, néha kétségbeesést, a tanácstalanságot, a magára maradottságot, hogy most akkor mi lesz velem? És ott ül 10 évesen az iskola küszöbén, és SMS-ezik, vagy nem tudom, beszélget az internet segítségével a kettővel odébb ülő barátjával. Mint a kis verebek ott ülnek szomorúan. És így fölnőni azt jelenti, hogy a szemem, az agyam rákattan valamire, és hogyha nincs meg ez a sebesség, akkor a leállásnak a nehézségei következnek be. És ezek feldobhatnak nagyon váratlanul, nagyon durva helyzeteket. Nem véletlen, hogy a gyermeköngyilkosság sajnálatos módon nő. Nem mindegy az, hogy, és nem nálunk, nem csak nálunk, hanem szerte a világon. Nem véletlen, hogy az emberek elmennek olyan helyzetekbe is, ami neki tulajdonképpen maximálisan ártalmára van. Túl sokat kockáztatnak, és ez az állandó élet-halál kockázat, ez nagyon megviseli a személyiségünket. Azok eltörpülnek, azok a úgynevezett normális dolgok, hogy ettél-e 3-szor ma, hogy voltál-e egy kicsit megnyugodva, pihentél-e, nehéz volt-e az iskola, tudsz-e róla beszélni egy kicsit. Tehát ezek gyakorlatilag hiányoznak. És azért hiányoznak otthon is, mert papa meg mama alig van otthon. Ha otthon van, akkor is így főz, meg csinálja a dolgát, és kiszól a gyereknek. Na, mi volt a suliba? Hát erre a mondatra, amikor nincs szemkontaktus. Mit lehet mondani? Á, semmi. Legalább 10-12 évvel ezelőtt volt, amikor kiszámolták egyszer, hogy hány tényleges percet tölt együtt két ember a családból. Kiderült, hogy 7 percet töltenek együtt ténylegesen, amikor figyelnek egymásra. Szerintem ez most még rosszabb lenne.
1: Uh-huh. Ez figyelni csak nagyon tudunk már lassan. Akkor jól figyelni, meg megalapozottan figyelni, nem?
2: Igen, és nem is érezzük ennek a szükségét. Úgyhogy itt egy olyan kilépési pont van a kultúra nehézségei miatt, amit számon is tartanak, és a pszichiáterek, pszichológusok elég sokat foglalkoznak ezzel. Most már nagyon sok minden tényleges segítség van, hogy kell szabályozni a gyereknek a telefonhasználatát. De egy 1 éves gyereknek a telefonhasználatát is erkölcsileg kellene szabályozni, és nem rendeletileg. Mert lassan oda jutunk, hogy ártalmára vagyunk a saját gyerekeinknek. Csak azért, hogy most elhallgasson, és ne üvöltsön egy olyan helyzetben, amikor a gyereknek semmi szava nincs, akkor odaadja a telefont. Hát erről sokan beszélnek sokféleképpen, úgyhogy...
1: Igen, de ez nagyon érdekes téma is, hogy te említetted azt az autót, amiben csak gázpedál van. Én nekem erről ez az egy irányba a rohanó vonat jut eszembe, de is nagyjából hasonló a szimbólumainknak a gyökere. Szerinte létezhet még visszafordulás? Tehát ezeknek a szabályozásoknak, vagy erkölcsi megregulázásoknak követhetően a trendek megfordíthatóak, mert én megmondom őszintén, nem bízok benne.
2: Vannak, akik úgy omlanak össze, hogy nem végzetes, és vissza tudnak jönni belőle. Ebbe beletartozik a válás, beletartozik a gyerekkel való problémás kapcsolat, beletartozik az, hogy kirúgták a munkahelyéről, vagy csak félretették, beletartozik az, hogy olvas egy könyvet, és hirtelen felébred, és elkezd egy kicsit másképp gondolkodni, elkezd olvasni olyan anyagokat, amiből kicsit tájékozódni tud. Ma már nagyon-nagyon sok minden fönt van az interneten, és az, aki szeretné egy kicsit rendezni az életét, és elképesztően szaporodik a pszichológushoz járóknak a száma a fiatalok körében, és komolyan nyitottá válnak arra, hogy tanuljanak. Ami igazán nehéz, az a leszakadás, amikor valakinek már nincsen annyi ereje, hogy behozza azt a nehézséget, hogy kimaradt valamennyi idő a kapcsolatokból, nem tud visszatalálni. Éppen most volt egy ilyen történetem valakiről, aki hozott egy-két rossz döntést, és annyira megnehezedett az élete, nem tudta befizetni a számláit, ezen elkezdték megbüntetni, a kamatos kamatok nőttek, és a végén elárverezték az egész házát.
1: Igen, összeomlik az élete.
2: És ez az összeomlás.
1: Igen.
2: És ott van 6 gyermek. És mindezt egy értelmiségi diplomával. De hogy rosszul alakult a sorsa. Na most ezekre figyelni, ezekre az apró pici dolgokra, akkor van lehetőségünk, hogyha elég sok kapcsolatunk van. Valaha azt számolták ki az okos pszichológusok, hogy 20 olyan kapcsolatra van szükségünk, amelyik megtart minket. Ezek között lehet egy kisbabának a mosolya, aki most született a szomszéd lakásban, lehet a saját gyerekeim, lehet a régi tanítónénim, lehet néhány barát is közöttük, egy-két felmenő családtag, akikhez még lehet fordulni. És hogyha nincs meg ez a 20 ember, akikhez bármikor oda tudunk fordulni, akkor elkezdjük elveszíteni a kapcsolatrendszerünket, elkezd leépülni mindaz, amit felépítettünk. Mert nincs, aki megerősítsen, nincs, aki meghallgasson. Small talk, a világ nagyon-nagyon elharapózott nálunk is. És én magam sem vagyok már kíváncsi magamra. Ez már a kiégésnek az első nagyon komoly jele, amikor már nem is érdekel, hogy mi van velem.

0: péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G. Weevil közös koncertje május 8-án egy estére Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G. Weevil and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
3: Igaz, hogy említetted, hogy nem feltétlenül voltak akkor még idő és tér erre, hogy a te általad képviselt gondolatok vagy nem is tudom, mik ezek, tapasztalatok, elvek, mindenki
4: hát most szerint. Már merem mondani, hogy tudás.
3: Tudás, de mondjuk a Máté Gáborral azért nagyon szorosan, Máté Gábor gondolataival nagyon szorosan együtt tudsz élni és működni, és ti ismeritek is egymást, ugye?
4: Hát volt egy találkozásunk, ami több mint 4 órát tartott. Úgy ültünk le, a 3. mondatnál ott tartottunk, hogy egymás szavába vágva erősítettük meg egymást, és ez egy nagyon csodálatos beszélgetés volt. 2 voltunk a kolléganőmmel ott, akivel együtt írtuk a könyvet is, és úgy vártunk el, hogy ő egyébként megkapta ezt a könyvet, egy 1,5 év alatt jutott el hozzá egyébként. Na mindegy, ez nem... Tehát Máté Gáborral úgy vettük fel a kapcsolatot, hogy elküldtem neki baráti ismerettségeken keresztül ezt a könyvet, amiben ő belelapozott és elismerte. És hát ezután találkoztunk, és tudtunk ilyen jót beszélgetni. Nagyon sok szálat próbáltam mozgatni, de én nem vagyok alkalmas arra, hogy terjesszem ezeket a dolgokat, meg milyen honlapokra írok, az egyszerűen nekem, tőlem ez távol áll. Úgyhogy emiatt nagyon értékes nekem ez az enyhe katarzis beszélgetés most.
3: Egyébként, mikor mihez elkezdtük a műsort, akkor mondtam, hogy milyen kiegyensúlyozott, a megcsesesült nyugalom vagy, állott belőled az empátia, a szeretet és az elfogadás, tehát van egy ilyen kisugárzásod, és mondtad, hogy ebben rengeteg melód volt. Ez a stresszes énednek a küzdelmei, azok tulajdonképpen ezekről beszéltél korábban, nem? Hogy a születésed pillanata, hogy akaz ez okozta trauma, az ezzel való foglalkozás, stresszes, ennek a feldolgozása, ez az, ami a magát a stresszes és a stressz fogalmadat is így árnyalta, és kialakult a

0: ma is ismert nyugodt és stresszmentes éned, ugye? Ez a kettő egybeesik, ugye?
1: Hát nagyon szépen megfogalmaztad, úgy esik egybe, hogy van egy tár, ahol én tartom a stresszemet, és akkor jön elő, amikor elkezdek vele foglalkozni. Mm. Egyáltalán nem vagyok stresszmentes, mert olyan rétegek is vannak, amik messze a tudattal a mélységeiben nyúlnak le, és nem olyan egyszerű hozzáférni már ebben a mélységben. De ami nagyon fontos az az, hogy bennem a bizalom megerősödött nagyon kicsi koromtól kezdve. És hogyha kérdezted az előbb, hogy honnan tudom, hogy valaki ilyen-olyan-amolyan állapotban van, hát többek között onnan tudom, hogy kapok egy SMS-t, hogy legyen szíves, írja meg, hogy mikor tudom fölhívni. Na, aki leírja ezt a mondatot SMS-be...
0: Vészhelyzet van, nem?
1: Hát egy kicsit, igen, egy kicsit vészhelyzet van, de hogy a bizalomnak nagyon-nagyon kicsi darabkái vannak meg benne. Mert miért ne hívhatna fel, ha egyszer elküldtem neki a telefonszámomat? És nem merve telefonálni.
0: Igen. Én is, Jézusom, hányszor leírtam ezt a mondatot, akkor lehet, hogy ez ide vezethető vissza.
1: Nem tudom, nagyon sok minden az udvariasság, és nagyon sok minden van. És vannak sémák, amik mentén viselkedünk, tehát nem kell, hogy egy személyes bizalmatlanság
0: legyen. Igen, de lehet, hogy ilyen pokon egyszerű gondolat áll, vagy realitás áll egy ilyen viselkedés mögött.
1: Hát igen, amikor
0: Szabó Lőrinc... Hogy alapbizalmi deficit is bele sem gondolunk.
1: Igen. Igen, amikor én olvasom ezeket a leírásokat, hát akkor Szabó Lőrinc felszaladt a, nem tudom ki ez, a kedves barátjához, aki szintén írás író volt, és tegnap éjszaka hallgattam éppen Karinti Frigyes villájáról egy műsort. Hát ott pontosan ezt a világot szemléltették. És hogy ma, hát ki az, aki bemer nálam csöngetni? Hát senki. Pedig ott az ajtó, és ott a csöngő rajta. És miért ne jöhetne be? Nem jön be. És nem csak ő nem jön be, hanem még barátok egymás között is komolyan, udvariasan és szépen beszélnek egymással, amíg össze nem vesztek.
0: Figyelj csak, és hogy bocsánat, hogy beleszólok, hogyha már mondtad ezt a 20 kapcsolatot, amit korábban említettél, akkor arról mit gondolsz, akár magánemberként, akár szakemberként, szilógusként, hogyha mit tudsz arról elmondani, hogyha valaki mondjuk túl sokat szeret egyedül lenni? Nem sokat van egyedül, és arra van kényszerítve, hogy egyedül legyen a saját maga társaságában, hanem kifejezetten szeret, és sokat szeret magában lenni. És azt jól tölti el?
1: Hát ha jól tölti el, és kiegyensúlyozott amúgy a viselkedése, akkor ez tök jó. Uh-huh. Vannak emberek, akik egy kicsit inkább befelé fordulóak, vannak, akik egy kicsit inkább kifelé fordulóak, de valamennyi kell mind a kettőből. Uh-huh. Úgyhogy ezek tulajdonképpen változó viselkedések, és nagyon nagy mértékben függ attól, hogy kicsi koromtól kezdve mit tanultam meg, mik a feszültséglevezetési sémáim. Van, aki inkább mások társaságába szeret lenni, kibeszéli magát, van, aki inkább leül, nyugton van, eltöpreng, megiszik egy pohár vizet, és akkor így jól érzi magát, és azok a, nem feltétlenül kell, hogy tudatosuljon minden ebben. Olvas egy jó könyvet, azt végigköveti, elgondolkozik rajta. Én bátorítom az embereket, hogyha kérdéseik vannak, akkor vegyen elő egy füzetet, írja le a kérdését, és másnap nyissa ki a füzetet, és válaszoljon rá saját maga. És másnap megint, és harmadnap megint meg fog döbbenni, hogy mi minden jut eszébe. Nagyon sok minden van bennünk. Emberi mi voltunkból következik, hogy képesek vagyunk az önreflexióra. És ezt egyszerűen meg kell tanulnunk. Valaki mondja meg, és akkor tudjuk, és akkor elkezdjük csinálni. Na most visszatérve, nem tudom, hogy beszélhetünk-e egy kicsit arról, hogy mi is volt a tegnap előtti panelbeszélgetésnek a témája.
0: Persze.
1: Visszatérhetek oda?
0: Persze.
1: Ugye ott a panelbeszélgetéssel azzal a furcsa ötlettel álltam elő, hogy érdemes lenne arra fordítani, koncentrálni az erőinket, az erőforrásainkat, hogy jól működő kisgyerekeket neveljünk föl, kísérjünk át a magzati lét, a születés, a picikor, a szopizásnak a nehézségein, hogy meg kell tanulni kakálni ide-oda, amoda. Szóval ezeket a dolgokat kulcskérdés, hogy hogyan tanuljuk meg. Ez beépül a biológiánkba. És a biológiánkba beépült, és rosszul működünk később, akkor abból betegség lesz. És ezért nagyon fontos, hogyha megelőzni akarjuk a betegségeket, akkor jól gondozzuk ezeket a gyerekeket. Legyünk türelemmel mellettük, és tanítsuk meg nekik, hogy az, amit átél, azt hogy hívják. Egyszer egy édesapának beszéltem a gyerekéről, aki azt mondta az apukájának, ő mondta el a történetet, hogy apa, én félek tőled, amikor kiabálsz. Ez egy autóban zajlott, amikor az apa össze-vissza káromkodott, mert valaki bevágott elé, és a gyerek meg volt félemlítve a hátsó ülésen a saját apja által, és ezt megmondta neki így. És hát így került hozzám a történet, hogy teljesen megdöbbent, hogy honnan tud egy gyerek egy ilyen mondatot mondani? Hát én máig se tudok ilyeneket kimondani. Azért, mert az anyukája jól neveli. Te meg egy hülye. Na, szóval ne is mondjam, hogy milyen apa vagy, aki nem tudod jól gondozni őt. És káromkodsz a jelenlétében. Nos, hát ez egy egyetlen történet, de naponta, hát nem tudom, milliós nagyságrendben történik meg, hogy a gyerekünknek szüksége lenne arra, hogy kicsi korában, hogy megmondják neki, hogy édes kincsem, gyere ide, elütöttél, vagy bocsánat, elestél, megütötted a lábacskádat, gyere, megpuszilgatom, és még mindig fáj. Há, már csak egy kicsit, és még mindig félsz, hogy valami nagy bajod lesz. És akkor ránéz a gyerek az anyára, nem anya, én már nem félek. És ezt egy 2 éves gyerek meg tudja tanulni. És ez a gyerek fogja tudni mondani 20 évesen, amikor valaki ráüvölt, hogy én félek, hogyha maga így beszél velem. És ettől jobban megáll az élető, mint hogyha azt mondja, hogy ne üvölts! És még esetleg el is tudnak boldogulni az érzelmeikkel, és meg tudják beszélni, hogy tulajdonképpen hát semmi különös baj nincs, csak rosszul kezdődött ez a beszélgetés, nem? Igen, kapcsolódnunk kell egymáshoz. Ezt kell megtanulnunk. Egyszerűen nem kapcsolódunk jól egymáshoz. Miért nem? Mert nem tudjuk az érzelmeinket 1 éves korunkban megélni, 2 évesen tanulgatni, 4 évesen megfogalmazni. És ehhez nem kell egyetemi diploma.
0: És akkor még jön a rosszabbik eset, amikor szégyeljük is az érzelmeinket. Kifejezni meg pláne?
1: Hát kifejezni meg pláne. Na most, hogyha ezek a gyerekek lennének azok, akikből fiatal felnőttként egy nagyon jól működő aggyal nem fog el, ez a gyerek nem fog ráragadni az internetre. Vagy legalábbis csak nagyon kicsit, amíg így kitalálja, és aztán hagyja és csinálja a dolgát.
0: Igen.
1: Tehát ezek a gyerekekből, hogyha felnőtté válnak, és hagyjuk őket saját maguk módján kibontakozni, egy teljesen új generáció születik meg, akik ebből a enyhe katarzisból a kollapszus felé haladva, a teljes összeomlás felé haladva tudnak egy utat képezni. Most olvastam tegnap egy-egy mondatot a megjelent új könyvekből, és boldog voltam, hogy úristen, ez már milyen jól le van írva. Hát csak meg kell tanulnunk. El kell terjeszteni. És hogyha megnézzük most a történelemben még egy pillanatra visszamenve a születésre, milyen érdekes, hogy amikor elkezdődtek a egyre durvább, nem otthoni születések egy-egy társadalomban, akkor mi történt? Az a társadalom elkezdett egyre inkább az LGBT esedés mellé felé menni. Magyarországon ez csak a 19. század végével indult meg. Itt nálunk még egy kicsit, ugye itt volt Semmelweis Ignác is, aki az anyák megmentője. Mennyi időbe került, amíg megmosták a kezüket az orvosok? 30 évbe. És ma a Semmelweis Ignác szobrokat ajándékozunk olyan országokban, ahol a anyákat tisztelik az orvosok. És ez egy megerősítés, hogy terjesszük ezt az egyetem, az a SOTE.
0: Igen. Még az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ezért is olyan a világunk, amilyen, mert ilyen módon született, szocializálódott, vagy velük nem törődött, vagy egy gyermekkorban velük nem törődött, de most újra kezdem, ebben lebonyolódtam, ez a gyermekkorban velük nem törődött, ez nagyon jó mondat, ez. Szóval, tehát, hogy a világunk is azért olyan, szerintem, ahogy mondtad, mert hogy ilyen traumákkal együtt élő, nem egészséges, gyerekekként felnövő emberek irányítják, nem csak irányítják, hanem alapvetően a mindennapi működésben ilyen típusú emberek vesznek részt, nem csak a vezetőkről beszélek, egyébként pont a Máté Gábor adott a szemben valamelyik magyar lapnak interjút, és akkor jellemezte az Orbánt, a Trumpot, hogy akkor milyen traumák állhatnak a háttérben. Igen, tulajdonképpen ne is csodálkozunk, hogy ilyen a világunk, hogyha ilyen emberek vesznek benne részt.
1: És mit csinálnak? Letaposnak mindent, ami élet. Letapossák a fákat, a környezetet, a füvesítést. És most nem nekem kellett elmondanom, hanem nagyon köszönöm, Robi, hogy ezt elmondtad. Ezt akartam elmondani szinte szó szerint. Ezek az emberek nem tudnak kapcsolatba lépni az élő valósággal, és ezért nem tudnak rá vigyázni sem. Egy új generáció, akiket megtanítunk jól fölnőve arra, hogy ezek értékek, ezek végig fognak tudni minket vezetni azon a társadalmi változáson, hogy ne egy kollapszus, egy összeomlás legyen, hanem egy átalakulás. És akkor most mondom a kulcsszót. A születésnek a kulcsszava a változás. Rengeteg gyakorlatot dolgoztunk ki egyébként ehhez, hogy ezt gyakoroltassuk az emberekkel. És mi történik? A változás azt jelenti, hogy valaki felkészít arra, hogy jön egy változás, valaki figyel rám közben, miközben átmegyek egy nehéz, furcsa szakaszon, ahol elvész az a tudás, amit előzőleg tudtam, például egy régi munkahely, már nem ezt fogom használni, és megyek bele egy újba, és ezt az újat elmagyarázzák, ott fogadnak engem. Tehát tólig végig vagyok kísérve a változás folyamatán, nem vagyok magamra hagyva. És az, amikor egy változás így történik, például a születés így történik, akkor ez egy nagyon értékes, beépülő alapreménységet ad, hogy meg fogom találni azokat a kapcsolatokat, azokat az utakat, amiken jól végig tudok menni a változás során. És akkor a változás nem egy fenyegető rém. Ugye, Mari néni, ja Istenem, már ki kellett volna tavaly festeni a konyhát, néz körül, jaj, de nem, úgy félek a változástól, hogy ki kell pakolni. Na, ez a változástól való félelem a legtöbb emberben az egeket verdesi. Miért? Mert az ő változása olyan volt, hogy senki nem mondta meg neki, hogy mi fog vele történni, születek. Senki nem segítette őt abban, hogy kifejezze magát, hogy szüksége van segítségre. Az anyával való kapcsolat pláne nagyon nehéz, hanem egy gépies rendszerből potyog ki az ember gyerek, mint egy tárgy. Na most ezt kellene felszámolnunk ahhoz, ez magától fog elmúlni. Na és akkor szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy ez a teljes kollapszus és ennek a fogalomnak a használata úgy került be a változás szó helyett, hogy az emberek nem tudják, hogy ez a változáson hogy menjünk át. Mert már alig van ember, aki jól született, és nincs meg benne kódolva, hogy bizalommal át tudunk menni. És ennek a feltétele, a legfontosabb feltétele az, hogy beszéljünk egymással, kössünk kapcsolatokat, vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, és adjunk teret ennek a megvalósításának. És ez tulajdonképpen a különbség, az enyhe katarzis és abból való felébredés és munka, illetve a kollapszus, a teljes szétomlás, összeomlásig között. És ahelyett, hogy rettegünk, hogy mi lesz, dolgozni kéne.
0: Igen. Hát akkor ez nagyon szép zászló, és én nagyon hálás vagyok, hogy egy picit mi lelassultunk, és egymást a figyelve tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a meghívást.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán május 8-a Akvárium.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, aki az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
8: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
7: Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Üvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Amikor a zene a kontextus, akkor nem kell arra számítani, hogy a szavaknak ugyanaz lesz a jelentésük, mint a hétköznapi beszédben vagy a szótárakban, mondta Kurt Cobain.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, country-s elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

nap. Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Zaporozsec névről régebben még mindenkinek az egykori automárka ugrott be elsőre. Mára azonban már sokan, főleg a fiatalabbak közül, egy Szent Gotthárdi zenekarra asszociálnak inkább. A banda megalakulását tekintve nem számít újnak, hiszen papíron már 2004 óta létezik. A zenekar életében az első jelentősebb állomás 2007 tavaszán adódott, amikor megnyerték az átjáró tehetségkutató versenyt. Több ismert feldolgozás mellett elkészítették a fiúk a Well Hello Rock Part című számának újragondolását, és megzenésítették Vörös Sándor Was Trist című versét is.

Ritkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Clan élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Clan, május 8-a Akvárium.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A rockzene vagy a popzene 90%-ban hormon és 10%-ban tehetség, mondta Erdős Péter.
2: Ki vagyok? Túl rég vagyok kába, itt a Lido

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A csoda gyermek Mozart érdeklődését hamar felkeltette a zene. Gyakran töltött hosszú órákat a zongora mellett. Különös hangzatokat keresgélt a hangszeren, és mindig nagy örömére szolgált, ha ezekre rátalált. Mindössze 4 éves volt, amikor apja elkezdett neki kisebb zongoradarabokat tanítani. Az ifjú Wolfgang 1 óra alatt megtanult egy teljes szonátát, 1/2 óra alatt pedig egy menüettet. Olyan gyorsan haladt előre, hogy 5 éves korában már kisebb zongoradarabokat gondolt ki, amelyeket bemutatott apjának, aki papírra vetette őket.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partkafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partkafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Battery full.
6: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán, május 8-a Akvárium.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
1: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
0: Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, itt a Molnár Tamás, ez pedig a Rádió Café 98.0.
1: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük.